0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei missziós szemináriumból a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misé és a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Gyémánt mise lesz Egerben a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddi félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni 7. cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult 7. cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztotta nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződése hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MT. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Mai műsorunkban sokak kérésére és közkívánatra megismételjük a 2025. augusztus 2-án elhangzott adásunkat. Rádiónk mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Fekete Ágnes egészségtrénert és dr. Tombácz Attila általános orvost. Kedves Ágnes, először hozzád fordulok. Egészségtrénerként mutattalak be, mindig is fontos volt számodra az egészséges életvitel.
3: Igaziból nagyon furcsa módon már 20 éves koromban azt kezdtem el kutatni, hogy hogyan lehet lassítani az öregedési folyamatokat.
2: És akkor ez elég korán megmutatkozott már a te életedben.
3: Igen, igen, és érdekes módon úgy évtizedenként mindig kaptam egy egészségügyi kihívást, ami által mindig bölcsebb lettem. Meggyőződésem, hogy a betegségek, mondjuk így lehet remélem ilyet mondani, hogy nem kicseszés idézőjelben, hanem a létezés ezeken keresztül mindig tanítani akar minket, és egy nagyon jó kiképzésen vettem részt az életiskolájában, és létezés úgy évtizedenként adott egy-egy megoldásra váró feladatot vagy kihívást az egészség területén. A 30-as éveim elején a jobb arcüregemben volt egy ciszta, a 40-es éveim elején egy pajzsmirigy daganattal kellett szembenéznem, az 50-es éveim elején pedig, mivel gyerekkoromban nem volt bárányhimlő, lehetőségem volt megtapasztalni azt, hogy felnőttként milyen nagy kihívást jelent egy ilyen bárányhimlő, és milyen szövődményei és milyen következményei lehetnek, és összességében véve hálásan gondolok vissza ezekre az életeseményekre, mert olyan dolgokat tanultam meg általuk, amivel úgy gondolom, hogy szolgálhatom azokat, akik hozzám fordulnak tanácsért és segítségért. Egyébként az egészségtrénerség az, ha rá akarok nézni erre szövegszerűen, hogy van leírva az egészség, az kötőjellel van írva, mert hiszem, hogy a test, lélek és a szellem harmóniája az, ami az igazi egészséget jelenti, és ebben még valójában a szociális jólét is benne van szerintem. És amikor a test megbetegszik, érdemes mindig azt kutatni, hogy milyen lelki háttér van mögötte, mert mindig a psziché, mindig a lélek betegíti meg a szomát, vagyis a testet. Szóval úgy gondolom, hogyha valaki egészségügyi kihívásokkal néz szembe, akkor érdemes komplexen szemlélni azt, hogy mitől is betegedtünk meg, hogy mit üzen a testünk a betegségeken keresztül.
2: És hála a jó Istennek sikerült meg is gyógyulnod. Igen, a bárányhimlő nagyon próbára tett téged, ezt mondjuk el a kedves hallgatóknak. Szeretnénk pozitív példát mutatni a minket hallgatóknak.
3: Mind a három egészségügyi kihívásból 100%-ban alternatív gyógymódokkal gyógyultam, sem kemoterápia, sem gyógyszer, sem egyéb drasztikus beavatkozás nem történt, úgyhogy hiszek abban, hogy a szervezetünknek egy csodálatos öngyógyító mechanizmusa van, és hogyha azt nem gátoljuk, hanem támogatjuk alternatív gyógymódokkal, akkor mindig van megoldás. És ez a legutóbbi eset, ami megesett velem, ez a bárányhimlővel kapcsolatban hozta az életembe doktor urat, dr. Tompács Attilát, akinek nagyon-nagyon hálás vagyok. Hiszem, hogy a létezésben nincsen túl sok véletlen, és hogyha odafigyelünk arra, hogy milyen körülmények között kikkel találkozunk, milyen lehetőségeket kapunk a sorstól, akkor én azt gondolom, hogy minden rosszban benne van ugyanannyi jónak is a csirája, úgyhogy én a doktor úrnak köszönhetem azt, hogy most küldetésemnek érzem, hogy népszerűsítsem azt, hogy van egy olyan technológia, egy úgynevezett hydrostat technológia, ami meg tudja reformálni a táplálkozás kiegészítőknek a piacát, és a bőrápolásban is egy forradalmi technológia, hiszen én ennek köszönhetem, hogy szövődmények nélkül tudtam teljesen egészségesre gyógyulni, és azt is, hogy hát a Ben Hurt lehet, hogy sokan láttuk. Ha ott emlékszünk a leprásokra, körülbelül így néztem ki, nem túlzás, tudok fényképet mutatni róla, hogy iszonyatosan megviselte a bőrömet maga a bárányhimlő, és most így te látod a bőrömet, én úgy gondolom, hogy akár mondhatnám, hogy csodaszámba is megy, hogy jelenleg így nézek ki, ahogy kinézek.
2: Higgyék el a kedves hallgatók, nekem valóban meggyógyultál, ezt kijelenthetjük a bőrödön, a bárányhimlőnek semmilyen jelét és utóhatását nem látjuk. Kedves doktor úr, most önhöz fordulok. Önnek is fontos az egészséges életvitel hirdetése egész életében. A gyógyítást választotta hivatásául, szolgálatául. Miért is?
4: Valóban így van, én is köszöntöm a hallgatókat. Igazából nekem egy nagyon zegzugos életutam vezetett idáig. 88-ban megkaptam az orvosi diplomámat, nagyon büszke voltam, az évfolyam elsők közé tartoztam, és kizárólagosan csak azt tudtam elképzelni, hogy egyszer professzor leszek. Elkezdtem dolgozni a sebészeten a Szegedi Egyetemen, aztán utána a gyermekklinikán, és egyszer csak jött egy csábítás a gyógyszeripar részéről. Ez akkor 93-ban még meglehetősen újdonság volt, nem lehetett tudni, hogy hova fog majd kiteljesülni. Minden esetre hát elsődlegesen a pénz volt az, ami engem motivált fiatal, majdnem apukaként, akkor már pocakba volt a feleségemnél a kisbaba. És utána csináltam egy szerintem nagyszerű karriert a gyógyszeriparba, illetve egy gyógyszergyártó cégnek a labordiagnosztikai divíziójánál voltam szintén egy komoly vezető, amikor is eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy én nem szeretnék többet más zászlaját vinni. Abban az esetben, hogyha egy kórházba vagy egy rendelőintézetbe dolgozik valaki, akkor nyilvánvalóan országos irányelveknek kell megfelelni. Abban az esetben, ha egy gyógyszercégnek dolgozik valaki, akkor megint valakinek a gondolatait kell kötelező továbbítani az emberek felé. Én nekem addigra kialakult az a nézőpontom, hogy végre szeretném a saját igazamat mondani tovább, és itt jutottunk el arra a pontra, amikor az ági gondolkodásmódja és az enyém összetalálkozott, mert én is akkor döntöttem azt, hogy innentől csak olyan módszereket képviselek, amik biztos, hogy nem ártanak, és kizárólagosan olyan készítményeket fogok adni az embertársaimnak, amit a saját gyerekeimnek vagy a testvéremnek is adnék.
2: Hogyan tudott segíteni Áginak, és hogyan találkozott az önök hivatása?
4: Nos, én 2023 végén kaptam egy fölkérést arra, hogy egy angol nyelvű anyagot nézzek át, aminek a tárgya egy olyan hatóanyag volt, amiről az angol nyelvű cikkek rendkívül biztatóan nyilatkoztak. A fölkérésnek az volt a lényege, hogy nézzem már meg én, mint orvos, hogy ez egy tényleges érték, vagy pedig megint valami fölfújt lufi, ami gyakorlatilag sehova se vezet.
2: Szakmailag ellenőrizte.
4: Hát igen, nevezzük így, hogy ellenőriztem. Őszintén szóval olyan lelkesedéssel töltött el, hogy azt mondtam, hogy ez tökéletesen beleillik abba a gondolkodásmódba, amit én képviselek, és igazság szerint abban a pillanatban tudtam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék, ezt szeretném az összes többi ismerősömnek, illetve a betegeimnek, érdeklődőknek a tudtára adni. És ezek között egy a sok közül érdeklődő volt Ági, akivel most már nem egy a sok között kapcsolatunk van, hanem azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon prosperáló együttműködés és egy baráti kapcsolat alakult ki belőle.
2: Beszélgetésünk folytatásában pedig most érkezünk el arra a pontra, amelynek egy alcímet is adhatnánk. Egy kis molekula, ami nagy változásokat hozhat az emberek életébe. Erről fogunk a folytatásban beszélgetni, mert hogy szeretnénk segíteni a minket hallgatóknak. Hogyan és miben is?
4: Nos, az a bizonyos hatóanyag, aminek az angol nyelvű leírását átküldték, azt úgy hívják, hogy glutatión. A glutatión egy fehérje. A szervezetben számtalan olyan fehérje van, amiről a egészségügyileg nem képzettek, nem is tudják, hogy az fehérje. Mindenki a tojásfehérjét képzeli el magának, és ugyanakkor az, hogy az izmunkat alkotó legfontosabb részek, ez a miozin nevű anyag is egy fehérje, hogy a körmünket alkotó keratin is egyfajta fehérje, hogy a immunrendszerünkben meghatározó szerepet játszó immunglobulinok is fehérje. Így akarnám kiterjeszteni az érdeklődőknek a figyelmét, hogy fehérjék mindenütt hihetetlen fontos szerepet játszanak bennük. Na most ez a bizonyos glutatión, ez, hogyha valaki beüti egy Google keresőbe, vagy akár milyen más böngészőnek a keresőjébe, akkor azt fogja először kidobni, hogy mester antioxidáns. Ez egyfajta szerepköre ennek a fehérjének. Időközben, miközben én gyűjtöttem orvosi pontosságú és hétköznapi emberek számára is érthető információkat, kiderült, hogy ennek a bizonyos glutationnak körülbelül 400 fajta szerepe van a testben, és ezek közül 15 olyan, ami életet meghatározó. Tehát még egyszer elmondom, mert ennek akkora jelentősége van. 15 olyan hatása van, aminek a hiányában nem tudunk tovább élni ebbe az oxigén alapú életbe.
2: Milyen pozitív hatásai vannak, és kiknek hogyan tud segíteni a glutatión?
4: Igazság szerint én azt szoktam a munkatársaimnak tanítani, hogy 5 alapvető dolgot tanuljon meg mindenki, mert 400-at úgyse fog. Az orvosok majd utána néznek a megfelelő fórumokon, és nyilvánvalóan, ha orvosokkal tárgyalunk, akkor egészen más a kommunikációnak a módja. De a hétköznapi emberek számára azt mondanám, hogy akkor kezdjük ezzel, amit már én elárultam, hogy mester antioxidáns. A mester antioxidáns az antioxidánsok védő anyagok a szervezetünkbe. Alapvetően védenek bennünket a rossz fiúnak titulált szabadgyökökkel szembe. Egyébként őnekik is van természetesen biológiai szerepük, tehát a test soha nem csinál fölösleges dolgokat, de mondjuk ezek az úgynevezett szabadgyökök azok, amik képesek akár a sejtnek a hártyáját, akár a genetikai örökítő anyagunkat tönkretenni, és elég komoly problémákat okoznak a szervezetbe. Az antioxidánsok, ilyenből is ismerünk sokat, ilyen a C-vitamin is, ilyen az omega 3 olajak, ilyen a nagypapa kertjébe leszedett őszi baracknak a mindenfajta gyönyörű vitaminjai, ezek mind-mind védenek bennünket. A mesterszót úgy érdemelte ki ez a bizonyos hatóanyag, hogy praktikusan mindenfajta szerepkörbe bevethető. Egy kicsit olyan, mint a hotelba a főportásnak a mesterkulcsa, amivel az összes ajtót ki tudja nyitni egyszerre. Tehát maradjunk először abban, hogy ebbe a testünkbe ezred másodpercenként zajló háborúban, ami zajlik az antioxidánsok és a szabadgyökök között, a glutatión az egyik főszereplő. Ezáltal biztosítja azt, hogy az immunrendszerünk, a védekező rendszerünk a lehető legjobban, optimális módon tudjon működni.
2: Úgy is fogalmazhatunk, hogy az antioxidánsok királynője a glutatión.
4: Igen, valójában mindenfajta pozitív jelzővel föl lehet ruházni, és ennek örülök is, tehát találjunk ki újabb és újabb méltató jelzőket hozzá, mert annyira lelkes vagyok érte. Elmondom a másikat, ami szerintem ugyanennyire érdekes lesz. Ugye, alapvetően úgy születtünk, hogy a szervezetünk oxigént nem tud raktározni. Folyamatosan kilépzés, belégzés, erről nagyon sok vicc is szól. Az oxigén alapú életben az, hogy mi föl tudjuk venni a tüdőn keresztül az oxigént, aztán annak valahogy kötődnie kellene a vörösvér testekben egy hemoglobin nevezetű szintén fehérjéhez, az alapvetően meghatározza, hogy mennyi oxigén fog jutni a sejtjeinkhez. Ebben a kötésben, mármint hogy a hemoglobin megkösse az oxigént, és a vörösvér test képes legyen ezt szállítani, a glutationnak megint meghatározó szerepe van. De a COVID-ról nagyon sokan azt képzelték, hogy ez egy tüdőbetegség. Valójában nem az, és most nem akarok belemenni, hogy mi ez az egész, de a COVID kapcsán nagyon sokan vannak körülöttünk olyan emberek, akik most is légszomjjal küzdködnek, nincs elég oxigén, nem tudnak fölmenni a második emeletre már, mert meg kell állni minden lépcsőfordulóba, az ő regenerálódásukra is alkalmas lehet a glutatión, mint hatóanyag.

0: Öntől idézek most egy mondatot, a kedvenc mondatát, a riportra készülve is megemlítettük ezt a mondatot. Minden egyes emberi sejt normális működésének, védelmének és hosszú élettartamának a kulcsa a glutatión.
1: Hát, ha ez én tőlem származna, akkor lehetne ezt valami fajta nagyképűségnek tartani, de ez a világ egyik legnevesebb egészségtrénerétől, dr. Mehmet Oztól származik, aki Amerikában az egészségnevelő műsoroknak az egyik évtizedek óta ismert vezetője. Ebben a mondatban igazából minden szónak jelentősége van. Én egyetlen egyet szeretnék kihangsúlyozni. Úgy kezdődik a mondat, hogy minden egyes emberi sejt. Tehát próbálják végig gondolni azt, hogy vannak olyan hatóanyagok, amik nagyszerűek mondjuk az izom működésnek a segítésére. Vannak olyanok, amik nagyszerűek az immunrendszernek a segítésére. Vannak olyan hatóanyagok, amik nagyszerűek lesznek arra, hogy megfényesítik az agyat. Itt most egy olyan hatóanyagról beszélünk, ami benne van az izomsejtbe, benne van a bélnyálkahártya sejtekbe, benne van az idegsejtekbe, és praktikusan mindenütt. Tehát amikor én kerestem a számomra optimális hatóanyagot, amivel akarok foglalkozni, akkor pont egy olyat kerestem, ami ennyire univerzális jellegű.
0: Hol tudnak utána nézni a kedves hallgatóink szakszerű forrásból a glutationnak, hogy úgymond meggyőződjenek, vagy utána nézzenek és utána olvassanak véleményeknek, amelyek szakszerűen megfogalmazzák ennek a fehérjének a pozitív erejét?
1: Egy dolgot biztos, hogy mindenkinek mondok, hogy a Google és a Wikipedia az nem föltétlen a megbízható adatforrásoknak a része. Nyilván egy alapvető tájékozódást el lehet végezni, de például a Wikipedia-ba beüti valaki ezt a szót, hogy glutation, akkor azt fogja találni, hogy egy nagyszerű anyag, aminek a következtében a haj őszülését lehet lassítani. Hát ez körülbelül a 400 fajta hatás közül egy pont elhanyagolható dolog. Nekem konkrétan ősz a hajam, és boldog is vagyok, és nem is szeretném, ha semmi visszaszínesíteném, mert ezért megdolgoztam, ezt szoktam mondani. Tehát nem ez a lényeg. Amit javasolnék, az az, hogy foglalkozzanak egy kicsit a ChatGPT-vel, és írják be azt, hogy mik azok a fontos dolgok, amiket a glutationról tudni lehet.
0: Álljunk meg egy szóra azok számára, akik kevésbé jártasak az internet és a számítógép világában, a mesterséges intelligenciára gondolunk, doktor úr?
1: Igen. A mesterséges intelligenciának van egy ingyenes, mindenki számára hozzáférhető változata. Angol neve van, ChatGPT. Ez a ChatGPT, így van leírva. Hogyha beütik, akkor meg fogják találni. Most ennek a tudástárnak, hogyha fölteszik a kérdéseiket, akkor fognak egyre pontosabb és egyre pontosabb választ kapni. Tehát most én egy általános tájékoztatót tartok, de hogyha önnek az a kérdése, hogy a nagymamának az asztmájára ez segít-e, kérdezzék meg a ChatGPT-t. Tehát ott most már olyan mennyiségű adat halmozódott föl, ami azt gondolom, hogy egyrészt lenyűgöző, másrészt lényegesen pontosabb, mint a egyéb adatbázisok.
0: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Ha ilyen jótékony hatása van a glutationnak, hogyan vihető ez be az emberi szervezetbe?
1: Amikor én a 80-as években egyetemista voltam, a glutationt akkor is ismertük. Tehát ez nem egy újdonság. Ami viszont minden alkalommal, amikor én újból és újból találkoztam ezzel a hatóanyaggal, mindig fölmerült, hogy annyira rosszul szívódik föl a szervezetbe, hogy emiatt a klinikum teljesen méltatlanul, de figyelmen kívül hagyta. Mindenfajta táplálékkiegészítő cégek próbáltak előállítani ilyen-olyan-amolyan glutation, tehát én tudok olyat, ami tablettában van, tudok olyat, ami kapszulában van, tudok olyat, ami tapaszként lehet fölragasztani a bőrre, és nyilván van egy nagy klasszikus, az infúzióban való beadás. Nekünk az a csoport, az az érdekeltségi csoport, akikkel együtt dolgozunk, ez egy fogyasztói klub egyébként, egy olyan készítményünk van, amit én mindenek fölött leghatékonyabbnak gondolok, majd a részleteket is meg fogjuk beszélni, de objektív dolgok alapján neveztem ki az első helyre, és elég sok adattal tudom alátámasztani.
0: Mondjunk még példákat orvosi szempontból. Most én egy néhányat említek közülük. Lassabb az öregedés, frissíti a májat, az agyat, a tüdőt, a beleket.
1: Eredetileg ugye azt beszéltük, hogy 5 olyan különlegesen kiemelkedő hatást szeretnék kiemelni, ami megkülönbözteti a többiek közül, és ami miatt én azt gondolom, hogy az egészségügyileg nem képzett embereknek is jó, ha tudnak róla. Én ebből említettem egyrészt az immunrendszernek a fölerősítését. Egy másik példát mondtam arra, hogy hogyan segíti a légzőszerveknek a működését, és azt, hogy a sejtek oxigénhez jussanak. Mondok egy harmadikat, minden egyes sejtbe van egy picike kis sejt szervecske, tehát még a sejt is osztható. Azon belül ez a bizonyos sejt szervecske, úgy hívjuk, hogy mitokondrium, ez az energiagazdálkodásunknak a központja. Minden egyes sejtben van több száz, esetleg több ezer mitokondrium. Azok alapján van egyre több és több benne, hogy az adott sejt mennyire aktív munkát végez. Nyilván teljesen más aktivitása van egy idegsejtnek, és teljesen más aktivitása van egy bőrsejtnek. Ezekben a mitokondriumokban történik meg a sejtszintű energia előállítása. Az, hogy valaki bekap egy licsokit és elmajszolja, vagy elmegy és megeszik egy sztéket, abból végeredményben energia lesz. A lebontási folyamat különleges, legyünk büszkék rá, ezt egy magyar Nobel-díjas, Szent Györgyi Albert írta le először, és Krebs ciklusnak hívja az egész angol szász világ, mert a Szent Györgyi szót nem tudják kiejteni. Eredetileg ez Szent Györgyi Krebs ciklus. Tehát végeredményeképpen az elfogyasztott táplálékból energia egységek lesznek, amiket a orvosi szaknyelv úgy hív, hogy ATP. Ez az ATP csak akkor tud létrejönni, hogyha van megfelelő mennyiségű glutation. Tehát a légzés és az immunrendszer után most megbeszéltük azt, hogy az alapszintű energiát is ennek köszönhet. A negyedik az a májunk. Szerintem mostanában elég sokan beszélnek az egészséges táplálkozásról, elég sokan beszélnek arról, hogy mennyi szennyező anyagot veszünk fel az ételünkből, a levegőből, a vízből és mindenhonnan, és ennek a megoldása ez a májnak a feladata. A májnak, a vesének és a bőrnek ez a három legfontosabb méregtelenítő szervünk. Ennek iszonyatosan megnövekedett szerepe van, és próbálnak megszabadulni a nem kívánatos dolgoktól, de mivel nap mint nap sokkal több szennyeződés ér bennünket, mint amennyit a máj meg tudna oldani, ezért van annyi csúnyán elhízott ember a magyar társadalomba, ugyanis ez a nap végén föl nem dolgozott szennyező anyag, ez zsírsejtekben lesz eltározódva, és kialakul az úgynevezett zsírmáj betegség. Most egy zsírmáj betegséggel küzdő ember nem tudja ellátni a májnak az alapvető funkcióit, valamilyen módon méregteleníteni kell, és a méregtelenítésbe a zseniális glutation megint szerepet játszik. Ötödiknek hadd tegyem oda azt, ami vagy bemerik vállalni az emberek, vagy nem, de mindenki nagyon szeretne hosszú ideig élni. Ilyenkor én mindig meg szoktam kérdezni, hogy oké, hogy hosszú ideig élni, de kijavíthatjuk úgy, hogy hosszú ideig egészségben élni? És akkor jaj, persze, igen, mi is erre gondoltunk. Na most ez az egész teória 2009-ben lett mindenki számára ismerté, amikor egy tudós csoport orvosi Nobel-díjat kapott, egy úgynevezett telomer szakasznak a funkciójának a leírásában. Ha tetszik, ha nem, az életünk során ez az úgynevezett telomer szakasz rövidül. Amikor ezt bebizonyították, ennek a védő hatását, akkor az összes biológus szanissza is szaladt a világon, hogy keressük meg a Amazonas mélyén, meg Tibetben, meg mindenütt a megfelelő gyógynövényeket, hogy lehetne ezt a telomér rövidülést lelassítani. És aztán jöttek a sejtbiológusok, akik azt mondják, hogy nem az Amazonasban kell keresni, ott van minden egyes sejtedben. Úgy hívják, hogy glutation. A glutationnak bizonyítottan megvan az a hatása, hogy ezt a öregedéssel együtt járó problémát csökkentse, én ebben a riportban nem állíthatom, hogy vissza tudja tekerni az időnek a kerekét, de az, hogy az öregedés folyamatát jelentős mértékben lassítja, ezt most már több száz emberen látjuk.
0: Még a nehéz fémeket is kiveszi, vagy kiüríti a szervezetünkből?
1: Igen, alapvetően, ugye, amikor arról beszéltem, hogy ilyen-olyan szennyeződések, akkor a nehéz fémekről beszélnünk kell, nem tudjuk elkerülni őket. Ennek a glutationnak, hogyha lerajzoljuk a képletét, mert le lehet rendesen iskolai táblára föl lehet rajzolni, hogy hogy néz ki, akkor van egy kén tartalmú oldallánca. Ez a kén tartalmú oldallánc, ez úgy működik, mint egy markológépnek a kanala. Abban az esetben, hogyha van egy molekulának egy ilyen kén tartalmú oldallánca, akkor az kötést tud létesíteni ezekkel a nehézfémekkel, és ténylegesen kiviszi a szervezetből. Vannak olyan anyagok, amiknek kettő ilyen karjuk is van. Tehát ezt én nem állítom, hogy a glutatión a leghatékonyabb ebből a szempontból, de a 400 fajta egyéb szerep között a méregtelenítő hatásnak különösen nagy jelentősége van.
0: És akkor most beszéljünk arról, hogy hogyan lehet hatékonyan bevinni az emberi szervezetbe a glutationt, és itt a hatékony szón van a hangsúly.
1: Azok számára, akik beszélnek angolul, én most egy néhány napja hallottam egy nagyon jó betű mozaikot. A safe egy angol kifejezés, azt jelenti, hogy biztonság. Úgy van leírva, hogy S-A-F-E. Ugyanakkor az az angol hölgy, aki ezt nekem elmondta, az azt mondta, hogy ha ezt a négy betűt külön-külön értékként megnézem, akkor az S az a safety, tehát biztonságos. Az A az az affordable, tehát jól felhasználható. Az F az azt jelenti, hogy fastest, tehát ez a leggyorsabb beviteli forrás, és az E a végén az az effective, tehát hatékony. Na most annyit tudok mondani, hogy akármilyen glutationt használnak az emberek, az hatással lesz a szervezetre, és hogyha önnek ilyen vagy olyan vagy amolyanra van lehetősége, használja, üdvözöljük érte. A két legerősebb beviteli mód, mielőtt ez az új technológia megjelent volna, a liposzomás glutation és az infúziós glutation. Akik ezt használták korábban, azoknak gratulálok, mert megtaláltak valami nagyon nagyszerű molekulát. Én annyit szeretnék mondani, hogy ha van egy olyan hatóanyag, és van egy olyan technológia, ami a liposzomás glutationnál hatékonyabban viszi be a sejtekbe az összetevőt, és ráadásul nem kell hozzá szurkálni az embernek magát. Az vajon kellőképpen izgalmas, hogyha annyiból áll az egész, hogy beöntjük a nyelvünk alá egy kupaknyit, reggel és este semmi fájdalom nincs, az íze kifejezetten finom.
0: Az ízére szerettem volna rákérdezni.
1: Én ugye gyerekekkel foglalkoztam, tehát ha a gyerekek azt mondják, hogy ezzel semmi bajunk nincs, van egy mentolos ízű készítményünk, van egy másik, aminek egy ilyen barackos, mangós íze van, akkor azt mondom, hogy ez tökéletes, tehát íz szempontjából, állagából, szaga szempontjából minden. Egy ilyet valaki berak a nyelve alá, akkor a nyelv alól pillanatukon belül felszívó. A 80-as években, amikor én gyógyszerészetet tanultam, már akkor voltak olyan szívgyógyszerek, zömében ritmusszabályzók, amik a nyelv alól szívódtak föl. Tehát ez a gyógyszertechnológiában egy jól ismert dolog. Mindenki menjen ki a fürdőszobába, nyissa ki a száját nagyra, nézze meg, mekkora erek vannak a nyelve alatt. Tehát a nyelv alatti nagy erek és a szájnyálka hártya, mint egy szivacs úgy veszi föl ezt a speciális technológiával előállított glutation, amit népszerűsítünk, és mindenféleképpen azt mondom, hogy el lehet indulni egy autóversenyen biciklivel, ezek a régi glutationok, meg el lehet indulni egy Ferrarival. Én a Ferrarit ajánlom, ha valaki nyerni szeretne, nyilván lehet maszatolni a biciklivel is.

0: Kedves Ági, most ismételten hozzád fordulok. Találkoztál te is ezzel a technológiával, és segített a gyógyulásban. Miért tartott küldetésednek azt, hogy ezt a technológiát népszerűsítsd, és minél több emberrel megismertesd?
1: Amikor valaki kártyázik, és nála van a Jolly Joker, akkor tudjuk, hogy mindent visz. Az egy nagyon jó helyzet. Én azt gondolom, hogy ahogy itt évtizedek óta figyelem a tudománynak az alakulását, hogy mi mindent fontos bevinnünk azért, hogy hosszú ideig egészségesen éljük, hogy lassítani tudjuk az öregedési folyamatokat. Igaziból itt a glutatión, a Hydrastat technológiás glutatión kapcsán jutottam arra a felismerésre, hogy ha valaki csak egyetlen egy táplálkozás kiegészítőre költhet, mert a gazdasági helyzet olyan, amilyen tudjuk, akkor én úgy gondolom, hogy az legyen a Jolly Joker. Az pedig ez a speciális technológiával készült glutatión az. A doktor úr elmondta, és még ő órákon keresztül tudna arról beszélni, hogy mennyi élettani folyamathoz járul hozzá pozitívan az, ha valaki rendszeresen napi szinten beviszi a glutationt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy glutatión, Jolly Joker, és legyen ez az egyetlen táplálkozás kiegészítő, ha valaki csak egyre költhet, amivel befektet abba, ami a legjobb befektetés, az pedig az egészségbefektetés.
0: Minden embernek kivétel nélkül segít a glutatión, ezt kijelenthetjük. Betegségtől, kortól, nemtől, korosztálytól függetlenül.
2: Igen, ez egy nagyon jó és nagyon fontos mondat, amit most használt. Úgy nézzük, hogy van egy nagyon informatív kor grafikon. Ezen a kor grafikonon az látszik, hogy körülbelül 20 éves korunkig a rendelkezésünkre álló glutationnak a mennyisége elég. Ugye eleve úgy kezdődik, hogy a magzati életben az anyukánktól kapunk egy meglehetős nagy csomagot. Aztán megszületik a kisbaba, és kap még egy nagy mennyiséget az anyatejjel. Tehát amikor például a glutation biztonságosságról szoktak kérdezni, akkor mindig azt kérdezem, hogy az az anyag, ami benne van az anyatejbe, az mindenki gondolja végig, lehet-e bárki számára problémás. 20 éves korig van egy meglehetősen jó vér szintje ennek a glutationnak. Ennek az elsődleges oka az, hogy maga a glutation ez egy csoda. Fölveszi a harcot a szabad gyökökkel, és miután ő számtalan esetben elesik ebbe a harcba, tehát kvázi inaktívvá válik, aközben van egy enzim, ami ezt vissza tudja alakítani újból aktív formába. Tehát mint egy kejföl Jancsi, föl tud kelni saját magától. 20 éves kor után, ha tetszik, ha nem, ennek az enzimnek az aktivitása csökken. Ez eredményezi azt, hogy az ezt követő évtizedekben minden egyes 10 év elteltével körülbelül 10%-ot csökken a glutation mennyisége a szervezetben. Én 60 évesen találkoztam ezzel a diagrammal, és sokként ért az, hogy a védő anyagaim 45%-a hiányzik. Ebben az esetben az ember kétfajta döntést hozhat. Az egyik az az, hogy és kit érdekel. A másik pedig az, hogy hú, hát én ezt nem szeretném, ezt a rizikót hagyni. Nézzünk már utána, hogy hogy lehetne kipótolni. Tehát igen, minden embernek nemtől és kortól függetlenül szüksége van, és az, hogy 20 éves kor alatt van elegendő, az nem azt jelenti, hogy nincs beteg gyerek, akinek extra mennyiségű glutationra volna szüksége, vagy nincs egy sportoló, aki egy sport edzés alatt, vagy egy mérkőzés alatt elégetni az összes rendelkezésére álló glutation. Tehát kortól függetlenül itt is, ott is vannak olyan állapotok, amikor megnövekedett mennyiségű glutationra van szükség.
0: Nem véletlenül beszélgetünk erről, hiszen kulcsfontosságú fogalom és divatos fogalom manapság a prevenció, a megelőzés. Itt találkozik akkor a kettő egymással.
2: Igen, hát az a korosztály, akikhez én tartozom, mi hozzászoktunk ahhoz, a zömében hívjuk úgy nyugati gondolkodásmódhoz, hogyha valaki beteg, akkor elmegy az orvoshoz, és azt mondja, hogy fehér köpenyes, old meg az én bajomat. Na most ez körülbelül 150 éves gondolatmenet, amit a nyugati társadalom hozott. Korábban a keleti társadalmak, vagy akár a nagymamáink tradíciói azt mondták, hogy te vagy a felelős ezért. Nem a fehér köpenyesnek kell megoldani a problémát, hanem neked. És ha már fölvállaljuk ezt a felelősséget, akkor legokosabb dolog volna nem utána kullogni mindig valaminek, valamit megjavítani, amit elromlott, hanem erősen időbe gondolkodni, és azt mondani, hogy tudnám megakadályozni, hogy az a betegség kialakuljon. fölhívnám a figyelmét azoknak a most még 20-30-40 éves fiatal embereknek, fiatal családoknak, fiatal család anyukáknak és apukáknak, hogy ezt el lehet kezdeni időben, és az a fajta fogyás, ami így is úgy is megvan, mert mondtam, ezt nem tudjuk befolyásolni. Azt folyamatosan kiegészítjük. Nem várjuk meg a gyulladásokat, nem várjuk meg a mindenfajta szerveknek a kopását, hanem időben lépünk. Ez a prevenció lényege.
0: Még a sportolóknak is tud segíteni?
2: Igen, rendkívüli eredményeink vannak sportolókkal. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy közel 2 éve nagyon sok fajta sportolóval találkozok. Vannak olyanok, akiknek rövid idő alatt kell nagyon komoly fizikai teljesítményt nyújtani, mondjuk legyen ez egy sprinter. Vannak olyanok, akiknek egy sorozat terhelést kell elbírni. Én szegedi vagyok, nálunk a kézilabda és a kajakkenu az elsődleges sportok. Mind a kettőhöz az állóképességre van óriási szükség. A harmadik pedig a legtöbb sport valahol szellemi sport is, tehát az, hogy szellemileg is bírja azt a terhelést, mondjuk egy 5 órás teniszmeccs alatt a teniszező, ehhez mindhez segít. Azt szoktuk mondani, hogy ha előtte az edzés előtt használja valaki, akkor jobb teljesítményt fog leadni. Ha az edzés után, akkor azokat a mikrosérüléseket, amik ha tetszik, ha nem létrejönnek egy ilyen mondjuk teniszmeccs alatt, azokat rendbe lehet rakni, a tejsavasodás nem alakul ki, és az időközben elégetett glutationt, hogyha valaki pótolja, akkor természetesen megint helyreáll a normális rend.
0: Na de hogyan lehet pótolni ezt a glutationt? Mi ez a bizonyos glutation terápia, amit ön képvisel?
2: Amit én megismertem 2023 októberében, október utolsó napjaiban, az egy amerikai cég. Megújítja a sejtjeinket, minden egyes sejtünket. Ez a cég egy olyan technológia létre, ami abszolút egyedülálló és uralkodó a világban. Ennek a technológiának 3 lépése van. Az egyik, képesek a glutationt nanoméretűvé tenni. A nanotechnológiát nem a cég találta ki, nagyon sok más cég használja. A Szegedi Egyetemen nanotechnológiával foglalkozó munkacsoport van, nyilván az összes többi nagyvárosban is van ilyen, tehát ez egy szenzációs technológiai lépés. A másik, ami a HydraStat technológiának a része, a Hydra szócska, vagy Hydra, így van leírva, ez egyértelműen valami vízre utal. A cég állítja elő a világ legtisztább vizét. Ez megint nem egy szóvirág, nem arról van szó, hogy egy cégnek a szócsöve valami olyan jelzőt használ, amivel le akarja nyűgözni a hallgatókat. Ez egy fizikai tény, ez mérhető. Egy víznek a tisztasága attól függ, hogy mekkora az ellenállása. Ha egy cég képes a legnagyobb ellenállású vizet előállítani, akkor az önmagában egy óriási, hatalmas nagy előny. Ebbe az ultratiszta vízbe becsomagolt, nanoméretűvé tett glutation és cisztein, ez képes arra nagyon sok élettani hatásra, ami az elmúlt 19-20 hónap alatt az én szemem láttára hozott rendbe emberek százait, ezreit. Javított rajtuk. Sajnos semmilyen gyógyító kijelentést ugye nem tehetek. És a harmadik lépése a technológiának az, hogy nyelv alól felszívódó formába hozták, és ez a 3 dolog együtt alkotja azt a terméket, amire azt mondtam, hogy a glutation világ Ferrari-ja.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Arra kérem, hogy a riportunk végén a legfontosabbakat ismételjük el, hogy akik a beszélgetés közben kapcsolódtak be műsorunk hallgatásába, azok is hallják, hogy mi is volt a mai beszélgetésünk üzenete.
2: Jó, akkor szeretném pár pontban összefoglalni. Tehát van egy életünket meghatározó, minden sejtben különleges feladatokat végző fehérje, aminek az a neve, hogy glutation. 2. Elmagyaráztam azt, hogy ezt a bizonyos glutationt, ezt magzati kortól viseljük magunkba, magzati kortól fogva fejti ki a hatását bennünk, és az utolsó lélegzetvételünkig szükségünk van rá, mert a hiányában nagyon komoly élettani problémák jelentkeznek. A harmadik, elmondtam azt, hogy ezen belül, a glutation világon belül van egy kiemelkedően hatékony készítmény, ami egy amerikai cégnek a terméke, és mindenkinek megfontolásra ajánlom, és ha azt mondjuk, hogy valamit beiktatnánk preventív céllal azért, hogy bizonyos betegségek ne jelentkezzenek, vagy azért, hogy a már meglévő betegségek minél jobb állapotba kerüljenek, ahhoz kellene ezt a nagyszerű minőségű glutationt használni.
0: És végül, akikben felkeltettük az érdeklődést, és szeretnének bővebb információt megtudni az általunk elmondottakkal kapcsolatosan, hogyan juthatnak bővebb információhoz, és hol?
1: Várom mindenkinek a jelentkezését, aki most a rádiónak a hallgatójaként, vagy egyéb csatornán keresztül is, de szeretne a vásárlói klubtagságunknak a tagja lenni, hogy a lehető legjobb áron fektessen az egészségébe. feketeagnes.hu, feketeagnes.hu, ez a honlapom, ott van egy kapcsolat felület, ahol lehet írni nekem, ott van a telefonszámom, az e-mail címjeim, tehát elérhető vagyok, és mindenkinek segítünk abba, hogy hasznosítani tudja a hidrasztat vagy hydrasztat technológiás glutationnak az előnyeit a doktor úrral egyetemben.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Fekete Ágnes egészségtrénernek és dr. Tombácz Attila általános orvosnak. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
2: Jó egészséget kívánom én is.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jan-Marek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Gyémánt mise lesz Egerben a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddi félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született Aszódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszinszendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni 7. cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult 7. cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztotta nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navrocski lengyelelnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészállások felelőseként tekint rájuk. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MTI. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: 25 éve megvan, az már jelent valamit, az már szinte önmagát reklámozza. Éppen ezért 40 csapat jelentkezett, és megmondom őszintén, 20 éve már én is itt vagyok ezeken a versenyeken, és ilyen felhozatal állatok, vadállatokból a főzés szempontjából nem volt. Most láttam, hogy végigmentünk a csapatokból, és megnéztük, hogy miket főznek, akkor a fácány, a fogoly, a fűr, a vadliba, vadkacsa, a vadnyúl, szarvas, dámszarvas, vaddisztó rengeteg, annyi fajta, most hirtelen felszóltam, majdnem 10 fajta vadétel, és mindegyből, vadlevestől kezdve minden.
1: Tehát eléggé nagy a felhozatal, és megfelelő a zsűri is, úgy látom.
0: Igen.
1: A közben takarítás is van, addig még gyorsan jönnek a vendégek. Zsűrizés első lesz.
2: Első alkalom, igen. Izgatott is vagyok egyébként, nem csináltam még, most felkértek a zsűrizésre, meglátjuk.
1: De tulajdonképpen azért úgy látszik, hogy azért, mintha értene hozzá.
2: Hát értene, nem azt mondom, hogy értek hozzá, de viszont ugye ebbe dolgozok én is.
1: Azért mondom, mert
2: ebbe
1: tudom.
2: Ebbe vagyok én is, igen.
1: Ért hozzá, csak hát gondolom, hogy maga a versenyeztetés még az,
2: az
1: szokatlan.
2: Még igen,
1: még szokatlan. De végül is tapasztalt zsűri van.
2: Így van,
1: a zsűri
2: így van, nagyon tapasztalt, így van.
1: És ugye azért jó ízlelő bimbók kellene.
2: Hát az biztos, főleg ennyi, mert most nagyon sok van, hát 40 csapatunk van. Van, akinek nem is egy fogás lesz, igen. Tehát itt nagyon oda kell figyelni.
1: De van bőséggel ajándék is, úgy látom.
2: Így van, fel van készülve.
1: De úgyhogy mindenki kaphat talán, hát, de nem is az a probléma, nem is probléma, hanem az, hogy itt most a 25-e, hogyha valaki győz, az már
2: nagyon nagy, így van. Hát 25-ig mondhatjuk, hogy ilyen jubileumi, ugye az egész. Azért 25 év, az 25 év.
1: És mennyire fogja majd a következő bent követni ezt a zsűrizést, mert hogyha megszereti, akkor...
2: Ahogy lehet.
1: Igen?
2: Szeretném, így van. Nagyon. Nekem tetszik, és nagyon jó. Tényleg, sokat tanul az ember.
1: Ugye végigmentek, és az emberekkel beszélgettek, az kell egy, nem csak férfi kell egy nő is, kell egy kedves nő is.
2: Hát ezért kell a hölgy is a csapatba, de tényleg jó, és sokat tanul az ember.
1: Nem is csak a tanulás, hanem maga a hangulat, és meg barátokat is szerez ilyenkor.
2: Nagyon sok barátot, a hangulat nagyon soknak, nem a főzés miatt jönnek ide az emberek, hanem a barátok és a hangulat miatt jönnek. Itt azért ennek teljesen más hangulata van, mint hogy most otthon megfőzünk egy bármit. Itt más. Emberek közt vagyunk, barátkozunk, beszélgetünk, sok mindent megismerünk.
1: Egyébként úgy a főzést szereti?
2: Imádok főzni. Sütni is imádok. Én főleg így szabadtűzön, a szabadtérben jobban szeretek.
1: Hát mondjuk bent melegébb.
2: Így van, ez tény, de én a szabadtérit, én édesapámtól is ezt láttam, ezt tanultam.
1: Amikor egy jót főz, akkor van, amikor úgy érzi, hogy na most olyat főztem, ami már biztosan jó.
2: Van olyan, de van olyan is, amikor azt mondom, hogy na ez nem jó. No. Olyan is volt már.
1: Másnak nem mondtad, de ők megették.
2: Meg, hát más azt mondta, hogy jó, én meg voltam, amire azt mondtam, hogy lehetne jobb is.
1: De hát gondolom, hogy aki szakács, az már igazából tud mindent, vagy még újat is tanulnak.
2: Lehet,
1: azért?
2: Mindig. Holtig tanul az ember. Tanulni mindig lehet.
1: Milyen típust szeret legjobban, milyen típusú ételeket főzni?
2: A bogrács és a szabadtűz.
1: Igen, szabadtűz.
2: Az minden. Azt szeretem a legjobban.
1: Fával vagy gázzal?
2: Fával. Persze, csak is fával. Gázzal akkor otthon megfőzöm a konyhába.
1: Hát gyorsabb is.
2: Másabb. Szabadtűz. Fával.
1: Pörköltet, vagy pörkölt, bármi más?
2: Pörkölt, gulyás, étel, ilyesmi, de bármi, csak kint, szabadtűz.
1: Hogy kérjek már egy nevet?
2: Kapitány Éva.
1: Rosszan jön a kóstolás akkor.
0: Igen.
1: És akkor... Egyébként be van osztva, hogy jönnek?
0: Hát most 40 csapatnál, ugye van, aki 2-3 fajtát is fog csinálni, de most ki volt kötve, hogy csak vadételeket használnak mindenféle hozzá való körettel és savanyúságokkal, de más ételt, ilyen bográsgulyást, meg babugyásokat nem fogunk zsűrizni. Sok helyen csinálják, mert sokan ilyenkor vendéget hívnak magunknak, a családi társaságot, baráti társaságot, meg egyik, ezek el vannak. De hogy mondjak valamit, hogy szarvas, ragú, meg toszkána vadi, meg mindenféle vadpörköket vegyél, az vaddisznóból, vagy szarvasból, őziképből, de még olyanokat is láttam, hogy aki bélszint akar hozni, őzbélszint, az nem is tudom, hogy marha bélszint, hogy az tudjuk mi az, de győzikének milyen van,

0: Kíváncsiak vagyunk rá. Lényeg az, hogy összekapták magukat a csapatok, szétnéztük. Most már odafigyelnek, egy fő főző odafigyel, megnézi a főszereket, ízeket, a sátrak fel van szépen díszítve, és ami a legnagyobban örülök neki, a kicsiket hozták magukkal. 3-4 csapatnál is látszik a kicsik, 2-3 éves, sőt, még a koronulő gyerekek is itt vannak velük, és egyszerűen családi jamboree csinál belőle, poklosot kiterítik, gyerekek ott játszanak, de közben a bográsba is belenéznek. Nem egy 2-3 éves fiút láttam, aki kavargatta a bográsra magát. Ezt a szívemnek olyan jó respektál a fiam, hogy végre lesz utógó, mert itt van nekünk is például lassan, át kéne adni a főzést is, a vadételt, meg a zsűrizést is, magát is. És ha a gyerek ebben nő fel, mert mindig mondom a gyerekeknek is például, úgy értem 19-20 éves gyerekeknek, dobjatok a váltókra egy bográcsot, kimentek a borospincébe, kocintotok, isztok egy fröccsöt, meg közben jó pörköltet, vagy egy gulyásleves csináltok. Jobban telik az idő, jobb az összetartás, mint elmenni a füstös diszkóba, és egyéb dolgokat csinálni, hát, mert az étel az mindig összefogja az embereket. A hölgyek ugyan nagyon jól tudják, hogy az embereket, a férfi embereket gyomrukon keresztül lehet. Ezt már tapasztalt évtizedek, évszázadok mondták el, hogy amelyik ember jól lakott, az csembe leül a sarokba, legfeljebb még a mostanában kelek elébe egy távkapcsoló, meg egy gyöksző, és így rendben vannak.
1: De látom, hogy óriás, már említettem, mennyiségű ajándék van, hogy ez jubileumi az ajándék is.
0: Hál' Isten, sokan adakoztak is. Még 25 évet már magát megtartja, ilyenkor a szponzorok is szívesen adnak, mert ezt már sokan látták, elviszik, mutogatják. Mi is adunk szép emléklapot, fényképes emléklapot, és igenis nagyon sok helyen láttam a házaknál, kirakják, üzletükbe felteszik, bekeretezik ezt az oklevelet is, büszkék rá. Hát legyenek büszkék rá, még 25 évet csinálják, és jó ízűen családdal együtt voltak, büszke lett a főztére, mert már nagyon megdicsült, meg tényleg nagyon tudja, már szinte nem is tudunk beleszólni a főzésükbe, mert annyira jól csinálják. Ez egy... hogy is mondja, egy olyan nagy piros pont mindenkinek, ami elviszi a szívébe, és egész éveken keresztül, szinte egyik évről a másik évig még lesz a másik rendben, kitart neki ez a dicséret.
1: Ezt a főzőkanalat szívesen nézném otthon, csak ahhoz indulni kellett volna. Igen, ugye hát lottót is venni kellene ahhoz, hogy megnyerjen.
0: Helyben nagyon nehéz főznek, mondom őszintén, hogy most tedd bele a hagymát, kavarod benne, hogy megégítsük. Azt még nem találták. Bár most már láttam robotokat, a robotpincéket beállítottak már sok étterembe dolgozni, és akkor felveszik a laptopon keresztül, beadják a konyha rendelést, a konyha megpakolja a robotot, vitt ki a 20-as asztalhoz, és ki tudja vinni, tudja most már a robot.
1: Kínában van.
0: Igen, meg sok helyen majd átjön hozzánk, viszont szakácsot soha nem fogják tudni.
1: Egy zsűri elnököt sem.
0: Az más kérdés, de szakácsot hiába írják le, hogy egyek a 2 gram hason, nem úgy van, azt megérezni kell, azt tudni kell, azt meg kell kóstolni, melyik teszed bele, vagy nem teszed bele, az, annak ott kell lenni valakinek, aki ért hozzá.
1: Csetneki Lászlót, a zsűri elnökét, és kapitány Évát hallották.

0: Műsorunk folytatásában az idei győzteseket, a vadászcsajokat, illetve főztjüket ismerhetik meg.
1: Még nincs betekerve, a betekerés csak utána lesz. Most megsütöm mindkét oldalát ilyen 8-10 percig, utána beletöltöm kápiapaprikába, beletekerem békönbe, és akkor újra fel fogjuk sütni a tárcsán. Meg hortobágyi húsos palacsinta lesz, meg galammel, és akkor ehhez lesz dödölle, és erdei gyümölcsös mártás lesz hozzá.
0: Húha, na most ez olyan sok úr. Akkor az nincs betekerve, még az egy szűz?
1: Vagy... Az még a szűznek, tehát a vaddisznó meg a szarvasnak a szűzpecsanyé van, megsütve egy picit.
0: Együtt?
1: Együtt, igen.
0: De akkor össze van nyomva, nem?
1: Nem nyomódik össze, teljesen lazán van, és úgyhogy hirtelen megsütjük minden oldalát.
0: Ja, értem, mind a négyet, ötöt, hatot, vagy nem tudom, mert...
1: Négy, még forgatjuk, hogy körbe sütjük, igen, minden sütjük. Oldalát, igen.
0: És akkor erre jön még az...
1: Erre beletöltöm abba a kápiapaprikába, beleteszem, és békönbe befogom.
0: Le a kápiapaprikánál.
1: Igen, abba bele fogom tenni a szüzet, és akkor betekerem békönbe, és akkor még tárcsán még át meg lesz sütve.
0: A paprika az már ki van szedve.
1: Még ezt fogjuk kiszedni, és akkor...
0: Dolgoztatni kell akkor.
1: Á, vagyunk itt lányok, és akkor...
0: Ja, hogy mert ezt... hát ugye nem is lányok, hanem csajok.
1: Igen, ezek vadászcsajok. Mindegyikünk vadászik.
0: Igen?
1: Igen.
0: Mire?
1: Hát mindenre is.
0: És férfiakra már nem, mert nem lőhető.
1: De vannak köztünk fiatalabbak, akik még úgy hajadonok, és azok még vadászhatnak.
0: Ja, értem, akkor azért vadászcsajok.
1: Igen.
0: De tulajdonképpen akkor van annyiféle étel, hogy egy falu.
1: Végül is ezt azért csináljuk, mert ugye mindenki az úgy gondolja, hogy a vadból csak a pörköltet lehet, ragút lehet, hogy csak ilyeneket lehet készíteni a vadból, de a vadból ugyanúgy lehet ugyanannyira sokféle ételt készíteni, mint akármilyen más húsból, akár csirkéből, akár sertésből, marhából, ezekből is ugyanazt meg lehet csinálni, rántani is ugyanúgy lehet.
0: Csak így ingatom a fejemet, megmondom őszintén, mert én vadat talán még életemben egyszer, hogyha sütöttem, vagy pörköltet csináltam belőle, de tehát más ízesítés kell hozzá. Na most már szemrevételeztem, látom. Tehát nem igaz, amit mondtam, nem?
1: Ja, ugyanúgy lehet, ugyanúgy fűszerezzük, csak ugye ezeknek más, ezeknek jobban áll például a rozmarin, a kakukkfű, a borókabogyó, de ugyanúgy a fokhagyma, a só, a bors, ezek ugyanúgy jók nekik, a majoránna ugyanúgy.
0: Mi volt még itt?
1: Galamb.
0: Vadgalamb?
1: Igen.
0: Szabad az?
1: Most nincs vadászidénye, de már mi általában szoktunk járni versenyekre, úgyhogy már beszoktunk tárazni így a hűtőbe az ilyen vadakból. Előre gondolkozunk az ilyen dolgokon.
0: Akkor nem ennyiretlen két évesek még,
1: nem hála Istennek. Nem, szoktunk járni, igen, főzőversenyekre.
0: Hova?
1: Bánhalmán voltunk, folyáson voltunk, erdőbényén voltunk, tehát hogy szoktunk menni több helyre, ilyen vadásznapokra.
0: Jó, értem. Hogy szedődik össze ennyi vadász?
1: Hát, végülis egy társaságban vadászunk, meg barátnők is vagyunk. Itt vannak a fiú csapataink is mellettünk azért. Ők is ugyanabban a vadásztársaságban vadásznak. Tehát azért vagyunk itt azért többen.
0: Tehát akkor nem egy faluból, hanem egy vadásztársaságból.
1: Én görbeházi vagyok, ők margitasiak, van itt polgári, úgyhogy ilyen mindenfelől.
0: Hajdú.
1: Igen, a hajdúságból.
0: Széle.
1: Igen. És akkor hiszem, még szoktunk menni.
0: Eléggé jó sütőfőző asszonyok a vadászok akkor.
1: Igen, mi szeretünk sütni, főzni, úgyhogy hála Istennek, mi tényleg...
0: Mindig önök vannak megbízva, vagy a férfiak is?
1: Nem, ők is ugyanúgy. Tehát ők vadisznópörköltet főztek,
0: hát meg slambuszok.
1: Igen, mi egy kicsit berésztebbek vagyunk ilyen téren, tehát hogy mi azért próbálkozunk több mindennel. Töltött káposztával, minden.
0: Szeretem a szamorziat. De tulajdonképpen azért előtte kell valamilyen módon készülni?
1: Hát beszoktuk a húsokat pácolni. Már 2-3 nappal előtte már az egy ilyen olajos pácba bepácoljuk a húsokat, vagy vörösboros fűszeres pácba, de ennyi.
0: De hát azért többen vannak, nem biztos, hogy mindig mindenki ugyanazt, akkor megbeszélek én arra.
1: Ja, hogy kíváncsi. Felosztva a munka, persze.
0: Nem magát, hogy mit fognak majd.
1: Ja, ezt meg szoktuk beszélni, de általában Ancsával megbeszéljük, mi vagyunk az idősebb korosztály, a lányok pedig csak jönnek velünk, és azt csinálják, amit mondunk.
0: Amit kell.
1: Így van, igen, de amúgy Ancsával szoktuk eldönteni, hogy mit főzünk. Mi azt így megbeszéljük, és akkor úgy...
0: dolgozik. A feleségem nézte, hogy mi is lesz abból kisütve az...
1: Csináljunk ilyen szarvaspástétomot, meg kell kóstolni.
0: Fogja meg a fedőt, vagy? Oh.
1: pihennie kell a húsnak.
0: Ki mondja meg, hogy ki kell szedni saját maga?
1: Igen, gondolja. Azért úgy érzékelem, hogy körülbelül mennyi, és akkor ilyenkor kiszedjük, pihentetjük egy kicsit.
0: A többit már akkor... tudom a paprikát.
1: Így van, pontosan.
0: De az, ami a különös volt, a vaddisznó.
1: Meg a szarvas együtt.
0: Vagy szarvas nem is az, hanem a
1: ortobágyiba. Abban a vaddisznó van. Ledaráljuk a vaddisznó húst, és akkor megfűszerezzük. Azt is itt készül, a palacsintát itt sütöttük ki hozzá. A dödöllét itt fogjuk kisütni. Mindent itt próbálunk megcsinálni.
0: Beszéltem a zsűrivel, hát igen, csak tetszik neki az, hogyha nem csak pörköltet készítenek, hanem olyanokat, amit...
1: Tessék, majd megtetszenek kóstolni. Kis mártást a hetekre?
0: Milyen mártást?
1: Erdei gyümölcsmártást.
0: Húha, irigykedni fognak a hallgatók.
1: Nem baj.
0: Azt ki készítette a...
1: Én, azt is én csináltam.
0: Erdei gyümölcs.
1: Igen, és még van ilyen kis borkocsonya is, vagy borzselére, azt általában a pástétomokon van rajta, olyat is szoktunk.
0: A Tiszacsege környékén vadászgató vadászcsajokat, a győzteseket hallották.

0: A helyiek is jól tudnak főzni, erről az itt lakó vadász tett tanúbizonyságot barátjával.
1: Molnár Gábor?
2: Modzán Gábor.
1: Hasonló módon el lehet készíteni, mint egy házi sertést, ugyanúgy a farkát, fülét, bármelyik része hasznosítható hasonló módon. Én jobb szeretem ugye perzselve, bőrösen, minden íz meg aroma kijön belőle, amire szükségünk.
0: Fiatal vaddisznó, az mit jelent, hány kiló?
1: Egy sűrdő, ez egy olyan 35-40 kilós lehetett, egy tavalyi sűrdőske, tehát ez a 16-18 hónapos körül.
0: Mondjuk ez már háziba már öregnek tűnne. Na, hát de ezek sportosak is.
1: Más a hasznosítási ideje, ugye egy házi disznónak, ugye a tenyésztés arra megy, hogy egy fél év alatt már vágás érett legyen. Na most a vaddisznónál más ez a helyzet.
0: Kevésbé zsíros, izmosabb. Ez azt is jelenti, hogy azért nehezebben fő meg, nem? Vagy?
1: Inkább kortól függő, persze, van igazság ebben. A zsírja valamivel kevesebb, koleszterinmentes, tehát borzasztó egészséges.
0: Hát a vathúsok zömében.
1: Igen, a vathúsok zömében. Azok más egyebet úgy nem is fűznék hozzá. Szerintem magáért beszél. Tehát az alapanyag az kiváló.
0: De az íze az olyan vadassá válik a későbbi évben?
1: Az íze, én azt mondom, kihallatszik minden vadból a saját ízvilága, mint a szarvasból, vaddisznóból, vagy libáról, fácáról beszélhetünk. Itt most azért elég nagy a paletta a versenyen, tehát minden vadhúsnak megvan a maga sajátossága. Aki egy kicsit úgy jobban ért hozzá, vagy szereti, az tudni fogja, hogy mit eszi.
0: Értem, mert a zsűrinek valószínű, hogy nem kell megmondani, de meg fogja ismerni, anélkül is, meg mert egyébként is megkérdezték, már volt az első bejárás.
1: Igen.
0: Akkor ez a leves, ez a mi sima leves.
1: Ez egy klasszikus gulyás, egy kis vadfűszerrel, tehát ugye,
0: ja, értem.
1: Mivel vadítőről beszélünk, azért megkapja kakukkfüvet, meg az egyéb hasonló fűszereket, hogy mégis azért ne az alapgulyást találjuk, meg együk, ugye? Hát nem az első szempont, hogy a zsűrinek tetszen, hanem hogy mindenkinek tetszen, az egész csapat.
0: Ezért a gulyás az hamarabb lesz kész, a leves, mint a pörtölt?
1: Igen, hamarabb, mert egy kicsit hamarabb is lett odarakva, meg
0: a vízbe gyorsabban,
1: meg
0: ugye?
1: Vízbe gyorsabban oldódnak ki.
0: Sok fehéret látok, ez répa, retek, mogyoró, minden van benne, zöldségek?
1: Az alapgulyás zöldségeket megkapja, tehát nem is ragoznám tovább. Ugye tudjuk, ugye mi kell az alapgulyásban.
0: Hát már aki tudja.
1: Ja, az ellerkalarábi, fehér répa, sárga répa.
0: Sózás az közben, vagy sózás elején?
1: Az elején mindenképp kap a hús egy kis sót.
0: Hogy perszívja.
1: Így van, utána pedig ízlés szerint még majd sózunk. Parajdisót használunk.
0: Arra akkor lesz kész, vagyunk, amikor lefő a hús a farka tövéről?
1: Igen, már fog.
0: Látom, hogy azt nézegeti.
1: Igen, az első csülök már szépen jön le. Minden összetevőt azért lepróbálunk, hogy jó legyen az állag. Nem egyszerre
0: kerül. Akkor most már a második.
1: Már térjünk rá a bakonyira.
0: Na, kérdeztem, hogy mitől bakonyi?
1: Na, hát ez
0: nem ott lőtték a disznót.
1: Nem. Ez egy kási vaddisznó, ez tegnap előtt még turkált egyébként az erdő alatt. Úgyhogy én vagyok itt a hivatásos vadász, én eljutottam el kifejezetten erre az alkalomra.
0: Jött magától, vagy menni kellett megcserkészni?
1: Sok kilométeren van azért benne, sok kilométeren van benne. Hát ugye ezt a 170-80 kiló szarvashúst azért nekünk köszönheti a falu most.
0: Hát meg a szarvasnak.
1: Hogyne?
0: Hogy itt volt, itt koncert.
1: A szarvas, igen, hát gondosan ápoljuk, védjük őket, teszünk azért, hogy legyen is, jusson is, meg maradjon is.
0: Jó, hát a vadgazdálkodás nélkül nincs igazából normális vadászat sem, meg hát az erdőnek is szüksége van arra, hogy ritkítsanak, gyérítsenek néha-néha.
1: Nagyon jól mondja, igen.
0: Nem én találtam ki, mások mondták már el nekem.
1: Én sem szoktam mondani, hogy tőlem okosabb ember mondta.
0: Tehát a bakonyi, ez a fantázia név.
1: Bakonyi az eljárás. Bakonyi az a klasszikus csiperkegombás, tejfölös mód, amivel ez a hús el fog készülni. A vaddisznó az bükkaljai, ugye kácsi, az eljárás bakonyi nagyjából egyik kell tudni róla.
0: És aki készíti, az is hazai, közeli.
1: Mi itteniek vagyunk, igen, ekte itteniek vagyunk, ez egy bükkaljai csapat.
0: Neve van?
1: Barátok, Bikák. Két Gábor, két Bika, Gabikák.
0: Gabikák. Vannak humoros, mizsúk, van bikák, gabikák, van.
1: Itt el lehet engedni a fantáziánkat.
0: Spárducok is, meg mert a spárból hozták a múltkor a húst, és azért spárduc lett belőle. Na, tulajdonképpen akkor ez megvan kenyérrel, vagy valami más?
1: Dödölle és knédli lesz a két választható köret hozzá, de természetesen a jó magyar fehérkenyér is itt van az asztalon.
0: Dödöllét az kikészíti?
1: A dödöllét a helyi asszonyok.
0: Ja, értem.
1: Helyi asszonyok helyett majd a helyi emberek fogják lesütni.
0: A bikák?
1: A bikák fogják elkészíteni, igen. De mindenképpen a dödöllét egy asszonynak kell begyúrni, ez a titka az egésznek, attól lesz olyan finom, de mi már süthetjük, emberek már süthetik, férfiak. Úgyhogy nagyjából ez a mesterfogás a dolognak.
0: Annyiszor kérdeztem már a dödöllét, hogy mindig elfelejtem. Ugye begyúrják, utána pedig tesznek hozzá valami más, vagy csak a tésztát sütik át.
1: Be van gyúrva a tészta, ugye pihentetni kell. Igen. Tehát egy éjszakát azért hidegen pihent.
0: Nekem is kéne.
1: Sokakra ráférne a dödöl lemelébe feküdni.
0: Igen.
1: De...
0: Tehát akkor éjszaka begyúrja, beteszi a hűtőbe, reggel pedig akkor...
1: Így van, még azóta is pihen a dödölle. Majd mire kész vannak az ételek, ugye akkor fogjuk neki a jó házi sert és zsírjába kisütni őket, és akkor úgy
0: tálalja. Tehát beleszaggatni.
1: Mindenképpen, igen.
0: Evőkanálnyi szaggató.
1: Pontosan. Hát ilyen csapott evőkanálnyi, tehát azért szebb, hogyha inkább több okó, legalábbis szerintem.
0: Azért oda kell figyelni, hogy nehogy túl kemény legyen akkor,
1: persze.
0: Hogy a fitésről. Ezt nem kell elárulni a titkot, mert most mindenki neki kell dödöllét készíteni. Akkor aztán...
1: Ahhoz már későn neki kell kezdeni dödöllét készíteni.
0: És akkor utána vaddisznó pörköltet hozzá Bakonyi módon, hát az kevesen tudják megcsinálni.
1: Így van.
0: De nem kis kezdő még, mert látok én ott valamit a nyakában.
1: Igen, szegről végről minden évben itt vagyok. Vagy civilként, vagy varázstársaságként, vagy besegítek egy jó barátomnak, ugye ez az egész vadfőző egy nagy baráti társaság végül is. Itt már mindenki is, mert mindenki.
0: Hát 25 éve aztán, kezdődött azóta.
1: Valahogy mindig munkára fogódok. Most jutottunk el arra határozásra, hogy magunk főzünk. Ugye barátokkal tele vagyunk gyerekkel, hál' Istennek.
0: Aztán... Legfiatalabbat meg is szólítottam volna, de hát még...
1: A trónörökös még most tanul. Még most tanul a trónörökös.
0: Hamar kezd.
1: Lesi az ipat. Ezt nem lehet elég hamar elkezdeni.
0: A gabikákat hallották a kácsi vadfőzőn.

0: A jó ételekhez jó bor is kell. Erről a szövetség a borvidékért tagjai beszélnek.
1: Terjék József vagyok, Bogácsról jöttünk, és a szövetség a Büki borvidéket képviseljük itt a Kácsi rendezvényen.
0: Akkor most már értem, hogy nem egyedül, hanem többen vannak, és nem egyfajta bor van, hanem többfajta.
1: Így van, többfajta bor. Itt az egyik helyi termelő, aki szintén tagja itt ennek a szövetségnek, neki van kékfrankos, a Blauburger, milyen van még Ábel?
2: Zenit király leányta. Ezek a palackozott borok.
0: Most ezek a borok, hát ugye a Büki borvidék ismert is, de annyira nem
1: ismert.
0: Nem annyira, mint mondjuk
1: Nagyon sokan
0: tokai.
1: Se tudják, hogy létezik Büki borvidék, ezt mindig keverik az Egrivel, vagy esetleg a Tokait is belekeverik, de hát itt pont ez közé a két borvidék közé van szorulva a Büki borvidék, ami a második legnagyobb borvidék Magyarországon.
0: Ugye Edelénytől...
1: Egész Edelénytől, sőt majdnem Mádig leér a Büki borvidék, és Noszvaj
0: a
1: másik
0: része. Főképpen a déli lejtők, illetve hát a délnyugati lejtők.
1: Nagyon kicsi a termő rész.
0: Igen.
1: Benne.
0: De most ugye hát többen is vagyunk, aztán beszélünk, de az a jó, hogyha többet tudunk meg róla. Hány téle fajta bor van? Megszámolták már? Vagy csak a szövetség tagjai?
1: Hát én nem számoltam meg, megmondom őszintén, lehet, hogy ebből te többet tudsz.
2: Nagyon, tehát nagyon széles a spektrum az egésznek. Ugye alapvetően a Büki borvidék az egy fehérboros, tehát fehérszőrös borvidék. Itt nyilván Eger közelsége miatt a kékszőlők is bekerültek a borvidékre. Elsősorban azok, amik az egri bikavérnek az alapjai, pontosan azért, mert ugye elég sok gazdálkodó, például Bogácsról, ugye direkt azért telepített, hogy később Egerbe tudjon értékesíteni szőlőt. Ilyenek voltak például Apósomék is, pontosan ezért telepítettek Merlot, Blauburgert és Cabernet Sauvignont. Mi 3-3,5 hektáron gazdálkodunk.
0: Ugye ahhoz, hogy jó minőségű legyen a bor, jó tala is kell. Vulkanikus.
1: Ez itt adott.
0: Kőzetten képződött talajok általában, amelyek úgy jobbak, de nem csak, hát termelnek homokon is megfelelő. Néha jót is.
1: Itt a Büki borvidéken a riolit tufás talaj van, ami a badacsonnyal azonos, tehát igen. A badacsonyi borok híresek és jobban promotáltak, itt a Bükkit meg nem ismerik sajnos.
0: Nem tudom, mert hogyha még működne a Szovjetunió, akkor vinnék 1000-rel ezt a bort is, anélkül, hogy márkája lenne, hát, de akkor, most már ugye ez megszűnt.
1: Ha most erre tért ki, igazából ez volt ennek a borvidéknek a baja.
0: Ezt tudom,
1: hogy szőlőt termeltek, és onnét eladták, és igazából nem alakultak ki pincészetek. Nagy pincészetek, akik ugye kinőtték volna magukat ugyanúgy, mint akár Tokajba vagy Egerbe.
0: Mondjuk a nagy pincészet meg volt a Szent Istváni nagy pince, de más, inkább
1: más
0: hagyjuk, de utána elindult itt Szomolyán is, meg hát a többi helyet. Olyan gazdálkodó, akik azért nyertek már országosan is elég szépen. Ismerek is egy pár ember.
1: Igen, Szomolya az már az Egrihez tartozik, tehát sajnos nem keberezhetjük be magunkat a Bükkbe, vagy a Bükkiekhez, mert akkor egyel több lenne, de itt igazából aki a legnagyobb a mezei pincészet, és ő neki a borai, tehát hogy
0: Daruc?
1: Pinti Vardaruc, igen. Tehát, hogy ők tudnak olyan mennyiséget, meg olyan borokat előállítani, amivel be lehet kerülni mondjuk egy áruházláncba.
0: Jaj, mert nagy mennyiség.
1: Nagy mennyiség.
0: És jó minőség.
1: Igen.
0: A kettő együtt mozog. És akkor önök ilyen kis termelőként azért sikerül úgy valamilyenféle piacot, vagy önöknek sikerül szerezni?
1: Hát nyilván
0: valami... Vagy együtt azért fogtok össze?
1: Hát igen, azért van a szövetség, hogy ezt próbáljuk, és ez másképp kicsiként nem fog menni, hanem hogyha az emberek össze tudnak fogni az egész borvidéken, meg valami kapcsolódási pontok legalább vannak, abból lehet talán kinőni azt, ami itt hiányzik.
0: Milyen a jó bor egyébként?
1: A jó bor az, ami a vendégnek tetszik, és azt mondja rá, hogy
0: Száraz, édes, félszáraz.
1: Ez mindenkinek a saját ízlése, úgyhogy ezt tényleg nem lehet így meghatározni. Vannak, aki a kimondott száraz borokat keresik, és itt ugye ebből a száraz borokból vannak nagyon jók, tehát itt főleg orosz rieslinges a terület, annak a száraz borai, de vannak édesborok is, és itt pont a Gáboréknak van a zenítjük, késői születelésű zenét, és abból is jó édesborokat lehetett előállítani.
0: Én úgy tapasztaltam, mintha a száraz borok drágábbak lennének az üzletláncokban. Hát ez nem tudom, mitől van, mert hát minőségre, a másik is minőségi.
1: Ez szerintem inkább az üzletláncnak a politikája, tehát nem biztos, hogy a bor vagy a borkészítőknek a politikája.
0: Ezt megkérdezem, mert meg akartam, hogy ugye mostanában könnyen nyitható, zárható, csavaros üvegek vannak a piacon, a dugósakat nem nagyon találom.
1: Hát erről meg a mérnök urak tudnának egy pár szót mondani. Miért jobb, vagy miért egyszerűbb a csavaros, mint a dugós?
3: Egyszerűbb kinyitni, az már vásárlóbarátabb, másrészt drága a parafondó.
0: Értem, tehát akkor üzletpolitika ez is, de mondjuk dugóhúzót nem hord magával az ember, és akkor ez is
1: probléma. Megy a sivatagba, nincs nála dugóhúzó,
0: és akkor ott fog meghalni, kiszáradni teljesen.
1: Na, sokkal egyszerűbb, és hihatja.
0: De hát akkor a jóborokról, az a jó bor, ami ízlik.
1: Így van.
0: Tehát nincs meghatározás.
1: Ez mindenkinek más az ízlése, nyilván van, aki a a marhapörköltet szereti, a másik meg a vaddisznót. Ez ugyanúgy van a bornál is, hogy...
0: Hát igen, de mondjuk vannak borversenyek, és vannak győztesek, meg vannak úgymond még kutottak.
1: Senki se vesztes.
0: Hát ugye a bor nem itt kezdődik, hanem még amikor elültetik a szőlőt, akkor már ki kell választani legalább egy olyan táblának valót, amit érdemes. Mennyi az? 3-400 vagy attól kisebb területre?
1: Mekkora a legkisebb területünk? 1200 négyzetméter?
0: Hát az a körül van, a négyzetméter. Nagyjából. És mikor kezdik a születet a táblákba? Akkor, amikor megkapják az engedélyt, vagy mindenki egyénileg?
1: Ez mindenki egyénileg, és hát, hogy mire akarnak születelni. Tehát érdekes módon tavaly már augusztus elején születeltek olasz Rieslinget, mert azt vitték a Törlei pezsgőgyárba, amikor még hát nem volt érett, viszont a savtartalma meg olyan magas volt, hogy a pezsgő alapanyagba kellett.
0: Tehát a föld szőlő, de ez a pince, az hiszem, az is fontos a minőségnek.
1: Hát így van, fontos. Fontos egy jó pince, ami állandó hőfokon tudja tartani a mustott bort.
0: Tehát egy jó riolitos pince.
1: Igen.
0: Ezek itt vannak bőségjelege ettől.
1: Hát, hogyha most csak itt a Bükki borvidéknek is a Bogács környékét nézi, én úgy nagyjából számolgattam össze, 1000 darab pincét lehet össze szedni itt Bogács környékén.
0: Hát az kisebbtől nagyobb, aki...
1: Itt mindenféle van benne.
0: Mondjuk több hajós pincék is vannak, azok de azok is nagyobb. Vannak, melyik sose fog megtelni borral.
1: Ezt tudni. Volt éjjesz pincék, főleg ilyenek ebbe. Ez hát az... Nagyon hosszú, 50-60 méter hosszú. Két ágú.
0: Ahogy nézem, nagyon nagy reklámot nem csináltak maguknak. Bár jó helyen van, de majd még jönnek az emberek.
1: Mi vagyunk a reklám. A fiatalembert azért hoztuk magunkkal, mert őt mindenki észreveszi.
0: Ja, értem, a zene a szó rendesen, most már, úgyhogy most már
1: minden
0: csak kóstolgatni kell.
1: Most már pörköltet várjuk, hogy mi kóstoltatjuk a borral az embereket, és utána meg viszont várjuk a kóstoltatást a pörköltet.
0: A szövetség a Bükki borvidékért tagjait hallották.

0: Következzenek a ceglédi vörös keresztesek.
1: Hagyó Imre és a párom
2: Majros Ilona.
0: Hát, hogyha a tévé is itt lenne, egy kicsit úgymond jobban mutatnánk, de hát azért elég szépen mutatnak. Na,
1: köszönjük szépen!
0: Hogy néznek ki? Miért ilyenek?
2: Köszönjük szépen!
1: Mi a vörös keresztől jöttünk.
0: Tavaly is voltam.
1: Így van, minden évben jövünk.
2: Igazából meglepetésként szántuk a vadfőző versenyre Verusnak. Ecsegi Veronika kolléganőnknek van a mai napon, illetve tegnap volt a születésnapja, 35 éves lett, és úgy gondoltuk, hogy ha már vadfőző verseny, akkor meglepjük egy kis őskori tulkokkal, és akkor beöltöztünk Frédinek meg Vilmának. Úgyhogy ezért ez a kis mókás jelmez. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy sikert arattunk, mindenki velünk fotózkodott eddig. Reméljük, hogy amit főzünk, az is nagy sikert alatt, de erről a főszakácsunk tud bővebben nyilatkozni.
0: Megmondom őszintén, itt végigjöttem, most már nem is a főzés a lényege ennek a helynek, a kácsi vadfőzőnek, a jubileumi 25-nek, hanem az, hogy itt az emberek elengedik magukat.
1: Így van, nem csak, hogy elengedik magukat, hanem, hogy itt évek óta olyan csapatok jönnek, akikkel ma már nagyon jó kapcsolatot is ápolunk, tehát szinte baráti társaságként jövünk össze, akármelyik tájegységből is jövünk ide, nagyon jó kapcsolatot ápolunk mindenkivel, úgyhogy nem versengünk, hanem inkább azt mondom, hogy próbálunk jobbat főzni, mint a másik, és akkor győzzen a jobbik, de igazából nem ez a lényeg, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, és együtt vagyunk.
0: Azért folyamatosan oda kell figyelni erre, hogy mert valószínű, hogy szinte mindenki majdnem hasonlóan főzi, csak éppen valami kis különlegességet, vagy odafigyelek, hogy ne kapódjon
1: igen,
0: le,
1: kis, igen, mindig le. Kell egy kis csavart belevinni, azt mondom, hogy én azt, mi azt szoktuk vallani, még ma is azt mondjuk, hogy ez egy hagyományos vadfőző verseny, tehát itt roston vagy bográcsban főjenek az ételek javarészt,
0: szabad
1: és akkor így van, szabad tüzön, vagy akár ugye gázon, mindegy, de az a lényege, hogy egy kis csavart mindig kell belevinni, és bele lehet vinni egy kis narancsot, egy kis csokoládét, mert a vad elbírja. Ugye nem csak az áfonyát, hanem ezeket a citrusos, illetve kesernyés ízeket is, ugye a vad elbírja. Egy kicsit, ha viszünk bele egy kis csavart, akkor akár még nyerhetünk is.
0: De úgy látom, hogy nagyjából a vége felé tartanak, mikorra fog eldőlni, hogy na, most már tálalhatunk.
1: Amint kész a zsemlegombó, fölforra a vízünk, már visszük is.
0: Ebből zsemlegombóc.
1: Ebből zsemlegombóc lesz, így van.
0: Milyen nagyságú, ökrönnyi?
1: Nem, hát ilyen kis aranyosak van, azért ekkorát nem viszünk, hanem olyan kis...
0: Ja, mutatós
1: kis legyen. Cukikat.
0: De ebbe a szerkóba mennek.
1: Természetesen. Nem öltözünk át, annyi szóval nem öltözünk a mai nap folyamán.
0: Előre készítették ezt, vagy pedig hát úgy volt, hogy...
2: Előre gondoltuk.
0: Előre, akkor van, nem most kezdték.
2: Már hogy a jelmezt?
0: A jelmezt, a jelmezt.
2: Így van, igen, a jelmezt, igen. Az ételfőzéssel úgy vagyunk, hogy amit a pusztában meg lehetne főzni, ahhoz ragaszkodunk, ugyanígy készítjük az ételeinket is, hogy egy vadfőző nekünk, mi részünkről arról szól, hogy kint van az ember a pusztában, és ott se éheztek a gulyások, a juhászok, senki. Elővette a bográcsot, levágott egy juhot, megfogott egy győzet, vagy bármit, abból főzte az ételét. És azért szeretnénk mi képviselni ezt a hagyományos bográcsos ételeket, hogy ne vigyél a street food, mert a vadfőzés nekünk a hagyományokat erősíti. Úgyhogy mi a hagyományokat próbáljuk követni.
0: De nem csak versenyen főznek akkor, hogyha a csapat ilyen jó csapat, mert látom, tavaly is találkozom, nagyon összetartó csapatról van szó, hanem máskor is, esetleg otthon névnapra, szülinapra?
2: Természetesen. Azért egyetlen egy születésnap, névnap, vagy bármilyen céges rendezvény nem múlhat el annélkül, hogy nem csapunk a lecsóba, illetve nem csapunk a bográcsba. Úgyhogy mindig igyekszünk megismertetni a kollégákkal, mert nagyon sok helyre hívnak már minket, hála Istennek, főzni versenyekre. Próbáljuk a kollégákat is átadni, amikor céges rendezvények vannak, azokat az ízeket náluk is megmutatni Budapesten, amiket mi itt a vidéki főzőversenyeken megtanulunk, mert nagyon sokat lehet tanulni a főzőcsapatoktól. Körbejárunk, mindenkinél más az íz, mindenkinél más az a kis belevaló. Ezt próbáljuk mindig megmutatni otthon is a kollégáknak, igen.
0: Tehát ugyanolyan anyagból is mást lehet készíteni, de most akkor ebből már elfelejtettem, annyit néztem, hogy ebből mi lesz.
1: Szarvas ragú, de ha elrontanánk, mákos tészta.
0: Hagyó Imrét és Majoros Ilonát, azaz Frédit és Vilmát hallották.
3: Paprika só, szó, ami szó, nekem kedvencem a lecsó.

0: Nem csak ételreceptekről, hanem a pitypang mézről is szó lesz a következőben.
1: Orbánné doktor Tóth Éva Titanilla.
0: Mi történik most?
1: Hát én most éppen egyébként áfonyát szeletelek, de egyébként áfonyás vörösboros őzragút készítünk.
0: Látom a
1: boros, így van.
0: Lehet, hogy a másik, tehát az már belement akkor.
1: Így van. Egy teljes üvegbor már benne van.
0: A szakácsban ilyenkor nem sokás, ugye, mert a...
1: Azért bevizsgáltuk.
0: Ja.
1: Bevizsgáltuk, igen. Igen, igen.
0: Így gondoltam én is, csak nem mertem mondani.
1: De nagyon jó.
0: Tehát őz. Az őz az honnan?
1: Az őz az Miskolcról van egyébként. Hát az nem...
0: Eddig vadászokkal beszélgettem, igen, de akkor ez, de nem, van, nem. Aki... Azt
1: nem illőttük, ezt vettem, ezt a húsit.
0: Tetős.
1: Így van. És akkor jutúróztrapacskát csináltunk hozzá, ilyen kapros jutúróztrapacskát, meg készül hozzá egy ilyen áfonyás salátakeverék, és akkor csináltam, majd mindjárt mutatom, készítettem tavasszal pitypangmézet, és ilyen pitypangmézes szósz lesz rajta, ilyen vinegret.
0: Akkor, hát megmondom őszintén, a őzet még, talán még én is úgy meg tudnám őzni, a bort is meg tudnám kóstolni, meg minden, de nem kóstolok semmit.
1: Ez csak egy kis különlegesség, ez a pitypang méz. Na, ezt én készítettem. Hm? Csak kóstolja meg.
0: Kóstolgatom, de semmi különösebb íze nincsen, olyan, mint a méz, nem most már van.
1: Igen.
0: Jó, megfelelően kell úgy látom kóstolni, mert az első, ami bejön, az édesség, utána jön
1: az íze,
0: az amat rész, amikor már az orba is sikerül, hogy feljusson.
1: Igen.
0: No, ez lesz erre a salátára, amikor össze lesz hazugatva, szépen felezi az áponyát. Jön, ez milyen szóska?
1: Az madársaláta és rukkola van összekeverve.
0: Na, az micsoda a rukkola?
1: Hát borsmustár, levél más néven.
0: Ja, ilyen. Így már jobban ismerem.
1: Igen.
0: És akkor ez lesz a hozzá a pörkölthöz.
1: Ugye egy ilyen kis frissesség kell hozzá, mert elég nehéz étel lesz így összességében, és akkor egy kicsit fel akartuk dobni valami.
0: Na most frissen. A tálalás, most már, ugye már szinte készen van minden, csak még a saláta nem. Tessék nyugodtan
1: csinálni. A saláta az még nem, de nem baj, nem sokára készen vagyunk.
0: Ja, jó. És akkor a salátát is külön kell díszíteni majd?
1: Hát igen, egy picit ezzel az összevágott áfonyával fogunk majd díszíteni.
0: Körbe?
1: Igazából a tetejére szórom.
0: Ja, értem.
1: Csak úgy a tetejére. Akkor
0: szokás szerint inteni, mint hogy ha vetnék, és ez a fajta étel így, hogy néz ki? Tehát oldalt van a köret, az micsoda is?
1: Egy kapros jutúrós trapacska.
0: Ja, kapros jutúrós. Mm-hmm. Ja, akkor azért van itt a...
1: Igen, még a tetejére egy kis szalonna kocka, igen.
0: Elkényeztetik a zsűrit, lehet, hogy nem fognak tudni mit csinálni.
1: Ó, hát annyiféle különleges étel készül most a mai nap, hogy meglepő lenne, hogyha mi lennénk az egyetlenek, aki különlegeset tálal.
0: Mindenki, de ez a mézecske, ez hogy készül?
1: Ez leszedem tavasszal a pitypangvirágot, és akkor főzök egy sűrű cukorszirupot, és a cukorszirupban főzöm meg a virágokat. És amikor szépen felfőtt, akkor leszűröm, és akkor beforralom egy ilyen mézállagúra, és akkor így megmarad.
0: De ez szép.
1: Igazából semmi közben.
0: A méhecskéket nem dolgoztatta
1: nem,
0: meg.
1: Nem, akkor, abszolút nem.
0: Ez akkor mély szorgalommal kellett önnek ezt készíteni.
1: Hát igen.
0: Mennyit lehet egyébként ebből?
1: Készíteni? Hát amennyi türelmünk van, mert ugye nyilván nagyjából egy ilyen 1 kilónyi szirúphoz, ahhoz kell egy ilyen, hát 3-4 kiló virág legalább, és azt mire leszedi az ember?
0: Hát munkás, mint a méheknek, ugyanúgy. Nem kell elárulni mindent, mert fogják, mindenki ezt fog készíteni. Bár azt hiszem, hogy nagyon sokáig tart. Hát gondolom, egy fél nap munka kell hozzá.
1: Hát, mire leszedjük a virágot, az majd egy nap. És akkor este még mire megfőzem, az legalább egy ilyen 3 óra megint, úgyhogy igen, elég játékos.
0: Ki kell menni a határba?
1: Igen, ez innen van Kácsol egyébként, ez a virági cettő.
0: Nem, akkor visszajött megnézni, hogy hol született.
1: Hát nagymamám, ő Kácsi, én itt születtem egyébként Kácson.
0: Hát így könnyű, hát itt már, akkor már megvan a rutin, de megvan a kapcsolat is ahhoz, hogy gyerjenek. Először, vagy már többször voltak?
1: Ó, hát mi már itt vagyunk a kezdetektől, ugye a másodikon már részt vettünk.
0: Kint?
1: Igen.
0: Mi is, még akkor katolikus rádióként. Részt vettünk mi is kint a kolostornál.
1: Így van, még az elején ott volt kint a fürdőben, és akkor beköltözött így szépen lassan ide a falu közepére.
0: Akkor tapasztaltak meg.
1: Igen, ez már a sokadik.
0: Segít a férje, illetve hát a...
1: Ó, a barátnőm férje.
0: És a család.
1: És a család.
0: Jó buli ez, ugye?
1: Ó, mi nagyon élvezzük, azért jövünk minden évben, mert nagyon jó a hangulat, nagyon-nagyon kedvesek egyébként a szomszédok, mindig meg szoktuk kóstolni egymás ételeit. Nagyon jó hangulatot csinál egyébként a zenekar minden évben, úgy szeretünk ide járni nagyon.
0: Csapatnak van neve?
1: Mi vagyunk a Hős Hatos, a szüleink ők külön neveztek, a Szarvasburgerrel, ők pedig a Tótik.
0: Orbánné dr. Tóth Éva Kitanillát hallották főzés közben.

0: Végezetül egy felvidéki csapat tagjaival beszélgetünk.
1: Mizu, Jabloncáról érkeztünk, és akkor csináltunk egy ilyen deralt vathúst, ilyen tortillába összerakosgatva. Négy oldalról lesz kisütve, be lesz még kenve ilyen mézes, fokhagymas, vajás palccal, és az lesz a zsűrinek. Petrezselymes krumplival.
0: Azt hiszem, hogy a zsűrinek ízlelgetni kell majd, mert ez különleges. Itt nem nagyon szoktak, hogy végigjöttem pörkölt, meg általában sült valami, de ezek annyira sok színűek. Mi is most feltetszik vágni az uborka? Az, vagy
1: ez most a cukiniba töltök fetasajtot, és ez is még meg lesz sütve hozzá.
0: Miben?
1: Hozzá lesz feltalálva. Vajba fogom sütni.
0: Tehát vajba sütni?
1: Vajba fogom sütni, igen. És akkor van baconbe betekerve még sparga, az is vajon meg lesz pirítva.
0: Hát azzal kezdtük, hogy nem ruhaszárító kötél.
1: Ruhaszárító kötél van.
0: Hanem ehető spárga.
1: Ehető spárga, igen.
0: Mostanában a spárga már kezd divatba jönni. Nem tudom miért, mert...
1: Egészséges.
0: Mert igen, egészséges, de ugye az íze az...
1: Semleges.
0: Tehát azért, hogy semleges ízű, tehát lehet mindennel
1: ízesen kombinálni, igen.
0: De hát megmondom őszintén, én azt hittem, hogy ez sütemény, amit fel
1: hát olyan szép, mint a sütemény, igen.
0: Az micsoda?
1: Dobostorta. Nem, ez a tortillába a vathús.
0: Rá kell írni, mert nem fogják
1: igen,
0: tudni.
1: Igen. Úgyhogy divatos is, szép is, sütemény alakú is. Vathús is, van mindenből lehet válogatni.
0: Ezeket mindent itt kell készíteni,
1: mindent
0: elő
1: itt,
0: nem
1: itt
0: lehet.
1: Van. Nem készítek előre semmit, itt fogom sütni, úgyhogy itt készül minden. Amíg el nem vágom a kezem.
0: Azért az betegyem, mert én elég gyakran elvágom.
1: Hát nem szeretném, mert akkor nehezen megy én befejezni az ételt.
0: Tehát a spárgás, ez pedig, ja, amit most...
2: Erre milyen pálcot is teszel? Teszel erre is valami pálcot?
1: Nem hiszem, mert ott van benne a sájt, az meg sós.
2: Csak megsütve.
1: Megsütni, igen, csak vajon.
0: És az a mézes hagyma?
1: Én nem, ez csak petrezselymes hagyma, a mézes ez.
0: Ja, jó, hát akkor dolgozni kell.
1: Igen, egy csepp munka van vele.
0: De azért a gyakorlott, mert... Közben jár a kezem, ez
1: igen,
0: a
1: igen, mert ha el akarok készülni, akkor muszáj közben dolgozni is.
0: Mikorra készül ez?
1: Hát, olyan fél, egy órára legkésőbb le tudom adni az ebédet.
0: Hogy van ez, hogy végül is kóstolgatja közben, vagy nem kell?
1: Nincs időm kóstolgatni, de szerintem jó lesz minden. Meg van kóstolva előtte, be vannak parcolva a húsok, így hogy ott már nagyon nem tudjunk kóstolgatni.
0: Otthonra azért elég munkás lenne.
1: Igen, a csöppet, igen.
0: Azzal kellene kezdeni előző este.
1: Hát, nem mindent lehet elkészíteni, mert minden frissen akarunk találni, úgyhogy nem tudjuk előkészíteni.
0: Tanulja, vagy... Úgy interneten szedi le ezeket.
1: Ez ilyen ötletek innen is, onnan is, tapasztalatokból is el van nézve, főzőversenyekre járok, úgyhogy sok oldalról van összerakva a menü.
0: De nem csak Kácsra járok.
1: Nem csak Kácsra, nem. Magyarországra járok, nem voltunk. Szlovákiában nálunk járok főzni, úgyhogy 10-15 verseny évente belefér.
0: Őszinte legyek, azért 10-15 verseny már azt jelenti, hogy...
1: Kora tavasztól késő őszig.
0: Hogy van ideje?
1: Hétvégén ráérek.
0: Hát azért ez kell egy kis affinitás is, hogy meg szereti.
1: Szeretni kell csinálni, ez pihenés és barátság is.
0: Sokan ismerik már?
1: Hát remélem már, igen.
0: A név, az honnan... Ered,
1: a Mizu az egy férfi név, hogy Milán, meg a Zu az meg Zuzsi.
0: Még úgy, azért, hogy Mizu. Hittem, hogy Mizuiság.
1: Meg Mizuiság, igen.
0: Tehát akkor ebből?
1: Ebből lett a két névből lett a Mizu.
0: Ketten vannak?
1: Vagy? Most jelenleg ketten jutottunk csak eljönni, igen.
0: Sok alapanyag plusz két ember.
1: Igen, színig volt a kocsi.
0: Azért mondom bele, mert a sátrat is fel kell
1: állítani. Igen, sátrat is mindent, igen, asztalokat minden saját magunknak kell hozni.
0: Jó kedvük van.
1: Igen.
0: Egyébként, hát akkor már készülnek a versenyre, amit majd lesz.
1: Jabloncára is, igen, persze. Még a Jablonc előtt még van két verseny, még van, ezen kívül még két verseny, azt úgy lesz a Jabloncé a negyedik.
0: Hát nem irigylem azért, mert egész napit el kell állni, vagy leülni.
1: Hát nincs idő leülni, de elszórakozzunk, el vagyunk. Jó emberek, sok barát, ismerkedés, megint új arcok, megint új ismerősök.
0: Figurára nem emlékszem, tavaly is itt volt.
1: Tavaly is itt volt, igen, ő Giorgio. Ha egyedül járok főzni, akkor ő jön velem.
0: Ja, segítő.
1: Igen, ő, de nem segít semmit, egész nap napozik.
0: Mint a férfia.
1: Igen, férfi.
0: Köszönöm. Neveket mondtad?
1: Zsuzsi. Éva. Köszönjük szépen.
0: A felvidéki jabloncaiak második helyezést értek el, amire volt is esélyük, hiszen szép díszítéssel különleges ételeket vittek a zsűri elé. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződése hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracski lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkerő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Az ukrán elnök közölte, egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belarusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására. Máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MT. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünet sértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Két egymás követő földrengés is megrázta a görögországi szigetet, Krétát. A hatóságok az omlás és földcsuszamlás veszély miatt elővigyázatosságból megkezdték a turisták kimenekítését a leginkább érintett övezetekből. Személyi sérülésekről és áldozatokról ugyanakkor egyelőre nincs hír. Itthon életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm állandó beszélgető társamat, a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban Széles László Lőrinci plébánost, Isten hozott kedves Laci atya, rádiónk EGRI stúdiójában.
3: Köszönöm szépen, és a szokásosan köszönök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Örül a szívünk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy miért? Mert elérkezett a 100. adás. A 100. adásban beszélgetünk, kedves Laci atya. Gondoltad volna, hogy így elmúlik és eltelik az idő, hogy 100. adást is megír ez a szeretett kedvenc műsorunk?
3: Bevallom, hogy akkor nem, de erről eszembe jut Kónz Zsuzsa 1966-os nagy slágere, hogy rohan az idő. A Jóisten nagy kegyelme számunkra, hogy ez megadatott, hogy amikor most jöttem a vonattal, és készülve, hogy a 100. adást vesszük fel, végig az volt az eszembe, hogy legelőször is mindkettőnk és valamennyünk nevében nagy-nagy hála a Jóistennek ezért.
2: Úgy gondoltuk, hogy a mai adásban olyan dalokat hallgatunk meg újra, amelyek már elhangzottak. A Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk valamelyik korábbi adásában. Én is válogatok néhány számot, erről beszélgetünk. Te is választottál egy számot, és ezúttal egy vendégünk is lesz majd a műsor második felében. Bércesi András igazgató főszerkesztőt kértük meg, hogy legyen partnerünk, és válogasson ő is a kedvencei közül. És most akkor következzenek a történetek és a beszélgetések. Kedves Laci atyám, az én egyik választásom Daniel Boone Beautiful Sunday című dalára esett, azért is, mert van ezzel a dallal kapcsolatban egy kedves történetem. Annak idején évekkel ezelőtt még gyakoriak voltak a lakodalmak, az esküvők, és bizony te is sokszor említed a falusi lakodalmakat és esküvőket. Gyermekkoromból emlékszem egy olyan esküvőre, ahol a együttes ezt a dalt játszottam, és én erre a dalra olyan jót táncoltam, édesapámmal, édesanyámmal, keresztapámmal, keresztanyámmal, szóval a szeretett családdal, és olyan szép emlék fűződik nekem ehhez a dalhoz, hogyha én meghallom a Beautiful Sunday című dalt, akkor mindig ez a lakodalom, ez a lagzi, és ez a közös táncolás jut eszembe. Beautiful, vagyis szép és gyönyörű, egy gyönyörű vasárnapról énekel nekünk Daniel Boone ebben a dalában. Neked milyen emlékek jutnak eszedbe erről a dalról?
3: Már azt hiszem, hogy akkor emlegettem, hogy egy falusi együttes működött a szülőfalunkba, és én általuk ismertem meg gyerekkoromban ezt a felvételt. Amit most Böbe elmondtál, erről pedig az jut eszembe, amit nekem mondtak már többen, hogy ezekre a dalokra ragyogóan tudtak táncolni, és lehetett is.
2: Akkor csak megerősítettem a te általad elmondottakat. Nekem egy ilyen szép és kedves emlék jut eszembe, ha már a személyes emlékeimet említjük. Ezek után akkor javaslom, hogy hallgassuk meg Daniel Boone Beautiful Sunday, azaz Gyönyörű Vasárnap című dalát 1972-ből.

0: A következő dal a Hóvirág Duó, Ó, drága nagymami című dalom, amelyet azért választottam adásban, mert nekem volt egy nagyon aranyos, édes, drága tündér nagymamikám, akiről csak ilyen szuperlatívuszokban és nagyon sok jó jelzőt és szép jelzőt felsorolva tudok beszélni. Nagyon jó nagyszülőket adott nekem a Jóisten, van miért és van kikért miért hálát adnom, hálát is adok értük a Jóistennek, és erről a dalról nekem mindig a nagymamám jut eszembe. Annak idején évekkel ezelőtt volt egy anyák napja, ahol, hát ugye verseket, zenei darabokat adtunk elő édesanyáknak, nagymamáknak. Én fuvolázni tanultam, és egy fuvola darabot is előadtam, és sose felejtem el, hogy a tanítónéninek azt mondtam, hogy addig semmiképpen ne kezdjük el az anyák napi ünnepséget, amíg nem ér ide a drága jó édesanyám meg a nagymamám. Úgyhogy egy ilyen szép gondolat és emlék jutott eszembe erről a dalról. A Hóvirág Duó pedig Kon Zsuzsát és Gergely Ágit jelenti. Neked mi jut eszedbe erről a dalról?
1: Én ehhez már, amit elmondtál, nem tudok mit hozzátenni. Amiről szóltál, ez önmagáért beszél. Én csak a dalhoz fűznék annyit hozzá, hogy gyerekkorom egyik régi kedvence. Ha jól tudom, 1962-es a felvétel, de erre nem veszek mérget, mert nem tudtam pontosan kideríteni, de ez mutatja, hogy hogyan múlik az idő. Itt hadd mondjam el a kedves hallgatók felé akkor azt, hogy mióta ez a műsor elindult, azóta már én is állami nyugdíjas lettem. És egy sztori ezzel kapcsolatosan, egy középkorú hölgy a postás ott nálunk Lőrincébe, 2026. januárjában kaptam a nyugdíjat először, és Andrea bedobott egy szetlit a postaládámba, amin ez a szöveg szerepelt: kedves atya, holnap hozom élete első nyugdíját. Íme ide jutottunk, és ezek a dolog rámutatnak arra, hogy nekünk volt igazi fiatalságunk, gyerekkorunk, amelyekre jó visszaemlékezni, és ezek ezt felidézik.
0: És történelmi pillanat történt akkor a te személyes életedben is, az a bizonyos nap, amióta nyugdíjassá váltál. Hála jó Istennek azért is, hogy ezt a kort is megérhetted. Ezek után hallgassuk meg a Hóvirág Duó, Kon Zsuzsa és Gergely Ági nagymami című dalát 1962-ből, és ezzel a dallal köszöntünk minden nagymamát és dédnagymamát a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban.

0: Olyan jó jókedvűnek lenni. És olyan jó, hogy mi a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsorunkban mindig próbálunk jó kedvet varázsolni a kedves hallgatók otthonaiba a rádiókészülékek segítségével. A te archívumodban és a te személyes magángyűjteményedben számos jobbnál jobb és vidám felvétel szerepel. Például a most következő felvétel, amely jó kedvre deríti az embert. Így mulat egy bítes magyar úr. Ezt a dalt hallgatjuk meg hamarosan a Sirius együttes előadásában. Néhány nappal ezelőtt az egyik rádió kívánságműsorában hallottam ezt a dalt, és olyan boldog voltam, hogy na-na, nem előztetek meg bennünket. Mi ezt a dalt már sokkal hamarabb, mondhatom úgy, hogy hónapokkal, évekkel ezelőtt leadtuk a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsorunk egyik adásában, és azóta is jó újra és újra meghallgatni. Így teszünk hamarosan. A Sirius együttesnek pedig volt egy nagyon helyes énekese, aki sok fiatal lánynak tetszett. Többek között édesanyámnak is, nem meglepő módon, hiszen minden fiatal lány életében vannak olyan helyes férfiak, akikért lehet rajongani, és akiket jó hallgatni.
1: És a szívük tetszését elnyerik.
0: És a szívük tetszését elnyerik. Ilyen volt Pápai Faragó László. Ő fog nekünk énekelni hamarosan?
1: Igen, ő volt az énekesük. Egyébként ez a dal annak idején hangzott el, amikor a Táncdal Fesztiválok témakört vettük.
0: És most meghallgatjuk a Sirius együttes és Pápai Faragó László előadásában az Így mulat egy bítes magyar úr című dalt 1968-ból.

0: Az öröm mellé sokszor társul a boldogság is, hiszen akkor vagyunk boldogok, ha örülünk. És amikor örülünk, akkor boldogok vagyunk. Hogy miért is előlegeztem meg ezt a szó összetételt? Hát azért, mert a hamarosan hallható dalunk címe egészen pontosan az, hogy Susu Bolondság. Szeretem ezt a dalt, mert vidám és jó kedre deríti az embert, akárhányszor hallgatja meg. Annak idején a Csini Baba című film betétdalaként is szerepelt ez a dal, modernebb változatba, modernebb köntösbe varázsolták, de most téged idézlek, kedves Laci atya, oly sokszor szoktad említeni azt, hogy nekem azért az eredeti, a szívemhez közel álló. Így vagyok ezzel én is. Ismán Nelly Susu Bolondság című dala az eredeti, és nekem ez a dal tetszik. A modern változatot is meghallgatom. Jó párszor lejátszottuk már a Szent István Rádió hullámhosszain is, de olyan jó, hogy most újra meghallgathatjuk az eredeti dalt. Neked mi jut eszedbe erről a felvételről?
1: Különösebbet már nem tudok ezzel hozzáfőzni, csak megerősítem, hogy én is többször hallottam már a feldolgozását, de jobban teszik az eredeti.
0: Most mindkettőnk örömére, valamint remélhetőleg a Szent István Rádió kedves hallgatói örömére is meghallgatjuk Ismán Nelly Susu Bolondság című dalát. Szóljon a felvétel 1967-ből.

0: Kedves Laci atya, azt említettem, hogy a mai műsorban, a 100. adásban kedvenc felvételeink közül válogatunk. Annyi jó dal hangzott el ebben a műsorban, te is kiválasztottál egyet a sok-sok felvétel közül. Nekem és Bércesi Andrásnak adtad az elsőbséget, és átadtad ezt a lehetőséget, hogy most mi válogassunk több dalt. Ezt köszönjük neked. Hamarosan meghallgatjuk a te választott dalodat is. Mire esett a te választásod?
1: Emlegetted az előbb az örömöt és a boldogságot. Az ember sokszor kifejezi az örömét úgy, hogy fütyül. Ezért egy ilyen dalt választottam. Örülünk, hogy ide eljutottunk 100. adáshoz, és hogy emlegettem az előbb, fontos, hogy a szívünkben ott legyen a hála is a Teremtőnk felé, hiszen, hogy Szent Pál apostol mondja, hogy mit van, amit nem kaptál. Mindent a Jóistennek köszönhetünk, ezért a hála kell, hogy eltöltse most is a szívünket. De vidáman, boldogsággal ünneplünk az Úrral együtt. Ezért választottam egy fütyülős dalt, egy olyan kuriózumot, amiről megtudtam, hogy lemezen nem jelent meg, neten, interneten nem található, csak a magyar rádióból tudtam én is annak idején megszerezni. Tehát, ahogy bebe szoktam mondani, bár ez a dal már elhangzott, de ismételten egy rádió történeti pillanat fog következni ennek a kuriózum dalnak az elhangzásával. Böbe elmondja a részleteket, egy olyan dal, amit fütyülve adnak elő, erről pedig idézem azt, amiről már szóltunk, Tari Viktortól tanultam a szólásmondást, hogy sláger az, amit még a Schuster innosok is fütyülnek. Nos, ez a dal maximálisan helytáll ebben a kategóriában.
0: Akkor egy újabb sláger hangzik el itt a Szent István Rádió hullámhosszain nosztalgia műsorunkban. Meghallgatjuk a Valami füttyel című felvételt, amelyben Jürgen Erbe fütyül, közreműködik a Berlini Rádió tánczenekara. Szóljon a felvétel 1968-ból.

0: András, az első dal, amelyre a választásod esett, a fehérnél is halványabb árnyalat. Miért ezt a dalt választottad?
1: Ennek is van története természetesen, mint Laci atyának minden zenedarabhoz. Van egy 1991-es film, a Commitment című. Ez Angliában játszódik, és a munkás fiatalok elhatározták, hogy egy zenekart hoznak létre, és itt szedegették össze a tagokat, és akkor van egy templomi jelenet, ahol az orgonán éppen ezt a dalt játsza egy fiatal, és énekli. Hát ő lesz természetesen a billentyűs, és bennem ez annyira megmaradt, ez a természetesen ismertem korábban is ezt a slágert. Ha sztori, akkor legyen sztori, van egy ilyen városi legenda, hogy állítólag a Kívánság műsorban a Procol Harum adja elő, volt, aki úgy kérte, hogy a Pokol Három zenekarnak kérik a dalát, ugye az angol műveltség még nem volt akkoriban annyira mély, úgyhogy ez is emlékezetes kis kiszólás, de ezt a filmet idézi nekem ez a dal, amiben nagyon-nagyon-nagyon jó slágerek vannak. Én ebből az időszakból egyébként a progresszívebb, keményebb zenéket szeretem, tehát a Led Zeppelin, a Def Leppard, a Deep Purple, és még lehetne Frank Zappa sorolni, de ezeket a könnyedebb slágereket is, amik itt a nosztalgiában vannak, ezeknek is tudom, hogy széles rajongótábora van, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy minőségi zenéről beszélünk, tehát ezek mind-mind minőségi zenék. Minden esetre ez a felvétel nekem a szívemnek emiatt is nagyon-nagyon kedves, és egy jó hangulatú dal.
0: Annak idején mi mit is mondtunk el ezzel a dallal kapcsolatban?
2: Azt tettük hozzá, hogy az orgona szóló, ami szerepel benne, ez komoly zenei ihletésű, Johann Sebastian Bach zenei világa áll a háttérben, és már akkor hadd reagáljak igazgató úr szavaira. Többen szóltak nekem, hogy mikor lesz már kemény rock, hard rock az adásba. Mondtam, hogy nincs elfelejtve. Úgy tervezném, hogy majd, ha eljutunk a végére, ezzel zárunk. Tehát amiket említette igazgató úr, Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Nazareth, hagyd ne soroljam, ami nekem kellett és ismertem, minden megvan. Ha jó Isten adja, ezek is majd adásba kerülnek.
0: Ennyi bevezető után szóljon tehát a Fehérnél is halványabb árnyalat című dal, amelynek címe angolul így hangzik, White Shade of Play. A Procol Harum együttes felvétele szól, 1967-ből, egészen pontosan egy lemezfelvétel. One, two.

0: A következő felvételt a Kex együttes adja nekünk elő, a dal címe pedig egészen pontosan a család. Mi jut eszedbe erről a dalról, kedves András? Miért esett a választásod erre a dalra?
1: A Kex együttes szívemnek kedves zenekar, ha bár nagyon kevés felvétel maradt utánok. Ugye tudni kell, hogy Baksasós János a zenekar frontembere, ő kimenekült, a MUT rendszer elüldözte, és ő Németországban élt, nem is olyan régen, 1-2 évvel ezelőtt halt meg. Fantasztikus zenész, fantasztikus egyéniség volt, nagyon jó performanszokat csinált, tehát ő a művészetet szélesen értelmezte, és ez a Család című száma, ez egy nagyon kellemes, jó hangulatú, ilyen békés dal. A másik nagy slágerük például még az Elszállt egy hajó a szélben, ami lemezen jelent meg. A Zöld-sárga, az talán lemezen nem is jelent meg, de mondjuk emlékezetes nekem, én Hobó rajongó is vagyok, nagyon szeretem a munkásságát, és Földes László rendszeresen színpadra vitte a Kexnek a műveit, és hát ők nagyon jó barátok voltak Baksasóssal, tehát nekem ehhez is kötődik, aki másszor is előadta, de ez egy ilyen komplex fiatalkori élmény. Hogyha Hobóról egy nagyon picit beszélhetek, akkor nekem a 89-es Hobó karácsony az első koncert élményem, 14 éves voltam, és akkor volt ugye a romániai forradalom, és akkor, tehát ugye akkor nem volt még a hírközlés ilyen gyors, és a Hobó a színpadról közvetített, hogy éppen milyen esemény van a forradalomban, tehát ezért 14 évesen ez egy nagyon különleges megélés volt, és hát a zene, a koncert hangulat azóta is magával ragad. És hogy keretes legyen a szerkezet, a bátyáméktól karácsonyra egy Hobó jegyet kaptunk, ami március 1-én itt az Egri Gárdonyi Géza Színházban, a 82. évében lévő Hobó egy fantasztikus 2 órás műsort adott, olyat, hogy le a kalappal.
0: Laci atya, neked mi jut eszedbe ezzel a dallal kapcsolatosan?
2: Nekem most nem a dallal kapcsolatban jutott eszembe, hanem igazgató úr szójátékár úr. Ő mondta, hogy széles hallgató tábora van a műsornak. Erről jutott eszembe a sztori. Kormos Csaba atya, azt hiszem egy évvel végzett alattam itt Egerben a szemináriumban, és a szentelés óta mi nem találkoztunk. Amikor a rádióba jöttem, az üdvözletemet adja át a Csaba atyának, és Csaba atya szó szerint így küldte az üdvözletét: mondd meg a Laci atyának, hogy széles mosollyal üdvözlöm. Ennyit röviden erről.
0: Ezek után szóljon a Kex együttes Család című dala 1971-ből.

0: Műsorunk folytatásában hamarosan a Lokomotív GT együttes dalát hallgatjuk meg, amelynek olyan szép a címe: Szeress nagyon. Gondolom, te is nagyon szereted ezt a dalt többek között, hát hogy mi miatt, most elárulod nekünk.
1: Igen, igen, hát tegyük hozzá, hogy nagyon széles az a lista, amit látni szoktunk. Laci atya mindig, amikor érkezik a felvételre, megmutatja nekem is, és akkor látjuk, hogy mi lesz most a következő felvétel kínálata, és most ebből a bővített listából választhattam, és hát nagy örömmel választottam a Lokomotív GT-t, hiszen egy szupergrupról van szó, egy olyan zenekarról, ahol a, tehát ez egy világszínvonalú formáció volt, ezt nem csak én mondom, mert én botfülű vagyok, de akik nagyon-nagyon értik a zenét, ők is azt mondták, hogy ez egy olyan csapat volt, akik, hogyha mondjuk nem a vasfüggöny mögött tevékenykednek, akkor valóban a világhír járt volna nekik. Azért ők eljutottak tengeren túlra Európába, nagyon sok helyen koncerteztek, Szovjetuniótól Lengyelországon, hát mindenfelé, és mindenhol nagyon-nagyon szerették. És ott is, ahol ugye hát a magyar nyelvet nem nagyon értik, persze készültek angol nyelvű felvételek is, meg angolul is énekeltek, de alapvetően magyarul. És hát ez a dal, a Szeress nagyon, ez mind a szövegvilág, mind a profi zenével nagyon-nagyon közel áll hozzám, és hogy egy kicsit még megszemélyesítsem, ugye volt a LGT búcsú koncert a Nyugati pályaudvaron, azon is volt szerencsém ott lenni, és hát egy óriási, fantasztikus élmény volt. Mondom, nagyon-nagyon szeretem a koncerteket, mostanában kevesebbszer megyek, talán kiöregettem ebből, vagy nem is tudom, de ez is egy olyan fiatalkori élmény, ami mind a mai napig meghatározó.
0: Köszönöm, hogy megemlítetted, mert erre lettem volna kíváncsi, hogy ilyen koncertlátogató fiatal voltál, szerettél koncertekre járni?
1: Nagyon-nagyon, tehát hogyha már a Hobóhoz még visszacsatolhatok, akkor mi minden héten jártunk a Hobó klubba, minden vasárnap volt a Lágymányosi Közösségi Házba egy ilyen kicsit ilyen ülős koncert, ahol minden héten találkoztunk. Aztán nyaranta se volt mindig szünet, mert volt, hogy az Orci kertben, a tópartján, szabadtéren ott muzsikáltak, és tényleg egy ilyen családias kör volt. De hát ezen kívül a szerencsére jutottam a nagyok koncertjére is, nagyon sok külföldi zenekar koncertjére, de akár mondjuk Bécsújhelyen, amikor ugye Pink Floyd azt mondta, hogy addig nem lépnek föl, amíg a vasfüggöny áll, hát mindennyiunk szerencsére felléphetett a Pink Floyd, mert a vasfüggöny lebomlott, és Bécsújhelyen volt 94-ben egy fantasztikus koncert ott a repülőtéren, Pink Floyd, és ott is ott voltunk. Tehát ez volt a méretében a legnagyobb koncertélményem, de ezen kívül még nagyon-nagyon sok.
0: Milyen találó a magyar kifejezés és nyelv, koncertélmény? Valóban a koncerten halljuk ezeket a közismert dalokat, és együtt énekli az ott lévő társaság, teljesen más hangulatú, és olyan jó együtt énekelni, együtt megélni annak a dalnak az előadását, együtt éneklését. Szó szerint közös élményben vesz részt a kedves koncertlátogató, vagy a koncertet átélő közönség.
1: Igen, és hiába, hogy természetesen a profi zenészek alaposan megterveznek egy koncertet, le is próbálják többször tényleg, hogy a zene, a fény minden stimmeljen, de megvan annak a spontán hangulata, hogy hogyan is változhat a helyzetnek megfelelően. Például volt olyan, hogy volt egy közös koncert Hobó Deák Bél Beatrice, és az történt, hogy a Nagyferóék erdélyi koncertről nem értek vissza, és hát akkor azt mondta Deák Bél, hogy hát itt a közönség várja a Beatrice dalokat is, és Deák Bill énekelt Beatrice dalokat, szóval ez is egy olyan fantasztikus dolog volt, hogy ezt az élet szerkesztette.
0: Az élet írta. Igen. Kedves Laci atya, neked mi jut eszedbe a Lokomotív GT együttes hamarosan hallható Szeress nagyon című daláról?
2: Én inkább a kezdeti korszakát szerettem nagyon az LGT-nek. Ezt a dalt Zalatnai Sorolta is énekelte, az is megvan a gyűjteménybe, de szerintem az LGT változata sokkal jobb. Azért választottok az adásba is, hogy ez hangozzék el, úgyhogy igazgató úrról kezet fogok, hogy ezt a változatot választotta.
0: Meghallgatjuk akkor a Lokomotív GT együttes Szeress nagyon című dalát 1972-ből, szól a felvétel.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai 100. jubileumi adásunk végéhez értünk. Még kimondani is csodálatos ezt a számot, és ahogy te is említetted, kedves Laci atya, van miért hálát adnunk, van miért köszönetet mondanunk, és mi ezt a köszönetet ki is mondjuk a Jóisten, a Szűzanya felé, és a kedves hallgatók felé, akik megtiszteltek bennünket két hetente ragaszkodásukkal és a műsor iránti szeretetükkel és hűségükkel. Kérjük, hogy továbbra is tartsanak velünk a soron következő adásainkban. Neked még milyen gondolatok jutnak eszedbe a 100. adás apropóján, így az elköszönésben?
1: Már szóltunk a Jóisten iránti háláról. Ahogyan említetted, Böbe, a hallgatók felé szeretnénk kifejezni a köszönetünket. Több hallgatótól kapunk visszajelzést, és nagyon jó, hogy olyan dolgokat is eleztek vissza, ami segített nekünk a műsor készítésében, nekem a dalok összeválogatásában, olyan információkat, amelyeket én korábban nem tudtam. És emlegettük Böbével, hogy ennek nagyon örülünk, mert ez mutatja, hogy a kedves hallgatók figyelemmel kísérik az adásokat. Azt hiszem, hogy csak annyit tehetek hozzá, hogy ezek a dalok valóban önmagukért beszélnek.
0: Jó hírrel szolgálhatunk a kedves hallgatóknak, hiszen folytatódik a Nosztalgiázzunk Laci atyával című sorozatunk, és két hetente újabb és újabb példákkal szolgálunk arra, hogy milyenek is azok a jó, magyar vagy külföldi zenék, amelyek évtizedekkel ezelőtt születtek és időtállóak. Köszönöm szépen Széles László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést. Köszönöm szépen Bércesi András igazgató főszerkesztőnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ő is partnerünk volt a 100. adás elkészítésében, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Találkozunk legközelebb két hét múlva. Tartsanak akkor is velünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió stúdiójából. A hírszerkesztő, bemondó Debnár Ádám vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli program kínálatunkat. A műsorismertetést követően a nap imája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a Vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután újra hírek, majd azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. Kalendáriumunk keretében a nap jeles eseményeit ismertetjük, aztán 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, amelyet a napverse követ. 6 óra 30 perctől ismét a Vatikáni rádióadását csugározzuk. 7 órakor híreket, majd egyházi híreket mondunk, ezután az evangélium hangzik el magyar, szlovák és roma nyelven. 7 óra 35 perctől a Könyvek könyve című műsorunkkal jelentkezünk, 8 óra előtt ismét elhangzik a nap imája, majd híreket mondunk. Kedves hallgatóink, ezek a reggel programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk.

Charles de Foucault imája. Gyógyíts meg, Uram, mert vak vagyok. Nem látom akaratodat, nem veszek tudomást ezer olyan dologról, amit pedig akarsz tőlem, és mivel nem látlak, nem szeretlek eléggé. Istenem, világosítsd meg szememet, gyógyítsd meg vakságomat, hadd lássam akaratodat és szépségedet. Sánta is vagyok, Istenem, gyógyítsd meg beteg lábamat. Nincs semmi erőm, hogy átültessem a gyakorlatba, amit megláttatsz velem. Nincs bennem semmi erő, hogy megtegyem akaratodat, amit megmutattál. Csak húzom a lábamat, és nyomorultan sántikálva követlek. Ó Istenem, gyógyíts ki ebből a sántikálásból. Add, hogy fussak utánad, követve keneteid illatát, ne pedig csak sántikálva vonszoljam magam követésedben.

Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszinszenti Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztotta nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződése hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről,

0: A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MT. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az ágostorrendie kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágostorrend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem redte meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az Atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Remény talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt Spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta.

0: Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem. Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzés merítve, aki az úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is, tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrra való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Krisztushoz, a szeglet kőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdetnünk kell az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
1: La figura di Sant'Agostino
0: gondolatai, megtérésének történetes lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, térj vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet csietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
1: Carissimi, come Pietre vive?
0: Élő kövekként arra kaptuk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta meghallgatás és a kísérés művészetében. Ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelkipásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál. Tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
1: Maria Santissima, Madre della Chiesa,
0: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népé tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy San Siro püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért. Zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsa tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelmel kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
1: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
0: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. Tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
1: I cittadini sono sempre concittadini,
0: hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizs termesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a jogtudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
1: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
0: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. hite mértékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szent Atya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Gyémánt mise lesz Egerben a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MT. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, Napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, június 21-én ma az Alajos, a Leila, a Lúza és az Olga nevűek ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Alajos magyar megfelelője a germán latin eredetű Alvis Alois neveknek, a név jelentése egész bölcs. A Leila perzsa eredetű arab névből származik, angol nyelvterületen igen gyakori név, jelentése sötétség, éjszaka, sötét hajú. A Lúza francia eredetű név, a Lajos férfi név francia megfelelőjének a női párjából származik, jelentése hírnév, háború, de lehetséges, hogy latin-germán eredetű, ebben az esetben a jelentése a Lucretius nemzetséghez tartozó. Az Olga germán orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. Isten éltesse tehát az Alajos, a Leila, a Lúza és Olga nevűeket, ha van ilyen ismerősük, akkor ne felejtsék felköszönteni őket ma. Mi is sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 2026. június 21-e, évközi 12. vasárnap van. Az év 172. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 193 nap van hátra. Ma van a nyári napforduló, egészen pontosan a pillanat délelőtt 10 óra 24 perc. Innentől a nappalok kezdenek rövidülni, az éjszakák pedig hosszabbodni. Ma van az apák napja. Az apák napját Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik, a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. 44 éve ez a zene európai ünnepe. 1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Leroux francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. Nézzünk néhány eseményt a mai naphoz kötődően, kronológiai és nem fontossági sorrendben. 1024 éve, 1002-ben ezen a napon született 9. Leó pápa, német arisztokrata származású pap, a katolikus egyház 152. egyházfője. 255 éve, 1771-ben a Szent Jobb Budára érkezett. Az erekét Mária Terézia váltotta ki a raguzai domonkos kolostorból. A Szent Jobb nemzeti és katolikus ereke, amely Szent István király természetes úton mumifikálódott jobb keze, viszontagságos története során többször került különböző helyekre, most a budapesti Szent István bazilikában lévő Szent Jobb kápolnában őrzik. 170 éve, 1856-ban megszületett Strobl Alajos szobrász. 78 éve, 1948-ban a Manchester Mark One nevű számítógépen lefutott az első eltárolt számítógépes program. Bizony, nem csalás, nem ámítás, 1948-ban történt ez. 67 éve, 1959-ben meghalt Kovács Béla kisgazdapárti politikus, földművelésügyi miniszter. A Tildy Zoltán és Nagy Ferenc kormány, majd Nagy Imre második és harmadik kormányának földművelésügyi minisztere. 1947-ben a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba szállították, és évekig ismeretlen helyen tartották fogva. Ez az esemény kiózanítólag hatott számos magyar politikusra, akik előtte még bíztak a magyar politikai rendszer demokratikus úton maradásában, mások számára pedig bizonyítékot jelentett a kommunista egyeduralom bekövetkeztére. 63 éve, 1963-ban pápává választották Szent VI. Pált, beiktatására június 30-án került sor, 2018. októberében Ferenc pápa avatta őt szentté. 36 éve, 1990-ben a budapesti értéktőzsde a rendszerváltás követően újra megnyitotta kapuit, és 6 éve, 2020-ban ezen a napon hunyt el Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró. És akik ünnepelnek, 77 éves Barbinek Péter Jászai Mari díjas színész, szinkronszínész, 44 éves Vilmos brit királyi herceg trónörökös, és 41 éves Lana Del Rey amerikai énekesnő. Kedves hallgatóink, ez volt a mai napkalendáriuma, tartsanak velünk holnap is, és akkor énekeljen a születésnapos, íme a Szent István Rádióban Lana Del Rey.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre kedd éjfélig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született Aszódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszinszenti Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracsky lengyelelnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Az ukrán elnök közölte, egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belarusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására. Máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MT. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Két egymás követő földrengés is megrázta a görögországi szigetet, Krétát. A hatóságok az omlás és földcsuszamlás esze miatt elővigyázatosságból megkezdték a turisták kimenekítését a leginkább érintett övezetekből, Személyi sérülésekről és áldozatokról ugyanakkor egyelőre nincs hír. Itthon életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Pajabeja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a Mért

0: Hallhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Szentek, szent életű emberek.
2: Gonzága Szent Alajos, jezsuita szerzetes, 23 évet élt. A Gonzága főúri családból származó Alajos Castiglionéban látta meg a napvilágot 1568. március 9-én. Ő volt az első szülött, utána még 7 testvére született. Több hercegi udvarban nevelődött, hogy tudással és gyakorlattal fölvértezve alkalmas legyen az őrgrófi méltóság átvételére. De ő kifejezésre juttatta. Istennek szolgálni jobb, mint az egész világon uralkodni. S mivel valósággal megdöbbentette kora züllött életmódja, a világi hatalom helyett a Loyolai Szent Ignác által alapított jezsuita rendbe lépett, szüleinek nem kis meglepetésére, akik végül is beleegyeztek döntésébe. Boldogan indult el Rómába, a jezsuita rend kollégiumába, hogy elvégezze a teológiát. Ott hagyott családjában és rokonságában azonban dúltak a harcok a hatalomért. Ezeket a vitákat levelezéseivel és bölcs jogi tanácsaival igyekezett megoldani. Fényes tehetségével, vallásos és Isten szerető életével, de nagy szorgalmával is messze kitűnt társai közül. Jezsuita elöljárói és tanárai benne látták a rend későbbi kiváló hittudósát és nagy szellemi vezetőjét. Tisztaságát haláláig megőrizte. Rómát igazi hazájának mondta, s az is lett földi útjának utolsó állomása. Az 1590-91. Téli nagy hideg éhínséget hozott Itáliára, s ezt követte a nagy pestis járvány. Akkoriban erre a betegségre nem volt orvosság. A római kollégium növendékei is beálltak az önkéntes betegápolók közé. Köztük volt Alajos is. Tanáraival és kispaptársaival hősiesen harcolt a fekete halál ellen, és ápolta betegeket, s ha kellett, el is temette az elhunytakat. Sajnos ő is megkapta a ragályos betegséget. Amikor közölték vele, hogy hamarosan meg fog halni, lázban égő szemei fölragyogtak a boldogságtól. Így kiáltott föl. Örömmel megyek, nagy örömmel. Egyik társát, aki meglátogatta, ezzel fogadta. Jó hírt kaptam. 8 napon belül meghalok. Énekeld velem a Te Deumot. 1591. június 21-én életének 23. évében szenthez illő módon halt meg a római kollégiumban. 14 évvel később boldoggá, 1726. december 31-én pedig szentté avatták. Megemlítek néhány történetet életéből. Már ifjú udvaronc korában megmutatkozott egyenes lelkülete. Egyszer terített asztalnál azzal szórakozott egy 70-es éveiben járó úr, hogy a fiatal nemes urak tetszését keresve mocskos tréfákat mesélt. Alajos e szavakkal fordult hozzá. Nem szégyenli ön, hogy a maga korában és rangjával így beszéljen a fiatal emberek előtt? Nem tudja, hogy a rossz beszéd megrontója a jó erkölcsöknek? Alajos kemény és határozott harcot vívott apjával, aki szenvedélyesen szembeszállt fiának azzal a szándékával, hogy a jezsuita rendbe lépjen. Sem harag, sem ígérgetés nem tudta az elszánt fiút szándékától eltéríteni. Amikor egyszer apja veréssel fenyegette, Alajos azt válaszolta, boldognak fogom tartani magamat, hogy ilyesmit szenvedhetek Istenért. Amikor apja azt kérdezte, hogy miért éppen a jezsuitákhoz akar menni, ezt felelte. Éppen azért választottam a jezsuita rendet, mert abban senki sem vállalhat kitüntető tisztséget. Ha ilyesmire törekednék, a világban maradnék, ahol mint elsőszülött megkapnám az őrgrófságot. Betegségében is bizonyságot tett arról a nemes lelkű viselkedésről és bátorságról, amely egész életét jellemezte. Anyjához írt egyik levelében ezt mondja. Egy hónappal ezelőtt már közel álltam hozzá, hogy megkapjam Istentől az elnyerhető

0: ő legnagyobb kegyelmet, vagyis azt, hogy az ő kegyelmében meghaljak. De úgy tetszett Istennek, hogy a halált elodázza, és helyette állandó lázt küldjön rám. Most is ettől szenvedek. Az orvosok, akik nem tudják, mi lesz a dolog vége, mindent megkísérelnek a test egészségéért. Nekem azonban fontosabb arra gondolnom, hogy Isten, a mi Urunk adjon nekem jobb egészséget, jobbat, mint amit az orvosok adni képesek. És tulajdonképpen boldog vagyok, mert remélem, hogy Isten, a mi Urunk néhány hónapon belül a holtak országából az élők birodalmába fog elhívni. Erős hitével fölkészítette édesanyját arra a pillanatra, amikor majd halál hírét veszi. Fennmaradt egy 1591. június 10-én írt levele. Mindezeket azért írtam, hogy teljesedjék egy különleges kívánságom. Fölséged az egész családdal együtt drága ajándékként fogadja halálom hírét. Adja rám anyai áldását, és álljon mellettem hazamenetelem alkalmával. És ezeket a sorokat azért írtam különösen szívesen, mert semmi másom sincs, amivel szeretetemet és gyermeki tiszteletemet kifejezhetném. Azzal fejezem be soraimat, hogy még egyszer alázatosan kérem áldását. Gonzága Szent Alajos ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, minden mennyei ajándék szerzője, te Gonzága Szent Alajosban egyesítetted a csodálatos tisztaságot a bűnbánó lelkülettel. Ha ártatlanságban nem is követhetjük, érdemeiért és közben járására add, hogy legalább a bűnbánatban utánozzuk. Védőszentje Gonzága Szent Alajos a tanuló ifjúságnak és a papságra készülő fiataloknak. Közben járását szokták kérni Pest is ellen, szembetegségben szenvedők.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Devecseri Gábor, a mulandóság cáfolatául. Az értelem, ha már kinyílt, mindétig itt sugárzik. Gazdája holtával se hal, nem illan, szét nem ázik. A szépség, hogyha már kinyílt, nem válik barna röggé. Virág, ha egy napig van itt, egy nap van itt örökké. Törékeny az öröm, sikoltják vagy mondják elnéző szeliden a költők századokon át. Nincs állandóbb, úgy vettem észre. Hogy megmarad? Nem az egészre emlékszel, a múlt mély tavát tétova búvárként bebolygva, hol ronda rémbarlangjatát iszonytorkot, hullámok gyöngét homálya függönyzi, valóban múltá, elmúltá. Aranyát látott csak csillogni mélyben, csak esőt a függönyön át, bármi piciny volt. S egy sziromra élesebben látsz, mint a romra. És ha az öröm oly törékeny, miért őrzöd álmodozva ébren, makacs szeliden a saját napjaid forró hidegének, s oly sok szeretted tavi mélyben messze áramló idejének csak mosolyát?
1: Devecseri Gábor a Mulandóság cáfolatául című versét Dér Gabriella mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszika filológus, 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is ott végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinthy Gáborral közös kötete Samjó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított, a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett. 1942-től 45-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa, egymás után jelentek meg Plautus, Platon, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című eszékönyvét és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiterjedése során belépett az MKP-ba, 1948-tól MDP, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készítette el az 1947-es Ödüsszeia és az 52-es Iliasz korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatva. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 56 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt, drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások során. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendia kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágoston rend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem rette meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Reményt talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem. Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzést merítve, aki az Úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont,
1: il centro è Cristo.
0: Mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrral való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Krisztushoz a szeglett kőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdettünk el az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
1: La figura di Sant'Agostino
0: gondolatai, megtérésének történetes lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, térj vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet csietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
1: Carissimi. Come pietre vive.
0: Élő kövekként arra kaptuk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta a meghallgatás és a kísérés művészetében, ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelkipásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál, tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
1: Maria Santissima, Madre della Chiesa,
0: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népét tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy San Siro püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért. Zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsa tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelme kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michele Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
1: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
0: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. Tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
1: I cittadini sono sempre concittadini,
0: hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizs termesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a jogtudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
1: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
0: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint hogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hite mértékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szentatya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 7 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Gyémánt mise lesz Egerben a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddi félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született Aszódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni 7. cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult 7. cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracsky lengyelelnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkerő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészállások felelőseként tekint rájuk. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MTI. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Végül az időjárásról: erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Ma délelőtt a 10 órai szentmisében az egri bazilikában Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jan-Marek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. A főpásztor szentbeszédében egyebek mellett beszélt arról, hogy a Szentlélek kiáradásának történetét más és más módon fogalmazzák meg az evangéliumok és az apostolok cselekedetei.
3: Ahogy egy antiókiai pátriárka tanítja, Szentlélek nélkül az Isten távoli, Krisztus a múlté, az evangélium holtbetű, az egyház egyszerű szervezet, a tekintély uralkodás, a misszió propaganda, a liturgia puszta emlékezés, a keresztény élet pedig rabszolga morál. A Szentlélekkel azonban a kozmosz felemelkedik, és Isten országa megszületik. A feltámadt Krisztus jelenvalóvá lesz. Az evangélium éltető erő, az egyház szent háromságos közösség, a tekintély felszabadító szolgálat, a misszió pünkösd, a liturgia emlékezés és elővételezés, az emberi cselekvés pedig megistenül. Hogyan történik mindez? Hát a Szentlélek által. Kedves szentelendő testvérek, köszönöm nektek, hogy volt bátorságotok elindulni, tovább haladni és kitartani ezen az úton, amelyen a Szentlélek indított el benneteket, és járjátok az útat olyan értelemben, mint a neokatekumenális út, de olyan értelemben is, hogy jártok Krisztus útján és a hivatás útján. Ketten is Lengyelországból jöttetek magyarországi misszióba. Hatalmas áldozatokat hoztatok, amikor megtanultátok a mi nehéz nyelvünket, és azt is, hogy a népeink közötti ősi barátság nem csak közös küzdelmet, nem csak egy jó tokaival vagy vodkával való kocintást jelent, hanem a hétköznapokban áldozatokat és teljes sorsközösséget is kíván. Köszönjük, hogy felvállaltátok velünk magyarokkal ezt a sorsközösséget. Mindezt miért teszitek? Azért, mert Krisztus követségében járva őt akarjátok hirdetni nálunk. Isten áldjon meg benneteket gazdagon, és adjon nektek sok lelki örömöt.
2: Ma délelőtt az egri bazilikában

Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. A mögöttünk hagyott héten megtartották tanészáró ünnepségüket az Egri Érseki Papnevelő Intézet, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium és a Hittudományi Főiskola előjárói és növendékei. Az ünnepségen Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora beszédében rámutatott, a szeminárium az a hely, ahol az imádság, az önnevelés és elmélkedés által mindent megtesznek azért, hogy az évek során a hivatás magjából kialakuljon a növendékekben a papi hivatás. Mint mondtam, fontosak a tudományok, de a papok sohasem feledkezhetnek meg arról, hogy másoknak csak az átelmélkedett szemlélődésben életté váltott igazságokat tudják továbbadni. A rektor felidézte az elmúlt tanév legfontosabb eseményeit, ezek közül kiemelte a Szent János ház felújítását és a csíksomjói zarándoklatot, amely során a kispapok találkoztak a Gyulafehérvári Egyházmegye pap növendékeivel és tanáraival. Örömét fejezte ki, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése nyomán a következő tanévtől Rath Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Kar Ószövetségi Tanszékének vezetője lesz. Tanulmányi eredményekről szólva Fodor Andrást és Osztél Gergelyt emelte ki, akik kitűnő tanulmányi eredménnyel zárták az évet. A rektor elmondta továbbá, hogy a 2025-26-os tanévben a Hittudományi Főiskolának 100 beiratkozott hallgatója volt, katekéta alapszakon 10 fő, hittanárnevelő mesterszakon 9 fő, a 2 féléves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen végzettek közül pedig 18 fő kap idén diplomát. Sikeresnek mondható a kántorképzés elindítása, idén 5 személy kántori diplomát kap, a következő évben 7 hallgató kezdi meg a kántorképzést. Dolhai Lajos ezt követően arról beszélt, a pappá formálódás nem fejeződik be a Te Deum napján, a nyár is hozzátartozik a papképzéshez, felhívta a figyelmet a plébániai gyakorlatra, a hittantáborokra és arra, hogy a papnövendékeknek saját egyházközségében is küldetésük, hogy tanúságot tegyenek hitükről és Istennek szentelt életformájukról. Ünnepi beszéde végén a rektor átadta a diplomát Vukas Bernard Urik diakónusnak, aki az egyházi rend szentségében részesült délelőtt. Arra bátorította őt és minden papnövendéket, hogy ne legyen bennük félelem a papi szolgálat megkezdés előtt. Az Úr segít és erőt ad a Szentlélek által a szolgálat végzéséhez, és nem ad olyan megpróbáltatásokat, amit ne tudnának elviselni. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában folytatódott, ahol Ternyák Csaba egri érsek Te Deumban adott hálát a két szeminárium, az Egri Érseki Papnevelő Intézet és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elmúlt tanévének minden kegyelméért. Ünnepi beszédében a főpásztor a hivatások mélységéről szólva hangsúlyozta, minden hivatásban ott van az Isten és az ember együttműködése, Isten hív mindannyiunkat valamilyen szolgálatra. Ezt a hívó szót fel kell ismernie mindenkinek, és rá kell jönnünk arra, hogy hogyan tudjuk saját magunk és mások javát szolgálni. A papi hivatásban ez másképp történik, Jézus szavait idézte, miszerint nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Tenyekések úgy fogalmazott, abban a világban, amikor kevesen hisznek, kevesen járnak templomba, mi meghallottuk a papi hivatásra szóló meghívást. A mi szívünk mélyén van érzékenység, nyitottság, Isten felé irányuló keresés. Nem mi kezdeményezünk, mi csak együttműködünk Istennel. Kell a döntésünk, hogy ki tudjuk mondani, elhatározni, hogy Istent akarjuk szolgálni. Az Isten a gyengeségünkkel együtt fogad el bennünket. A tridenti zsinat által megalkotott egységes papképzés helye, a szeminárium a legjobb hely, ahol fel lehet készülni a papi hivatásra. Minden tudománynál fontosabb az imádság által megvalósuló szoros, mély, élő Isten kapcsolat. Erre a szoros Isten kapcsolatra, valamint arra bíztatta a jelenlévőket, hogy nyitott szívvel vegyék észre a mindennapok apró örömeit, csodáit, ami segít a nehézségek idején is hűségesen megmaradni Isten szolgálatában. Most szombaton van a Múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközponti programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel látogatható este 8 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. A Bélapátfalvi Ciszterci Apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető, ez 17 órakor kezdődik. Ez a program is koncerttel indul, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban megtekinthető, 17 és 22 óra között, minden kerek egész órakor indulással, legfeljebb 30 fős csoportok keretében, így bejelentkezés szükséges ehhez is. A regisztráció és az időpont

foglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében lehetséges személyesen a palotában, vagy hívni kell telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számot. A Magyarok Nagyasszonya Társzékes Egyházban pedig Nyíregyházán este 7 órától egy Hangok az orgonáért elnevezésű jótékonysági hangversenyt szerveznek meg a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarral. Művészeti vezető Kóti Gergő, vezényel Szabó Soma, Lisztdíjas Karnagy támogatói hozzájárulással lehet megtekinteni ezt a koncertet. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szerezésében június 25-én, jövő héten csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják meg. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak ezúttal is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény keretében szentmiség előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások lesznek, valamint koncertek, játékos, közösségi alkalmak és táncház is. Regisztrálni online lehet. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket, valamint kiscsoportos vezetőket is vár egy társadalmi szolgálatra. És majd a program keretében július 17-én pénteken lesz a véradás 14 és 17 óra között Szalókon. Az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kelleni fog majd a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez is onnan közvetlenül, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az applikáció ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Jeremiás panaszkodása dicsőítésbe fordul, fenyegetettsége szenvedése és sivár pusztaságának közepén éltető vízforrás fakad. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy két életszinten, létsíkon folyik az életünk. A felszínen érzékeljük a támadásokat, veszélyt, kiszolgáltatottságot, a mélyben azonban kapcsolatba lépünk, érintkezünk az élő Istennel. Testi életünk meg van jelölve a halállal, de lelkünk a teremtő és feltámasztó Isten világában van, külső erők mit sem árthatnak neki. Az Úr Jézus példáit helyesen kell érteni. A verebekről nem azt mondja, hogy egy se hull földre közülük, hanem hogy atyátok tudta nélkül. A verebek a földre hullanak, mert ők csak test. Mi azonban sokkal többet érünk a verebeknél, mert mi lélek is vagyunk. Ha tehát Isten törődik a verebekkel, hogy ne törődne velünk még sokkal jobban, hogy ne mentené ki lelkünket a halál hatalmából. Lehullhatunk, veszíthetünk, meg is halhatunk. De az a részünk, amelyik Istennel érintkezik, nem halhat meg, mert kapcsolatban marad az élet ősforrásával. Erre utal Jézus a mai evangéliumban. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Üldözötten, gondoktól, szenvedésektől gyötörten jövünk mi is a templomba, kiszolgáltatva a test, a világ és a gonosz szellemek erőinek. Szabadulásért kiáltunk, mint Jeremiás próféta, de a Kyrie után Glória következik, majd pedig a Sanctus, és Istennel találkozva abba a mélységbe szállunk alá, ahol Krisztus legyőzte a bűnt és a halált, s fölragyogtatta a halhatatlan életet. A felszínen persze folytatódik a csata, a bűn és a kísértés világa újra és újra utánunk nyúl, de eleven tapasztalatunk lesz arról, hogy ahol elárad a bűn, ott túláradt a kegyelem. Az istentelenek mellett nem áll ott az Úr, mint hős harcos, pontosabban ők nem akarnak az Úr mellett lenni. Maguk harcolnak a maguk ügyeiért, a maguk eszközeivel. Küzdelmük eleve kudarcra van ítélve. Győzelmeik csak annyit érnek, mint egy megnyert pingpong meccs a süllyedő Titanic fedélzetén. Aki viszont kitart Isten mellett, vagyis ráébred jelenlétére és akarja őt, az akár győz, akár veszít, a végső győzelem útján halad, és az örök élet vár rá.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. Ježiš povedal svojim apoštolom: nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrece za halier, a predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojím otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, a ja zapriem pred svojím otcom, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Batume nadaran lendar, kek hanginai garades so avrina zsanga gyolpe, haj naika szabó fecsos so avrina szika gyolpe. Szó ando tunyári kopenó tu menge kodó penen tu me avri gyeszesza, haj szó ande tu máro kan penav kodó szirmiszáren pale kérengó vurvo. Nadaran katar kodolkonot rúpo mudáren o duho nastig mudáren. Ba majfeder katar kododaran, konot rúpo zsanelte sjolandei bezeháipe, ke kodovi o duho zsanelte haszárel. Óvá, ke duje csirikján denpek sjóvári. Ba tumáre dadeszke bizsanipesztar csiek nastig pereltéle pejphú. Tu menge tu máro szako firole balengo aminti színkerdo. Háj nadaran, butesza maj but montu mele csirik jandar. Kodolen kon pinzsáren manangla le manusa, vime pinzsáró len majdangla murodad le rájoszko, bakon csi pinzsáre la manangla le manusa, kodolesz csime csi pinzsáró angla murodad le rájoszko.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde, ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nur von den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wort des lebendigen Gottes.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Önmagát adó jóság. Magasztallak, Uram, jóságodért, csodáidért, amelyeket az emberek fiaiért tettél. A jó nem zárkózik be önmagába. Minél tökéletesebb a jóság, annál inkább ki akar áradni. Isten a legfőbb jóság, a legtökéletesebben kiáradó jóság. Isten mindenek előtt önmagába árad ki a Szent Háromság ölén. Az Atya közli a Fiúval egész istenségét, lényegét, életét, jóságát, isteni boldogságát. Az Atya és a Fiú együtt közlik mindezt a Szent Lélekkel. Isten benső élete, a Szent Háromság misztériuma éppen ebben a lényegi teljes, szüntelen és abszolút közlésben áll. Ő benne valósul meg a legtökéletesebben az ismert axióma, bonum diffusivum sui, a jó kiárasztja önmagát. A végtelen jóság azonban önmagán kívülre is ki akar áradni. Isten ezért a létezők megszámlálhatatlan sokaságát hívta életre, és különféle módon és mértékben közöl velük valamennyit jóságából. Isten nem azért teremt, mivel szüksége van teremtményekre, akik semmit sem adhatnak hozzá boldogságához és lényegi dicsőségéhez, nincs semmi hozzáfűzni való, sem elvenni való, neki nincs szüksége semmire és senkire. A teremtésben Istennek az az egyedüli célja, hogy közölje saját tökéletességét, ami maga jósága, egyedül ő végtelenül bőkező, ugyanis nem haszna, hanem jósága végett cselekszik. Isten nem azért akarja a teremtményeket, mivel azokban valami jó vagy szeretetre méltóság van, hanem megteremtve őket, részesíteni akarja őket jóságában, és szeretetre méltóvá teszi őket. Isten olyan nagy, hogy végtelen nagy számú teremtménnyel tudja közölni magát anélkül, hogy valaha is kimerülne, és annyira szétáradó, hogy jóvá tesz mindent, amit csak megérint. A csodálatos látvány előtt így kiált fel a zsoltáros: áldjuk az Urat, az Urak Urát, csak ő tesz csodát, mivel jósága örökké tart. Létünk és életünk oka Isten jósága, megteremtve minket lelkünkbe nyomta jelét, bennünk él, és állandóan átjár minket. Vizsgáljuk meg szívünket, megőriztük-e magunkban az isteni jóság jelét. Isten jósága annyira ingyenes, hogy a teremtményekkel minden érdemük nélkül közli magát. Annyira bőkező, hogy mindig megelőzi őket, és javai beléjük árasztását akkor sem szünteti meg, amikor azok erre méltatlanok lesznek. Nem bűneink szerint bánik velünk, és vétkeink szerint fizet vissza, mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt. Istennek meglenne a joga ahhoz, hogy elvegye javait és életét. Végtelen jóságában azonban inkább újabb adományokkal válaszol, szeretetének újabb tanújeleit adja. Nem lelem kedvem az istentelen halálában, inkább annak örülök, hogy az istentelen letér útjáról és él. A bölcsesség könyve pedig így kiált fel: te kímélsz mindent, mert a tiéd életnek barátja. Aki Isten jóságának fényében szemügyre veszi saját jóságát, könnyen felismeri, hogy az gonosz, kicsinyes, számító és önző. Mi keresztények hányszor hasonlítunk azokhoz a pogányokhoz, akikről az evangélium beszél, csak azokat szeretik, akik őket is szeretik. Jók vagyunk azokhoz, akik jól bánnak velünk. Szolgálatot teszünk azoknak, akik azt biztosan viszonozzák, de gyakran vagyunk kemények és szűkmarkúak azokkal, akiktől nem várhatunk viszonzást.
Vajon nem fordul elő, hogy édesek és jó akarók vagyunk azokkal, akik nekünk helyeselnek, kegyetlenek és ridegek pedig azokkal, akik ellent mondanak? Mihelyt hidegséget, hálátlanságot, sértést, vagy akárcsak kis figyelmetlenséget tapasztalunk, jóságunk bezárul, leáll. Megszűnik bennünk a jó indulat. Íme ennyire különbözik az ember jósága Isten jóságától. Ezért kell újra és újra fontolóra vennünk a mennyei Atya jóságát. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad az igazaknak is, a bűnösöknek is.

kifürkészhetetlen bölcsesség. Uram, csodálatos a te tanácsod, és bölcsességed mindent felülmúl. Csak egyetlen bölcs van. Bölcsessége mérhetetlen. Istenben a bölcsesség nem különböztethető meg lététől, mint az emberben, hanem maga Isten léte. Isten a legvégső bölcsesség, öröktől létező, ragyogó, tündöklő értelmi sugár, amely átkarolja és áthatja az egész isteni lényeget, ugyanakkor abban, mint okban látja mindazokat a dolgokat, amelyek léteznek és létezhetnének. Az isteni bölcsesség tisztaságánál fogva mindenen áthatol, hiszen Isten erejének lehellete és a mindenható dicsőségének tiszta kicsordulása, az örök világosság kisugárzása és Isten működésének tiszta tükre és jóságának képmása. Az isteni bölcsesség mindenek előtt Isten tökéletes ismerete. Egyetlen teremtmény, még az angyalok és szentek sem ismerhetik meg annyira Istent, hogy kimerítsék végtelen nagyságát. Egyedül Isten ismeri önmagát tökéletesen. Mérhetetlen örömet jelent az ember számára, aki képtelen Isten tökéletes megismerésére, hogy szemlélheti az isteni titkokat átható végtelen bölcsességet, és segítségül hívhatja, hogy legyen igazi világossága. Irgalomnak, Ura, add meg nekem a bölcsességet, küldd le szent egedből, hogy munkámban velem legyen és segítsen, mert tud és ért mindent, tetteimben józanul vezet majd, és megoltalmaz hatalmával. Ki ismerte fel valaha is akaratodat, ha te nem adtál neki bölcsességet, és nem küldted el a magasból szent lelkedet? Az isteni bölcsesség mindent lát, tud és ért mindent. Semmi tévedés nem lehet benne, ragyogó és hervadhatatlan. Semmi sem maradhat előtte rejtve, mivel mindent ő teremtett, s így lényegük legmélyéig ismer mindent. Semmi újdonságról nem kell tudomást szereznie, mivel mindent örök jelenben lát. Semmi sem kerüli ki átható fényét. Nektek minden szál hajatokat számon tartják, mondta Jézus. Isten jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Szívünk legtitkosabb rezzenése, a számunkra ellenőrizhetetlenek is előtte teljesen átlátszóak. Kérjük tehát, hogy az ő fényében, az ő igazságában és az ő bölcsességében ismerjük meg magunkat. Az isteni bölcsesség minden dolgot Istenben ismer, a vele való kapcsolatban, minthogy ő mindennek az elsődleges oka. Minden dolgot Istentől való függésben és dicsőségére való rendelésében lát. A dolgokat tehát nem külső látszatuk szerint, hanem Isten előtti értékük és jelentésük szerint ítéli meg. Az isteni bölcsesség ítéletei tehát végtelenül különböznek az ember véges ítéleteitől, amelyek megállnak a dolgok anyagi mivoltának határánál. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Szent Pál pedig így kiált fel: mekkora mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának, mi kifürkészhetetlenek szándékai, mi megfoghatatlanok útjai. Ha a dolgokat Istennel való kapcsolatukban ismerjük meg, és azokat az ő színe előtt való értékükben becsüljük, ez az igazi bölcsesség. Ezt viszont csak Isten adhatja meg, mivel minden bölcsességnek az Úr a forrása. Amikor a teremtményeket és eseményeket pusztán emberi szempontok szerint ítéljük meg, hogy tudnillik, mennyiben szereznek örömet, vagy okoznak kellemetlenséget,
akkor balgák vagyunk. A világ bölcsessége balgaság Isten előtt. Ugyanis ekkor a dolgokat nem Istennel, hanem az emberrel való kapcsolatukban látszat, nem pedig a valóság szerint értékeljük. Az embernek hozzá kell szoknia ahhoz, hogy túlhaladva a látszaton, a hit fényénél felfedezze a dolgok igazi, Isten előtti értékét és jelentését. Akkor megérti, hogy mindaz, amit a világ oly nagyra tart, tehetség, siker, a teremtmények megbecsülése, az isteni bölcsesség fényében semmi. A kegyelem legalacsonyabb foka is többet ér az egész világegyetem minden természetes tökéletességénél. Tudatlanságunk alázatos megfontolása arra késztet, hogy bölcsességet kérjünk Istentől. Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, buzdít Szent Jakab, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek anélkül, hogy a szemére vetné, s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet se kételkedve. A bölcsesség megújítja a mindenséget, betér a szent lelkekbe, így teremti meg Isten barátait és a prófétákat. Isten csak azt szereti, aki a bölcsességgel él.

Isten szeretet. Istenem, aki szeretet vagy, add, hogy megismerjem és higgyek szeretetednek. Isten szeretet, végtelen szeretet, örök és lényegi szeretet, amint minden, ami Istenben van, szép, jó, tökéletes és szent, épp úgy minden, ami Istenben van, szeretet. Szeretet a szépsége, szentsége, igazsága, mindenhatósága egészen igazságosságáig. A szeretet Istenben akaratának örök aktusát, a legtökéletesebb és legszentebb aktust jelenti, mivel mindig a legfőbb jó felé irányul. Ez az a szeretet, amellyel Isten önmagát szereti, minthogy ő a legfőbb és örök jó, vele összehasonlítva semmi sem lehet jobb. Isten önmaga felé irányuló végtelen szent szeretete, valamint az ember önzése között, aki rendetlen önszeretettel Isten elé helyezi önmagát, nincs semmi közös. Az ember önző, mivel minden más szeretetet kizárva önmagát akarja szeretni. Isten viszont annyira ment az önzés minden árnyékától, hogy bár végtelenül szereti önmagát és tökéletesen betölti őt saját jósága, ki akarja árasztani szeretetét és javait. Így szereti Isten a teremtményeket. Létük Isten szeretetében gyökerezik, mivel Isten szeretetében hívja őket a létbe, és teremti meg bennük jó mi voltukat. Isten szeretete beleárad a dolgokba, tanítja Szent Tamás, és megteremti azok jóságát. Isten teljesen ingyenesen, szabadon, a lehető legtisztább módon és olyan szeretettel szeret, amely egyidejűleg jó akarat, a teremtmény javát akarja, és jó tétemény, jót tesz velünk. Isten az embert szeretve életet ad neki, beléönti a kegyelmét, meghívja az életszentségre, magához vonza, és részesíti örök boldogságában. Mindaz, akik vagyunk és amink van, az ő végtelen szeretetének ajándéka. Az ember, hangsúlyozza a zsinat, csak azért létezhet, mert Isten szeretetből megteremtette, és szeretetből folytonosan létben tartja. Nem teljesen az igazság szerint él tehát az, aki nem ismeri el önként ezt a szeretetet, és nem adja önmagát oda teremtőjének. Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. Az ember még a semmiben volt, Isten már látta, szerette és akarta. Szeretetével öröktől fogva megelőzte. Egyetlen teremtmény sem léteznék, ha Isten nem előzte volna meg szeretetével. Te szeretsz mindent, ami van, és mit sem utálsz abból, amit alkottál. Ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad volna létre? Az ember élettörténete nem más, mint Isten iránta való szeretetének története. Ha egyszer megkezdődött, nem lesz vége, mivel Isten szeretetének nincs vége. Csak az isteni szeretet elutasítása, vagyis a bűn rendelkezik azzal a szomorú lehetőséggel, hogy megszakítsa ezt a történetet. Isten azonban mindig végtelen, örök, változhatatlan és a leghűségesebb szeretettel szeret. Ő maga a leggyöngédebb kifejezésekkel jellemzi szeretetét. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhe gyümölcsétől? És még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Isten szereti az embert, amikor vigasztalja,
de akkor is szereti, amikor fájdalommal sújtja. Kegyelme és vigasztalásai, próbatételei és büntetései egyként szeretetéből fakadnak, mivel az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akinek jót akar. Minden helyzetben, még a legszomorúbb és legfájdalmasabb körülmények között is, az isteni szeretet öleli körül az embert. Csalatkozhatatlanul javát akarja akkor is, amikor a szenvedés meredek és fájdalmas ösvényén vezeti. Sőt, az sem ritka, hogy Isten inkább azokat sújtja, akiket szeret, mert az aranyat tűzben próbálják ki, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. Avilai Szent Teréz ezt írja: láthatjátok, mit adott annak, Jézusnak, akit a legjobban szeretett. Ezek az ő ajándékai e világélet folyamán, és ezek arányban állnak azzal a szeretettel, amellyel valaki irányában viseltetik. Többet juttat belőlük azoknak, akiket jobban szeret, kevesebbet azoknak, akiket nem szeret annyira. A keresztény, még ha a fájdalom keresztre feszíti is, hittel ismétli: megismertem a szeretetet, és hittem benne.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, Kármelita szerzetes, teológia professzor, Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Charles de Foucault imája. Gyógyíts meg, Uram, mert vak vagyok. Nem látom akaratodat, nem veszek tudomást ezer olyan dologról, amit pedig akarsz tőlem. És mivel nem látlak, nem szeretlek eléggé. Istenem, világosítsd meg szememet, gyógyítsd meg vakságomat, hadd lássam akaratodat és szépségedet. Sánta is vagyok, Istenem, gyógyítsd meg beteg lábamat. Nincs semmi erőm, hogy átültessem a gyakorlatba, amit megláttatsz velem. Nincs bennem semmi erő, hogy megtegyem akaratodat, amit megmutattál. Csak húzom a lábamat, és nyomorultan sántikálva követlek. Ó Istenem, gyógyíts ki ebből a sántikálásból. Add, hogy fussak utánad, követve keneteid illatát, ne pedig csak sántikálva vonszoljam magam követésedben.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Viviánt hallják. Június 20-án szombaton a 10 órai szentmisében az Egri Bazilikában Ternyek Csaba egriesek áldozópappá szentelte, Vokás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jan Marek Briszka papnövendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott, az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez. Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és két diakónust. Ezután a főpásztor köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium elöljárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. Ternyák érsek szentbeszédében beszélt arról, hogy a Szentlélek kiáradásának történetét más és más módon fogalmazzák meg az evangéliumok és az apostolok cselekedetei. A szentelendő felé fordulva Ternyák érsek úgy fogalmazott, jusson eszébe viennai Szent János példája, aki hivatását úgy értelmezte, hogy ő azért született, hogy feloldozásra emelt kéz legyen a bűnösök világában. A kezek szimbolizálják az ember minden képességét. A szentmisében, amikor kezedbe veszed a kenyeret és bort, Krisztus arra kér, hogy add neki hangodat, szavaidat is, ne csak a kezedet, hogy általuk az ő teste és vére jelenjen meg az oltáron, fogalmazott a szentelendőhöz Ternyák érsek. Majd hangsúlyozta, a Szentlélek elküldése teszi mindezt. Az ő elküldése az a nagy ajándék, amely Krisztus feltámadásának erejét nyilvánvalóvá teszi azóta is az egyház hosszú történelmében. A Szentlélek működik az egyházban. A szentmisében Ternyák érsek köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni, és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Ternyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter elmondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri és alpolgármesteri megyei közgyűlési elnökök fizetésének befagyasztását a Tisza, és megvonnák a havi költségtérítést is. Ezt Magyar Péter kormányfő erősítette meg. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Végül a mai időjárásról. A nap első felében a fátyol és gomoly felhők mellett nagyrészt napos idő várható, csak helyenként eshet. A déli óráktól azonban erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és egyre több felé lehet zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény. Ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények 25-én. Színházi est lesz. És aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: Reklámot hallottak.
5: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
6: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A legvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket

0: Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük. Én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
1: Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
0: Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évben, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis fékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi. Nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze. Ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kiló 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epertzsemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos, viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehújlatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit, együtt megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt turmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így lefolpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött

között a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük és dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszírmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vaníliarudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm, 5 kiló cseresznyét. Hát ez pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak. Ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve azt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőzött cukrot is, és dzsemfixet is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk.

0: Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is, eláll még főleg hűtőszekrényben elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljel lefelé tesszük az üveget 5 perc, hát az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy, és akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évben készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
1: Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
0: Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendesollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kéne egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lenvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.

0: Már szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
1: Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén. Én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el. Tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertbe megtalálható volt, illetve nem is a kertbe, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha itt mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett. De hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben, a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sóslevet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levélből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb odarakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sóslevet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborban lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a savaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is csak rakni.
0: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil ferences szerzetessel beszélgetünk a rend aktualitásairól. A riporter Pap Ildikó.
2: Arról beszélünk, hogy misszió, missziós szolgálat az egyház életében, misszió a ferencesek életében. Magyarországot ma mennyire érzed missziós területnek?
3: Hát, hogyha azt nézzük, hogy 1,5-2% jár az összlakosságból a Szentmisére, akkor mindenképpen missziós terület, amint említettem, hogy szívesen jártam olyan rendezvényekre, hogy hát, ha megmondanák azt tőlem okosabb emberek, hogy hogyan is kell élni ebbe a missziós világba. Mivel én foglalkozok a történeti előadásokkal és kutatásokkal, én azt láttam egy emberek megszólítási lehetőségének. De más emberek lehet, hogy mást látnak, amihez én nem értek, amint említettem például a síoktató rendtársamat. Tehát mindenki a saját karizmái szerint próbálja keresgetni az, hogy mit kellene, csak én több eligazítást várnék ezen a területen egyházi vonalon.
2: Ha már szóba hoztam, hogy népegyház, hogy ugyanazt tanítja a család, iskola és az egyház, a templom. Az Egri Főegyházmegye területén töltötted az elmúlt 6 évet, itt most optimisták lehetünk abból a szempontból, hogy több mint 56 oktatási nevelési intézmény az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik. Összecsenghet, mert hogy ezek mellett, az oktatási intézmények mellett nagyon kis távolságon belül ott van az egyház, a templom. Más kérdés az, hogy családban vajon ugyanezeket az értékeket kapja el meg az a gyermek, aki bekerül egy ilyen oktatási nevelési intézménybe. Milyen előnyei vannak ennek, hogy akár intézményes keretek közé került egy hitoktatás, és lehet ennek hátránya? Hozzátok tartozik egyáltalán katolikus iskola? Mert hogy mellettetek van, de nem biztos, hogy hozzátok tartozik.
3: Amikor megkérnek minket valamire, lelki napra, akkor mindig el szoktuk vállalni, és átmegyünk, vagy fogadjuk őket. A Bottyán János iskola van mellettünk legközelebb. Nagyon szomorúan éltem meg azt az intézkedést, hogy az iskolában bevezették a szabadon választható hit és erkölcstan oktatását, vagy erkölcstan oktatását, kettő közül választani lehetett. Azért értem meg szomorúságnak, mert így a templomba nem járó családok úgy gondolják, hogy az iskolában minden probléma megvan oldva. Amikor a plébánián volt a hitoktatás, az nem csak egy tanítási óra volt, hanem rendszeresen végigmutattam nekik a templomot, és mindent a kezükbe adtam, amit csak lehetett, hogy egy tárgyi tapasztalatuk legyen. Aztán az is egy nagy élmény volt, hogy kihívtam őket csocsózni, pingpongozni. Ha én nyertem, akkor azért volt jó tapasztalat, ha porigaláztak a játékban, akkor azért volt egy jó tapasztalat. Nekik is, meg nekem is. Tehát ezek a plébániához kötődések elmaradtak az iskolai hitoktatással. Ezért én nagyon szomorú voltam. A másik kérdés, nem tanítottam egyik Egri Egyházmegyei iskolában sem, nem voltam hitoktató. Azt tudom, hogy a hitoktatók mindig azt mesélik, hogy ez egy missziós terület, és sok küzdelmük van. Sok küzdelmük van ezzel. Nem egy jó tapasztalat, de mondjuk kivonul egy katolikus iskola egy szentmisére, mondjuk karácsonyi szentmisére, és az áldozók száma 2. Ez egy nehézség. De a részleteket nem ismerem, nem tanítottam az iskolába, úgyhogy nem tudom megmondani. A hitoktatók missziós területnek és komoly lelki pásztori feladatnak értékelik az iskolákat. Ha ennyi iskolánk van, talán jó lenne, hogyha több mondjuk állandó diákonus lenne az iskolában, akik hitoktatással is foglalkoznak, és nem is ez a lényeg, hanem hogy megkereshetők a fiatalok által. Jelen vannak a fiatalok életében valami módon. Egy-egy nyári tábor nagyon sokat számít. Egy-egy kézes kirándulás, egy zarándoklat, egy filmnézés. Nagyon szerettem Szeged alsóvárosi plébános koromban, hogy a kolostor tetőterébe 23 egyetemista lakott. Én egy héten 3 este fölmentem hozzájuk, leültem közéjük a konyhába, néha ettünk egy szalámit, máskor csurdítottunk a kertbe, egyetlen hittanórát nem tartottam nekik. Néha olyan filmeket néztünk meg, hogy nem is tudtam, hogy ilyen film van. de megnéztük együtt, mert éppen az érdekelte őket, és ha kérdésük volt, akkor feleltem nekik. Egyáltalán jelen voltam az életükben, mindenkivel tegeződtünk, mindenki fölhívhatott telefonon, küldhetett egy e-mailt, problémájával fölkereshetett, örömével fölkereshetett. Egyetlen hittanórát nem tartottam, csak jelen voltam az életükben. Semmi többet nem tettem. De az később kiderült, hogy ennek nagyon örültek.
2: Lehet, hogy ez a jelenlét, ez a valódi jelenlét, ez fontosabb volt, mint hogyha egy 3-4 hittankönyvet végigvesztek, ami az Igen. ő korosztályuknak.
3: Ugyanakkor jó egy hittankönyvet is végigvenni, mert olyan kérdések vannak benne biztos, ami őket érdeklő téma, de ezt én később aztán tovább vittem, hogy jelen legyek mondjuk Gyöngyösváros életében, vagy a Gyöngyösi Helytörténeti Klubban, vagy a Honismereti Szövetségnek a gyűlésein jelenlétemmel. Tudnak, ismernek, megszólítanak. Például Gyöngyös városába nehéz úgy végigmenni, hogy hárman, négyen ne állítsanak meg, és ne beszéljenek arról, hogy a Vahot verskörben mi lesz a következő téma, a gyöngyösi helyi értéktárban mi lesz, a Jász helytörténeti körbe mi lesz a következő kirándulás. Tehát, hogy így meg tudnak szólítani olyanok is, akik egyébként nem is ismertek volna. Vagy visszajelzés arról, hogy korábban a Gyöngyös városában megjelent Kékes magazinban ezeket a cikkeimet olvasták, és akkor ezt tapasztalták benne, hogy milyen jó volt ez. A Kékes magazinban 2023-tól egészen mostanáig majdnem minden hónapban írtam egy-egy cikket.
2: Beszéltünk a te hivatástörténetedről, tapasztalataidról. Nézzük egy kicsit a magyarországi ferenceseket. 14 rendházatok van ma Magyarországon?
3: Igen.
2: Hányan vagytok szerzetesek?
3: Nem olyan régen számoltam, hogy 1995-ben, amikor elvégeztem a novíciátust, akkor 191 magyar ferences volt a két rendtartományban, most pedig 94-en vagyunk, ebből 50-en betegek vagyunk, és a 44-en egészségesek körülbelül.
2: 94-en 14 rendházban.
3: Az azért bonyolultabb kérdés, mert például van 5 iskolánk. Azokban is jelen kell lenni, akár legyen az óvoda, vagy Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Érdekes, amikor 99 tájékán voltak ezek az akkreditációs bizottsági összejövetelek, hogy minden főiskolát elemeztek, akkor összefogott a bencés, meg a piarista, meg a ferences rend, hogy közösen létrehozzanak egy főiskolát. És mesélte a Jakab atya, hogy elkészítették a terveket, és vitték Rómába, hogy jóvá hagyassák, és akkor mondták, hogy jó, rendben van. Most van nyomdába, hogy a szerzeteseknek kötelező közös főiskolát létrehozni, ezt még olvassátok el, és dolgozzátok bele. Úgy látszik, hogy mi megelőztük saját magunkat, de nem újdonság ez, mert ez 1940 valamikor is felvetődött már, hogy kellene egy ilyen közös főiskolát, ugyanis 3 rend könnyebben kiállít egy tanári kart, több diákot tud megmozgatni, de hát 99-ben a Ferences Hittudományi Főiskolának volt vagy 10 hallgatója. Az nem egy igazi főiskolai létszám, most a Szapienciának biztosan több van.
2: Ha meg lehetne fogalmazni, minden szerzetes közösségnek van valamilyen karizmája. Mi a ferencesek igazi, valódi karizmája?
3: Remélem, hogy Szent Ferenc egyszerűségével veszünk részt minden intézményünkben, akár megszólíthatóságot, elérhetőséget, kérdését tekintjük. Tehát Szent Ferenc egyszerűségével, derűjével, vidámságával, még akkor is a különböző nehéz helyzetek mindig alakulnak minden intézményben, mert olyan intézmény még nem volt, amiben valami nehézség ne lett volna. De hát, ha ezzel a ferences derűvel és egyszerűséggel, imádságos, Istennek elkötelezett élettel tudunk részt venni ezeken a helyeken.
2: És hogyha ezt a 14 rendházat nézzük, lefeditek teljesen a társadalom, legfiatalabb óvodásokat említettél, legfiatalabb generációját egészen az idősekig, betegekig, erre is értettem, hogy mi a karizmátok, hogy mindenféle pasztorációs tevékenységet folytattok a 14 rendházhoz közel álló területeken.
3: Igen. Hát ugye nyilván az iskolák meg az óvodák, oktatási intézmények magukban hordozzák a saját karizmájukat, de egy-egy plébánián vannak gyerekek is, meg nyugdíjasok is. Tehát a kettő között minden előfordul. De van köztünk kórházlelkész is, meg szóval sokféle hivatásba tevékenykedünk mi. De mindenben meg lehet élni a ferences lelkiséget.
2: Nagyon fontos és nagyon nélkülözhetetlen színfoltja a ferences szerzetes közösség az egyháznak. Milyen hagyományt vett át az egyház a ferences szerzetesektől, vagy kifejezetten Szent Ferenctől?
3: A ferencesek fontosnak tartották mindig a Jézus nevének a tiszteletét, akár Szent Bernardin, Kapisztrán, Szent János életét, ha nézzük, de gondoljunk csak arra, hogy Szent Ferenc volt az, aki fölállította az első Betlehemet Greccióban, az is több egyház közösség életében jelen van. Bevezettük a keresztutakat, Jézus szenvedéséről való elmélkedést Szent Ferencnek is nagyon fontos volt. Gondoljunk csak, hogy Alverna hegyén megkapja a stigmákat. Ezek biztosan. Ugyanakkor a történelem folyamán a ferencesek mindig is mindenféle területen jelen voltak, a népmisszióktól az egyetemek életében. Szóval minden területen jelen voltak.
2: Többszörös jubileumot ünnepelt a ferences közösség az elmúlt pár évben. Gyöngyösen kifejezetten hogyan ünnepeltétek ezeket a jubileumokat? Volt külön, vagy központilag tartottátok meg ezeket?
3: Hát először is a központban mindig voltak meghirdetett programok, de például Szent Ferenc stigmatizációjának az ünnepén szeptember 17-én Gyöngyös Alsóvárosi templomban is elimádkoztuk a zsolozsmát, szentmisét mutattunk be annak teljes mi voltjáról, cikket írtam az újságba, tehát hogy megünnepeltük például. A ferences jubileum most van Szent Ferenc halálának ugye az évfordulója, 800. évfordulója, meghirdettünk országosan zarándoklatokat, előadásokat, programokat, meg hát már előre meg van hirdetve, hogy október 3-án Esztergomban egy nagy ferences családi összejövetel lesz ezen az alkalomból a tranzitusról való megemlékezés kapcsán. De Mátra Verebély Szentkútra is visszük az embereket, és ott is egy nagyobb közösségi programba tudok őket belevonni.
2: Az elmúlt hetekben sok-sok cikk, írás, vagy akár rádióműsor született arról, hogy lezárul egy korszak. Nagyon-nagyon sok, azt mondom, hogy egyházhoz közelálló és kevésbé közelálló lakó, hívő is kifejezte a fájdalmát a tekintetben, hogy lezárul ez a korszak, megszűnik a ferences rendház Gyöngyösön. Ti a ferences közösségen belül, és te személy szerint hogyan tekintesz erre a korszakra, ami itt lezárul?
3: Minden változás, meg úgy negatívum vagy bezárás fájdalommal érinti az embert, akár ferences, akár nem ferences. Mert akkor le kell zárni. Befejeződik valami. Ugyanakkor én azt is látom a rendben saját magam életébe is, meg az egész közösség életébe, hogy lassan elfogyunk, egyre kevesebb az erőnk.
2: Mondja ezt úgy valaki, aki egy 94 fős szerzetes közösséghez tartozik. Sok-sok szerzetes közösséggel beszélgetek hazánkban. Van, ahol tizen sincsenek egy közösségen belül. Tehát azt mondom, hogy a ferencesek az egyik legnagyobb taglétszámmal bíró közösség hazánkban.
3: Igen, de sokféle munkát is vállaltunk. És Zalaegerszombathelytől Nagyszőlősig elég nagy terület azért. Akár plébánia, akár autista rendi segítőközpont, akár gimnázium, akár főiskola, nem szabad elfelejteni, ez mind nagy felelősséggel járó intézmények. Egy plébánia is, meg egy főiskola is. Csak gondoljuk el, hogy egy főiskolára tanári kart kell adni. A főiskola tanárainak fontos hivatása, hogy ne csak megtanítsák, hanem neveljék is azokat, akik oda vannak, meg hogy a saját szakterületükön kutatásokat folytassanak. Műveljék a teológiát. Tehát ne csak azt csinálják, hogy valaki megírta a könyvet, abból én felolvasok sorokat, hanem műveljék a teológiát. Ez sok energia és sok imádság és sok feladatot jelent, de egy plébánián is sokféle feladat van, amint említettem, Magyarország is, meg Európa is missziós terület. Hogyan szólítjuk meg azokat, akik nincsenek a közelünkben? Hogyan erősítsük meg azokat, akik a közelünkben vannak? Ezek súlyos és nehéz kérdések. Mi pedig kevesebben vagyunk, öregszünk, betegszünk és elfogyogatunk.
2: Mi az, amit te személy szerint ebből a 2x6 éves időszakból, amit Gyöngyösön töltöttél, ezt így örömmel viszed magaddal a következő évekre is?
3: Minden városnak és minden egyházközségnek megvan a saját karizmája. Gyöngyösen is vannak kiváló emberek, akiket megismertem az elmúlt időben, akik valamilyen karizmával rendelkeznek akár a társadalom javára, akár az egyházközség javára. Ezek mind helyi értékek jelen voltak és jelen vannak is mindig az egyház életében. Számomra ebből két dolgot szeretnék kiemelni, hogy nekem nagy példa volt a ferencesek 1709 és 10-ben a pesztis járvány idején életüket áldozták a gyöngyösi hívekért. Mindig volt egy vagy két testvér, aki ápolta a betegeket, és harangozásra jelezte, hogyha ő is megkapta a betegséget, és akkor a rendházból jött a következő testvér, és 25-en meg is haltak. Másik nagyon fontos példa számomra Páter Kis Szaléz, a hét ferences vértanú egyike, és Gyöngyösről vitték el, Gyöngyösen tartóztatták le, nyilván nem ott halt meg, hanem valószínű Sopron-Kőhidán, de hogy az ő élet példája is kitartott a legnehezebb diktatúra éveiben is. Na most ezek a ferencesek együtt éltek több más olyan emberrel, akik szintén példamutató életet éltek akár a városban, akár az egyházközség életében. Most nyilván nem a vértanúságnak ideje van 2026-ban Gyöngyösen, de hogy most is ott vannak. Egyet ki tudok még emelni, nem olyan régen készítettem interjút dr. Lovász Teréz ferences világirendivel. Március 30-án volt az orvosoknak a világnapja, és az ő élete, keresztény élete, világirendi élete, orvosi hivatása egy jó életpélda, nem csak az én számomra, hanem mások számára is. Természetesen sokkal több mindent lehetne még elmondani, de ahhoz egy egész rádióműsor is kevés.
2: Tavaly ünnepelted ezüstmisédet, erre a 25 évre hogyan tekintesz vissza? Mi az, ami úgy különösen ott van a szívedben? Akár korábban tervként, vágyként, álomként megfogalmazódott, és még nem sikerült elérni, hogy még van idő, és akkor ez a közeljövőben ez remélhetőleg megvalósul, és mi az, amire így hálával gondolsz vissza?
3: Az új misé szentképemen és az ezüstmisén is szerepelt a következő mondat, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak, és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt hozzatok. 25 év alatt megerősödtem ebben a mondatban, hogy Jézus hívott el erre a szolgálatra, nem azért, mert bárs akármilyen szolgálat vagy hivatás rossz vagy rossz lett volna, hanem mert így gondoltál az én életemet. Ebben 25 év alatt megerősítettem, akár milyen szolgálaton is voltam, akár plébánsként, káplánként, iskolalelkészként, vagy helytörténeti kutatóként, vagy akármiként dolgoztam is az elmúlt 25 évben. Ez számomra egy fontos megerősítés. Ferences hivatásomban egyre több olyan könyvet olvasok, hogy a Szent Ferencnek a lelkiségében, gondolkodás módjában el tudjak mélyülni még jobban. Az ő életszentsége, az ő élethivatása nem olyan, hogy elolvasottam egy könyvet, és már mindent is tudok. Hanem bármit olvasok el, vagy gondolok át, mindig egy-egy gondolattal beljebb jutok. Szent Ferencnek fontos gondolata volt az, hogy ő és a testvérei ne a világban különböző fontos vezető tisztségeket lássanak el, hanem beosztottaként, egyszerűségben, kisebb testvérként legyenek jelen a világban. Fontos számomra, hogy a különböző szolgálatokat, amiket ellátok, abban kisebb testvérként vegyek. Részt megszólítható és elérhető legyek. Másik, ami egyre jobban megragad Szent Ferencből, nem gyűjtötte maga köré a világ dolgait és tárgyait. Könyvtáros létemre 3 saját magántulajdonú könyvem van. Az elmúlt 25 évben egy csomó mindent leadtam a rendház könyvtárba, a plébánia könyvtárba, a városi könyvtárba, a minisztránsoknak kiosztottam, a kiskórusnak vagy akárkinek. Nincs szükségem annyi holmira, annyi dologra. Rendszeresen kell menjek bevásárolni is, és tudom, hogy hiába vannak azok a dolgok oda kirakva, hiába vannak azok oda elém téve, akkor is azt kell megvennem, amire pont szükségem van. Lehet, hogy esetleg vágyom egy-két dologra, hogy ez aztán nagyon fontos lenne, hogy megszerezzem, mert ez aztán tényleg aztán az a ferences életet, a lelkipásztora életet is mind föllendítené, Aztán rájövök, hogy nem kell ezekre. Szükségem volt, most kellett leselejtezzem a notebookomat, mert 2011-es gyártmányú volt. És bizonyos funkciókat már képtelen volt előállítani, már pedig a könyvek írásához kezelnie kell egy notebooknak bizonyos dolgokat. De vettem egy 4 éveset, vagy 5 éveset, az is még ki fog tartani másik 10 évig. Ugyanakkor a legújabb minőségű laptopok, meg se gondoltam, hogy nekem olyat kellene venni.
2: Többször is hangsúlyoztat Szent Ferenc egyszerűségét, meg azt a szolgálatkészséget, amivel ő az emberekhez szólt, az emberek felé fordult. Valahol az egyháznak is ez a küldetése. Ez az egyszerűség, meg ez a szolgálatkészség, nem? Vagy biztosan, ez külön ferences karizma?
3: Biztosan valamilyen módon igen. Én azonban nem tudok más papok vagy hívek fejével gondolkozni, mert mindenki más karizmát kapott az egyházban. Azt mondjuk, hogy a 7 ajándékú Szentlélek, a 7-es szám az egyházban a teljességet fejezi ki. Lehet, hogy ez 32.322.512. Mindenki másra karizmát. Vajon szerepel a Szent Pál apostolnak az első korintusi levélben a Szent István rádió? Nem, konkrétan így nincs megírva, hogy sajtó, de mégis háttérben jelen van, hogy van, akik arra kapnak hivatást. A másik, többször voltam egy rendházban gazdasági vezető, ökonomusnak mondják nálunk ezt. De hogy én a számokkal mindig hadilábon állok, az biztos. Viszont biztos vagyok benne, hogy vannak az egyházban olyan karizmával rendelkező emberek, például ebben az épületben is, ahol rádióadást fölvesszük, akik örülnek, hogyha végre valahára számokat látnak, és azt összeadhatják, meg kivonhatják, meg a kiadási és bevételi pénztár bizonylatot megírhatják. Én pedig akkor rendeztem ünnepet, amikor leváltottak az ökonomusi hivatásról.
2: Kamil testvér, én nagyon-nagyon hálás vagyok neked minden megosztásért, amit most így elmeséltél nekem, rádióhallgatóknak. Mit kívánhatnék? Te mit kívánnál magadnak?
3: Szent Ferenc példájára az evangéliumot, Jézus Krisztus követését még a következő 25 évben is jól sikerüljön megvalósítani.
2: Vagy egyre jobban legyen így. Én is ezt kívánom számodra. Köszönöm neked a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm, de a rádióhallgatóknak is kívánjunk ilyeneket, hogy az evangéliumban minél jobban előre tudjanak haladni.
2: Legyünk eszközök ennek elősegítésében. Köszönöm neked a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
1: Varga Kamil Ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. Június 20-án szombaton a 10 órai szentmisében az Egri Bazilikában Ternyek Csaba egriesek áldozópappá szentelte, Vokás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztie Balázs és Jan-Marek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott: az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez. Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és két diakónust. Ezután a főpásztor köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium elöljárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. Ternyák érsek szentbeszédében beszélt arról, hogy a Szentlélek kiáradásának történetét más és más módon fogalmazzák meg az evangéliumok és az apostolok cselekedetei. A szentelendő felé fordulva Ternyák érsek úgy fogalmazott: jusson eszébe viennai Szent János példája, aki hivatását úgy értelmezte, hogy ő azért született, hogy feloldozásra emelt kéz legyen a bűnösök világában. A kezek szimbolizálják az ember minden képességét. A szentmisében, amikor kezedbe veszed a kenyeret és bort, Krisztus arra kér, hogy add neki hangodat, szavaidat is, ne csak a kezedet, hogy általuk az ő teste és vére jelenjen meg az oltáron, fogalmazott a szentelendőhöz Ternyák érsek. Majd hangsúlyozta: a Szentlélek elküldése teszi mindezt. Az ő elküldése az a nagy ajándék, amely Krisztus feltámadásának erejét nyilvánvalóvá teszi azóta is az egyház hosszú történelmében. A Szentlélek működik az egyházban. A szentmisében Ternyák érsek köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni, és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Ternyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter elmondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri és alpolgármesteri megyei közgyűlési elnökök fizetésének befagyasztását a Tisza, és megvonnák a havi költségtérítést is. Ezt Magyar Péter kormányfő erősítette meg. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Végül a mai időjárásról. A nap első felében a fátyol és gomoly felhők mellett nagyrészt napos idő várható, csak helyenként eshet. A déli óráktól azonban erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több felé lehet zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én szombaton. Az Egyházmegye, a Tiszáninneni Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók. Áhítattal és gyermekprogramokkal is várják majd az érdeklődőket. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Mai adásunkban a tavalyi esemény történéseit elevenítjük fel. Tartsanak velünk!
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Bevallom, rég jártam már ezen a vidéken, és mindig rácsodálkozom, milyen festői környezetben fekszik Abaújvár, az abaújvári dombok, és már messziről az utcáról látni az abaújvári műemlék református templomot. Tóth Viktória, református lelkipásztorral beszélgetünk, a tűző napsütéstől vonultunk el egy kicsit árnyékosabb helyre. Miért van szükség arra, hogy a református egyház lelkesítse az embereket?
2: Reméljük, hogy nem a református egyház lelkesíti az embereket, hanem rajtunk keresztül az Isten tud bennünket lelkesíteni. Azt vettük észre itt az elmúlt években, évtizedekben, hiszen 25 éve szolgálunk itt már ezen a vidéken a férjemmel együtt, hogy elfogynak a gyülekezeteink, és hogyha nem lépünk ki a templom falakon kívül, akkor nem is lesz utánpótlás, hiszen azok az idősek, akik templomba jártak, most már vagy meghaltak, vagy annyira legyengültek, hogy nem tudnak templomba járni, és nem nagyon van utánpótlás. A környék sajátosságából adódóan nincs sok lehetőség arra, hogy legyen utánpótlás, hiszen a kihalt idősek házait szlovákiai magyarok, vagy éppen szlovákiai szlovákok vásárolják meg. De én hiszem azt, hogy Isten nem akarja, hogy itt még vége legyen ennek a küldetésünknek és ezeknek a gyülekezetnek az életének, hanem szeretnénk, hogyha egy kicsit fiatalosabb lendülettel, megújult lélekkel, szemlélettel, de mégis az ige talaján maradva tudnánk hirdetni az Isten üzenetét.
1: Milyen célokat vállaltak akkor, amikor elindították az abaújvári lelkesítőt, hiszen ez már a 6. alkalom, akkor is hasonló célok fogalmazódtak meg, vagy azért menet közben ez egy kicsit formálódott?
2: A célunk nem változott, a cél ugyanaz maradt, Isten üzenetét eljuttatni a résztvevőkhöz minden szintéren és minden korosztálynak. Ez nem változott. A látásunk, a tapasztalataink változott, hiszen mi nem lelkesítő 6-ig gondolkoztunk, hanem a lelkesítőben gondolkoztunk, hogy egy évben ezt megszervezzük, de Isten olyan csodálatosan munkálkodott, hogy adta egyik a másikat. Egyedül a Covid alatt volt egy ilyen megtorpanás, ami mindenhol tapasztalható volt, de hogy utána pedig újra beindult, és tavaly már nem volt kérdés, hogy legyen lelkesítő 6, mert hisszük, hogy ezáltal nagyon-nagyon sok embert tudunk elérni az Isten szeretetével.
1: Annyi mindenük van, egy gyönyörű műemlék református templom, van egy közösségi házuk, van egy imasétányuk, van egy

0: színházuk, van egy termelői közösségük, és még szerintem sorolhatnánk. Mire van még szükségük?
1: Csak arra, hogyha ezeket már csak van tudjuk tartani, mert ugye egyre idősebbek vagyunk, egyre kevesebb az mi energiánk is, tehát hogyha ezeket fent tudjuk tartani, akkor már hálásak vagyunk Istennek. Persze vannak még terveink, arról talán majd egyszer beszélek, de az, hogy minden évben meg tudjuk ezt a lelkesítőt szervezni, úgyhogy templomba járó aktív gyülekezeti tagjaink száma 20-at nem haladja meg a két gyülekezetben. Úgy gondolom, hogy ez magáért beszél, hogy egy közel 1000 fős rendezvényt, egy több mint 100 fős önkéntes segítői csapattal tudunk megvalósítani, akik nem helybeliek, hanem Kárpát-medence minden részéről érkeznek hozzánk.
0: A lelkészeknek is szükségük van lelkesítésre?
1: Szerintem nekünk van a legnagyobb szükségünk a lelkesítésre, hiszen mi magunk is, hogyha nem leszünk lelkesek, akkor nem fogjuk tudni lelkesíteni a gyülekezeteinket.
0: Ez egy családi nap, emiatt rengeteg programmal készültek az idei lelkesítőre is. A teljesség igénye nélkül tudná említeni olyan programokat, amiken részt vehetnek a mai napra ide látogatók?
1: Igazából az egész napunk tematikája ugyanúgy áll össze, mint a kezdet-kezdetén, csak más tartalommal van megtöltve, más bizonságtevőkkel, szolgálókkal, hiszen minden évben püspök úr áhítottával indítjuk, és utána bizonyságtételek következnek. Most jelenleg 4 dicsőítő zenekar fog egész nap folyamán fellépni. Este záró evangelizáció, késő délután 17 órától záró evangelizáció, és záró áldásra kerül majd sor. És a gyerekeknek emellett párhuzamosan reggeltől estig van program. Most ebben a pillanatokban evangéliumi gyerekfoglalkozás van nekik a Hűs templomban. Aztán egy kicsit helyet cserélünk a délután folyamán, mert hogy a felnőttek mennek majd be, például egy kanapi beszélgetésre, aminek most a jövő egyháza lesz a témája, mert az egész családi napunknak a témája az ifjúság, és ezzel szeretnénk kapcsolódni a Magyarországi Református Egyházunk tematikus évéhez, ami az ifjúság szolgálatának az éve.
0: Körbenézünk, akkor meghitt pillanatokat láthatunk, összefogást és megélését annak, ami most éppen a nagy színpadnál történik. Mit gondol, mi a legnagyobb ereje ennek a mai rendezvénynek? Mi az, ami ennyi ideje ide hívja és itt tartja a résztvevőket és önöket is, mint lelkipásztorok?
1: Megint ismétlem magamat, de nem tudok mást mondani, az Isten szeretete. Tehát itt az emberek úgy járkálnak, hogy mosolyognak egymásra, megölelik egymást, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy nem. Barátságok alakulnak, vagy éppen régi barátságok vannak felelevenítve. Tehát találkozások vannak, nem csak egymással, hanem Istennel is, és ez nagyon-nagyon csodálatos, de igazából a kérdésre én magam sem tudok tényleges választ adni, mert nekünk csak egy csoda, hogy évről évre egyre többen jönnek, és hogyha még ezt megoszthatom a hallgatókkal, hogy hihetetlen számú olyan ember regisztrált, akik még soha nem voltak lelkesítőn, és ők hittek valakinek, akiket ők tisztelnek, szeretnek, hogy ez egy jó program lesz, ezért utazzanak el akár Szigetszent Miklósról ide.
0: Azt lehet tudni, hogy nagyjából hányan vagyunk itt a mai napon?
1: Ezt most még nem tudhatom pontosan, de 980-an regisztráltak be. De egészen biztosan lesznek olyanok, akik nem regisztráltak, de itt vannak, és olyanokról is tudunk, akik betegség miatt nem tudtak eljönni.
0: És a határon túlról is, ahogy említette.
1: Így van, Erdélyből 600 km távolságból érkeztek többen is. Tegnap este Kárpátalja, nagyon-nagyon sokan jöttek Kárpátaljáról. Neki külön lesz egy találkozások sátra kárpátaljaiaknak, ahol majd tudnak találkozni. Felvidékről is érkeztek, és Angliából és Skóciából is lesznek a mai nap vendégeink.

0: Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke néhány perccel ezelőtt tartotta meg a nyitó elhitatát itt az Abaújvári lelkesítőn. Példamutatás, erről beszélt az ige hirdetésében. Püspök úr, hogyan lehetünk példák ma a 21. században?
1: Ez évi téma az az ifjúság, de arra gondoltam, hogy hát itt nem csak ifjak lesznek, hanem idősebbek is, de úgy gondolom, hogy ez a felszólítás, hogy légy példa, ez ifjúkorunktól fogva érvényes ránk, minden Krisztus követő ember érvényes, hogy nyomot hagyjunk ebben a világban, és az a nyom olyan legyen, amely Krisztushoz vezet, amely azt az fajta igaz emberséget, ami Krisztusban látható, az Isten képnek a tisztasága, amire tulajdonképpen minket Isten megteremtett, az láthatóvá legyen a világban, mert tulajdonképpen az, hogy a mai korunkban azt vallja, hogy nincsen egy út, ami igazán jó, tehát ezért példát sem akar adni, karakteres példákat, hanem azt mondja, hogy ha te így gondolod, így érsz, az is jó. Másfelől pedig mégiscsak terelgetnek minket influencerek ebben a világban, hogy valamivé lenni. Már pedig nekünk egy mélyrövő vágyunk, hogy menjen előttünk valaki, aki megmutatja tulajdonképpen azt, hogy hogyan kell élni. Mert amikor példát keresünk, azt jelenti, hogy hogyan kellene élni. Mióta tulajdonképpen mi elhagytuk az Édent, amikor azt mondtuk Istennek, hogy köszi, nekem nem kell az, hogy te mutasd meg, hogy hogyan kell élni, hogy a jó. Én majd ugye a jó és rossz tudásának a fájáról szakadott az ember. Én majd fogom tudni, mi a jó és rossz, el fogom tudni igazodnak. Megvalósítom önmagam, és akkor ez az összetört Isten képűsége, ahogyan megvalósítja magát, azt látjuk a tulajdonképpen a világtörténelemben, annak eredménye sok-sok háború és minden. És akkor Isten elküldi azt, aki példa lesz. Mert hogyha valaki megmutatja nekünk egy eszköznek a használatra, ez egészen más, mikor a használt utasítást kell olvasni.
0: Az influencereket említette, erről jut eszembe, hogy kiből lehet ma valódi és igazi példakép, mert hogy a Bibliában példának lenni nem dicsekvést, hanem inkább alázatot jelent. De egy kicsit, mintha a közösségi médiában valahogy teljesen máshogy lenne.
1: A közösségi média olyan lehetőség, ahol ami eddig soha nem volt a történelem folyamán, hogy ennyi emberhez eljutni, bár nagyon sok emberhez lehet eljutni, és nem is példává lenni, hanem látszani. És a kettő között valami ilyesmi példa, Krasznomorkai várban van kiírva, hogy non-weaver eszed eszel, nem látszani elég kell, nem lenni kell.
0: Nem elég példának lenni, annak is kell látszani?
1: Én azt fordítom mondanám. Tehát inkább a látszatok világát éljük. És úgy látszik valaki, hogy befolyásol embereket, de valójában talán nem mutatja meg azt a helyést, azt ahogyan jó élni, és inkább látszatok világa van, és erre nézve nagyon figyelmeztető ez a régi mondás, hogy lenni kell. Lenni viszont példává kell lenni.
0: Azt is mondta az ige hirdetésében, hogy az a példakép, akinek vannak rövid távú, illetve hosszú távú céljai. Milyen céljai vannak az egyházkerületnek az abaúji lelkesítővel, amit idén már 6. alkalommal tartanak meg, és ön a fővérnöke?
1: Célunk egy nagyobb, tágabb ölelés, hiszen a gyülekezet találkozónk az a kerület gyülekezeteit várja alapvetően. Ez az alkalom pedig szélesre tárja a kaput tulajdonképpen az ország reformátusok, sőt a határon túl élő reformátusok előtt is. Ez ennyiben mindenképpen más. Ez az alkalom. A helyszín is egyedivé teszi, hiszen gondolkodtunk azon is, hogy hogyan lehetne közelebb vinni a kerületen belül másokhoz, mert eléggé szinte mindenkitől távol van itt a határ szélén, a Szlovákia mellett ez a Bolyvár, ami festői szépségű, és erre az alkalomra, hogy ilyen 8-900 embert is akár befogadjon, arra tökéletesen alkalmas.
0: Kell az embereknek lelkesítés? Szükségük van támogatásra?
1: Mindenképpen ez a légy példának a egyik módszere, lehetősége, ahogyan eljönnek gyülekezettagok, de talán olyanok is, akik keresők, akik érdeklődnek, még keresik az útjukat, azoknak is megmutatni, kicsit kilépve itt is a templomból, és az igét és a bizonyságtételt közelebb vinni hozzájuk.
0: A nagy színpad zajától egy kicsit félre vonulva Balogh-Forgó Eszterrel a diófa ölelésében egy ima sátorba érkezünk, ahol el lehet csendesedni a résztvevőknek. Itt, ha körbenézzünk, akkor találunk egy kis asztalt, az asztalon egy kis bibliát, egy kis virágot és két fotelt, ahol akár beszélgethetnek is a résztvevők. És egyáltalán miért van szükség egy ilyen sátorra, egy ilyen nagyszabású és egy picit hangos rendezvényen?
2: Ez igazából a szervezőknek, Vikiéknek volt az alapötlete. szerették volna, hogyha igen, a nagy kavalkádban van idő lecsendesedni egy kicsit, hogyha valaki bátorításra, imádkozásra, tényleg csak egy kis lecsendesedésre vágyik, akkor ennek is legyen egy megfelelő kerete, és igazából ehhez biztosítunk itt lehetőséget.
0: Légy egy kis áldott csendben. Vágynak az emberek az elcsendesedésre, a meghitt pillanatokra?
2: Mi azt tapasztaltuk tavaly, hogy akik eljöttek hozzánk, nekik kifejezetten áldásos volt, és a mi számunkra is, hogy tudtuk őket bátorítani, tudtunk együtt imádkozni, voltak nagyon tartalmas mély beszélgetések, és ezért szerettük volna, hogyha idén is van erre lehetőség. Bízunk benne, hogy élnek vele, és hogy valóban ez is egy eszköze lehet az Úrnak, hogy áldássá váljunk.
0: Itt inkább az a jellemző, hogy valaki leül, imádkozik, egy kicsit megragadja a pillanatot, és elcsendesedik, vagy akár szívesen beszélgetnek és megosztanak gondokat, terheket, problémákat önökkel.
2: Tavaly teljesen változó volt. Volt, aki azt kérte, hogy mi imádkozzunk érte, és ő csak csendben ült és elmondta a problémáját. Volt, akivel együtt imádkoztunk. Volt, aki csak néhány percig állt, meg egy 10 percig. Volt olyan, aki fél óráig beszélgetett. Tehát ez teljesen változó. Mi reméljük azt, hogy mindenki megtalálja azt, amire szüksége van.
0: Mire van szükségük az embereknek?
2: Az Úrra.
0: Az abaúj lelkesítő éppen ezt a célt szolgálja immár 6. alkalommal. Ön hanyadik alkalommal vesz részt?
2: Én 4. alkalommal vagyok itt.
0: És miért szereti a lelkesítőt, miért jön el erre a programra?
2: Számomra mindig nagyon áldott, egyre jobban belekapcsolódtam én is a szervezési feladatokba, és egyrészt az a háttérmunka, az a családias készülődés, az nekünk is nagyon-nagyon sokat ad, és azt látjuk, hogy az Úr valóban használja ezt az alkalmat, használ minket, és ez meg számunkra is áldás, és nagyon nagy ajándék.
0: Odébb állunk az imasátorban, itt önkéntesekkel találkozunk, akik segítik az imasátornak a lebonyolítását. Milyen feladataik vannak a mai napon?
3: Gilei Zoltán vagyok, harmadszor vagyok itt a lelkesítőm. Nekem az imasátor a fő feladatom, direkt ezt választottam, mert én úgy érzem, hogy számomra ez a legtestezállóbb.
0: Miért érzi testhezállónak?
3: Én nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni, és szerintem nagyon fontos, hogy az embereket is oda vezessük, hogy Istennel beszélgessenek, és lehetőséget adjunk nekik, hogy ha kell, akkor az emberekkel is tudjanak beszélni.
0: Miről lehet beszélgetni egy ilyen rendezvényen? Ilyen témákkal keresik meg önöket?
3: Hát általában az, ami legjobban nyomja a lelküket, akit valamit szeretnének megosztani, az Istennel és emberrel. Tehát...
0: Önnek milyen feladata van?
4: Gilei Biborka vagyok. Hasonló feladatom van, mint férjemnek, de gyakorlatilag itt az imasátorban találkozunk emberekkel és Krisztussal, és ugye ezen keresztül önmagunkkal. És igazából, amit még így mellette a börtönkúziós sátorban teljesítek szolgálatot, mert ebben a szolgálatban is dolgozom.
0: Itt, ahogy körbenézek, azért látszik, hogy próbálták meghitté tenni ezt a környezetet.
4: Igen, ez egy cél volt, de igazából ezt a környezetet mi tettük, ez így nem igaz pontosan, mert Eszter volt az, aki ezt az egészet így kitalálta, úgyhogy őt dicséri a dizájn. Alapvetően itt az elvonulás az, hogy egy kicsikét belsőségesen tudjuk lenni, ahhoz kell ez a keret.
0: Mellettünk pedig az üstben már fő az ebéd, úgyhogy ez is talán egy kicsit ide vezetheti az embereket ebbe a sátorba.
4: Igen, ez fantasztikus, mert ugye az illatok kapcsán motivációnk van arra, hogy azért ne húzzuk el túlzottan a beszélgetést. És így azért több ember tud az imasátorban imádkozni, gondolkodni együtt.
0: Milyen lehetőséget látnak ebben a rendezvényben az emberek megszólításában?
4: Én azt gondolom, hogy a Jóisten mindenkinek ad egy lehetőséget, és megpróbálja őt megszólítani, és egy ilyen alkalom lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, önmagunkhoz és az Istenhez. És amikor így együtt vagyunk közösségben, akkor ezt a szeretetet meg is tudjuk élni egymás között.
0: Önök is személyesen meg tudják élni?
3: Hát igyekszünk, természetesen igen.
0: Ebben segíthet egyébként az imas séta is, ami nem messze tőlünk található. Eszterrel elindulunk és egy kicsit áttekintjük, hogy mi mindennel találkozunk ezen az ösvényen. Meg is érkezünk Eszterrel, itt a parókia kertjében található imasétára, hálaadás imaséta ez a elnevezése ennek a kis helyszínnek. Gondold végig minden állomáson, hogy az adott témában miért és hogyan adsz hálát Istennek.
2: Igen, ez egy 9 állomásos imaséta, amit a kezdő és a záró állomáson kívül mindenki szabadon végigjárhat. Mindenhol van egy-egy gondolat, egy-egy téma, amiért hálásak lehetünk az életünkkel kapcsolatban, a családunkért, a közösségünkért, a természetért, és mindig van egy-egy gondolatmélyítő, vagy gondolatindító a kis állomásokon, ami alapján le lehet csendesedni egy kicsit.
0: Mit tapasztal tudnak az emberek hálásak lenni, és tudnak hálát adni a jó dolgokért, mert annyit panaszkodunk a mindennapokban. De talán azért néha fontos megállni, és felfelé tekinteni, hogy mennyi mindenünk van.
2: Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb keresztény emberként is, hogy igen, hogy néha megálljunk és körülnézünk, hogy a rengeteg nehézség között, ami mindannyiunkat körbevesz, mennyi mindenért lehetünk hálásak.
0: Van még egy fontos tanács itt az indulásnál, mert azt mondja a tábla, hogy ne rohanjunk végig a sétán, hagyjunk időt magunknak, és elmélkedjünk az egyes témákon. Mert ha elbohúckodjuk, ugye ez is szerepel rajta, akkor nem lesznek ránk hatással, tehát komolyan kell venni.
2: Azt tudom elmondani, hogy más alkalmakkor, amikor ima sétát szerveztünk, volt olyan testvérünk, aki 50 percig bent volt egy teremben, amikor ilyen zárt térben volt, és azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon fontos volt ez az idő, hogy szabadon ő ott eltölthette ezt, és hogy valóban tényleg tartalmasan telhetett, és hogy jó volt, hogy hosszabban elidőzött.
0: Eszter szerint milyen a jó imádság?
2: Szerintem nagyon fontos pontosan a hálaadás, hogy azzal kezdjük és azzal zárjuk, hogy kihez szólunk, hogy elmondjuk azt, hogy ki a mi Istenünk, és hogy miért fordulunk hozzá, és hogy tényleg erre legyen kihegyezve, és persze elmondhatjuk azt, amiben segítséget kérünk, de szerintem nagyon fontos az, hogy azzal kezdődjön és azzal záródjon, akihez hozzáfordulunk.
0: Ez a két helyszín, amelyen most jártunk, tehát az ima sátor, illetve az ima sétány, ezek segíthetnek ennek a féle vagy fajta imádságnak a megélésében, megtapasztalásában?
2: Én bízom benne, hogy igen. A saját tapasztalat az, hogy nagyon jó az, amikor kilépünk az adott tanult imáknak a keretéből, és szabadon fordulunk az Úrhoz, és ez szerintem nagyon sokat tud adni, személyesebbé teszi a mi kapcsolatunkat az Istennel.
0: Egy résztvevőbe is belebotlunk. Egy bemutatkozást hagy kérjek, miért kereste fel ezt a helyszínt itt a lelkesítőn?
5: Benyó Márta vagyok, és nem csak résztvevőként, hanem segítőként is vagyok jelen, és pont a segítő minőségemben szerettem volna felkeresni most az imasátrot, hogy ha valaki imádkozásra vágyik, akkor tudjam, hova küldjem.
0: Ezek szerint a segítőknek is szükségük van néha segítségre?
5: Igen, igen, igen, erről van szó.
0: És hol kaphatják meg ezt a segítséget?
5: Hát azt a fajta segítséget, amivel ezen a rendezvényen, ezen a helyszínen eligazítanak, ezeket a kék pólósoktól kaphatják meg, de azt a segítséget, amit az imasátorba igyekvők keresnek, azt hiszem, hogy a Szentlélektől kaphatják meg, és szintén kék pólós segítőkön keresztül.
0: Mert hogy a segítők egy kék pólót viselnek, egy különleges jelképpel a szívük felett, Simon András őt vélem felfedezni az illusztrációban.
5: Igen, igen, igen, és a lelkesítő program ezt választott a szimbólumául.
0: Egy emberalak, talán absztraktabb ábrázolásban, és egy szív ábrázolódik ki ennek az emberalaknak a közepén. Mire utal ez a jelkép?
5: Hogy személyesen engem mire emlékeztet, engem a béna ember, amikor meggyógyul, én így képzelem el az ő ugrándozását.
0: És hogyha megfordul, akkor lelkesítők, tehát a segítő önkéntes csapat táborára utal a póló.
5: Igen, igen, igen. Tehát...
0: Szívesen viseli ezt a pólót a mai napon?
5: Jaj, nagyon szívesen, ma kaptam először ilyen pólót.
0: És a csapatban is hasonlóan lelkesedéssel vesz részt, mint amilyen lelkesedéssel érkeznek ide a résztvevők?
5: Igen, igen, olyan jó érzés, hogy befogadtak ebbe a közösségbe, segítőnek, háttérembernek, és egyszerre vagyok résztvevő, és egyszerre tudok eligazítással szolgálni.
0: Ha már résztvevőként is itt van a mai napon, milyen programokon vesz majd részt szívesen? Mi az, amit semmiképpen nem hagy neki?
5: A Gyökösi Intézetnek a bemutatkozását, azt mindenképpen szeretném látni, hallani.

0: Számos dicsőítő zenekar fellép itt a mai napon az Abaúj lelkesítőn. Köztük van a For the King zenekar, egy öt testvérből álló dicsőítő formáció, a Miskolc helyű Csabai Református gyülekezetből. Rendszerint ifjúsági, énekeskönyvi énekek feldolgozásával szolgálnak, és ezeket viszik tovább a gyülekezetekbe. De hogy mivel érkeztek a mai napra, erről kérdezzük a formáció két tagját, Jobbágy Dánielt és Jobbágy Domonkost. Tehát mi a mai kínálat itt Abaújváron?
1: Áldás békesség, hát mindezeten eljöttünk ide a lelkesítőre, és hoztunk ifjúsági énekeket, illetve hoztunk énekeskönyvi énekeket is, ahogy már a felvezetőben hallható volt. Mi nagyon-nagyon szeretjük az Ararát dicsőítő zenekart, tőlük hoztunk több dalt, illetve majd fel fog csendülni az Ójai Immanuel című ének is.
2: Így van, egyaránt ifjúsági és énekeskönyvi énekeket is szoktunk játszani.
0: Domonkosnak a fülhallgatója éppen kilóg az ing nyakán keresztül. Így hangolódsz a mai koncertre? Ez egyfajta átszellemülés a fellépésre?
2: Így van, testben és lélekben mindig ott kell lenni fejben.
0: Mindig ott van a zene az életetekben?
2: Igen, mindig is ott volt. Kiskoromtól kezdve szüleink bevontak a dicsőítésekbe, ezáltal vált életünké ez a létforma.
0: Mennyivel másabb fellépni egy ilyen szabadtéri színpadon, mint mondjuk egy református templomban? Más ennek a hangulata?
1: Sokkal másabb. Más dalokat is szoktunk ilyen helyzetekre hozni. A templomok inkább bensőséges hangulatot sugároznak, bensőségesebb az egész dicsőítési forma. Itt viszont járnak-kelnek az emberek, nem feltétlenül figyelnek azért, és itt próbálunk olyan pörgősebb dalokat hozni, vagy figyelemfelkeltőbb dalokat hozni, amikkel meg tudjuk ragadni. Ezek más dicsőítési formák, ahogy említettem, de nagyon szeretjük a szabadtéri alkalmakat is.
0: És másabb repertoárt hoztok egy ilyen rendezvényre? Egy picit átírjátok, átalakítjátok a már megszokott műsorrendet, vagy tulajdonképpen ugyanazokat a dalokat éneklitek el itt most a mai napon, amit egyébként is elszoktatok?
1: 50%-ban megszokott maradni általában a repertoárunk. Most 8 dalt hoztunk el, ha jól emlékszem, és ebből kb. 4 dal van, amit direkt erre a helyzetre hoztunk el, így szabadtéri dicsőítés miatt.
0: Tudatos munka, hogy hogyan rakjátok össze a dalokat?
2: Így van, természetesen szoktunk készülni rá, és mindig igyekszünk a korosztálynak megfelelő dicsőítésekkel érkezni.
0: Talán ez lehet a legnehezebb, nem? Mert hogy annyiféle korosztály van ma itt a gyerekektől egészen az idősekig, és lehet, hogy nem minden szólít meg mindenkit. Ebben van arany középút?
1: Ezért is próbáltuk azt megcsinálni egyébként azt, hogy mi alapvetően fiatalok vagyunk, mi az ifjúsági énekeket szeretjük, viszont direkt feldolgozunk olyan énekeskönyvi énekeket, amik nekünk tetszenek, és olyan formában adjuk elő ezeket, hogy meg is maradjon az új jellege ennek, és ezekkel is szoktunk direkt úgy készülni, közönség specifikusan, hogy ez nekik is tetszen, és ők is halljanak valami újat, de mégis olyan színvonalon tudjuk ezt közvetíteni, ami hozzánk hű, hozzánk, tehát ami megszokott tőlünk.
0: Egy domonkos létformát említettél az előbb. Miben másabb egy keresztény zenész a színpadon?
2: Úgy gondolom, hogy nekünk valamilyen szinten, mivel az Urat képviseljük, ezért egy olyan magatartásformát kell nekünk mutatni az adott pillanatban a közönségnek, hogy az tényleg az Urat szolgálja.
1: Nagyon fontos, hogy ezt szeretem kihangsúlyozni több helyen is, hogy ha megyünk egy-egy ilyen kisebb gyülekezetbe, akkor talán nem úgy fogják fel a nénik, bácsik azt, amit mi csinálunk ott a színpadon, mint ahogy kéne, és ezt szoktam mondani, hogy mi most nem műsort adni jöttünk ide, nem sót készülünk adni, hanem dicsőíteni készülünk, és ennek teljesen más a lelkülete, teljesen más a célja. Mi, nekünk egyetlen célunk van, az, hogy Isten dicsőítsük a dalokon keresztül, amiket mi eléneklünk.
0: Egyébként minden dalon keresztül lehet dicsőíteni Istent? Minden dal alkalmas erre?
1: Nem gondolom. Még a keresztény könnyűzenében sem. Nagyon-nagyon sok olyan dal van, amit mi csak így bekategorizálunk, hogy ez csak keresztény zene, de nem dicsőítő zene. Egy dicsőítő zene arról szól, hogy Istent helyezzük a középpontba, és Istenre mutassunk fel. Lehetnek olyan tartalmú énekek, amik talán keresztény értékekkel bírnak, vagy olyan motivumok jelennek meg benne. Rengeteg olyan zenekar van most is a világban, akik nem feltétlenül dicsőítő énekeket játszanak, de valójában bibliai tartalmú és bibliai középpontú történeteket adnak át a hallgatóságnak, és ezzel egyébként kicsit viccesen mondva becsapva a közönséget, mert ők talán nem arra készülnek, hogy itt keresztény tartalmú énekek lesznek, de mégis aztán belevezetjük őket ebbe. Szóval, hogy igen, vannak kategóriák, mi kifejezetten csak a dicsőítő dalokra vagyunk fókuszálva.
0: Nem sokára jön a fellépés, egy utolsó kérdés. Izgultok minden színpadra menetel előtt?
2: Én kifejezetten szoktam izgulni.
0: Ezt látom is rajta, ezért is tartottam fontosnak megkérdezni.
2: Igen, viszont a többiek egészen jól kezelik, és ezáltal valamennyire én is meg tudok nyugodni, ahogy rájuk nézek.
0: De talán kell is egy kis izgalom, nem, Dániel?
1: Persze, az egészséges izgalom az sosem árt. Meg hát, ahogy említettem, mi próbálunk egy bizonyos színvonalat mindig képviselni, és az elengedhetetlen az izgulás.
0: Mit vártok a mai fellépéstől?
1: Hát nagyon remélem, hogy a dicsőítés az át fog érni a hallgatóságnak is, illetve hát remélem, hogy velünk együtt fognak énekelni egy-két éneket, amik ismerősebbek.
3: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
0: Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj.

A mai evangélium háromszor is ismétli Jézus felszólítását: ne féljetek! Ez nem véletlen. A félelem az egyik legmélyebb emberi tapasztalat, amely a bűnbeeséssel belépett az emberi történelembe. Meghallottam lépteidet és féltem, mondja Ádám. A félelem azóta sokféle formában megjelenik. Félelem a kudarctól, az elutasítástól, a betegségtől, a haláltól, vagy éppen attól, hogy bátran megvalljuk hitünket, vállaljuk a nehézségeket, a küzdelmet, a keresztet. Jézus arra hív minket is, hogy a bizalom útját válasszuk. Aki követi őt, annak a félelemnél fontosabb a mennyei atyába és az ő gondviselésébe vetett bizalom. Jézus nem ígér könnyű utat. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, mondja. De azt megígéri, hogy minden hajszálunk számon van tartva. Ez a kép nem pusztán költői túlzás, hanem annak kifejezése, hogy Isten gondoskodása a legapróbb dolgokig áthatja életünket. A tanítvány sorsa nem a rejtőzködés, hanem a tanúságtétel. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. Ez a felszólítás ma nekünk szól, amikor oly sok a rejtőzködés, a megalkuvás, az óvatos hallgatás hitünkről, pedig az evangélium lényege az, hogy nem maradhatunk némák, mert az nem volna tanúságtétel. És itt érkezünk a szakasz egyik legfontosabb kijelentéséhez: ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Ez nem fenyegetés, hanem ígéret, a mi hűségünkre adott isteni válasz és megerősítő szeretet. Egy idős pap mesélte, hogy egy fiatal ember a nagypénteki liturgia végén odalépett hozzá, és ezt mondta: amikor a kereszt előtti hódolatkor megérintettem a keresztet, különös érzést töltött el. Ez a kereszt mindig itt van a templomban, de ma egészen közel kerültem hozzá. A pap megkérdezte tőle: és mi változott meg benned? A fiatal ember csak annyit felelt: sokszor még attól is féltem eddig, hogy valaki meglát, ha keresztet vetek. Ma először nem féltem attól, hogy valaki meglát, amint kifejezem az Úr iránti hitemet, szeretetemet. Ez az egyszerű mozdulat a kereszt megérintése Jézus tanításának élő példája. A hit nem csupán benső érzés, hanem nyílt, szeretetteljes vállalása annak, hogy Krisztushoz tartozom. És ha gyengeségeink, félelmeink újra meg újra fel is bukkannak, az Atya előtt minden őszinte tanúságtétel számít. Egyetlen mozdulat, egy csendes, akár szavak nélküli ima, egy kedves szó Krisztusról, ezek mind olyan jelek, amelyekkel megvalljuk, hogy Jézus az életünk ura. Az evangélium nem idealizálja a tanítvány sorsát. Jézus nem mondja, hogy ha hiszel, akkor nem lesz bajod. Épp ellenkezőleg, a hívő ember nem kerülheti el a nehézségeket, sőt, olykor épp hite miatt válik a gúny a megvetés célpontjává. Nem az a bátor, aki nem fél, hanem aki félelmei ellenére is vállalja az igazat, a jót, és nem tagadja meg Krisztust. Napjainkban, amikor sokszor közönnyel vagy éppen nyílt elutasítással találkozunk, különösen nagy jelentősége van annak, hogy kimerjük-e mondani: igen, én Krisztushoz tartozom. Az ilyen bátor hit nem harsány, példamutató és bátorító mások számára. Jézus két képpel zárja tanítását: a verebek és a hajszálak példájával. A világ legjelentéktelenebbnek tűnő dolgairól kijelenti, hogy az Atya látja, számon tartja. Hát akkor hogyan ne tudna rólunk, az ő gyermekeiről? Ez a bizalom az, ami a félelmet legyőzi, mert nem önmagunkért vagyunk bátrak, hanem azért, mert egy nálunk nagyobb személy, Isten oldalmát érezzük. Mennyei Atyám, te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Tudod, mitől félek, mikor gyengül meg a hitem, mikor hallgatok, pedig tanúságot kellene tennem. Add, hogy ne az emberek tetszését keressem, hanem a te akaratodat. Sok mindenre vagyok képes félelemből. Néha elrejtem, elhallgatom a hitem, csendben maradok, amikor rólad kellene szólnom. Adj nekem bátorságot, hogy megmerjelek vallani, ne csak szavaimmal, hanem egész életemmel.
hiszem, hogy ismersz engem, és nem feledkezel meg rólam.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztusban, kedves testvérek, ezen a szép nyári vasárnapon, vasárnapi szentmisénken köszönjük meg a gondviselő Istennek az elmúlt hetünket, és kérjük a Jóisten kegyelmét ahhoz, hogy a jövő héten is Istennek tetsző módon tudjunk élni. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy valóban méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, felekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságot, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhoz. Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk, Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretedre tanítasz. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sokak gyalázkodását, rettegés mindenütt, jelentsétek föl, följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát ha valamiképp törbe csalhatnának, legyőzhetnének, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és szívek vigasztalója vagy, engedd, hogy lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje.

0: Pálnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesése, mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szívedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fényre derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe sugva hallottok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy sem közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megval engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, itt az Egri Bazilikában, és kedves rádióhallgatók, nem számoltam meg, de valahol olvastam, hogy a ne félj, illetve ne féljetek felszólító mondat 365-ször szerepel a Bibliában. Azt is mondhatnánk, hogy minden napra jut egy belőle. Minden esetre az Új és Új Szövetségi Szentírásban gyakran találkozunk vele. Gondoljunk például arra, amikor Gábor angyal megjelent Máriának, és tudtára adta, hogy ő lesz a megváltó édesanyja, azt mondta Máriának: ne félj, Mária, kegyelmet találtál az Istennél. Szent József is, amikor megtudta, hogy ő lesz Jézus nevelő apja, szinte ugyanezt a bátorítást kapja: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, hiszen a benne fogant élet a szent élettől van. A mai evangéliumban is háromszor hallottuk ezt a ne félj kezdetű, bátorító üzenetet. Már az első mondatban is, mai evangélium

0: első mondatában is azt mondja az Úr Jézus az apostoloknak, és nekünk is, ne féljetek az emberektől. Azután azt is tanítja, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. És azután a két verébről szóló hasonlatával az Úr Jézus nem csak a mennyei atya gondviselő szeretetére emlékeztet bennünket, hanem bátorítani is akar bennünket, amikor azt mondja, hasonlathoz kapcsolódóan, ne féljetek, hát sokkal többet értek ti, mint a verebek. Talán mondanom sem kellene, hogy nekünk is nagy szükségünk van erre a bátorításra, mert mi emberek már csak olyanok vagyunk, hogy elég gyakran félünk és aggodalmaskodunk. Szinte egész életünket végig kíséri a félelem és az aggodalmaskodás. Amikor kisgyermekek voltunk, féltünk a sötétségtől, és féltünk az idegen bácsiktól. Amikor iskolás gyermekek voltunk, akkor azért féltünk, mert nem akartunk rossz jegyet kapni. Gimnáziumban pedig annak a vége felé az érettségitől féltünk. A szülők meg a nagyszülők, ezt is mindjárt látjuk, tapasztaljuk, szinte állandóan félnek, meg aggodalmaskodnak gyermekeik, meg unokáiknak a jövője miatt. És amikor megöregszünk, akkor pedig félünk a betegségektől, különösképpen a gyógyíthatatlan betegségektől, a szenvedéstől, és legyünk őszinték, talán még a haláltól való félelem is megjelenik a lelkünkben. Mostanában pedig ebben a háborúskodó és gyűlölködő világban talán még jobban félünk, mert tele vagyunk aggodalmaskodással, meg különböző félelmekkel. Hát a világ, meg az országunknak a jövője miatt. Nyilvánvalóan azért, mert megfogyatkozott bennünk a gondviselő Istenbe vetett hit. És egyre többen vannak, élnek körülöttünk olyanok, akik hisznek a horoszkópoknak, a politikusoknak, meg hisznek sok minden másban, csak Istenben, a gondviselő atyában nem tudnak hinni. Ezért nagy áldás, nagy ajándék számunkra a mai evangélium, amely megerősíti bennünk a gondviselő Istenbe, illetve a gondviselésbe vetett hitünket. Kedves testvérek, ha a Szentírást olvasgatjuk, látjuk, hogy a Szentírásnak szinte minden lapja beszél az isteni gondviselésről. Már a Teremtés könyvében is látjuk, hogy az Isten nem csak megteremti ezt a világot, hanem fenn is tartja, és gondját is viseli. Nincs igaz a Madách Imrének, amikor az ember tragédiájában azt tanítja, talán mindjárt ismerjük ezt a fordulatot, készen áll a nagy mű, és az alkotó pihen. Azután az egész ószövetségi szentírás arról szól, hogy a választott nép fiai saját életükben, meg saját történelmükben hogyan tapasztalták meg, főleg ott az egyiptomi rabság idején, meg a pusztai vándorlás idején, meg a saját történelmükben az isteni gondviselést. És azt is megtudjuk már az Ószövetségből is, hogy az Isten nem csak a választott népnek, nem csak a népnek, hanem az egyes embereknek is gondját viseli. Gondoljunk csak Ábrahám, Izsák és az egyiptomi Józsefnek a szép történetére, amit már gyermekkorunkban is megismertünk. vagy a 23. Zsoltárnak a szavaira, amit nagyon sokan ismerünk, meg talán szoktunk is imádkozni, amikor egy bajba jutott ember vallja meg a gondviselésbe vetett hitét, amikor így imádkozik. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom, ha a halál sötét völgyében is járok, nem félek a bajtól, mert te ott is vélem vagy. És testvéreim, főleg nem feledkezhetünk meg a megváltó Jézusnak a szavairól, aki egy alkalommal például azt mondta, idézem, ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, és mibe öltözködtök. Nézzétek a mezők liliomait, és az ég madarait. És utána így folytatja, ugyan kitolthatja meg életét egy arasznyival is, ha aggodalmaskodik. És a végén még erre is, arra is figyelmeztet bennünket, hogy ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, a többi majd megkapjátok hozzá. Testvéreim, ez a mi hitünk, ez a mi reménységünk. Hittel valljuk, hogy a gondviselőnek köszönhetjük azt például, hogy megértük ezt a mai napot, hogy itt vagyunk, hogy többé-kevésbé egészségesek vagyunk. Mindaz, amink van, amit elértünk, azt nem csak magunknak, a saját tehetségünknek és szorgalmunknak köszönhetjük, hanem mindenek előtt az ember teremtő és gondviselő Istennek. Mi, Istenfélő vallásokat gyakorló keresztény emberek, hiszünk a gondviselésben még akkor is, ha voltak és vannak gondjaink és bajaink. Mert a gondviselő Isten bennünket sem ment meg a betegségektől, a testi-lelki szenvedésektől és az élet különböző megpróbáltatásaitól. Még akkor is hiszünk a gondviselőben, ha sok olyan történt velünk, aminek esetleg nem nagyon örültünk. De a mi hitünknek köszönhetően, az Isten akaratában megnyugodva, ezeket is elfogadtuk és elfogadjuk, mert hiszünk abban, amit Szent Pál apostol olyan szépen megfogalmaz a rómaiakhoz írt levelében, amikor azt írja, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És egy portugál eredetű közmondás szerint az Isten egyenesen ír görbe vonalon is. Gondját viseli az életünknek, jelen van a mi életünkben, lehet, hogy nem úgy, ahogyan szeretnénk, de életünk nehéz periódusaiban, helyzeteiben nem hagy magunkra, mert atyai módon szeret bennünket, és gondunkat viseli. Az igaz, hogy a gondviselő nem oldja meg életünk minden problémáját, vagy ahogy szoktunk mondani, nem veszi le a válunkról az élet keresztjeit, de segít bennünket abban, hogy örömmel és bizakodással járjuk életünk útjait. Igen, kedves testvérek, a mai vasárnapon a mai evangélium nagy örömhír és komoly biztatás, bátorítás számunkra. A mai evangéliumhoz kapcsolódó bátorító gondolataimat egy vers idézettel szeretném befejezni, egy olyan idézettel, egy olyan verssel, amit egyesek úgy szoktak idézgetni, mint a gondviselésnek a himnuszát, a gondviselés himnikus megfogalmazását. Életem ott van Isten tenyerén, százi ajszó között is bízom vakon, hitemet fel nem adom. Rám törhet vadul, ezer baj, veszély, Isten így szól, ne félj. Miért is, mitől is félhetnék én az Isten tenyerén? Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Most pedig, testvéreim, álljunk fel, és valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülöttjében, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, született, de nem teremtői, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. És ember élet, Pontius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, ki halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott a hírások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de igazán dicsőségben ítélni is élő, és kisoltakat, és országát. Hiszek a Szent Életben, Urunkban és Istenben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy Szent Katolikus és Apostoli Egyházban, valóban az egyességét, a bűnök bocsánatára, várjunk voltak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten megsegít és gondoskodik rólunk. Forduljunk most hozzá hittel és bizalommal a meghallgatás reményében.
1: Adurunk, hogy az egyház bátran hirdesse és vallja meg az evangéliumot az egész világ előtt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adurunk, hogy a kegyelem túláradása megfékezze a világban a bűn hatalmát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adurunk, hogy a betegek és a szenvedők kegyelmedből erőt és vigasztalást merítsenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adurunk, hogy híveid szavukkal és életükkel tegyenek róla tanúságot az emberek előtt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adurunk, hogy elhunyt szeretteink minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk Csepelényi György boldogávatásáért is. Adurunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk! Gondviselő Istenünk, világosíts meg kegyelmeddel hívő népedet, hogy mindennél többre becsüljük a lélek örök értékeit Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az ezért az áldozatot,
0: nevének viséletére és dicsőségére,
1: minden
0: és az egész szentekhez. Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát, add, hogy annak erejéből megtisztulva, szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, ami Urunk.

valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes, ami dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik, Krisztus a mi Urunk által. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Élek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szent Élek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatát. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hát, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentel.

0: Úrunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, aki én vagyok, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én lelkem.

0: A szentest és virágot tápláléka, megújít minket, Úrunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Örömmel tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy érsek atya az Egri Főegyház megye szolgálatára tegnap egy papot és két diákonus szentelt, akik közül augusztus 1-től Lukás Bernárd Urich a diósgyőri plébánián kezdi meg lelkipásztori szolgálatát, Jan Marek Briska és Osztie Balázs diákonusok pedig egy fél éves gyakorlatra az egri belvárosi főplébániára, illetve a diósgyőri plébániára mennek. Isten bőséges áldását kívánjuk és kérjük számukra. Ma itt a bazilikában a 8:30-es szentmisén az ifjúsági ének zenekarunkkal egész éves liturgikus szolgálatát és éneklését hálásan megköszöntük, és megtörtént a tanév végi háladás. Tedeumot imádkoztunk, megköszönve a pedagógusok, hitoktatók egész éves áldozatos munkáját. Alajosvárosi templomban pedig ma délután 5 órakor Pladiva Imre atya gyémánt miséje lesz. Hétfőn a bazilikában 9 órától az Andrássy Katolikus Közgazdasági Technikum és Gimnázium tanévvégi háladása tedeuma lesz. Este pedig a szemináriumban papi lelki gyakorlat kezdődik, amely csütörtökön délelőtt Bélapád falván az éves egyházmegyés papi találkozóval ér véget. Csütörtökön délelőtt a papi találkozó miatt a plébániai iroda zárva lesz. Ügyintézésre azon a napon délután 4 és fél 6 között lesz lehetőség. Megértésüket hálásan köszönjük. Pinteken a bazilikában 9 órától a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanévvégi háladó szentmiséje tedeum lesz. Szombaton a Hittudományi Főiskolán a levelező tagozatos hallgatók diplomaosztója 11 órakor kezdődik. A következő vasárnap persei adományainkkal, az úgynevezett Péter fillérekkel a Szent Atya, a Pápa karitatív tevékenységét támogatjuk. Most pedig fogadjuk a szentmise befejező áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, te kincs irgalmas szemmel, szeretett nyelvedre. Urunk, mint áldásségünk előtted, kérünk téged, a boldogság a szüzenek, a magyarok nagyasszonynak közbejárására. Adj nekünk, api és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk, a te szíved szerinti, papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk élőben az Egri Bazilikából, melyet a mai napon Dolhai Lajos, az Eseki Papnevelő Intézet rektora celebrált. A közvetítésben munkatársaink voltak Tompos Péter és Németh Tamás. A mai napon még hallhatnak egy Szent Mise közvetítést 17 órától az Eger Lajosvárosi templomból Kladiva Imre atya gyémánt miséje alkalmából. Tartsanak velünk addig is itt, a Szent István Rádióval.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Gyémánt mise lesz a mai napon a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket 17 órától. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is a Lajosvárosi Egyházközség hívei. Befejeződött a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár 3. évfolyama. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter. Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, írta posztjában Hegedűs Zsolt. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá a politikus. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Csúlyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését is. Az országgyűlés még június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A napokban bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett nagyrészt napos idő várható, csak helyenként eshet. Délutántól azonban erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több felé, akár több hullámban számíthatunk zápor-zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Estére 21 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Rézsa Róbert harangöntővel beszélgetek. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy egészen pontosan hol is állunk most, és hol találkoztunk egymással.
1: Most éppen a Várhosszúréti harangöntő műhelyükbe vagyunk.
0: Ez a te műhelyed, a családod műhelye?
1: Hát mink építettünk fel a családunk. Én kezdtem ezzel a mesterséggel foglalkozni.
0: Hány évvel ezelőtt indul a történet?
1: Amikor 15 éves voltam, akkor kezdtem foglalkozni harangöntéssel, vagyis akkor kezdtem próbálkozni, elkészíteni egy saját harangomat, de a harangokkal kezdtem foglalkozni, amikor 12 éves voltam. Én készítettem róluk felvételeket, videókat, jártam a tornyokba, és térképezni a harangokat, és azóta, amikor 15 éves voltam, akartam valami saját harangomat is elkészíteni, és akkor kezdtem vele foglalkozni.
0: Nagyon fiatalon kezdted. Honnan az érdeklődés a harangok iránt?
1: Hát én első kontaktus a harangokkal volt, amikor 3-4 éves voltam, amikor a nagyapám felvitt a harangtoronyba, Pelsőcön, egy nem messzi kisvárosba, ahol voltak a nagyszüleim, mindegy kisgyereket, és akkor először találkoztam a harangokkal, valahogy megtetszett, és azután, amikor 12 éves voltam, voltunk Kassán kirándulni iskolából, és oda fel lehet menni a Szentdezsébe domba, a harangtornyába. Felmentünk, és akkor megint találkoztam a harangokkal, és azóta megtetszett, és kezdtem járkálni más tornyokba, ahol lehetett, mint turista, ahol nem, akkor kitelefonáltam, elintéztem, és úgy kezdett ez az egész.
0: Mi varázsolt el a harangok világában? Megfogalmaztad önmagadnak, hogy mi volt olyan varázslatos, ami miatt felkeltette az érdeklődésedet a harangok világa?
1: Hát akkori időkben az a mérete, az a nagy hatalmas hangja, meg azután a történelem is, mert sokszor a harang egy olyan termék, ami itt maradt, ami több száz éves, ami itt maradt nekünk, több generációknak szólalt már meg, és én is amikor készítem, akkor ez olyan jó érzés, hogy megint több generációnak készítem ezt a harangot, és amikor én is nem leszek itt, akkor ez a harang itt fog szólni.
0: És fog szólni a harang érted is, és helyetted is. A te munkádnak köszönhetően. Beszéljünk a kezdetek kezdetéről. Hogyan tanultad meg a szakma alapjait? Hát hol lehet manapság harangöntést tanulni?
1: Ez a mesterség úgy lehetett tanulni, hogy sokszor családban volt ez a mesterség, és a mester adtatta a fiának, vagy valami utódnak. Sajnos én nem voltam harangöntő családban, úgyhogy először autodidaktikus módon tanultam, úgyhogy próbálkoztam, olvastam ilyen öreg írásokból, hogy kell készíteni a harangokat, láttam ilyen dokumentumfilmekbe is, hát sok-sok próbálkozás volt, 3 évig tartott, amíg sikerült az első sikeres harangom, amikor 18 éves voltam, és azóta már több mint 120 sikeres harangot döntöttem ki, 1 kilótól teljesen 430 kilóig.
0: Csodálatos, még hallgatni is csodálatos. Beszéljünk a legislegelső harangról, a 18 évesen öntött első harangodról. Hova készült az a harang? És azt említetted, hogy sikeres volt az a harang. Hát mitől sikeres egy harang? Hogyan kell szólnia?
1: Hát akkor sikeres, amikor szépen szól, meg olyan hangba, amilyen be kell, meg szép a felülete is, mert az első harangot, amiket kiöntöttem, hát csomó ilyen buborék, pórus volt, nem volt végképp hangja, úgyhogy az nem volt sikeres. És az első sikeres harangom az Budapesten szól, egy gyűjtőn, haranggyűjtőnek ment, vagy készítettem neki azt a harangot.
0: És hogyan kell szólnia a harangnak? Hangolják a harangokat, és úgy, mint a hangszereket?
1: Igen, a harang is egy hangszer, és a harangokat már úgy öntik, hogy már tudjuk, milyen hangba lesz kiöntve. Úgyhogy már először ki van számolva az a hang vastagsága, az a keresztmetszete, mert azt adja a hangolást. Például egy harangban nem csak egy hang szól, de egész spektrum, van ott több felhang, aminek összhangba kell lenni egymással. Úgyhogy egy harangkondításban több frekvenciát hallunk.
0: Mi a legislegelső lépés? Hogyan kezdesz hozzá egy harangöntéséhez? Vegyünk egy konkrét példát, ne a legnagyobb harangot, legyen mondjuk egy közepes nagyságú harang.
1: De először minden harangnak kell elkészíteni a sablont, és azzal a sablonnal, a sablonokkal készítjük el az öntőformát. Úgyhogy, ahogy említettem is, ki kell először számolni a azt a vastagságát, keresztmetszeti, ami adja a hangját. Azután erről a tervről elkészülnek a sablonok, két sablon, az első, ami adja harangnak a belső méretét, belső alakját, a második, ami adja a külső méretét, külső alakját, és elkezdjük készíteni az öntőformákat. Először elkészítjük a belső formát, úgynevezett magot, az első részét az öntőformát,

0: rátapasztjuk méviászból készített díszítő elemeket, vagy a címereket, vagy valami szenteket. Igen, minden, ami rákerül a harangra, és azután, ha ez elkészül, ez a modell, betakarjuk megint több agyag rétegekkel, és elkészítjük a utolsó forma részét, a köppent, ami agyák külső alakját a harangnak.
1: Ami majd látható lesz.
0: Igen, igen. És ez az agyák, ami betakar ezeket a mintákat viaszból, az átveszi a negatívumot belőle, és az utolsó lépésnél, amikor kiégetem az öntőformát, és a viasz kipárolok belőle, akkor mind a feliratok, minden bent marad a formát, mind a negatív. Azután szétszedjük ezt a formát, mind egy matrioska babát, leszedjük belőle a köppent, az alharangot is leszedjük, a széttörjük, az már nem kell, és ha visszarakom a köppent a magra, akkor már bent marad üreges, mert nincs ott az alharang, és oda belöntsük a fémet.
1: Milyen fémet is? Azt említjük, hogy harangöntő. Hát mit önt a harangöntő?
0: A harangok harangbronzból készülnek, az körülbelül 80% vörös rész, és 20% angolón. Ötvözetből készülnek, a ezt az bronzt kell felhevíteni körülbelül 1100 fokra, és akkor öntsük bele az öntőformába.
1: Folyékony lesz ez az anyag?
0: Igen.
1: És szó szerint öntenet kell?
0: Igen, igen. Olyan folyékony, mint a víz, és belöntsük az öntőformába.
1: És utána szilárdul majd meg az idő múlásával.
0: Igen, amikor el van készítve az öntőforma, akkor az egész öntőforma be kell ásni egy nagy öntőgödörbe, betemetni őt, ledöngölni, mert a öntőforma nagyon nagy nyomások keletkeznek az öntésnél, több mint 10-szeres nyomás van benne, mint a harangnak a súlya lesz. Például olyan 300 kilós harangnak több mint 3 tonna a nyomás, és azért kell ezt betemetni. A tetején van egy nyílás, ahol folyik bele a fém, azután még egy nyílás, vagy kettő nyílás, ahol mennek a gázok, a levegő, és azon a nyíláson öntsük bele a fémet. Mivel ez a öntőforma be van temetve, nagyon jó szigetelő réteg van körülötte, akkor ez a harang szépen nagyon lassan tud kihűlni, ez nagyobb harangoknál több napig is tart, körülbelül 400 kilós harangnál akár 5 napig is hűl ki, és azért is, mert a öntőforma egy bizonyos agyag keverékből van készítve, és agyag is nagyon jól szigetel, úgyhogy szépen lassan tud kihűlni, nincs benne feszültség, és attól is a hangja is lesz nagyon szép a harangnak. Azután, ha elmúl ez a pár nap, amikor kihűl, kiássuk az öntőformát, szétverjük, mert az csak egy használatra van, és akkor megszületik a harang.
1: Kedves hallgatóink, valóban hallhatják, hogy itt beszélgetünk a műhelyben, de mindemellett falusi környezetben. Olyan jó még kakas szót hallani, hát a mai riportban sok kakas szót hallhatnak, és ez is megadja a riportunk varázsát és életszerűségét. Térjünk vissza még a harangöntéshez. Említetted a mély gödröt. Milyen mély gödört kell elképzelnünk? Jó, harangja válogatja, de most a konkrét példánk esetében milyen mélyek ezek a gödrök? És hol kerülnek kialakításra, kiásásra ezek a gödrök?
0: Hát már nekünk a műhelyünkben van egy terület, ahol mindig kiássuk ezt a gödröt, például ilyen 200 kilós harangra, amikor öntjük, hát körülbelül olyan 1 méter, 1-10 mély ez a gödör, és oda be kell ásni ezt a harangot, és mindig kell újra kiásni, beásni, kiásni.
1: Időigényes, igen, időigényes, igen. És munkaigényes is. Beástátok a harangot, aztán megszilárdult, utána kiásásra kerül. Mi a következő lépés? Hiszen gondolom itt még nem fejeződik be a munkafolyamat és a harangöntés.
0: Amikor szétverjük az öntőformát, letisztítani kell a harangot, mert sokszor az agyag rá is ül, mivel ott nagy hő van. Szépen letisztítjuk, és mink igyekszünk már az öntőformákat úgy elkészíteni, hogy tökéletes legyen, és azután már az a kiöntött harang is ne legyenek benne ilyen repedések vagy valami, úgyhogy csak letisztítjuk drótkefével, és azután már nem kell vele semmit csinálni, nem kell csiszolni, úgyhogy így már elkészül ez a harang. Azután még a haranghoz kell elkészíteni az ütőjét, a nyelvét, amiben benne megszólítja.
1: Az is nagyon fontos, hiszen anélkül semmit sem ér a harang.
0: Igen, igen. Úgyhogy azt kovácsoljuk vasból, puha vasból, acélból, és természetesen még a felfüggesztést is kell elkészíteni a harangozt, az leggyakrabban tölgyfából készül, azon van

0: a csapágyok, vannak hozzá kovácsolt tartóelemek, amivel hozzá van húzva a harangajrát fa részhoz, a úgynevezett járomhoz, és azon fog azután lengeni az a haranga toronyba.
1: És össze kell kötni a nyelvet a haranggal.
0: Igen.
1: Az mivel kerül összekötésre, vagy hogyan kerül összekötésre?
0: Mai napig is a harangba be van, már öntőformában van elhelyezve egy fém rész, vagy ilyen kovácsolt szem, vagy darab, ahol rá lehet függeszteni a nyelvet, és ez be van öntve már a bronzba. Vagy ilyen modernebb megoldás, hogy át van fúrva haránk, és keresztül megy egy menetes rút, és úgy van hozzáfüggesztve ez a nyelv.
1: És amikor már ez is kész, akkor kijelenthetjük, hogy elkészült a harang?
0: Igen, igen.
1: Most itt beszélgetünk a műhelyben, gyönyörű látvány tárul a szemünk elé, már amennyire gyönyörű lehet a munkavégzés folyamata, de hát így készülnek a harangok. Légy oly kedves, írjuk le, hogy most éppen milyen munkákat látunk magunk körül, hiszen most is készülnek harangok.
0: Igen, igen. Most éppen vagyunk az első fázisokban, ott láthatjuk már elkészített sablont, a helyén ott fogjuk felépíteni a magot, először téglából, ahol ott hátról látni.
1: Az a következő fázis, azt is látjuk.
0: Igen, a téglából már fel van építve a mag, és itt is látható még következő fázis, amikor már rákerül az agyag réteg a magra, azután erre még több réteg fog rákerülni, olyan finomabb rétegek, hogy teljesen simára tudjuk elkészíteni ezt a mag felületét.
1: És látunk középen egy már elkészült harangot, Szent József könyörög érettünk. Én ennyit olvasok rajta, de te leszel olyan kedves és elmondod, hogy hova készül ez a harang. Gondolom már megvan a gazdája.
0: Igen, ez a harang volt újra öntve egy repet harangból, és erdőbényére fog kerülni Tokaj vidékre.
1: Legalábbis a Szent István Rádió adáskörzetében található, tehát közel van hozzánk. Beszéljünk még arról, a legkisebb harang és a legnagyobb harang. A kuriózumokról, a különlegességekről, az érdekességekről. Ez alatt a jó néhány év alatt milyen megrendelések, milyen felkérések érkeztek hozzád?
0: Hát ilyen nagyon szép megrendelés volt. Angliába készültünk egy harangot a Napóleon családnak, egy apátságban, ahol van a Napóleon harmadik eltemetve, és az ő feleségének a halálának 100 éves évfordulóra készítettünk egy emlékharangot, Eugenie de Montijo volt a neve, az utolsó francia császárné volt, és ott Farnborough apátságban van eltemetve, a fiával is, meg a feleségével is, és oda készült egy 150 kilós emlékharang.

0: Ezeket a harangokat az elkészülés után még tárolni sem könnyű, meg szállítani sem. Hát itt hatalmas tömegek vannak egy ilyen harangban. Ezt hogyan lehet megoldani?
1: Hát a műhelyünkben van, hála Istennek, nekünk egy daru, úgyhogy tudunk vele manipulálni, meg a helyén használunk ilyen emelő szerkezeteket. Minden helyen teljesen más, hogy kell dolgozni, úgyhogy meg kell oldani ezt is.
0: A legkisebb harang és a legnagyobb harang, tudunk erre példát említeni?
1: A legkisebbet, amit készítettem, az 1 kilós volt. Az is volt egyik ilyen a legelsőkből, ilyen próbaharang, kisharang. Meg a legnagyobb, az is még itt a műhelyben van, letakarva, az 427 kilogrammos harang, és Svájcba készült. Egy nagy harangjátékhoz fog tartozni, ami 52 harangból lesz összerakva, és ez olyan legnagyobb projekt, amin most dolgozunk, már másfél évig, és még mindig dolgozunk rajta, de már több, mint a kétharmada készen van azokból a harangokból.
0: És jelenleg milyen munkákon dolgozol?
1: Ott például itt is, mi készülnek az öntőformánk, akkor pont ahhoz a svájci megrendeléshez, a két közepes készül. Azután Cserhov, szlovák falu neve, Tokaj vidéken, az is, oda egy 200 kilós harang most éppen készül. Ez is igló mellett lesz egy kis településen, egy 70 kilós harang, úgyhogy mindig van valami.
0: És meg is találnak a megrendelések, ezt nyugodtan kijelenthetjük, tehát nem kell keresned a munkát, hanem inkább téged keresnek, ugye?
1: Igen, hát örülünk neki, hogy most ez így van, hogy van mindig valami megrendelés, van valami munka harangok kapcsolatban.
0: Hány éve foglalkozol már a harangöntéssel?
1: Hát most 24 éves vagyok, 15 éves koromtól, lassan 10 évig.
0: Nagyon fiatal vagy mégis. Tulajdonképpen hogy érzed, megtanultad már a szakma csinyát, binyát? Az alapjait egészen pontosan. De mindig fejlődsz, és van még mit tanulnod a szakmában?
1: A harangöntés szakma az olyan szakma, hogy egy élet is kevés rá, úgyhogy itt mindig van mit tanulni. Nagyon hálás vagyok érte, hogy volt lehetőségem is kiutazni egy mesterhez, egy ideig is dolgozni, amikor 22 éves voltam, akkor volt lehetőségem kiutazni Spanyolországba egy nagyon jó mesterhez, Abel Portilla a neve, nála dolgoztam egy ideig, és akkor is nagyobb harangokkal volt lehetőségem dolgozni és készíteni őket, mert eddig csak ilyen 40-50 kilóig készítettem, és akkor tudtam sok mindent úgy tanulni, amit mai napig is használom.
0: Köszönöm szépen, hogy megemlítetted valóban a mestert, hiszen egy szakmát csak úgy lehet megtanulni, hogyha van az ember előtt egy jó példa, vagy több jó példa, mesterek. Jelenleg van olyan mester itt a közvetlen környezetedben, aki tud neked segíteni, akitől tudsz tanulni?
1: Hát vannak itt harangöntő műhelyek, itt a környéken is. Szlovákián van két ilyen műhely, akik harangöntéssel is foglalkoznak, Magyarországon van egy, de úgy éreztem, hogy inkább kellett itt kiutazni nagyobb távolságra, és ott tudtam azt az igazit megtanulni, amit ide is akartam hozni, ezt a tudást is használni, és remélem, hogy adni is tovább.
0: És van segítséged? Van is kinek tovább adni? Vagy egyedül dolgozol ebben a kis műhelyben?
1: Most édesapámmal dolgozok, testvérem is nyáron mind besegít, barátnőm is, a párom nagyon sokat segít, például a díszítésnél. Ő előkészíti nekem a viaszból a mintákat, minden, ami rákerül erre a formára. Ő előkészíti nekem, és én már csak azután rakom fel, úgyhogy besegít az egész család.
0: Ez így van, akkor igazi családi vállalkozás. Igen. És együtt dolgoztok. Szép példája ez a családi vállalkozásnak. Az ilyen szimbólumok, amit most látok magam előtt, Szent József a kis Jézussal, a felírás. Ide szükséges egyfajta rajztudás és egy jó kézügyesség? Vagy olyan sablonokkal dolgoztok, amelyek segítenek abban, hogy tökéletes legyen a végeredmény?
1: Valamikor a mintákat meg a betűket magam készítettem, de utána, amikor már egyre ilyen nehezebb munkákra volt igény, akkor rátaláltam egy szobrász nőre, ami itt környékén van, és együtt dolgozunk, úgyhogy ő nekem előkészíti ezeket a mintákat. Bármi, ami kell, vagy ezeket a ábrázokat, a Szent József például, vagy bármire van szükség. Úgyhogy így össze tudunk dolgozni. Együttműködünk a Buffy családdal, akik fával foglalkozna, fafaragással, úgyhogy ők, ha szükség van rá, akkor nekünk készítik ez a felfüggesztés farészét, vagy a harangszékeket. Úgyhogy kovács mesterekkel is együttműködünk, ha valamire olyan nagyobb munkákra van igény, mert ha kisebbre, akkor én kovácsolom. Úgyhogy így több kézművesség van egybe be a szakmába.
0: Ebben is kitűnően működik akkor a csapatmunka. Ez is kitűnő példa a csapatmunkára. Mik a jövőbeli terveid?
1: Hát ilyen legnagyobb terv most elkészíteni az új műhelyt, nagyobb műhelyt, ami már belezárva zárt lesz, mert
0: mivel... De itt marad a műhely, igen, csak zártabb lesz.
1: Ezen a helyen egy csarnokot, mert mivel ez hagyományos technológia, és száradásra van igény, mert az agyaggal dolgozom, annak száradni kell, télen nagyon nehezre dolgozni, mert szétfagyhat, meg sok probléma van vele, amit meg kell oldani nehezen, és azután, ha már ez zárt lenne, fűtött lenne, akkor még jobban tudnánk dolgozni.
0: Ezek akkor a jövőbeli tervek.
1: Igen.
0: És mi az álmod? Mit szeretnél elérni?
1: Hát mindig még jobb minőséget elérni, meg nagyobb harangokat önteni. Remélem egyszerre több tonnás harangot is sikerül kiönteni, meg harangjátékokat, ami egy olyan nagy álmom valamikor volt, hogy elkészíteni egy komoly hangszert, egy nagy harangjátékot, már dolgozunk is rajta, úgyhogy ezt már sikerült ebbe kezdeni.
0: Egyébként játszol is valamilyen hangszeren?
1: Nem, sajnos nem tudok játszani hangszeren, csak készíteni.
0: Az is fontos, és a harangjátékot elkészíted. Yeah. És megfogalmaztad azt már önmagadnak, hogy mit szeretsz a harangöntés szakmájában?
1: Mindegyik harang egy külön kihívás, más helyre megy a harang, úgyhogy megint más dolgokat kell megoldani. És pont az, hogy valami utánunk marad, hogy több generációknál, utódunknál készítünk valamit, ami itt fog szólni nekik.
0: Szlizs Róbert harangöntőnek köszönöm szépen a beszélgetést, további életedhez, munkádhoz, jó egészséget,
1: köszönöm.
0: És a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendia kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágoston rend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem redte meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az Atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Reményt talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem. Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzés merítve, aki az Úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrral való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Krisztushoz a szeglett kőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdetnünk kell az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
1: La figura di Sant'Agostino
0: gondolatai, megtérésének történetes lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, térj vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet sietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
1: Carissimi. Come Pietre vive.
0: Élő kövekként arra kaptuk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta a meghallgatás és a kísérés művészetében, ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelkipásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál, tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
1: Maria Santissima, Madre della Chiesa,
0: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népé tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy Szent Cyril püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért. Zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsa tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelmel kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
1: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
0: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. Tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
1: I cittadini sono sempre concittadini,
0: hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizstermesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna a munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a jogtudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
1: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
0: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hitem értékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szentatya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Devecseri Gábor, a mulandóság cáfolatául. Az értelem, ha már kinyílt, mindétig itt sugárzik. Gazdája holtával se hal, nem illan, szét nem ázik. A szépség, hogyha már kinyílt, nem válik barna röggé. Virág, ha egy napig van itt, egy nap van itt örökké. Törékeny az öröm, sikoltják vagy mondják elnéző szeliden a költők századokon át. Nincs állandóbb, úgy vettem észre. Hogy megmarad? Nem az egészre emlékszel, a múlt mély tavát tétova búvárként bebolygva, hol ronda rémbarlangjatát iszonytorkot hullámok gyöngét homája függönyzi valóban múltá, elmúltá. Aranyát látott csak csillogni mélyben, csak esőt a függönyön át, bármi piciny volt. S egy sziromra élesebben látsz, mint a romra. És ha az öröm oly törékeny, miért őrzöd álmodozva ébren, makacs szeliden a saját napjaid forró hidegének, s oly sok szeretted tavi mélyben messze áramló idejének csak mosolyát?
1: Devecseri Gábor a Mulandóság cáfolatául című versét Dér Gabriella mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszika filológus, 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is ott végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinthy Gáborral közös kötete Samjó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított, a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett. 1942-től 45-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa, egymás után jelentek meg Plautus, Platon, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című eszékönyvét és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiterjedése során belépett az MKP-ba, 1948-tól MDP, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készítette el az 1947-es Ödüsszeia és az 52-es Iliasz korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatva. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 56 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt, drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások során. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.

Charles de Foucault imája. Gyógyíts meg, Uram, mert vak vagyok. Nem látom akaratodat, nem veszek tudomást ezer olyan dologról, amit pedig akarsz tőlem. És mivel nem látlak, nem szeretlek eléggé. Istenem, világosítsd meg szememet, gyógyítsd meg vakságomat, hadd lássam akaratodat és szépségedet. Sánta is vagyok, Istenem, gyógyítsd meg beteg lábamat. Nincs semmi erőm, hogy átültessem a gyakorlatba, amit megláttatsz velem. Nincs bennem semmi erő, hogy megtegyem akaratodat, amit megmutattál. Csak húzom a lábamat, és nyomorultan sántikálva követlek. Ó Istenem, gyógyíts ki ebből a sántikálásból. Add, hogy fussak utánad, követve keneteid illatát, ne pedig csak sántikálva vonszoljam magam követésedben.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyére fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló lánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondót, Domán Vivient hallják. Ma a zenéket Németh Tamás válogatja, a technikai pultot Tompos Péter kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan egyházi híreket hallanak, majd az evangélium szól magyar, szlovák, német és lovári nyelven. Ezt követően Gonzága Szent Alajos élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Majd felköszöntjük a mai napon névnapjukat és születésnapjukat ünneplőket. Ezután fellapozzuk kalendáriumunkat. 13 órakor a hírek után Bércesi András hétvégi gondolatai szólnak, majd magyar nóta összeállítással kedveskedünk Önöknek. A 14 órási hírek után a Kérem a következő című egészségügyi műsorunk heti összefoglalója következik, majd a Sziluett női magazinunk szól. Mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemista saját színházi rendezéseiről, valamint az ostorosi Szikra Színkörtársulatról mesél. Ajánlónk szól.
2: Ez a Pajta Színházi produkcióra alapult 2023-ban, amivel el is jutottunk a Nemzeti Színházba. Ott ugye kaptunk támogatást arra, hogy elkészüljön ez a darab. Ez anyagi támogatás volt, és szakembereket is kaptunk, akik segítették ebben a munkánkat. És ott mondták azt a megnyitón, hogy nagyon örülnének neki, hogyha ezek a falusi színjátszó körök megmaradnának. Így az akkori tagokkal beszéltük meg azt, hogy ezt jó lenne folytatni, és próbáljuk meg. A magunk módján kevésbé profin, de szívvel, lélekkel próbáljuk meg. És azóta működik is.
1: 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunkkal várjuk Önöket. Még Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunk szól. 15 órakor a hírek után a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat hallgathatják meg. Mai adásunkban dr. Buczkó József néprajzkutatóval beszélget, Farkas Erzsébet. Majd a hangoló szól. Ebben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola második Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallják. 16 órakor regionális híreket hallanak, majd egyházi híreinket hallgathatják meg. 16 óra 30 perckor kívánságműsorral várja Önöket a vasárnapok állandó műsorvezetője Farkas Erzsébet. 17 órakor élőben Szent Misét közvetítünk az Eger Lajosvárosi templomból, Kladiva Imre atya gyémánt miséje alkalmából. A Szent Mise közvetítése után rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából, melyet a mai alkalommal az Egri Bazilika Mária Légiós imacsoportja és a Krisztus Király szolgáló leányai vezetik. 19 órakor a hírek után komoly zenei kalauzunk, az Andante szól, majd esti mesével kedveskedünk a legkisebbeknek. Ma este az Arany Mozsár című mesével kívánunk jó éjszakát a kicsiknek. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. Műsorismertetéssel a 20 órási hírek után jelentkezem legközelebb, addig is tartsanak velünk.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Ukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan-Marek Briszkát az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékeit. Az eseményen részt vettek a szentelendők családtagjai, akik közül többen Lengyelországból és Budapestről érkeztek. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott, az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe a papszentelés, amelyért hálával tartozunk Istennek. Homiliájában Ternyák Csaba a Szentlélek szerepét állította középpontba. Felidézte Jézus szavait, vegyétek a szent lelket, és hangsúlyozta, hogy ez az isteni erő teszi élővé az egyház küldetését és az evangélium hirdetését. Kiemelte azt is, hogy a papok és a diakónusok feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék el az emberekhez, és szolgálatukkal Isten jelenlétét tegyék láthatóvá a világban.
3: A Szentlélek kiáradásának történetét más és más módon fogalmazzák meg az evangéliumok és az apostolok cselekedetei. A mai evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus rálehelt a tanítványokra, és azt mondta nekik, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, akinek megtartjátok, meg lesznek tartva. Különleges és ritka ez a kifejezés a Bibliában is. Rájuk lehelt. Az ember teremtésének történetében is azt olvassuk, hogy az Úr az agyagból gyúrt első ember orrába lehelte az élet leheletét. És az élettelen anyag ezáltal lelket, életet kapott. Ez az isteni lehelet teszi új emberré a tanítványokat, akik által Isten megújítja a föld színét. De nem csak róluk van szó. Isten azt akarja, hogy rajtuk keresztül, ezeken a tanítványokon keresztül a föld minden népéhez eljusson nemzedékről nemzedékre a Szentlélek megújító ereje. Ez a teremtő lehelet jelenik meg a nagy csütörtöki liturgiában is, amikor a krizma szentelés szertartásában egy imádság keretében a püspök rálehel a szent olajra. A Szentlélek segítségül hívásának szimbolikus gesztusa ez az imádság és a rálehelés. Ezáltal lesz a krizma, a keresztség, a bérmálás, a pap és templom szentelés fontos eszköze.
1: Az érsek külön köszönetet mondott a szentelendőknek azért, hogy vállalták a missziós szolgálatot Magyarországon, és áldozatot hoztak azért, hogy a magyar emberek között hirdessék az evangéliumot. Az ünnepi szentmisében az egyházmegye jubiláló papjait is köszöntötték, megköszönve több évtizedes hűséges szolgálatukat. A szertartás végén a főpásztor a boldogságos Szűz Mária és Szent János apostol oltalmába ajánlotta az egyházmegye közösségét és az újonnan felszentelt áldozópapot és diakónusokat is. Megtartották tanévzáró ünnepségüket az Egri Érseki Papnevelő Intézet, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium és a Hittudományi Főiskola előjárói és növendékei június 18-án. Az ünnepségen Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora beszédében rámutatott, hogy a szeminárium az a hely, ahol az imádság, az önnevelés és elmélkedés által mindent megtesznek azért, hogy az évek során a hivatás magjából kialakuljon a növendékekben a papi hivatás. Mint mondta, fontosak a tudományok, de a papok sohasem feledkezhetnek meg arról, hogy másoknak csak az átelmélkedett szemlélődésben életté váltott igazságokat tudják továbbadni. Majd a rektor felidézte az elmúlt tanév legfontosabb eseményeit. A rektor elmondta továbbá, hogy a 2025-2026-os tanévben a Hittudományi Főiskolának

0: tanévének minden kegyelméért. Ünnepi beszédében a főpásztor a hivatások mélységéről szólva hangsúlyozta, minden hivatásban ott van az Isten és az ember együttműködése. Isten mindannyiunkat hív valamilyen szolgálatra. Ezt a hívószót fel kell ismernie mindenkinek, és rá kell jönnünk arra, hogy hogyan tudjuk saját magunk és mások javát szolgálni.
1: Nem lehet senki úgy pap, hogy ne lenne szoros, mély, benső Isten kapcsolata. Ez a legfontosabb. Minden tudománynál fontosabb, amit a tantermekben tanultok, és amit a könyvtárban esetleg kiokumláltok. A legfontosabb az, hogy a szívetek válaszoljon Jézus szívének. Hogy ott éljen bennetek az Isten szeretete.
0: Gyémánt mise lesz a lajosvárosi templomban, 17 órától a mai napon. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az azt követő templomkerti szeretett vendégségre 17 órától a lajosvárosi templomba. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebély Szent Kútin nemzeti kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szent Mise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger-Lajosvárosi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátra Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra Verebély Szentkúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelki Gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek

0: szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekor csapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kiscsoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalók ifjúsági találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul, és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Senki sem szolgálhat két úrnak. Gyermekkorunktól fogva halljuk, ismerjük ezt az igazságot, mégis újra, meg újra megpróbálunk ellene szegülni. Joás is megpróbálta, el is érte a büntetést. Nem Isten bosszúja, hanem a két Isten közötti megosztottság, amely az ember szívét hasítja ketté. Félelemmentes misztérium ez, a sötétség hatalmának legmélyebb titka. A megosztott szívű ember állandóan bizonyítékokat keres, melyek igazolhatnák hűtlenségét. Az ellenkező értelmű jeleket azonban nem képes elviselni, mindenáron szabadulni akar tőlük, ezért kénytelen likvidálni azokat, akik figyelmeztetik arra, hogy nem jó úton jár. Nem veszi észre, hogy az áldozatok száma hiába nő, lelke nem lesz nyugodtabb, sőt, mind közelebb jut ahhoz a ponthoz, ahol a palacból kiengedett ártó szellem szembefordul azzal, aki börtönéből kiszabadította, rátámad és vesztét okozza. A bűn mechanizmusának egyik alapvető jellemzője, hogy önpusztító. A Biblia szemléletmódja szerint Isten az, aki büntet, de nem úgy, hogy külön ítéletet tart, hanem egyszerűen azzal, hogy az igazság igazság marad akkor is, ha tagadják, és ha valaki nem vesz róla tudomást, kíméletlenül visszaüt. Ebből a kérlelhetetlen folyamatból nem lehet kitörni csupán jó szándékkal, erőfeszítéssel, hanem csak teljes fordulattal. Egész lényünkkel elfordulva a bálványoktól, és odafordulva az egyetlen Istenhez. Az Úr nem elégedhet meg azzal, hogy egy kicsit legyen az Istenünk. Ezen a szinten nem működik. Csak az segíthet rajtunk, ha újra meg újra őt választjuk, s folyamatosan kiszolgáltatjuk életünket az ő ítéletének. S amint a bűn bűnt szül, úgy a szívbéli megtérésből új és még bővebb élet fakad.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, ani nežnú, ani do stodôl neshromažďujú a váš nebeský otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú. Nepracujú, nepradú, a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás vy maloverní. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme, veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok, zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Konik nastik slugil dujera jenge, kevaj greco lejekhez, haj kamelle kabres, vaj inkrel lejekhez, haj hojaj vel pokáver. Nastik slugi vile devleske, haj vile mammoneske. Anda kadikodi penab, nagindintume andatumárot rajoke sohana, haj sopena, či andatumárot rúpoke ande soste hurabna pes. Namaj buci ot rajokataro hape, haj ot rúpo, taj katar legáda. Diken le čireske čirikian, či bešaven si minca, haj čikiden kodolandre gónende, tumáro dad anda o rajo paravellen. Namaj but montu melendar. Varekon sajlun žarel otrajo vinu me jeche naesa kanadar siles. Aj anda legada sostar nieke zintume. Dik helle maj angelu ludjan sarbaron. Či pagrempe, či suven. Aj sap henab tumenge inke či o Šalamón. O kraj peske barva i pesa naska sa vešukare hurado. Sarkaj sieklu ludji. Tela majeke luludjan, haj andel puter djon tehara ando bov šuden, kade hurareleno odel atunči tumen cinna patja kuren, namaj feder, nagindin tume haj napušen sohasa, sopasa, vaj solasa pe amende, kadi keren kodol konči patjan, tumaro dad žanelke kodol trubul tumenge, anda kadi tume majanglal roden le devleskot hem, haj lesko čačipe, haj atunči kadal sa chutile na karinglest. Anda kadi nagindin tume anda e tehára, e tehára gindila pes anda peste. Lea deses si dosta trába.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung, der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seinen Sorgen sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie einer von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel wird mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Recht und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Nólai Szent Paulinus, püspök. Pogán családban született francia földön. Teljes neve Pontius Meropius Anicius Apulinus Paulinus. Apja magasrangú császári hivatalnok, az ősei nemesek voltak és nagyon gazdagok. Nem csak Galliában, hanem Hiszpániában és Dél-Itáliában is volt vagyonuk. Paulinus művelt íróember volt, kortársa Szent Ágostonnak. Szinte egyazon évben született és halt meg vele. Gallia leghíresebb iskolájában, Bordóban tanult. Iskolái elvégzése után szenátor, 381-ben pedig Campania kormányzója lett. Itt a nép is vallásosabb volt, mint Galliában. Láthatta, hogyan tisztelik Szent Félix vértanút, és hogy milyen buzgósággal keresik fel sírját. S bár még pogány volt, életét felajánlotta neki. Előbb Trierben Gracianus császár tanítója volt. 384-ben lemondott hivataláról, és feleségével, Teréziával visszaindult Hiszpániába birtokukra. Itt született kisfiúk, aki 8 napos korában meghalt. Ekkor Hiszpániát is elhagyták, és Akvitániába mentek, hogy ottani birtokukon feledjék gyászukat. Valószínű, hogy ebben az időben találkozott Milánóban Szent Abrussal is, aki nagy hatással volt rá. 389-ben keresztelkedett meg. Ekkor már 35 éves volt. Majd feleségével ismét Hiszpániába utazott, 393-ban eladta itteni birtokait, és a kapott pénzt kiosztotta a szegényeknek. Megkezdte a maga szerzetesi életét. Ugyanis a nyugati egyházban ezekben az évtizedekben még nem volt kolostor és szerzetesi regula. Csak a remeték léteztek. Így ő is az lett. De úgy járt, mint Szent Ágoston. A nép papként akarta látni. 394-ben pappá szentelték, vele tartott felesége Terézia is, aki ettől kezdve csak lelkitársa volt. 409-ben Nóla püspökévé szentelték. Nagy tisztelője volt Szent Félixnek, akinek Nóla a zarándok helye volt. Minden energiáját lekötötte a pelágiánista eretnekség elleni harc, aztán a gótok, majd a vandálok pusztítása. Több mint 20 évig volt főpásztor a népének. 431. június 22-én halt meg. Abban a templomban temették el, amelyet ő maga építetett Szent Félix tiszteletére. Erekjéit a 11. században Rómába vitték, s azóta tisztelik. 10. Szent Pius pápa 1908-ban elrendelte, hogy erekjéit vigyék vissza a Vezúvtól nem messze fekvő Nolába. Paulinusnak nagy tudása és tekintélye volt. Levelezett kora minden jelentős személyével, Ambrussal, Ágostonnal, Jeromossal. A kereszténység első évszázadaiban nős embereket is pappá szenteltek, csak később vált nyugaton szabályjá, hogy felszentelt papok már nem nősülhettek. Paulinus elgondolkoztató példát ad nem csak a házas hűségre, de az együtt gondolkodásra is a közös cél szolgálatában. Nólai Szent Paulinus, Nóla és Regensburg, a bányászok és a molnárok patrónusa. Jelképe a kosár, a lapát és az öntözőkanna. Ezen a napon így imádkozunk. Istenünk, te Nólai Szent Paulinus püspököt felékesítetted a szegénység szeretetével és a lelkipásztori buzgóság erényével. Add, hogy akinek érdemeit ünnepeljük, annak szeretetét is kövessük.
7: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Levegőben.
1: Kedves hallgatóink, június 21-én ma az Alajos, a Leila, a Lúza és az Olga nevűek ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Alajos magyar megfelelője a germán latin eredetű Alvis Alois neveknek, a név jelentése egész, bölcs. A Leila perzsa eredetű arab névből származik, angol nyelvterületen igen gyakori név, jelentése sötétség, éjszaka, sötét hajú. A Lúza francia eredetű név, a Lajos férfi név francia megfelelőjének a női párjából származik, jelentése hírnév, háború, de lehetséges, hogy latin-germán eredetű, ebben az esetben a jelentése a Lucretius nemzetséghez tartozó. Az Olga germán orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. Isten éltesse tehát az Alajos, a Leila, a Lúza és Olga nevűeket, ha van ilyen ismerősük, akkor ne felejtsék felköszönteni őket ma. Mi is sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 2026. június 21-e, évközi 12. vasárnap van. Az év 172. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 193 nap van hátra. Ma van a nyári napforduló, egészen pontosan a pillanat délelőtt 10 óra 24 perc. Innentől a nappalok kezdenek rövidülni, az éjszakák pedig hosszabbodni. Ma van az apák napja. Az apák napját Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik, a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. 44 éve ez a zene európai ünnepe. 1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Leroux francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. Nézzünk néhány eseményt a mai naphoz kötődően, kronológiai és nem fontossági sorrendben. 1024 éve, 1002-ben ezen a napon született 9. Leó pápa, német arisztokrata származású pap, a katolikus egyház 152. egyházfője. 255 éve, 1771-ben a Szent Jobb Budára érkezett. Az erekét Mária Terézia váltotta ki a raguzai domonkos kolostorból, a Szent Jobb nemzeti és katolikus ereke, amely Szent István király természetes úton mumifikálódott jobb keze, viszontagságos története során többször került különböző helyekre, most a budapesti Szent István bazilikában lévő Szent Jobb kápolnában őrzik. 170 éve, 1856-ban megszületett Strobl Alajos szobrász. 78 éve, 1948-ban a Manchester Mark I nevű számítógépen lefutott az első eltárolt számítógépes program. Bizony, nem csalás, nem ámítás, 1948-ban történt ez. 67 éve, 1959-ben meghalt Kovács Béla kisgazdapárti politikus, földművelésügyi miniszter. A Tildy Zoltán és Nagy Ferenc kormány, majd Nagy Imre második és harmadik kormányának földművelésügyi minisztere. 1947-ben a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba szállították, és évekig ismeretlen helyen tartották fogva. Ez az esemény kiózanítólag hatott számos magyar politikusra, akik előtte még bíztak a magyar politikai rendszer demokratikus úton maradásában, mások számára pedig bizonyítékot jelentett a kommunista egyeduralom bekövetkeztére. 63 éve, 1963-ban pápává választották Szent VI. Pált, beiktatására június 30-án került sor, 2018. októberében Ferenc pápa avatta őt szentté. 36 éve, 1990-ben a budapesti értéktőzsde a rendszerváltás követően újra megnyitotta kapuit, és 6 éve, 2020-ban ezen a napon hunyt el Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró. És akik ünnepelnek, 77 éves Barbinek Péter Jászai Mari díjas színész, szinkronszínész, 44 éves Vilmos brit királyi herceg trónörökös, és 41 éves Lana Del Rey amerikai énekesnő. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is, és akkor énekeljen a születésnapos, íme a Szent István Rádióban Lana Del Rey.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Pap és diakónus szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Gyémánt mise lesz a mai napon a lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket 17 órától. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is a lajosvárosi egyházközség hívei. Befejeződött a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár 3. évfolyama. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter. Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, írta posztjában Hegedűs Zsolt. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá a politikus. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Csólyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését is. Az országgyűlés még június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A napokban bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett nagyrészt napos idő várható, csak helyenként eshet. Délutántól azonban erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több felé akár több hullámban számíthatunk zápor-zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Estére 21 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, komoly változások vannak a világban, gazdasági, társadalmi téren, és ezzel összefüggésben nyilván az emberek fejében is. Nincs ez másként hazánkban sem, ráadásul áprilisban a választói akarat úgy döntött, hogy más irányban képzelik az ország jövőjét, mint az elmúlt 16 évben. A részletekről persze keveset tudni. Egyik hangsúlyos témaként az egyházi iskolák kérdése került terítékre. Közkeletű tévhit például, bár nem biztos, hogy ilyen megengedően kell fogalmazni, mondjuk inkább úgy, hogy az egyházellenes propaganda kedvelt toposza, hogy az állam többet költ az egyházi iskolákra, mint a világiakra. Ez természetesen nem igaz, és nem is szabadna így lennie. Az igazság az, hogy egy tanulóra, fillérre pontosan ugyanannyi támogatás jut az állami, egyházi és alapítványi iskolák esetében. Az tény, hogy más a finanszírozás rendszere, és emiatt a felekezeti intézmények hatékonyabban tudnak gazdálkodni. Hasonló vád az is, hogy az egyházi iskolák szegregáltan működnek, vagyis kiválogatják az úgymond megfelelő tanulókat és elit intézményt hoznak létre. Akik a Facebookon ezt osztogatják, bizonnyal nem jártak még vidéki egyházi iskolák közelében sem, ahol a pedagógusok megfeszített munkával igyekeznek a nehéz anyagi és szociális helyzetben lévő gyermekeket oktatni, nevelni. És ebben nem csak a szorzótábla tartozik bele, hanem a köszönés, a kézmosás és még sok más alapvető dolog, ami sok esetben valamiért kimaradt a családi nevelésből, de kulcsfontosságú az ember életében. Magas szinten hangzott el a kijelentés, hogy az egyházi iskolák nem vesznek fel cigány tanulókat. A pontos mondat így hangzik: az egyházi iskolák akkor maradhatnak fenn, ha ők is felveszik a roma gyerekeket. Sajnos ez a kijelentés is annak tanúbizonysága, hogy az elméleti szakemberek íróasztala borzasztó nagy távolságban van a valóságtól. Összességében azt lehet tapasztalni, hogy komoly hergelés indult az egyházak ellen, és ennek számos elképesztő hatása van. Egerben nemrég döntöttek le és törtek össze egy Mária szobrot. Dunavecsén a béke királynője szobor egyébként már harmadik alkalommal lett vandák ezek áldozata. A közösségi médiában is sokan igyekeznek lincs hangulatot teremteni, gyűlöletet gerjeszteni. Egerben egy kettős kereszt állítását tervezi egy civil közösség, a Fertálymesteri Testület, saját pénzből a város határára. A hír nyomán a közösségi médiát elárasztották a fanyalgók, a gyűlölködők, és nem telt el sok idő, egy kedves véleményező azt is megjegyezte, hogy majd fel kell gyújtani. Igen, itt tartunk. Kedves hallgató, az imént mondottak tükrében nem könnyű higgadtnak maradni, pedig nagy szükség van rá. Hogy mi a teendő, nem tudom, csak azt látom és tapasztalom, hogy az indulatok eluralták a józan gondolkodás terét. Ha ugyanebbe a hibába esünk, vesztes helyzetbe sodorjuk magunkat. De elége vajon a türelem, a nyugodt hangvétel, a tárgyszerű tájékoztatás? Jézus egyik missziós felszólításában ezt mondta: íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Ez lenne a pontos megoldás, csak a gyakorlatban nem könnyű. Mert nincs egyértelműen fekete vagy fehér ebben a helyzetben. Sok embert félrevezettek, hergelnek, és valljuk be, az elmúlt időszak számos téren generált olyan hatást, nem megfelelő döntések és alkalmatlan személyek miatt, ami határozottan ártott a közösségnek. Sok tehát a bosszú szomjas ember, és közöttük sokan vannak, akik saját életük sikertelenségét vetítik ki, külső tényezőket, felelősöket okolva. Vannak, akik egyenesen kijelentik, hogy olyan elszámoltatás kell, ami nem csak az úgymond felső rétegeket érinti, hanem mindenkit, akinek bármiféle köze volt az elmúlt 16 évhez, akár a legalacsonyabb szinten is. A bűnöknek persze kell, hogy legyen következménye, azért vannak a törvények, hogy a végrehajtó szervek ezek szellemében végezzék dolgukat, de ha a kollektív bűnösség jegyében mondjuk a hivatalokban a titkársági dolgozókat is meghurcolják, az már nem illeszkedik a sokat hangoztatott európai értékrendbe,

Kedves hallgatóink, Magyar Nóta összeállítás következik a Szent István Rádió hullámhosszán, amelyben ma Rácz Béla és Cigány zenekara Piros Rózsák beszélgetnek című albumáról válogatunk önöknek. Műsorunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, magyar nóta összeállításunkat hallották, amelyben a mai alkalommal Rácz Béla és Cigány zenekara Piros rózsák beszélgetnek című albumáról válogattunk önöknek. További szép napot és tartalmas rádiózást kíván önöknek a zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is a bemondó Domán Vivien.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Pap és diakónus szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Gyémánt mise lesz a mai napon a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket 17 órától. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is a Lajosvárosi Egyházközség hívei. Befejeződött a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár 3. évfolyama. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter. Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, írta posztjában Hegedűs Zsolt. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá a politikus. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Csúlyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését is. Az országgyűlés még június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A napokban bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett nagyrészt napos idő várható, csak helyenként eshet. Délutántól azonban erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több felé, akár több hullámban számíthatunk zápor-zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Estére 21 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

0: Szia!
1: Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt a vidámság 10 órától, mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: Reklámot hallottak.

0: azt talán mindenki egyetért velem, hogy hát a szívünk egészsége az egy mindannyiunk közös ügye, és Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokoknak számítanak. Tehát ezért nagyon fontos a megelőzés, és hát a prevenció. Nos, kedves Erika, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tulajdonképpen az egyesületük mit tud tenni annak érdekében, hogy az emberek elmenjenek szűrésekre már, ami a szívünket illeti, illetve hát milyen munkájuk?
1: Én is köszönöm szépen a meghívást. Szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat. A szívesenről összefoglalva annyit tudnék mondani, hogy ugye ez az Országos Betegegyesület, a Szívesen Országos Betegegyesület 2011-ben alakult. A Semmelweis Egyetem munkatársai, betegei és a vezető koordinátorunk Bernát Lukács Zsuzsa nevéhez fűződik. Ők voltak azok, akik próbálták felkarolni azokat a betegeket, akik szívinfarktuson átestek, vagy bármilyen szíveredetű megbetegedésben szenvednek. Céljuk az volt, hogy csökkentsük a információhiányból adódó esetleges félreértéseket, kiszolgáltatottságérzést, biztosítani a betegek számára, hogy legyen egy olyan összefogó csapat, akihez bármikor tudnak fordulni, akár életmódbeli, akár terápiás lehetőségek, akár rehabilitáció terén. A fő mottója a Szívesennek, a négy alappillére nekünk ugye az, a csapatunknak és a 15 koordinátornak, mert már az elmúlt években, hál' Istennek Zsuzsa szervezésének, Bernát Lukács Zsuzsa vezető koordinátorunknak a szervezésének, hogy 15 főre nőtt a országos lefedettségünk, úgymond.
0: Tehát 15 nagyvárosban.
1: Igen, lehetőség szerint 15 helyen tudunk biztosítani szűréseket, vagy a régióban kijárunk a településekre, és az ott élő lakosságnak biztosítunk kardiovaszkuláris rizikó szűréseket.
0: Miből áll ez a szűrés, Erika? Mi történik?
1: Szűrések alkalmával, mivel én a borsodi régió vonatkozásában szeretném elmondani, ami részemről nagyon fontos volt a munkám során, hogy mivel a régió nagyban ugye az aluliskolázottság és a kicsit hátrányosabb helyzet, nehezen megközelíthető egészségügyi szolgáltató rendszer miatt, meg az úgymond előregedő lakosság miatt tűztem ki célul azt, hogy menjünk ki, mi ki az emberekhez, szólítsuk meg a lakosságot.
0: Nagyon milyen a fogadtatás egyébként? Hogy fogadják az emberek?
1: Nagyon pozitív, tehát jelenleg is folynak tárgyalások, pont egyébként Mezőkeresztes várossal, hogy ott is szervezünk majd még szűrést az idén. Elsősorban én az önkormányzatokat keresem meg, a polgármester urakat, vagy a jegyzőt, tehát felveszük a hivatalokban a kapcsolatot, elmondjuk, hogy mi a célunk, mit szeretnénk. Nagyon nyitottak, nagyon segítőkészek, nagyon-nagyon örülnek a lehetőségnek, és akkor ők biztosítják számunkra a helyszínt, és mi a szervezetünk által minden eszközt, minden testcsíkot és egyéb szükséges eszközt, ami szükséges a szűréshez, azt mi visszük magunkkal. Ők megkérgetik a lakosság körében, úgyhogy mi az adott napon megjelenünk a kis csapatunkkal, és akkor a lakosok pedig jönnek.
0: Hogy milyen vizsgálatokat
1: végeznek? És amikor megérkeznek, ugye akkor mi a szűrésünk alkalmával? Vérnyomásmérés, testsúlymérés, véroxigén szint mérést csinálunk pulzoximéterrel, koleszterin szintet mérünk, és vércukrot, majd az utolsó állomás a szűrésnek Vive készülékkel, ez egy egycsatornás EKG, amivel elsősorban ritmuszavarokat lehet kiszűrni, azzal EKG-t készítünk. Minden esetben van velünk egy kardiológus szakorvos, és ugye a szűrésen résztvevő egyénnek, ahogy végigjárta a szűrés pontjait, az utolsó állomás az orvos, és akkor ott a mért értékek alapján doktornő vagy doktor úr, aki van éppen velünk, ő átnézi a értékeket, és az alapján konzultál a beteggel. A beteg is feltehet minden kérdését, vagy előzményeit elmondhatja, és tanácsokkal látjuk el a továbbiakra vonatkozóan, hogy vagy keresse fel házi orvosát, vagy sok esetben, amikor úgy látjuk, hogy esetleg kórházi háttér, vagy olyan szakmaspecifikus kérdések vannak, amit mi tudunk biztosítani, akkor az osztályunkra behívjuk.

0: Van, amikor elég a házi orvos, mondjuk egy magas vérnyomást, amiről nem tud a beteg, ott nyilván elég, ha elmegy a házi orvoshoz.
1: Tehát az elmúlt, tehát 2023-tól csatlakoztunk a Szívesen Országos Beteg Egyesülethez, azóta 716 beteget szűrtünk meg, évi szinten ilyen 4-5 településen jelenünk meg csapatunkkal. Nagyon sokszor szűrtünk ki magas vérnyomásokat, emelkedett vércukorszinteket, magas koleszterin szintet, sőt, statisztikát is készítettünk belőle, hogy sajnos el kell, hogy mondjam, hogy a 3 év alatt elég, vagyis pontosabban a 2 évvel, 23 év elejétől mostanáig romlanak az értékek. Tehát egyértelműen az értékek mutatják azt, hogy az egészségi állapota a lakosságnak romlik.
0: Mi nem lehet figyelünk ennek oda az magunkra. Oka? Nem figyelünk?
1: Nem figyelünk oda magunkra eléggé. Hiába ez a sok szakmai prezentáció, előadások.
0: És hát ingyenes szűrések.
1: Ingyenes szűrések. De mégis én mindig azt mondom, hogy igenis mennünk kell ezen az úton tovább, tehát csinálni kell, hogy ott meg jelenjünk meg, vagy hívjuk be a betegeket, tegyük vonzóvá a betegek számára az, hogy igenis meg kell jelenni, és milyen jelentősége van, mert ha 2-3 betegnél is kiszűrünk egy-egy súlyos ritmuszavart, mondjuk egy pitfalfibrillációt, aminek későbbi következménye egy stroke lehet, ami több eset belül is fordult, hogy a szűrésen ki tudtunk ilyet szűrni. Vagy rendkívül sok rizikóval, mondjuk 3-4 rizikóval rendelkező beteg ott szembesült az orvosunk által, hogy ő milyen veszélyeztetett a kardiovaszkuláris események terén. És ha célt érünk, mert igenis vannak települések, ahova mondjuk visszamegyünk, lehet, hogy egy év múlva, akkor mondjuk, ha ugyanaz a beteg eljön, akkor elmondja, hogy ő már elment, szedi a gyógyszert, de mégis nagyon nagy feladatunk még ugye természetesen az, hogy az adherencia, a beteg együttműködését elérni, hogy a gyógyszerszedésben a terápiás lehetőségek alkalmazása a gyógyulásában, amit az orvos és a szakellátó rendszer kínál számára, nagyon fontos.
0: Van célcsoportjuk? Idősek vagy fiatalok inkább, akik elmennek a szűrésekre?
1: Konkrét célcsoportunk nincs, lehetne esetleg korhatárként is egy-egy szűrés megkérdetni, de mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek legyen meg a lehetősége. A tapasztalataink alapján elsősorban a idősebb korosztály az, aki megjelenik a szűréseken. Zömében a nők, tehát nagyon sok hölgy elmondja, hogy nem tudta rá, tehát rávenni a férjét, hogy igenis jöjjön el vele a szűrésre. Tehát nagyon kis százalékban jelennek meg. Tehát ilyen...
0: Érdekes, pedig talán a férfiak veszélyeztetettebbek, nem?
1: A férfiak veszélyeztetettebbek valóban, de így a korunk ezzel a fejlődő társadalomban elértük azt, hogy a nők felzárkóztunk a férfiakhoz sajnos, mert mi nők ugyanúgy involvával vagyunk mindenbe, amiben a férfiak. Tehát mi is dolgozunk, teljesítünk, gyerekeket nevelünk,
0: háztartást
1: vezetünk, tehát ugyanúgy minden plusz feladatot megcsinálta a férfiak. Sajnos és a társadalomban kialakult az, hogy a nők is sokkal többet dohányoznak, akár bármilyen élvezeti szert fogyasztanak. Tehát ugye a régi időkben talán a nők védettebben voltak, meg ugye a menopauza az, ami egy védőgát nekünk, de sajnos ugye a újkori szokások, dohányzás, alkohol és egyéb dolgok a nők terében is nagy mértékben elterjedt, és ez a mi egészségű állapotunkat is rontja. Tehát ezt a statisztikák egyértelműen mutatják.
0: Tehát akkor az a tapasztalat, hogy az egészségtudatos szemléletünk azon még van, hát javítani.
1: Hát mindig nagyon sok javítani való van rajta. Azt azért megjegyezném, hogy most vasárnap 28-án voltunk Budapesten a Szépség Export. Meghívást kaptunk, hogy vegyen részt a Szívesen Beteg Egyesület csapata szűrése. Nagyon-nagyon népszerű volt a megjelentek körében. 84 főt szűrtünk meg ott a expón, és ott viszont főleg fiatalok jöttek. És annyira jó volt számunkra ezt látni, hogy rengeteg fiatal jött oda hozzánk, hogy ő akkor, ha milyen jó lehetőség, ő szeretne ezzel élni. Úgyhogy ott viszont kifejezetten nagyon jó zömében, ugye egy ilyen szépségexpó, tényleg mindenféle korosztály megjelent, de hogy nem csak az idősek jöttek el, vagy az idősebbek, vagy a középkorosztály jelent meg a szülésen, nagyon sok fiatal 20 évesek jöttek oda.
0: Azon nem gondolkodott még az Egyesület, hogy iskolai programokba részt vennének, és a fiatalság körében népszerűsítenék
1: de
0: magukat?
1: Számos törekvésünk van egyébként országos szinten. Tényleg 40, tehát ami még nagyon fontos, hogy tehát 40 kampányban részt vesz a Szívesen Beteg Egyesület. Rengeteg ismeretterjesztő edukációs előadást tartunk, ami online elérhetőségű, tehát bárki, aki a egyesület tagja, vagy egyesületi nem egyesületi tag, azok is megtekinthetik ezeket az online előadásokat. Itt tényleg a szívbetegségek, az egészségtudatos magatartás, az életmód, a táplálkozástól kezdve teljes mozgás, tehát egészséges mozgás, rehabilitációtól kezdve infarktus, tehát tényleg nagyon széles körben tartunk előadásokat a koordinátoraink és a mi munkatársaink által, orvosaink vagy szakdolgozóink által, és tényleg rendkívül sok lehetőség van arra, hogy próbáljuk a betegekben az egészség megőrzést, az egészségtudatos magatartást, a prevenció jelentőségét erősíteni, és kialakítani ezt a szemléletet, hogy ő maga is, vagy a környezetét is inspirálja arra, hogy menjenek el szűrésre, és vagy figyeljenek oda magukra.
0: Egyébként az orvosok az Egyesület munkáját mennyire értékelik? Tehát szívesen vesznek részt benne?
1: Igen, szívesen, tehát én jó magam a saját osztályom tekintetében is több orvos kollégámat tudtam megkérni arra, hogy akár pacemaker beültetéssel, vagy pacemakert viselő emberek életmódjával kapcsolatban, szívelégtelenséggel kapcsolatban, akár még az osztályvezető főorvosuramat is meg tudtam kérni. Sőt, maga az egy nagyon óriási dolog, hogy az orvosaimat viszem magammal a szülésre, és jönnek velem, és ők is a szabadnapjukat áldozzák be erre, és boldogan ott vannak velünk, és segítik munkánkat.
0: Sokan, ugye a koleszterin világnap is van, meg nem tudom, sokat hallunk róla, és azt hallottam éppen egészségügyi körökben, hogy nagyon sok embernek magas a koleszterin szintje. Igen. Na most a koleszterin az egy, hát nem is tudom, örökölhetjük, tehát génekkel örökíthető dolog, vagy pedig az életmódunkkal.
1: Az az igazság, hogy a kardiovaszkuláris rizikóban vannak befolyásolható és nem befolyásolható tényezők. A nem befolyásolható tényezők azok az, hogy nőnek vagy férfinak születünk, vagy a genetikai állományunk, amit hozunk magunkkal. Igenis, sajnos van ilyen, hogy a családban halmozó a szív- és érrendszeri megbetegedés.
0: Tehát valamiféle genetika.
1: Genetikai háttér, igen, sok esetben van a betegség mögött. Vannak befolyásolható tényezők, és akkor itt beszélhetünk arról, hogy a testsúlyunk, a vércukorszintünk, tehát az, hogy mennyi édességet fogyasztunk, hogyan táplálkozunk, mennyit mozgunk, tehát ezekkel viszont mi tudunk alakítani azon, hogy esetleg mennyire súlyos fokban szenvedünk el, esetleg még ha a genetikai állományunk olyan is, szenvedünk el mondjuk egy súlyos szívelégtelenségig eljutni, vagy magas vérnyomás, vagy szívritmuszavar, vagy bár mondjuk a szívritmuszavart azt nem feltétlenül de sorolnám, de bármilyen szíveredetű megbetegedés, ami infarktus, angina, ezeket tényleg az életmóddal nagyon tudnánk befolyásolni. És ami még nagy tévhit, hogy ugye amikor magas a koleszterin szintje a betegeknek, ezt is a szűrések alkalmával tapasztaltam, hogy abszolút elzárkódnak a koleszterint csökkentő gyógyszerek szedésétől.
0: Mert olyan sok rosszat lehetett erről hallani, igen, egy időben, tehát elterjedt,
1: igen, nagyon sok rosszat.
0: Májkárosító hatása van, stb.
1: Igen,
0: ugye?
1: Igen, igen. De egyébként, hogyha bármelyik gyógyszernek megnézzük a beteg tájékoztatóját,
0: ajaj,
1: akkor nagyon sok mellékhatás le van írva. Ugye ezeket a készítményeket úgy hozzák forgalomba, hogy millió egy kritériumnak meg kell felelnie, és tényleg a legapróbb rizikónak tűnő dolgot is meg kell említeni a
0: tájékoztatóban. Igen, mert ha egy ember tapasztalja magán, akkor ráírják.
1: Én munkám során ugye a kardiovaszkuláris centrumban tapasztaltak alapján is határozottan tudom mondani, hogy azok a betegek, tehát nagyon sok betegünk, aki elszenvedi az infarktust, és a továbbiakban azt a terápiás lehetőséggel nem él, vagy nem alkalmazza, amit az orvos hazabocsátásakor az árójelentésén feltüntet, akkor azok sokkal hamarabb, nagyobb szövődményekkel fognak visszakerülni a rendszerben. És vannak nagyon sok betegünk, ugye, akiket így folyamatosan követünk a továbbiakban is, hogy azokon álló betegeknél, akinél működik az adherencia, tényleg igyekszik az utasításokat betartani, akár életmódjával és a gyógyszerrel együtt, és én emellett persze bármilyen alternatív gyógymód is szóba jöhet, de együtt komplexen lehet az egészségét megőrizni, és az egyéb szövődményeket elkerülni.
0: Nagyon kevés időnk van, de annyit még talán, hogy hogyan lehet jelentkezni az egyesülethez, az egyesület tagjaként, vagy akár az egyesületnek a programjait.
1: Igen, a szűréseken igyekszünk bevonni a betegeket egyébként. Több mint 3000 tagja van már a Szívesen Országos Beteg Egyesületnek. Egyébként nálam lehet jelentkezni, tehát a Szívesen Miskolckukac gmail.com e-mail címre bárki számára elérhető vagyok így a régióban, aki jelentkezni szeretne, vagy bármilyen egész, vagy szíveredetű megbetegedéssel kapcsolatos kérdése van, szívesen segítek bárkinek.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Bárdosnyi Erikával, a Miskolci Szívesen Egyesület koordinátorával beszélgetett az egyesület munkájáról, illetve a szívbetegségek megelőzésének jelentőségéről. Bítót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
2: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemistával, saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat is.
0: Hát fiatal korod ellenére te egy társulatot vezet, rendezel, és nagyon sok mindent csinálsz, mellette persze tanuló is vagy. Nemrég volt egy bemutatótok Egerben. Mi volt ez pontosan? Hogyan állt össze? Mit tudsz elmondani erről?
1: Június 6-án szombaton mutattuk be a Koldus és Királylány című előadást, aminek a története a Mártvén Koldus és Királyfián alapul, de egészen más szereplőkkel, és egy kicsivel régebbi történelmi korban játszódik, és ezt is ugye én írtam a színkörnek, és egy elég hosszú próba folyamaton vagyunk túl, igazából januárban kezdtük el próbálni, és most így nyára sikerült annyira a színpadra állítanunk, hogy be tudtuk mutatni.
0: Gratulálok ezúton is.
1: Köszönjük szépen.
0: Ez volt egyébként az első olyan bemutató, ami mondjuk városi keretek között bemutatásra került?
1: Nem, Egerben és Ostoroson ugye szoktunk előadni, ugyanis van egy Szociosíta nevű program, amin most már 2 éve mindig részt veszünk, ami az Egerbe forrásban szokott lenni, és ott sérült embereknek és sérült emberekkel dolgozóknak mutattuk be mindig a darabjainkat. Ugye mi Ostorosra készítünk előadásokat, itt tudjuk bemutatni a közösségi házban, de mindig nagyon szívesen visszük, hogyha hívnak minket valahova.
0: Menjünk akkor vissza egy kicsit az időben. Honnan is jött neked ez az egész indítatás, hogy színészkedsz, rendezel, mikor fogott meg téged ez a színházi világ?
1: Szerintem engem már nagyon hamar megfogott, a színház mindig is része volt az életünknek, de így konkrétan talán azt tudom mondani, amikor negyedikben még általános iskolában megalapult az angol színjátszókör egy versenyre, egy ilyen színjátszófesztiválra, ahol angol nyelvű darabokat adtunk elő, ilyen kis zenés, angolos darabok, és onnan jött az, hogy akkor ezt szeretem csinálni, mert ugye annak teljesen bele voltunk vonva az alkotó folyamatába, hogy milyen zenét vegyünk elő, milyen koreográfiát tegyünk bele, és így ezt így nagyon megszerettem.
0: És mint olyan színészkedés, az is ekkor alakult ki? Vagy ez egyébként óvakorában már érezted, hogy színpadon is szeretnél lenni?
1: Nekem volt egy nagyon jó barátnő általános iskolában, aki gyerekszínészként dolgozott, és így vele nagyon sokat jártam próbákra, és az előadásait is mindig néztem, meg mindig elhívták az osztályunkat is, és így akkor már ez bennem megjelent, hogy na hát ezt én is nagyon szívesen csinálnám. De azt is éreztem, hogy nem feltétlenül színészkedni, vagy nem feltétlenül csak a színészkedés, hanem így az egész színház, amit zajlik azzal, hogy készül el egy teljes előadás, és ez engem mindig nagyon érdekelt.
0: Ugye említetted, hogy a családból is hozod ezt a mintát, ezek szerint támogatnak. Mit lehet esetleg róluk elmondani? Van a családban művész?
1: Hát igazából hivatásos művész nincsen. Anyukám is foglalkozott régen így amatőr színészkedéssel, még az egyetemi évei alatt, és neki van egy csomó ilyen különböző művészettel foglalkozó diplomája, de hát annyira beszippantott őket a mi színkörünk is, hogy mióta megalapult itt Ostoroson a Szikra színkör. Apukám a hangtechnikusunk, tehát hogy ő indítja nekünk mindig a zenéket, anyukám pedig súgóként szokott részt venni az előadásokon. Mind itt vagyunk.
0: Hát ez nagyon jó, mintha egy családi vállalkozás lenne tulajdonképpen ez a színkör. Akkor meséljünk erről a színkörről, mit lehet tudni, mikor alapultatok meg, és hogyan jött létre?
1: A színkör az úgy kezdődött, hogy Ostoroson volt egy felhívás arra, hogy aki szeretne színjátszani, az most tud lenni, mert alapul egy színkör Ostoroson. Ez a Pajta Színházi produkcióra alapult 2023-ban, amivel el is jutottunk a Nemzeti Színházba. Ott ugye kaptunk támogatást arra, hogy elkészüljön ez a darab. Ez anyagi támogatás volt, és szakembereket is kaptunk, akik segítették ebben a munkánkat, és ott mondták azt a megnyitón, hogy nagyon örülnének neki, hogyha ezek a falusi színjátszó körök megmaradnának, de ugye, hogy már nem volt egy szakmai ember a hátunk mögött, aki tudja, hogy mit kell csinálni, így azért benne volt az is, hogy hát ebben nem lesz semmi. Így az akkori tagokkal beszéltük meg azt, hogy ezt jó lenne folytatni, és próbáljuk meg a magunk módján kevésbé profin, de szívvel, lélekkel próbáljuk meg, és azóta működik is.
0: Mit lehet tudni a tagokról?
1: Hát ugye ez állandóan változik, évközben nem, de amikor egy előadásnak ugye kész van a próba folyamat, bemutattuk, akkor megvan a lehetőség arra, hogy új tagok érkezzenek hozzánk, vagy a régiek mondják azt, hogy most már nem fér bele az életükbe az, hogy itt legyenek minden pénteken, és csináljuk a próbát, meg vigyük az előadásokat. De egy ilyen átlagosan 10-15 fővel működik a színkörünk. Igazából jó is ez, mert tudunk mindenkinek szerepet adni, és tudunk mindenkinek lényegi szerepet adni, és nem az van, hogy van egy főszereplő, többiek meg őt segítik, hanem tényleg így csoportosan tudunk működni.
0: Milyen korúak a tagok?
1: Nagyon vegyes. A legfiatalabb tagunk 10 éves, és vannak 50 pluszosak is, tehát hogy tényleg nagyon vegyes, és vagyunk mi is ez ilyen 20 évesek is páran, úgyhogy tényleg ez azért jó, mert tényleg tudunk karakterekkel dolgozni az előadásokban.
0: Ugye azt említetted riporton kívül, hogy az önkormányzattól kaptok annyi segítséget, hogy igazából itt egy próbatermet biztosítanak számotokra. Ezen kívül egyébként mindent magatoktól oldotok meg?
1: Igen, ugye a darabokat én szoktam megírni, de ugye abba is számítok a színkörtagokra, hogy jó-e így, variáljunk-e valamit, tényleg mindenkinek megfelelő a szerep. Aztán elolvassuk együtt, megnézzük tényleg a szerepeket, hogy illik-e az emberekhez, és akkor elkezdődik a próba folyamat, állítsuk be, hogy ki mit csináljon, melyik jelenetben, milyen zenéket használjunk fel a darabhoz. Aztán az, hogy milyen jelmezeink legyenek, az is igazából mindenki kinyitja a gardrobját, és megnézzük, hogy mi az, amink van. És kellékeket is otthonról szerzünk be. Aztán, hogyha valami meg nincs, akkor ezt elkészítjük magunk. Úgyhogy tényleg az egész előadás a sajátunk, és tényleg mindent mi készítünk benne.
0: És honnan inspirálódsz, amikor elkezdesz írni egy darabot? Hogyan áll össze mondjuk a forgatókönyv, és az egész folyamat? Mennyi időt vesz igénybe neked, hogyha meg kell írnod egy darabot?
1: Valahogy a megírás az mindig nagyon gyorsan jön. Ugye én szeretem a kereteket, és azt, hogy tudom, hogy hány embernek írunk, mi a fiú-lány arány, mi a korban levő arány, és így körülbelül a történet, hogy milyen történetet dolgozzunk fel. Legtöbbször ezek teljesen sajátok, most ez egy ritka alkalom, hogy egy meglévő történetet dolgoztam fel, de ennek meg az volt az oka, hogy a Magyar Színházban láttam a Koldus és Királyfit, és abban tetszett meg ez az egész csavar, hogy milyen belelátni a másik ember életébe, és hogy mennyire tudunk helytállni a másik ember életébe, vagy inkább legyen az, amit mi ismerünk, és akkor azt legalább tudjuk, hogy milyen. De azon kívül igazából egy hónapon belül meg szokott lenni a darab, amikor írok egyet. Utána szoktam megmutatni a csapatnak, hogy ők mit gondolnak róla.
0: Kicsit beleszólhatnak, ők is formálhatják, vagy az ötleteket is szívesen fogadod esetleg?
1: Persze, szívesen szoktam fogadni, meg amikor mondanak olyasmit, hogy ez mondjuk nem működne olyan jól, vagy a mi színpadunkon nehezebben tudjuk megvalósítani, de van olyan is, hogy kérdezek, hogy ez a jelenet, ez olyan bonyolult, hogy ezt hogy rakjuk most színpadra, akkor ők is nagyon szívesen segítenek.
0: A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulsz, és ott dráma és angoltanár szakos vagy most. A tanulmányaidat tehát teljes mértékben tudod hasznosítani, és ezzel is képzeled el akkor a jövődet, gondolom.
1: Igen, és szerintem az a legviccesebb ebben, hogy hamarabb volt a színkör, mint hogy én ebben kezdtem el tanulni, és inkább a színkör volt segítségemre abban, hogy hova tovább, és hogy hol tanuljak tovább, mert, és most is továbbra is a tanulmányaimban nagyon sokszor van az, amikor beszélnek színtársulatokról, vagy egy próbafolyamatról, és akkor rögtön beugrik, hogy igen, ezt mi is csináltuk, meg ezzel nekünk is volt gondunk, és akkor így világosodok meg, hogy ezt most már tudom, hogy kell majd legközelebb megcsinálni, amikor ilyen probléma felmerül.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetünk.
1: Ugye léteznek a darabjaink, amik legtöbbször ilyen komédiák, mert azért a falusi amatőr társulattól inkább olyanokat várnak el, amihoz eljönnek a nézők, és akkor jól szórakoznak egy előadáson, de ezen felül ilyen oktató feladatokat is látunk el. Felkért minket a Norma Alapítvány, hogy vegyünk részt egy projektben, amiben különböző bűnmegelőzési programokon vettünk részt, hátrányosabb helyzetű faluk iskoláiban és óvodáiban, és erre készült egy teljesen interaktív bűnmegelőzési előadás, amiben nem az egész csapat vesz részt, hanem kevesebben, hogy ezzel jobban tudjunk utazgatni, ami tényleg sok előadást megélt már. Ezen felül most egy felkérést arra is kaptunk, hogy egy drámapedagógiai foglalkozást vigyünk iskolába, ami azért érdekes számomra, mert ebben a fél évben az egyetemen erről tanultunk, hogy hogyan kell létrehozni ilyen foglalkozásokat, és hogy tud egy óra lemenni egy drámapedagógus segítségével, úgyhogy még gyakorlom is azokat, amiket megtanulok az egyetemen.
0: Hogy néz ki az, amikor kimentek egy ilyen kis településre, és bevonjátok interaktívan a közönséget, a gyerekeket akár?
1: Ez azért érdekes számomra, mert mindig más. Tehát nagyon sok mindentől függ a gyerekek korától is, de éppen attól a csoporttól is, ahová éppen megyünk, hogy mennyire nyitottak arra, hogy mi most beszélgessünk velük, vagy csak szimplán mennyire bátrak ahhoz, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre, vagy feljöjjenek akár a színpadra. Én azt érzem, hogy sikerül mindig aktivizálni a gyerekeket, és ők is együttműködnek, egymással is, és velünk is, és tényleg azok a visszajelzések szoktak jönni, mert én azért szeretek gyerekekkel dolgozni, mert tőlük rögtön jön egy visszajelzés, hogy most tetszett nekik, vagy ha már nagyon kácsonganak a széken, akkor látszik, hogy ez az unalmas számukra, és az szokott visszajönni, hogy nevetnek, és mondják a gondolataikat, segítik a történetet, és akkor így közösen eljutunk a végére, a boldog befejezéshez.
0: Mik azok a darabok, amik már mögötted vannak, és esetleg mi az, ami most dolgozol?
1: 4 darabunk volt eddig, ami tényleg a Szikra Színkörnek a produkciója volt. A legelső, annak az volt a címe, hogy Családi Csavar, ami egy család életét dolgozta fel, ahol 7 lány volt a családban, és az édesapát már fiatalon elvesztették, és az volt a csavar, hogy megérkezett az anyós, aki egy eléggé maradi hölgy, és nehezen viselte a családnak a dolgait, pedig teljesen átlagos 10-20 éves lányok voltak a családban, de tényleg azért kicsit olyan sarkított karakterekkel, amit a nagymamának nehéz volt elviselni. Ez nagyon vicces volt, tényleg az volt róla a visszajelzés, hogy nagyon jól szórakoztak, és hogy nagyon érezték ezeket a mai dolgokat, amit a mai generációkban látnak, hogy milyenek tudnak lenni ma az emberek. Ezt el tudtuk vinni, ezt is Egerbe, és Ostorosan is előadtuk, és Székesfehérvárra elvittük egy amatőr színházi ilyen találkozóra. Ott kaptunk is erre egy külön díjat. Az volt a neve, hogy a jövő alkotói. Annak is nagyon örültünk ott.
0: A közösségeteknek, ugye én azt vélem felfedezni a mondataiból, hogy nagy ereje van. Ez a csapatszellem, ez nálatok elég jól működhet. Ezen kívül is egyébként találkoztak, vagy tényleg ezt a kohéziót próbáljátok erősíteni, akár szabadidőtökben is, a színjátszáson kívül is barátok vagytok és találkoztok?
1: Igen, én azt érzem, hogy szinte mindenkivel barátok vagyunk a csoportban, de például most az előadásunk premierje után elmentünk együtt fagyizni, hogy akkor most beszéljük ki, hogy mi történt az előadáson, mi az, ami jól sikerült, mi az, ami kevésbé sikerült jól. De ezen felül is több olyan tagunk van, akik mondjuk testvérek, vagy van egy anya-lánya párosunk is rajtunk kívül is a színkörben. Úgyhogy azért tényleg sokszor eljárunk mondjuk enni együtt, vagy ilyesmi, de nagyon sokszor szóba jön a színkör, és ez már itt tényleg, ez még jobban összetart minket, az, hogy mi közösen dolgozunk.
0: A Koldus és Királylány című előadást láthatja-e valamikor még a közönség, akár itt, vagy akár a környéken?
1: Szeptemberben fogjuk behozni Ostorosra, akkor lesz az ostorosi bemutatója, szeptember 12. Annak a próba folyamata majd még augusztusban, visszatérünk ide felújító próbákkal, de nagyon kíváncsian várjuk, és az ostorosi nézőink is mondták, hogy örülnének, hogyha jönnénk Ostorosra is, mert sokan vannak visszajáró nézőink, akik nagyon megörültek annak, hogy Ostoroson is működik egy ilyen kulturális program, mert legtöbbször, tehát szinte mindig be kell menni Egerbe, hogy bármilyen kulturális vagy színházi dologgal találkozzanak lakók. Ez egy ilyen dupla küldetés tudat számomra, mert nagyon szeretnék megmutatni minél több embernek, hogy megismerjék a színházat, például ezek a gyerekek, akikről beszéltem ezeknél a településeknél, hogy van olyan, aki még soha nem is járt színházba, se tudja mi az, hogy előadás, és hogy nekik is megmutatni. A másik oldala pedig mi magunk, a színkörösök, hogy közösen alkossunk, és meglegyen az a lehetőség, mert azért a felnőtt tagok nem ezzel foglalkoznak, mindenkinek van egy civil munkája, sokan tanulunk például, és akkor megvan az, hogy most az a feladatunk, hogy az egyetemen jól teljesítsünk, a kisebbek ugye általános és középiskolában, de hogy mégis van egy ilyen plusz, hogy mégis érezhetjük, hogy milyen az, amikor közösen dolgozunk egy projekten, vagy az, hogy milyen kiállni emberek elé és megmutatni azt, amin eddig dolgoztunk.
0: És van esetleg köztük olyan, aki ezzel szeretne majd tovább menni?
1: Igen, pont van egy lány, aki most felvételizik, és több helyre is szeretne bekerülni, ami ezzel foglalkozik, és én ezeket nagyon szeretném támogatni, az ilyen ötleteket, és legjobb tudásom szerint próbálom mutatni, mert azért én is sokat tapasztaltam már egy a színházzal. Gyerekek közül volt most, aki elment az EGRI Színháznak a gyerekcastingjára, aztán van egy másik gyerkőc, aki Pesten van bent ilyen casting cégekben, és akkor ő neki reklámja volt most legutóbb, és ilyenkor mindig olyan büszke vagyok, hogy ha megkérdezik tőlük, hogy hol tanulnak drámát, vagy színjátszást, akkor el tudják mondani, hogy velünk.
0: Egyébként ezzel kapcsolatban van célod, hogy magántanárként készíts fel gyerekeket akár színművészeti főiskolára, egyetemre?
1: Gondolkoztam rajta, igen, de azért még nekem elég gyerekcipőben jár ez a drámaoktatás, hogy az egyetemre felkészítsek valakit, de próbálok igen mindig segíteni. Aztán az én képzésem, amire én járok most, azzal akár színjátszó társulatokat tudok majd gyerekeknek létrehozni, de akár iskolákban is tudom ezt tanítani. És még ez nagyon kérdőjeles bennem, hogy inkább iskolai környezetben vagy magánkörnyezetben szeretnék ezzel foglalkozni, de mindenféleképpen a színház és a gyerekek az nekem így mindig is a fejemben volt, hogy ez az irány, amiben én tényleg jól érzem magam, és ezzel szeretnék foglalkozni.
0: Mi az, ami téged a legjobban megfog akár tantárgyakban, akár egy-egy olyan pedagógus, aki kíséri a munkádat, akire fel tudsz nézni, vagy a legtöbbet jelent számodra, van ilyen?
1: Ez ugye egy osztatlan tanárképzés, úgyhogy egyszerre vannak angol óráink, dráma óráink és pedagógiai óráink, ami ez egy nagyon széles skála, amit megtanulunk, és az első év az inkább az alapozásról szólt, hogy így megismerjük a szaktárgyainkat, és legyünk egy közös szinten. Például drámából drámatörténetet tanultunk, ilyen drámajátékos gyakorlatokat tanultunk, meg így a modern színházról is tanultunk, és magáról a drámapedagógiáról, hogy az mit jelent, mert nekem ez egy nagyon újdonság volt, hogy nagyon sok minden belefér, de a pszichodrámán keresztül ilyen tanítási dráma is, hogy nagyon sokféle dolog van, amivel majd mi fogunk tudni foglalkozni. És én azt érzem, hogy jelenleg minden tanárom olyan, akikre fel lehet nézni, és a drámapedagógia oldaláról a legtöbb tanárunk könyveket is adott ki, sőt, ezekből tanulunk, és de tényleg az, hogy bármerre megyek az országban, és így megemlítem a tanáraim nevét, aki ért a drámapedagógiához, az tudni fogja, hogy kik ők, mert tényleg ők így az alapja a magyarországi drámapedagógiának.
0: Érintettük már itt a mai generációt, a te korosztályodat, a 20-éveseket. Te mit tudnál elmondani róluk? Hogyan állnak ők a színházhoz, a művészetekhez? Mennyire járnak ők színházban, mennyire tudják befogadni, értelmezni, és mennyire van szükségük erre, vagy inkább mondjuk a filmek világa, vagy az online média világa viszi el őket? Mit tapasztalsz?
1: Most pont azt érzem, hogy elkezdett újra menő lenni a színház, és hogy az emberek szeretnek így úgy kikapcsolódni, hogy tényleg egy-két órára mással nem foglalkozni, csak arra, ezért is jöttek be ezek a filmek is, mert azt is érzem, hogy emiatt a sok online dolog miatt, meg ezek a rövid videók, amik megjelennek, már nem tart addig a koncentrációnk. De én is érzem magamon, hogy egy másfél órás előadást én nem tudok végigfigyelni, mert elvonja a figyelmemet minden más. És én látom a színházakon, hogy van, aki már elkezdett ebbe az irányba elmozdulni, hogy magát a közönséget nem fogjuk tudni megváltoztatni, de el tudjuk érni, hogy olyan előadások szülessenek, amik tudják érdekelni ezt a közönséget, és egyre több olyan színházi előadást látok, ami tényleg lefoglalja a mai fiatalokat, de ezen felül én például dolgozom most egy pesti színházban, így mint nézőteres ültető, és ott meg inkább az idősebb korosztályra vannak így kiélezve, és inkább nekik készítenek darabokat, de azok is nagyon jók, csak egy fiatalabb generációba tartozó ember azt mondhatja, hogy hú, hát ez unalmas volt, nem történt igazából semmi, csak elmondták a történetet, ami régen elég volt, meg már egy idősebb korosztálynak teljesen elég az, hogy mondják el a történetet, szépen énekeljenek, és kész. Viszont a fiatalabbaknak tényleg kell az. Például szerintem ezek az interaktív előadások nagyon jók erre, mert az is egy ilyen dolog, amit ma észreveszek a korosztályomon, hogy nagyon szeretjük, ha be vagyunk vonva valamibe. És hogyha nem csak az van, hogy ott történik valami, én meg itt vagyok, hanem ez így összevonódik ez a kettő, és én is nagyon sokszor csinálok ilyet az előadásokba. Például már csak annyi, hogy a nézőteren keresztül jön be a szereplő a színpadra, és például most ennél a Koldus és Királylánynál a nézőtér az két szerepet is kapott, mert például a londoni utca résznél ők az utcai polgárok, akik kint vannak és hallgatják a híreket, és ilyesmi. Aztán, amikor bemegyünk a kastélyba, ott meg ők a vendégsereg, akik részt vesznek az ünneplésben, és meg is kínáltuk őket kekszel, pezsgővel, szóltunk hozzájuk, és szerintem ezeknek mind olyan jó visszajelzésé voltak, hogy örültek neki, hogy nem csak nézték, hanem részesévé váltak az egész előadásnak.
0: Hogyha meg kellene fogalmaznod, hogy számodra mit jelent a színház világa, akkor mit tudnál elmondani?
1: Nekem a közösség, aztán a közös alkotás és a kreativitás.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetett a szerkesztő Szajko Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 15 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Gyémánt mise lesz a mai napon a lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket 17 órától. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is a lajosvárosi egyházközség hívei. Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvény értelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljesülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosításáról. Az MTI-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mérték. Végül a mostani időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több felé lehet. Zápor, zivatar. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, viharos széllökés is kísérheti. Általában 31 és 37 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála, estére 21 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

0: Szia!
1: Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tigovics Ernő. A mai műsorban nem először Hajdúnánásra vezet az utunk, s hogy miért, az hamarosan kiderül. Számítok figyelmükre.
3: Buckó József néprajzkutatót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Kezünkben tartjuk doktori értekezését, amelyet a közelmúltban védett meg a Debreceni Tudományegyetemen. A doktori disszertációjának címe pedig, idézem, a szakrális kisemlékek a hajdúság és a nyírség határvidékén. Nos, miért is született ez a doktori disszertáció? Honnan jött az ötlet az ön személyes életében, hogy megírja ezen disszertációját, hiszen annak idején már a Szent István Rádió kedves hallgatói jól ismerhetik önt néprajzos, muzeológus szakemberként.
4: Nos, a helyzet az, hogy nem volt ez előzmények nélküli, mármint a témaválasztás tekintettel arra, hogy néhány évvel ezelőtt a Zemplénben három huta népi építészeti öröksége cím alatt létrehozhattam, megírhattam egy monográfiát, aminek az utolsó fejezete az a helybéli szakrális kisemlékeket mutatta be.
3: Valóban a témaválasztás nem újdonság az ön személyes és tudományos életében, sokat foglalkozott szakrális emlékekkel.
4: Igen, ezek mindig nagyon mélyen megérintettek, úgyis, mint hitemet gyakorló és megvaló embert, másrészről pedig, mint rajzszakostanát is érdekelt mindaz, ami a környezetben, a természetben megjelenik, de mégis ember által alkotott és hit által teremtődött.
3: Sőt, Hajdúnánás határában még egy keresztet is állított a közelmúltban, amelyről a Szent István Rádió kedves hallgatói hallhattak is, tehát valóban több oldalról érintett ön a szakralitás témakörében.
4: Igen, hát ezek minden bizonnyal közel játszottak, sőt azt mondom inkább, hogy a feszületállítás az ennek a szellemiségnek, vagy ennek a kutató tevékenységnek a hozadéka, hiszen a kutatások során, amikor az ember mélyen elmélyül egy-egy témában, akkor a lelke is megérik arra, hogy mindaz, amit tanulmányoz, az maga is megformálja, és hálából, köszönetből, tiszteletből a Jóisten felé maga is egy ilyen jelet elhelyezzen, úgymond a tájban, ahhoz hasonlatosan, mint hogy ezt az elődök is tették, hiszen a szakrális kisemlékeink között az egyik legmeghatározóbb, vagy legfeltűnőbb a tájban, az például pontosan a feszületeknek a világa. És hogy a múltba tekintünk, akkor ezek általában fából készült alkotások voltak, aminek a természete az, hogy az idő ezeket kikezdi, elfelejtődnek, szocializmusban az évtizedek sajnos erről beszéltek többek között, minek eredményeképpen már a leginkább csak azok maradtak meg, amelyek kőből vagy műkőből készültek, hiszen azokat az idő nem tudta annyira kikezdeni. Egyébként a kutatásaim során talán az egyik legérdekesebb, ha szabad kiemelnem valamit, ebből a nagy áttekintésből a feszület és kereszt szavainknak a tisztázása, hiszen a szakirodalom is ezt a két fogalmat, hogy kereszt és feszület, igen gyakran ugyanarra a szinonimjaként használja, holott egyébként a kettő között alapvető különbség van. És a érdekességét mondom el, hogy például a görögkatolikus egyház iratárában sikerült olyan iratokra bukkani, amelyek, ha úgy tetszik, gyakorlatilag tisztázzák ezt az alapállást. Egy 1861. évi irat például feszülettel, azaz korpusszal is ellátott keresztet feszületi keresztként említ. Tehát itt érdemes is rögtön megállni egy pillanatra, ugye, mert mit értettek akkor feszület alatt? A megfeszítettet, tehát a korpuszt értették alatta, és az a kereszt, amelyik nem tartalmazott ilyet, az csak kereszt volt. Lehetett fából, vagy lehetett éppen kőből, de csak kereszt volt. Ha pedig volt rajta feszület, akkor feszülettel is ellátott kereszt.
3: Ha volt rajta korpusz, így akkor van. Volt feszülettel ellátott kereszt.
4: Így van. Ugye a feszület és a korpusz az ugyanazt jelenti, és a megfeszített szavunkra úgy, amit a rómaiak elkövettek Jézussal szemben a keresztre feszítés során. Na a lényeg tehát az, hogy több olyan irat is előbukkant, amelyek az elődeinknek a kristálytiszta gondolkodását mutatták meg abban a tekintetben, hogy amikor ők egy szakrális jelet számba vettek, mondjuk egy kanonika vizitáció során, tehát egy püspökli látogatás alkalmával, amikor a egyház javait szerbe számba szedték, akkor kristálytisztán leírták azt, hogy amit látnak, amivel rendelkezik egy-egy egyházközség, az éppen pontosan micsoda. Esetünkben tehát itt a kereszt és a feszület címszó az nagyon szépen elkülönül egymásról. Nos, már ez nem így van, hiszen gyakran használjuk mind a két szót ugyanarra. Tehát ha azt mondjuk, hogy az út mentén áll egy nagyon szép kereszt, akkor ez alatt azt is értjük, hogy azon van egy feszület, vagyis egy korpusz, igaz? Vagy egy nagyon szép feszületet láttam a határban. Igen, ebben az esetben még nem derül, hogy volt-e rajta például korpusz, vagy csak egy kereszt volt, mert a keresztre is ugyanazt mondjuk. Persze a legáltalánosabban használható.

0: Ő hagyomány délszláv világ közvetítésével juthatott el Hajdú Dorogra, aminek az a lényege, hogy minden május 1-én víradat előtt, gyertyával a kezekben idős asszonyok, tehát még víradat előtt kimennek a temetőbe, leülnek a feszület tövében, énekelgetnek, imádkoznak, és várják a nap feljöttét az égre. És nem a nap koronájában néznek ilyenkor, hanem a környezetét, az udvarát nézik a napnak, és ebből próbálnak üzenetet, jeleket kiolvasni.
1: Milyen jeleket?
0: Szűz Máriára vonatkozóan, Jézustól, elhaltakat illetően, stb. És a jelenség, hogy ez sziporkázó jelenségről van ilyenkor, tudjuk nagyon jól, hogy a napkeltének milyen varázslatos sugár üzenete van, látványa van. Ezért ez a varázslatos néhány pillanat, ez szinte rózsa szirmokként, rózsákként jelent meg. Nem is véletlenül tapad hozzá a rózsa hullás, mert ilyenkor ilyen fénycsóvák, fénycsíkok, csillámlások hullottak az égből. De persze, mint mondottam, ebben ők meglátták, megkeresték azt, hogy milyen üzenetet kaphattak fentről, a teremtőtől, legfőképpen a teremtőtől, vagy éppen a szűzanyától. És amikor megvirradt, és már eltűntek ezek a jelenségek, akkor hazafelé menet még megbeszélték egymás között, hogy ki mit látott. Na most ez talán azért is érdekes, mert a itthoni hazai szakirodalomban nem kellően feldolgozott még ez, ehhez hasonló párhuzamot leginkább Síksomlyóban látunk, amikor ugye...
1: A napban néző asszonyok.
0: Így van, amikor a csángó magyarjaink ott ugye vasárnap, pünkös vasárnap hajnalán fölmennek a nyerekbe, a kis és a nagy Somlyó közötti nyerekbe, és ott ugyanilyen módon várják a nap felkeltét. Ha nagyon erősek a sugarak, akkor kendőjüket teszik oda, vagy valami olyat, ami védi a szemüket, de körbe ugyanazt várják, ugyanazt keresik, mint amit a dorogiak, nevezetesen a jóistennek, a szűzanyának az üzenetét, esetleg képi formában.
1: Tudunk arról valamit, hogy ez a Hajdú dorogi szokás meddig élt itt a térségben?
0: Igen, nagyon konkrétan tekintettel arra, hogy az 1960-as években még élő szokás volt. Akik elmesélték a történetet, ezt a szokás cselekményt, vagy szokás jelenséget, azok maguk is gyakorolták, idős 90 körüli asszonyokról van szó, de sajnos a 60-as években ez eltűnt. Egyébként egy más szokás elem is kapcsolódott még ehhez a naphoz, tudnék, vittek ki sok esetben magukkal élelmet is, és akkor a halott sírja mellett ezeket az ételeket elfogyasztották a halott egészségére, emlékezetére.

0: Mondtunk már példát, hogyan voltak jelen a szakrális kisemlékek a hajdúság határvidékén, de legyen olyan kedves, idézzünk még a doktori disszertációjából, a Nyírség határvidékén milyen szakrális kisemlékek is voltak jellemzőek, és milyen szokások éltek?
1: Először talán említsük meg, hogy mely településeket érint ez. 5 településről van szó. Ugye Újfehértó, Téglás, Hajdúdorog, Kálmánháza és Hajdúnánás. Ezek tényleg a határvidéken helyezkednek el, egyik része innen, másik része pedig túl Szabos vagy Hajdúvár megyét illetően. És hogy milyen szakrális kisemlékek, ez nem csak a kereszteket, illetve feszületeket jelenti, hanem például a különféle imafülkéket, aztán a különféle lurdi barlangokat, például amelyek javarészben a templomok kertjében állnak egyéb iránt, aztán jelentik a különféle Mária fülkéket, például ilyen Hajdúnánáson vannak ilyen kis imahelyek, és számos egyéb olyan helyek, olyan épített, tehát a természeti környezetben elhelyezett, ember által épített alkotások, amelyek a szó legszorosabb értelmében szakrális, tehát vallásos indítatásból készültek. Ezek közös jellemzője az volt, hogy valamennyit az egyház megáldotta, megszentelte. Ennek nyomán gyakorlatilag, mint megszentelt helyek, szent helyekké is váltak olyan pontokká, ahol az áhítatos, imádságos lélek enyhülés, vigasztalást találhatott, ahol imádkozhatott, ahol énekelgetett, tehát ahol a Teremtő meg tudott nyilvánulni. Ezeknek nagyon fontos üzenete és jelentősége volt, amelyeknek a közelében egyébként különféle vallásos cselekedeteket valósítottak meg. Tehát férfiak elhaladtak előttük, akkor kalapot emeltek, az asszonyok keresztek vetettek, a gyerekek hasonlóképpen térdet hajtottak, vagy éppen elmondtak egy imát. Ezeknek a jelentősége tehát a térben, a tájban rendkívül jelentősége bírt, úgy mondhatjuk, hogy szakralizálták, tehát vallásos tartalommal töltötték meg a tájat, és olyan tájképi elemekké váltak, amelyek szerves tartozékai lettek a katolikus vidékeinknek. Sőt, mi több, ezek annyira meghatározó elemei lettek a tájnak, hogy katonai térképfelvételezések idején például ezeket, mint meghatározó pontokat, különösképpen a feszületeket megjelölték, hiszen harcászati cselekmény során az egy támpontot jelenthetett. Számomra, a kutató számára ez azért bírt különös jelentőséggel, mert ezek a katonai térképek, amelyek a 17-18. Század végétől születtek folyamatosan, 19. században is, olyan pontokat, olyan feszületeket mutattak, vagy ábrázoltak, amelyek a valóságban ma már nem léteznek. Tehát tájékoztattak arról, hogy a múltban az elődeink ugyancsak állítottak ilyeneket. És ugye a kérdés az, hogy mi is volt ezeknek az anyaga, az építőanyaga, hiszen olyan vidéken élünk, ahol természetes kőzet nincsen. Ebből következőleg századokon keresztül fából készítették ezeket természetszerűek, de a vasút megjelenésével, ami a 19. század végétől itt a Hajdúság vidékén is általánossá vált, ebből következőleg a hegyvidékeinkről ide szállították a félkészve, teljesen kész kőzetelemeket, amiből el lehetett készíteni a feszületeket, vagy éppen a sírkertekbe meg lehetett faragni, vagy készen elhozni a különféle sírjeleket, kőből készült sírjeleket. Tehát innentől azt mondhatjuk, 19. század végétől, hogy gyakorlatilag időt állóbb szakrális kisemlékeket tudtak gyakorlatilag az elődeink alkotni. Egyébként azért is mondjuk, hogy kisemlékek, mert ezek közös jellemzője az, hogy valamennyien kisebbek a templomtól. Tehát így lehetne tulajdonképpen szakmailag megfogalmazni. Na most egy feszület is sokkal kisebb a templomtól, de minden egyéb pedig hasonlóképpen még kisebb. És hagyd mondjak el egy érdekességet talán, mert ilyen riportban ezeknek lehet jelentősége, hogy az emlékezet számon tartotta például Hajdúdorog határában, tehát a görög katolikusság tekintetében, hogy úgynevezett képes fák is ékesítették a határt. Ezeknek az a különleges jelentősége, hogy az ilyen tanyavilágban élő, tehát a központtól, a templomtól nagyon messze élő lakó emberek maguk számára úgy teremtettek templomi környezetet, hogy mondjuk egy fát kiválasztottak, a legtestesebbet, a legnagyobbat, és annak a törzsére elhelyeztek mondjuk egy szűzanyát ábrázoló, pósi szűzanyát ábrázoló egy képet, vagy egy keresztet. És akkor ettől a pillanattól az a hely, miután azt egyébként a pap megszentelte, tehát ilyen értelemben szent helye is vált, legalábbis a néplélek, a vallásos néplélek tekintetében, rendszeresen ünnepnapokon vagy más alkalmakon ide járt el a közösség, a kinnélő közösség, és szinte templomi körülményeket teremtett önmaga számára. Ez egészen az 1960-as évekig fönnállt ez a hagyomány Hajdúdorog határában, ott is gyakorlatilag ennek a TSZ vetett gátat, akkor, amikor a tanyabontások elindultak, előzték a kinélőket a határból, ezért hát okafogyottá váltak ezek a helyek, de egyrészt katonai térképen sikerült még rálelni egy ilyen pontra, tehát találkozott a térképi ábrázolás mondjuk a 19. századból az élő emlékezettel, másrészt pedig az élő emlékezet által még sikerült olyan helyeket találni, akkor meg tudták mutatni, itt volt, kérem szépen, itt állt az a bizonyos képesfa, és hát, hogy miért képesfa, elmondottak alap teljesen egyértelmű, mert képpel volt ékesítve, mégpedig a szűzanya, vagy a teremtőt ábrázoló, vagy Jézust ábrázoló szentképpel.
2: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Buczko József néprajzkutatóval.
0: A hagyományok és a szokások így éltek, de túlélték-e az idő vasfogát ezek a szokások? Jogosan teszem fel a kérdést, ezekből a hagyományokból éle még mind a mai napig valamelyik a hajdúság és a nyírség határvidékén?
1: Nem, ahogy jeleztem, ezek a múlt homályába vesztek. Talán a Jóisten kegyelme, hogy az élő emlékezetet még sikerült megszólaltatni, és szoktam mondani a kutató, hogy milyen jó, hogy a professzorainkra hallgattunk, egyetemista korunkban, akik azt mondották, hogy ha egy témát elterveztek maguk elé, hogy ezt szeretnék feldolgozni, akkor az első teendőjük az legyen, hogy elmennek a legidősebbekhez, megkérdezik őket, mert amit tudnak, az abban a pillanatban még létezik, de lehet, hogy holnap már nem. Én magam is így szoktam cselekedni, egész eddig szakmai életem során mindig ezt az utat jártam, és hát ennek köszönhetem, hogy találkozhattam még olyan szokás elemekkel, olyan hagyomány elemekkel, amelyek sajnos mára már nem léteznek, de az emlékezet még igazolta azt, hogy ezek voltak, életben tartották azokat a hagyományokat, amelyek a közösségeket egy-egy határbéli területhez, szakrális kisemlékhez kötötték. Hogy mondjak rá egy érdekes jelenséget, a Hajdúdorog ugye közis mert mélyen görögkatolikus vallású közösség, döntően görögkatolikusok lakják, és hát hitüket olyan mélyen megélték, hogy gyakorlatilag a teljes határa ki is vetítették abban az értelemben, hogy feszületeket állítottak a határbéli földjeik mentén. Ha magunk elé képzelnénk mondjuk egy hajdúdorogi határbéli tájat még az 1950-es években is, akkor azt látnánk, hogy keresztek vagy feszületek tucatjai állnak kinn. Ugyanis a feszülethez vagy egyéb szakrális kisemlékhez nagyon komoly védelmi funkciót társítottak. Úgy ítéltek meg hitbéli alapon, hogy ahol egy feszület van, vagy a szűzanya képét elhelyezik, akkor a baj ellen ennek védő hatása van. Tehát villámcsapás, természeti katasztrófa, tehát sok minden, ami, és gondoljunk bele, hogy mekkora jelentősége lehetett, hiszen abban az időben az emberek kétkezők munkájára számíthattak, meg a Jóistenére, a Jóisten segedelmére. És hogyha ők elvégeztek mindent, de mégis jött egy csapás, hát akkor az egész évet megkeseríthette, hiszen nem volt elegendő termés például. De ha kivitték a templomi zászlót, kivitték a szűzanya képét, kivitték a saját házi oltáruk képét, és ott elhelyezték, vagy éppen feszületeket állítottak, akkor abban nyugodtak meg, hogy itt a Jóisten keze, a Jóisten védelme alatt vagyunk, és akkor a határ termése mindenképpen megóvatik.
0: Aki írt már szakdolgozatot és doktori disszertációt, az tudja, hogy minden fogalmazásnak, minden tudományos munkának van egy szerkezeti felépítése. Elindulunk valahonnan, természetesen kibontja a fontos témát, és megérkezünk valahová. Azért is teszem fel kíváncsian önnek a kérdést, ezen doktori disszertációja végén milyen konklúziót, milyen következtetést vont le ön a Szakrális kisemlékek a hajdúság és a nyírség határvidékén című tanulmányában?
1: Igen, ez egy nagyon jogos kérdés, tekintettel arra, hogy csak keresztek, feszületek és egyéb szakrális kisemlékek tekintetében közel 100 ilyen szakrális kisemléket sikerült számba venni. Ezeknek a végüzenete, végkicsengése talán pont az lehetne, hogy még ezeket látjuk, ezek tapinthatóak, ezekhez még fűződnek helyek, közel szokások, tehát meg is kell őket menteni. Akár helyi védelem alá vonni őket, hiszen részei a tájnak, meghatározzák a táj arculatát, szűkebb és tágabb környezetben egyáltalán. Ugye gondoljunk egy feszületre, ha Látunk magunk előtt egy határbeli tájat, milyen messziről odavonza a tekintetünket. Tehát ezt meg kell védeni, meg kell becsülni, mert nem egyszerűen egy tárgy van ott, ami kőből van, hanem egy szent hely, egy szakralizált pont, amelyik hat nem csupán a vallásos lélekre, hanem hatással van azokra is, akik nem gyakorolják a hitüket. Mert esetleg ők is, ha elmennek mellette, akkor akaraton is megemelik a kalapjukat, vagy valami azért mégis lezajlik a lelkületükben. Tehát a dolog lényege az, hogy ezek miután az tájképi elemekké váltak az elmúlt évtizedek vagy századok során, ezért ezeket a tájban, a helyükön kell megbecsülni, helyi védelem alá kell őket venni, attól függetlenül, hogy milyen művészi értéket hordoznak, mert soha nem a művészi érték volt ezekben a fontos, hanem az, hogy a vallásos néplélek mit akart benne látni, miként viszonyult hozzá, márpedig szent helyként viszonyult hozzá, egy olyan pontként, ahol meg lehet állni, meg lehet pihenni, egy fohászt el lehet mondani.
0: És végül egy gyakorlati kérdés, egy gyakorlatias kérdés, hiszen doktori disszertációt említettem, megszületett ez a munka, meg is védtem a Debreceni Tudományegyetemen. Mi a további lépés? Most már várja a bírálók bírálatát, ha fogalmazhatok így, hiszen még a riport elején nem úgy mutattam be, hogy dr. Buczkó József. Szóval mit lehet a folytatásról tudnunk?
1: Hát a doktorálásnak van egy menete, ez általános mindenfelé. Ugye a PhD fokozat, tehát PhD, azaz a filozófia tudományokon belül bölcsészettudományi doktorátus jelent. Azzal, hogy megtörtént a vérés, ez azt jelenti, hogy bevégeztetett a munka, a szakmai, a tudományos rész. A bíráló bizottság megít élte a doktori fokozatot, ami azt jelenti, hogy ki kell várni azt az időt, amikor ünnepélyes keretek között a disszertációról szóló díszoklevelet átadják az egyetemen, és attól a naptól tulajdonképpen úgymond hivatalosan is viselhető a doktori cím.
0: Jelenthetjük, hogy sikeres volt a vizsga?
1: Igen, sikeres volt. A védés cum laude-vel sikerült megvédenem a doktori disszertációt, amiért én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ez sikerült, és tekintve, hogy elég sokat foglalkoztam életem során ilyen témával, azt mondtam magamnak is, hogy igazán nem véletlen, hogy a Jóisten pont ilyen témában adta meg nekem a lehetőséget, hogy doktori fokozatot szerezzek, mert talán méltányult az, hogy sokat dolgoztam ezen a területen.
0: Szívből gratulálok Önnek az elért eredményhez, és köszönöm szépen a riportot Buczkó Józsefnek.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Rövidesen búcsúzom, de még mielőtt ezt megtenném, kérem segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infokukat szentistvánrádió.hu címre várunk. Segítségüket előre is köszönöm. Most búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott adást szombaton 17 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
5: Hangolódjunk együtt!
6: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola 2. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskola rádiós műsorát hallják.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola 2. Rákóczi Ferenc tagiskolájából Tibor Delócról.
8: Mai műsorunkat az alsó tagozatos tanulók előadásaiból állítottuk össze. Idén, április végén a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában, Mezőnyárádon 32. alkalommal rendezték meg a szép kiejtési versenyt. A megmérettetésre iskolánk számos alsó tagozatos diákja nagy lelkesedéssel készült vers és próza kategóriában.
9: A verseny témája a család, a szeretet, az összetartozás és a remény megtartó ereje volt. Mottónak Ferenc pápa szavait választották. A családok világító toronyként árasszák szét a világban Isten szeretetének örömét.
8: Az első osztályból Darga Izalán és Lakatos Ábel, a második osztályból Gó Zsófia és Márton Rebeka képviselte iskolánkat. A harmadik osztályból Vécsi Hanna, Oszkó Huba, Sebők Tamara, Kovács Lili, Puskás Emili és Puporka Csenge méretette meg magát először egy házi versenyen, majd közülük Oszkó Huba és Kovács Lili képviselte iskolánkat Mezőnyárádon.
7: A negyedik osztályból Puskás Elena indult próza kategóriában. A diákok nagyon szépen szerepeltek, dobogós helyen végzett Oszkó Huba vers kategóriában és Puskás Elena próza kategóriában. Mindketten a harmadik helyezést érték el.
8: Gratulálunk minden résztvevőnek! Most hallgassuk meg a produkciókat.
10: Orgovány Anikó, a csuda család, a családom csuda család, ezt én bátran mondhatom. Mindig zajlik itt az élet, nincsen unalmas napom. Anya kell a legkorábban, olyan, mint egy varázsló, mi alatt ő szépítkezik, reggelit is farázsol. Apa szállít a kocsiján, csodával ez is felér, csúcsforgalom ellenére épp időben odaér. Ki erre fut, ki meg arra, megteszünk mi a dolgunk, de azért a szívünk mélyén tudjuk, összetartozunk. Alig várom már az estét, mikor mindegyütt vagyunk, jókat játszunk, beszélgetünk, és néha vitatkozunk. Aztán persze kibékülünk, mert aludni úgy lehet, hogyha békesség van köztünk, és szívünkben szeretet. Hogyha egyszer majd felnövök, nekem is lesz családom, az is ilyen boldog legyen, én már csak ezt kívánom.
11: Benedekelek, elvégeztem. Elvégeztem a kertemben minden munkát rendibe. Most csak várom, egyre várom, mikor jön már Évike. Kertem minden fája, bokra, zöldbe van borulva már. Bokrok között énekelve rakja fészkét a madár. Édesen csicsereg a fecske, belerikkant a rigó. Azt csicsergik, azt rikkantják, ó, mi szép itt! Ó, mi jó! Bimbócik a gyöngyvirág is, de nem akar nyílni még. Látom rajta, hogy vár, amíg megpillantja Évikét. Ő rá vár itt minden, mi él. Kácsa, liba, tyúk, pipe. Azt gágogják, azt csipegik, mikor jön már Évike. Dundi kutya búslakodik, hát még a kis tarkaló. Búsa nyerít Évikéért, nem mesez, de való. Udvar szélén nagy homokhegy, ásó kapa a tövén, felfel sóhajt. Ha ő nincs itt, minek állok itten én? Ha minden itt érte búsul, csodáltok engemet, hogy én, szegény nagyapóka, nem találom helyemet? Van sok útja a kertemnek, járni rajtuk élvezet, de én most csak azon járok, mely a kapuhoz vezet. Nézek onnét messze-messze, nyugat felé szüntelen. Hát, ha mégis a kis hamis, csak betoppan hirtelen. Hát, ha nagy titokban, besompolyog csendesen. Nem bánom én akárhogyan, csak már gyere édesem.
12: Garai Zsuzsa, a fogtündér. Luisa első foga egy teljesen átlagos délutánon kezdett el mozogni. Épp miközben uzsonnázott. Hirtelen a meglepetés, az izgalom és egy kis borzongás furcsa keverékét érezte. Valami a szájában már nem állt olyan stabilan, mint eddig. Nem bírta megállni, hogy ne piszkálja folyton a nyelvével, újra és újra ellenőrizve, hogy valóban mozog-e. Amikor végre rászánta magát, hogy elmondja az édesanyjának, a hangjában büszkeség és némi idegesség keveredett. Megmutatta a pici fehér fogacskát, ami még a helyén volt, de már egyre lazábban állt. Anya kedvesen elmosolyodott és elmagyarázta, ha a fog kiesik, el kell tennie a fogtündérnek. Luisa azonnal kíváncsian nézett rá. A fogtündér? De hát ő kicsoda? Anya leült a kényelmes fotelba, Maga mellé ültette Luizát, és mesélni kezdett. Elmondta, hogy a legenda szerint a tündérek birodalmában van egy különleges tündér, akinek egyetlen feladata van, begyűjteni a gyerekek kihullott fogait. Luisa, aki tátott szájjal hallgatta a történetet, most ráncolni kezdte az orrát. És mit csinál a fogakkal? Senki sem tudja biztosan, miért viszi el őket, magyarázta anya. Vannak, akik szerint a tündérek varázslathoz használják, mások úgy hiszik, hogy valójában a fogakban őrzik a gyerekek legszebb emlékeit. Bármi is legyen az igazság, folytatta nyugodtan. A lényeg az, hogy amikor egy kisfiúnak vagy kislánynak kiesik a foga, be kell tennie a párnája alá lefekvés előtt, mert éjszaka eljön a tündér, elviszi a fogat, és reggelre egy pénzérmét vagy valami apró ajándékot hagy helyette. Luisa elkerekedett szemmel hallgatta. Attól a perctől kezdve semmi másra nem vágyott jobban, mint hogy az a fog végre kiessen. Naponta türelmetlenül mozgatta, elképzelve, milyen lesz az éjszakai látogatás, és alig titkolt izgalommal találgatta, vajon mit talál majd a párnája alatt, ha végre eljön az ő ideje.

0: Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg, részlet. Nekem bizony egy hangú az életem, én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések ne széthallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búza táblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búza tábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását? A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg. De nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent kell megismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leül szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézek, te pedig nem szól semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Felfedezem, milyen drága kincs a boldogság, de ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet.
1: Szabó Lőrinc Lóci verset ír. Ünnep előtt volt, kint a kertbe húsvéti bárány bégetett, most borult virágba az alma, a barackfa már vetkezett. Én meg éppen versbe igyekeztem fogni életet és halált, mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt, s megszólalt. Apu, verset írtam, de hisz, még nem is tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No, halljuk. Hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal neki kezdett, s két sorba elmondta a verset. Az életet adja-adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem. Ki? Kiről szól a versed? Ennyi az egész. Hát az Istenről, az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá? Kérdeztem én kíváncsian. Nem hát, felelt ő. Ez az élet, ebben már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj és játsz tovább. Szinte ilyetten csókoltam meg Lóci 6 éves homlokát, ő elrohant. Kint ragyogott a tavasz, a bárány bégetett, s én eltűnődve ezt a verset írtam a magamé helyett.
2: Aranyosi Ervin, meleg otthon. Kibéleltük szeretettel, s benne olyan jól vagyunk. Jöhet a tél, jöhet a fagy, mi egymástól olvadunk. Lehet zord a külvilágunk, ha megóv egy kis család, akkor nem kell a csillogás, vagy fényűzők a család. Sok kastélykon ürességtől hiányzik a szeretet, Nincs mosoly és nincs ölelés, ami adjon meleget. A szeretet, mint a kályha, szív mélyéből melegít, így hát könnyebb átvészelni a világ zord teleit. Összebújva és szeretve átmelegszik szívünk, a szeretet erejében talán épp ezért hiszünk.
1: Kun Magdolna, amíg nem késő, ha majd megszűnik a veszély, mind fellélegzünk, felnézünk az égre, s némán könnyezünk, mert tudjuk, hogy imánkat meghallgatta Isten, s adott esélyt arra, hogy megváltozzon minden. A változáshoz annyi kell, hogy szeressük egymást, és magunkénak érezzük mások fájdalmát, mert ha átérezzük azt, talán mind-mind megértjük, hogy így élhetünk emberként mi is mellettük. Ne hajszoljuk tovább a pénzt, ne is vágyjunk nagyra, mert a pénzt nem vihetjük át a túloldalra. Így nem lehetünk különbek, mint azon többi ember, akinek az egész élet szegénységben telt el. Szeressük a családunkat, és ezt a sok-sok öreget, akinek hiányzik a szép szó, hiányzik a szeretet. S akiknek minden nap és minden óra aként telik el, hogy elzárkózik a világ elől volt könnyeivel. Várhat ránk egy szebb világ, ha egyet akarunk, ha nem feledjük ígéretünk, mit Istennek adtunk, s ha kellőképpen megtanuljuk, törékeny az ember, hisz a jó Isten haragjával senki sem bírhat el.
0: Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még semmik vagytok, nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz, meg százezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem, mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a kettőt-hármat a lepkék miatt, mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt, néha hallgatni is, mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű, jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
3: Kollár Kornélia, nagymamám. A nagymamám mindig fáradt, mert nem győzi szeretni az unokákat. Naphosszat csak kémleli, mivel lehet őket boldoggá tenni. A nagymamám egy talentum. Mindent megcsinál, amit csak kimondunk. Ő az egyetlen, ki képes a csillagokat lehozni. Soha senki nem fog jobban szeretni. Nekünk adta életét, feláldozta mindenét. A legszebb ebben az egészben, hogy ez neki sosem volt teher. Szeretnék ilyen lenni, olyan nő, ki képtelen a kívánságokat nem teljesíteni. Nap végén olyan lelkes lenni, hogy bármi történjen is, ez sosem fog enyhülni. Példaképem ez az asszony, ki kertészkedés közben ételt rak az asztalra, perceken belül varázslatot hajt végre. Bármit kimondunk, már ott is, mint a tündérmesékben. Több karja van, mint egy polipnak, s messzebbre ér, mint az apokalipszisnak. erősebb, mint bármely katona, de a szíve vajból van. Ilyen emberből kellene több, kinek a szíve csupa szeretet és öröm. Ő bátran a tükörbe nézhet, hisz nincs mit szégyelni kéne.

0: Janikovszki Éva. Kire ütött ez a gyerek? Részlet. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja. Nagypapa azt mondta, az ördögbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény nyolán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám. És anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra, mikor ültem fel először, mikor álltam fel a járókában, mikor ittam először bögréből, és mi volt az első szó, amit kimondtam. Amíg kicsi voltam és aranyos, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága, nagymama szeme fénye, drága csillagom, kicsi bogaram, eszem azt az arany kezecskéjét, hadd puszíjam meg a talpacskáját, mit hoztam az én kis madaramnak. Amíg kicsi voltam, apukám albumba ragasztott a fényképeimet, hogy mindenki megnézhesse. Milyen voltam 3 napos, 2 hetes, 4 hónapos és 1 éves koromban. Ebben az időben került az első kinőtt tipegő cipőm anyukám fölé a polcra. Ekkor vágott le a nagyanyám egy fürtöt abból a gyönyörű arany hajamból, s ekkor tette apukám tárcájába, amit neki rajzoltam. Amíg kicsi voltam, mindenki csodálta, hogy megint mennyit nőttem, megint mit mondtam, és na hát, milyen ügyes vagyok. És apukám lefényképezett az állatkertben, a játszótéren, Cézárral, akitől nem féltem, Aranka nénivel, akitől féltem, és az óvodai záró ünnepélyen, ahol nekem tapsoltak a legtöbbet. Pedig a fényképeken az sajnos nem látszott, hogy engem minden érdekel, hogy olyan eleven vagyok, mint a csík, és úgy fog az eszem, mint a beretva. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, aki csak látott, mind azt mondta. Micsoda sikerült gyerek, igazán büszkék lehettek rá. És bár a család úgy vélte, hogy ugyan már, hiszen mindegyik kisgyerek egyformán helyes, azért egymást közt mégis belátták, hogy igaz, ami igaz. Ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyformán okos és kedves és szép.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, első osztályos hit, sokat tanultunk, játszottunk, nevettünk. Most megmutatjuk, milyen élményekkel búcsúzunk az évtől.
2: Reggel még féltem egy picit, vajon kivár majd minket. Új pad, új könyv, sok-sok arc, szívemben dobogott a harc. Aztán a tanító rám nevetett, éreztem, jó helyre érkeztem meg. Aztán az első nap gyorsan elszaladt, azóta szeretem az iskolámat.
3: A betűk először táncoltak, össze-vissza ugrándoztak, szépen lassan sorbáltak, szavakkel szépen összeálltak, olvasok már mesét, verset, minden nap egy kicsit többet, a betűk most már jó barátok, velük járom a nagyvilágot.
4: 8-an vagyunk kis csapat, néha csendes, néha hangosabb. Játszunk, tanulunk együtt szépen, segítünk egymásnak minden héten. Ha valaki sír, mellé ülünk, ha valaki örül, vele örülünk. Életünk mi igazi társak, egy vidám összetartó osztálynak.
5: Melegszik már a napsugár, integet a közelgő nyár. Kocog a szél, a fák dalolnak, a felhők is lassabban ballagnak. Vár ránk tó, hegy, rét és erdő, sok kaland és sok-sok erő, de bármerre visz majd az utunk, iskola, te rád mindig gondolunk.
6: Nyári szél dalol az ágon, mosoly ül a világon, kék az ég és zöld a táj, vidáman köszönt ránk a nyár. Fut a felhő, száll a fény, minden nap egy jó remény. Játszó nevetünk sokat, vár ránk egy száz szép pillanat.
7: Búcsúzik a tanév, lassan véget ér, szívünkben sok emléket őriz még. Köszönjük a gondoskodó szavakat, a sok türelmet és a jó napokat. Most a nyár jön, hív a fény, pihenés vár ránk, sok élmény. Ősszel újra itt leszünk, mosolyogva visszatérünk.
8: Itt a vakáció, egy társadaló, kinek tetszik, vigye el, a szünetben úgy sem kell. 10 hónapig cipeltem, ideje már pihennem. Hajrá, itt az alkalom, akinek kell, eladom. Most a vidám szünetben csak a tarisznya kell nekem. Könyvek helyett cseresznye, s vajas kegyér lesz benne. Reggelenként megtömve viszem ki a mezőre. Mire leszáll az este, már csak morzsa lesz benne.
9: Jó, hogy itt a vakáció, nézd, mindenki ünnepel, és tudjuk, hogy velünk nyalal, szeptemberig itt leszel.
4: Kívánunk mindenkinek napsütéses örömteli nyarat!
10: Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
12: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
11: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
13: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domhán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Egyre több diák vállal nyári munkát régiónkban is. Új, a mindennapi tájékozódást segítő kiadvány jelent meg Sátoraljóújhelyen. Dr. Ringelhan György egykori polgármester tiszteletére tartanak megemlékezést június 23-án Egerben. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertájmesteri Testület a város első szabadon választott polgármestere Dr. Ringelhan György tiszteletére megemlékezést szervez június 23-án kedden 17 órakor a Dobótér 9 szám alatt található Fertájmesteri suttogóban. Ezt követően 17 óra 30-kor a minaret mellett lévő Dr. Ringelhan György térre invitálják az érdeklődőket, ahol a megemlékezés műsora folytatódik. A részletekről Habis Lászlót, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnökét hallják.
15: A város első szabadon választott polgármestere, Dr. Ringelhan György életműve előtt szeretnénk tisztelegni. 6 évvel ezelőtt halálozott el, egy nagyszerű életművet mondhat magáénak. Kedves feleségének, Dr. Ringelhan Györgyné Marikának a 80. születésnapja, amikor ezt az eseményt megtartjuk. Úgyhogy őt is szeretnénk egy rövid beszéddel köszönteni, és egy virágcsokorral kívánni neki jó egészséget. Ő is fontos szerepet játszott, én azt gondolom, abban a 8 évben a város életében, amikor 1990 és 98 között Dr. Ringelhan György polgármesterként tevékenykedett. Ez egy különleges időszak volt, de ha ez elé tekintünk az életében, akkor láthatjuk azt, hogy egy tőzsgyökeres egri család gyermeke volt, édesapja közismert és kiváló ügyvéd, aki arra biztatta őt, hogy ússzon, úgyhogy mellúszóként országos ifjúsági bajnokságokon szerzett egy sor érmet, aztán a sportpályafutása a vízilabdában folytatódott, 12 évig pólózott az egri csapatban, akkor is, amikor egyébként az egyetemre járt, és az Orvos Egyetem az OSC-ben edzett. De hát nem a sportpályafutás lesz az esemény középpontjában. Mi úgy gondoltuk, hogy Várkonyi Györgyel, a feltelmestői testület főkapitányával egyetemben egy rövid beszédben emlékezünk meg a 90-es évekről, arról a különleges korszakról, amelyben az ő irányításával egy nagyon konszolidált, jó hangulatú, kölcsönös tiszteleten alapuló testületi munka zajlott, nem a pártpolitikai csatározások jellemezték ezt az időszakot. Ez dr. Ingelhangya egy egyéniségének, felfogásának is köszönhető. Ő egy segítőkész, minden emberi probléma iránt nyitott ember volt. Délután 5 óra körül a feltelmesterek belvárosi találkozóhelyén, irodájában, az úgynevezett suttogóban találkozhatnak az érdeklődők a Dobótér 9-ben, és ezt követően átsétálunk a dr. Ingelhangyöly térre, amelyik a Minaret szomszédságában található. Egy zene számmal, egy megzenésített József Attila verssel kezdődik majd a megemlékezés. Egy József Attila verset, Rejtelmek című verseket adja elő Széchenyi Orsolya és Fajcsák Attila. Ezt követően lesz a főkapitányi megemlékezés, majd Ungvári P. Tamás, aki egyébként feltelmester is, Juhász Gyula Konzoláció című versét adja elő. Ez egy két verszakos vers, és tulajdonképpen az az üzenete, hogy igazából a szívünkben élnek azok az emberek, akik elhaláloztak, és akik számunkra nagyon fontosak. Egy megható, gyönyörű, szép vers, a magyar költészet egyik gyöngyszeme. Ezt követően én fogok egy rövid, egy méltató gondolatsort elmondani. Ezt követően pedig dr. Misz Mihály, aki egyesületünknek is és a feltelmestői testületnek is aktív tagja, egy részletet, egy idézetet mond majd Arany János Széchenyi emlékezete című verséből. Ez is egy fantasztikus, értékes vers, ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Ezek után egy kis koszorúzásra és köszöntőre kerül sor. A mai kicsit konfliktusos, a pártpolitikai csatározások által átszőtt közéletben van egy üzenetértéke egy ilyen eseménynek, rendezvénynek, amelyik az emberi értékekről, a szellemi értékekről, és bizonyos értem az isteni gondoskodásról szól.
14: Új, a mindennapi tájékozódást segítő kiadvány jelent meg Sátoraljaújhelyen. Az online kisokos egy helyen gyűjti össze a város lakói számára fontos információkat, intézményi elérhetőségeket és hasznos tudnivalókat. Arról, hogy milyen céllal készült az összeállítás, kikhez szeretnék eljuttatni és milyen segítséget nyújthat a helyieknek, Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
16: Azt láttuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben, amikor valami intéznivalója van az újhelyi polgárnak, a családnak, akkor az első pillanat, hogy megvakarja a fejét, és arra gondol, hogy akkor most merre induljak el. Ez teljesen széles körű, ez a paletta jócskán ad lehetőséget nem csak a ügyes-bajos dolgok intézésére, hanem olyan ügyek rendezésére is, amellyel jártába, keltébe találkozik új helyben egy választópolgár. Megpróbáltuk, és a hivatal munkatársainak külön köszönet, minél szélesebbre venni a repertoált, így a buszjáratok és a vasút járatai indulás-érkezés is benne szerepelnek, de az is, hogyha valakinek igazolványt kell megújítani, akkor azt hol tudja elérni. Na, a legtöbb esetben telefonszám, sőt, konkrét hely is meg van jelölve, ahol ezeket intézni lehet. De olyan egyszerű ügyeket is meg lehet benne találni megoldás szempontjából, hogy csőtörés van, hogy folyik a víz, nem tudom elzárni a csapot, hogy valaki a tilosba parkol, hogy nem tudok kiállni a kapun, mert valaki elépakolt valamit, vagy illegális hulladéklerakás. Tehát még egyszer mondom, szinte csak belekapdosok, hogy mi az, ami, de arra törekszünk, hogy minden benne legyen, ami a hétköznapokban érint, vagy érinthet minket, újhelyi polgárokat tulajdonképpen. Az ügyintézésről kezdve, hogy, ahogy mondtam is, adott problémáknak a kezelésére. Nem egyedi eset, mert korábban 25-26 évvel ezelőtt, akkor még füzet formájában papír volt, egy kis noteszerűség volt, és akkor szintén össze lettek gyűjtve ezek a elérhetőségek, meg hogy hova forduljak című kérdőjelre után lévő válasz is benne volt, és most azt gondoltuk, hogy ideje, de hát már természetesen nem papíron, hanem digitálisan lehet elérni, és én azt hiszem, hogy ez egy komoly hiánypótló munka. Például ezen a programon keresztül megnézi a busznak az indulását, megnézi a visszaérkezés szempontjából fontos járatot, és onnantól tudja, hogy buszmegálló van tőle 500 méterre, 200 méterre, 1 kilométerre, és tudja, hogy hol kell leszállni a város szélén a bevásárlóközpontoknál, és azt is tudja ennek a applikációnak az alapján, hogy mikor jön visszafelé buszjárat. Nagyon sok busz közlekedik keresztül a városban, városból, ugye a vasútállomás mellől indulnak, és a hegy közbe szerintem egy tucat járat biztos, hogy megy egy nap alatt, lehet, hogy keveset mondok, és ugyanannyi meg vissza is jön. Tehát az is lehetséges, hogy a megérkezés és a visszaérkezés között van egy órája, vagy talán még több is, hogy a bevásárlását elintézze, és aztán pedig felszáll a visszajáratra is, és hazamegy.
14: A nyári szünet már rég nem csak a pihenésről szól. Egyre több fiatal vállal munkát, de vajon mi motiválja őket? A zseppénzkiegészítés, egy fesztiválbérlet, vagy éppen a tudatos karrierépítés? A részletekről Bencsik Adriánt, a Human Service Agency irodavezetőjét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
17: Mivel találkoztok? Most már ugye június 17-e van. Uh-huh. Mi a tapasztalatod? Elindultak már a munkakeresések? Ha igen, milyen irányba? Miért keresnek a diákok munkát, mi a tapasztalatod?
18: Abszolút változó, az indulás az már releváns, ezt mondhatom így. Nagyon-nagyon széles skálán mozog az, hogy miért szeretne mondjuk egy diák munkát vállalni. Az előző évekkel ellentétben szerintem jellemző az, hogy sokkal tudatosabban szeretnék felépíteni, úgymond a jövőjüket, és nem kizárólag mondjuk csak egy fesztiválbérletre, vagy mondjuk valamilyen elektronikai eszközre gyűjtenek a diákok, hanem hosszú távon gondolkodnak.
17: Hosszú távon gondolkodnak, és miben tudtok segíteni? Bemennek hozzátok az irodába, akkor hány éves korosztálytól mehetnek be hozzátok az irodába, mi kell ehhez, és körülbelül miket tudtok nekik kínálni a piacról?
18: A nyári szünetben igazából tudnak dolgozni már akár 15 éves kortól is diákok, viszont nálunk a legtöbb partner köti azt, hogy 16 éves kortól fogadja őket az adott munkára. Nyilván meg kell vizsgálnunk azt, hogy mik annak a munkának a feltételei. A munkakínálatok száma az nagyon széles skálán mozog. Gyártósori összeszerelési területre, kollégákat, vendéglátási területre, ezen felül vannak munkáink a kereskedelemben is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogyha valaki betér hozzánk, akkor tudunk neki lehetőséget biztosítani.
17: És akkor mettől meddig tart ez a szezon?
18: Tudom azt mondani, hogy egyébként a szezon az folyamatosan tart, nem kizárólag csak a nyári időszakban keresünk diákokat, viszont ugye jellemzően ebben az időszakban megnövekedik a diákforgalom, illetve a diák igény cégek részéről is, hiszen jellemző az, hogy akár a szabadságolások, vagy mondjuk egy nagyobb volumenű megrendelést, amit ugye teljesíteniük kell a cégeknek, azt diák munkaerővel oldják meg, hiszen ez egy nagyon gyors, hatékony és költséghatékony megoldás is egyben.
17: És akkor nézzük meg, hogy tólik korosztály?
18: Hát igazából
17: mondtad, hogy már 15-től akár?
18: Igen, inkább 16, tehát akkor azt tudom mondani, hogy 16 éves kortól már tudnak munkát vállalni, és gyakorlatilag amíg ugye a diák státusz tart, ez mehet is.
17: És akkor nézzük meg, hogy mennyi egy munkaviszony. Tehát intervallumban mennyi, meg mennyi órában?
18: Igazából ugye ez is változó, tehát attól függ, hogy milyen területről beszélünk. Vannak olyan partnerek, akik ugye kérik azt, hogy adott esetben egész nyáron dolgozzon a diák, természetesen figyelembe véve azt, hogy milyen elfoglaltságai vannak, hiszen ettől függetlenül ugye mindenkinek lehet nyáron is mondjuk egy adott nyaralása, vagy bármiféle olyan kötött programja, amit ugye tartani szeretne, de a diákok is szívesebben vállalnak azért nagyobb óraszámban munkát, ugye itt a nyári időszakban, úgyhogy Tényleg azt tudom mondani, hogy jellemző az, hogy sok esetben a diákok mondjuk akár az egész nyarat is végig dolgozzák, kezdve mondjuk júniustól, ahogy mondjuk befejeződik az iskola, és augusztus végén pedig ugye vissza az iskolapadba, de nagyon sokan ugye maradnak évközben is, hogyha az adott pozíció, illetve lehetőség úgy kívánja meg, akár ugye a délutáni órákban.
14: Most az időjárásról. A gomoly felhők a legtöbb helyen összeesnek, és nagy területen kiderül az ég, azonban maradnak felhősebb tájak. Hajnalra foltokban pára köd képződhet. A záporok, zivatarok számossága csökken, de néhol még hajnalban is eshet. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Legfeljebb csapadékgócok környezetében lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 21-én. A szerkesztésben munkatársaim voltak Drimba Miranda, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő bemondó Domán Vivian.
13: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Pap és diakónus szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Ukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briszkát az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növelte.

0: adata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék el az emberekhez, és szolgálatukkal Isten jelenlétét tegyék láthatóvá a világban.
1: A Szentlélek kiáradásának történetét más és más módon fogalmazzák meg az evangéliumok és az apostolok cselekedetei. A mai evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus rálehelt a tanítványokra, és azt mondta nekik, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, akinek megtartjátok, meg lesznek tartva. Különleges és ritka ez a kifejezés a Bibliában is. Rájuk lehelt. Az ember teremtésének történetében is azt olvassuk, hogy az Úr az agyagból gyúrt első ember orrába lehelte az élet leheletét. És az élettelen anyag ezáltal lelket, életet kapott. Ez az isteni lehelet teszi új emberré a tanítványokat, akik által Isten megújítja a föld színét. De nem csak róluk van szó. Isten azt akarja, hogy rajtuk keresztül, ezeken a tanítványokon keresztül a föld minden népéhez eljusson nemzedékről nemzedékre a Szentlélek megújító ereje. Ez a teremtő lehelet jelenik meg a nagy csütörtöki liturgiában is, amikor a krizma szentelés szertartásában egy imádság keretében a püspök rálehel a szent olajra. A Szentlélek segítségül hívásának szimbolikus gesztusa ez az imádság és a rálehelés. Ezáltal lesz a krizma, a keresztség, a bérmálás, a pap és templom szentelés fontos eszköze.
0: Az érsek külön köszönetet mondott a szentelendőknek azért, hogy vállalták a missziós szolgálatot Magyarországon, és áldozatot hoztak azért, hogy a magyar emberek között hirdessék az evangéliumot. Az ünnepi szentmisében az egyházmegye jubiláló papjait is köszöntötték, megköszönve több évtizedes hűséges szolgálatukat. A szertartás végén a főpásztor a Boldogságos Szűz Mária és Szent János apostol oltalmába ajánlotta az egyházmegyek közösségét és az újonnan felszentelt áldozópapot és diakónusokat is. Megtartották tanévzáró ünnepségüket az Egri Érseki Papnevelő Intézet, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium és a Hittudományi Főiskola előjárói és növendékei június 18-án. Az ünnepségen Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora beszédében rámutatott, hogy a szeminárium az a hely, ahol az imádság, az önnevelés és elmélkedés által mindent megtesznek azért, hogy az évek során a hivatás magjából kialakuljon a növendékekben a papi hivatás. Mint mondta, fontosak a tudományok, de a papok sohasem feledkezhetnek meg arról, hogy másoknak csak az átelmélkedett szemlélődésben életté váltott igazságokat tudják továbbadni. Majd a rektor felidézte az elmúlt tanév legfontosabb eseményeit. A rektor elmondta továbbá, hogy a 2025-2026-os tanévben a Hittudományi Főiskolának 100 beiratkozott hallgatója volt. Katekéta alapszakon 10 fő, hittanármesterszakon 7 fő, a 2 féléves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen végzettek közül pedig 18 fő kap idén diplomát. Sikeresnek mondható a kántorképzés elindítása. Idén 5 személy kántori diplomát kap, a következő évben 7 hallgató kezdi meg a kántorképzést. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában folytatódott, ahol Ternyek Csaba egriesek Tedeumban adott hálát a 2 szeminárium, az Egrieseki Papnevelőintézet és a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium elmúlt tanévének minden kegyelméért. Ünnepi beszédében a főpásztor a hivatások mélységéről szólva hangsúlyozta, minden hivatásban ott van az Isten és az ember együttműködése. Isten mindannyiunkat hív valamilyen szolgálatra. Ezt a hívószót fel kell ismernie mindenkinek, és rá kell jönnünk arra, hogy hogyan tudjuk saját magunk és mások javát szolgálni.
1: Nem lehet senki úgy pap, hogy ne lenne szoros, mély, benső Isten kapcsolata. Ez a legfontosabb. Minden tudománynál fontosabb, amit a tanterem

0: termekben tanultok, és amit a könyvtárban esetleg kiokumláltok. A legfontosabb az, hogy a szívetek válaszoljon Jézus szívének. Hogy ott éljen bennetek az Isten szeretete.
1: Gyémánt mise lesz a lajosvárosi templomban, 17 órától a mai napon. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az azt követő templomkerti szeretett vendégségre 17 órától a lajosvárosi templomba. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szent Mise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajosvárosi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő Szent Mise főcelebránsai szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyományjá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátraverebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelki Gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekorcsapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kis csoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon, július 17-én, az Egerszalók ifjúsági találkozó keretében, 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.

0: zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első zenés üzenet. Német Józsefné Zsuzsikát és Barati Józsefné Juliannát sok szeretettel köszönti és jó egészséget kíván nekik, kedves ismerősük Ilonka. Isten éltesse a címzetteket sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Kívánságműsorunk első felvételében Korda György énekel, dalának címe Veled mindenütt jó.

Dr. Huszák Jánosné Mártikának és Leskó Istvánné Ilonkának jó egészséget és minden jót kíván barátnőjük Ilonka. Részlet következik Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből. A Húzzad csak kivirágos virradatig című vidám dalt Bódi Barbara, Kék Kovács Mara, Oswald Marika, Szendi Szilvi és Peller Károly éneklik. Szóljon akkor a kért részlet.

Egerben Szecskó Róbertet születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik felesége, kisfia Robika, édesanyja, testvére családtagjaival együtt, anyósa, apósa és sógora. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepeltnek Demjén Ferenc szerzeménye szól. A Lepihenni melletted című dalt Varga Járó Sára énekli, hallgassa szeretettel.

Miskolcon Bánhegyi Ágostont névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti szerető felesége Klári. Jó egészséget és minden jót kíván neki a Jóisten áldásával. Egyik kedvenc francia dalát küldi neki, amely nem lesz más, mint a Saint Privat, Tous les Choux című dala.

Miskolcon Benke Botond küldi kedvesének Vandának születésnapja alkalmából Békefi Viki és Jau Mennyire legyek még szerelmes beléd című dalát. A címzett Hallgassa szeretettel a kért felvételt.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvételek következik. Egerben Szőlősi Lillát születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik barátnői és munkatársai egyik kedvenc dalával. Szóljon most Charlie Puth és Meghan Trainor Marvin Gaye című duettje.

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat a következő elérhetőségeinken várjuk. E-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu, telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, postacímünk pedig 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. A mai műsort Vasári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan élőben kapcsoljuk az Eger Lajosvárosi Szent Lajos király templomot, ahonnan Szent misét közvetítünk Kladiva Imre atya gyémánt miséje alkalmából. Imádkozzanak velünk!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő Gyémánt Misés atya, főtisztelendő paptestvérek, kedves hívek, kedves vendégeink, ünneplő zarándokok! Nagy tisztelettel arra kérünk mindenkit, foglaljanak helyet! Szívből jövő szeretettel köszöntünk mindenkit lajosvárosi templomunkban, Kladiva Imre atya gyémánt miséje alkalmából. A megkülönböztetett tisztelet és szeretet különösen is megnyilvánul ma este a jubiláns atya édesanyja iránt, akit mindannyiunk nevében szívből köszöntök, és a Teremtő Úristennek való háladás után köszönöm neki, hogy életének 102. esztendejében vállalta és eljött közénk velünk együtt ünnepelni fiának, Imre atyának pappá szentelése 60. évfordulóját. Istenünk legyen továbbra is jó és irgalmas Klárika nénihez, adjon a mindennapokban imádságos életéhez lelki és elegendő testi erőt, mindannyiunk örömére és a Teremtő Úristen dicséretére és dicsőségére. Isten éltesse a jubiláns atya édesanyját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

És most pedig felkérem hívő közösségünk nevében, hogy egy kis gyermek köszöntse a gyémántmisés jubiláns atyát.

Kedves Imre atya, 60 esztendő az Úr oltáránál, hol lélek gyógyul, s a hit meg nem áll. Hol a papi kéz áldást osztva védelmez, s az emberi szív Istennel egybe kell. 60 év hűség, csendes tiszta fény, mint drága gyémánt a sötét ég helyén. Nem tört meg a teher, nem fáradt a láb. Krisztus vezette, minden léptedet tovább. Hányszor voltál vigasz a szenvedőnek? Kenyeret törtél éhező lelkeknek. Kereszt vízben fürdő, megbocsátó szó, melyet az Isten küldött, mint égi zápor. Köszönjük ma az áldozatos éveket, atyai jóságot és a sok szép igét, mit Isten szőlőjében hűen szolgáltál, s oltára mellett mindig velünk álltál. Kérjük a jó Istent, áldja meg éltedet, kísérje kegyelem minden léptedet. Adjon erőt, békét, jó egészséget, s ragyogjon lelkedben a mennyei fényesség.

0: felkérem a Lajosvárosi Római Katolikus Egyházközség plébánia nevében Lukács Tamás emeritus elnök urat köszöntse a jubiláns atyát.
1: Kedves Imer atya! Lajosvárosi Egyházközség és képviselő testület nevében szeretettel és tisztelettel köszöntelek pappá szentelésed 60. évfordulója a hálaadó gyémánt mise alkalmából. 60 évvel ezelőtt igent mondtál az Úr hívására. 6 évtizeden át hirdetted az evangéliumot, szolgáltattad ki a szentségeket, vigasztaltad a szomorúakat és erősítetted a gyengéket. Papi életed éppen ilyen, egy drága kő, amely az Istenbe vetett rendíthetetlen hitből és az emberek iránti önzetlen szeretetből fakad. Nyugdíjasként egyházközségünkben ma is ezt teszed lankadatlanul, szinte Egerés vidéke hozzád fordul, ha helyettesíteni vagy gyóntatni kell. Mi pedig szeretünk és becsülünk, megcsodáljuk gyors járásodat, ahogy a napról napra távgyalogló módjára besétel Kolozsvári úton a templomba. Köszönjük áldozatos munkádat és azt a sok jóságot, amellyel közösségünket gazdagítod. Hálát adunk a Jóistennek, hogy körünkbe lehetsz, és kérjük ránk áldásodat. És fogad szeretettel az egyházközség híveinek és a templom látogatóknak az oltár előtt levő ajándékát, egy kelyhet. Isten éltessen előbenegészségben, békességben, még nagyon sokáig.

0: És most pedig tisztelettel felkérem dr. Csizmadia István atyát, főesperes urat, hogy tolmácsolja őszentsége 14. Leó pápa üzenetét.
1: Őszentsége 14. Leó pápa szívből adja apostoli áldását pappá szentelésének 60. évfordulóján főtisztelendő Kladiva Imre életére, bőséges mennyei kegyelmeket kérve számára, és a szentséges Szűz Mária anyai pártfogását, hogy növekvő hűséggel és belső örömmel folytassa Istennek és egyházának szentelt imádságos papi életét. Kelt Vatikánváros 2026. 6. hó 16-án.

pápai áldás felolvasása után most tisztelettel kérem a jubiláns atyát, fáradjon ide az oltár elé, áldja meg a gyémánt misés kelyhet és paténát, majd mutassa be legszentebb áldozatunkat, melynek végén majd részesítse mindannyiunkat gyémánt misés áldásban.

Az Úr a mi segítségünk. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, örömmel helyezzük el az oltárodon ez a kelyhet és ezt a paténát az új szövetség áldozatának ünneplésére, hogy szentté tegye ezeket az edényeket, fiadnak teste és vére, amelyet rajta ajánlunk fel, és belőle vesszük magunkhoz. Add rájuk áldásodat, Istenünk, hogy ezt a tiszta áldozatot bemutatva megerősödjünk szentségeiddel ezen a világon, és elteljünk szent lelkeddel, hogy egykor a mennyek országában szentjeiddel együtt örvendezünk asztalodnál. Örök dicsőség és tisztelet neked, Istenünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.

Keresünk testvérek, ez mind annyi volt eddig, amire én nem számítottam, úgyhogy most kellene kezdeni a szentmisét. Hát egyrészt hálát adok az Úristennek, másrészt ti értetek, meg nektek, hogy itt vagytok, és részt vesztek ezen a szent áldozaton. Valóban 60 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és hát a 60 esztendőt az Úr oltáránál szolgáltam, meg hát ahol még kellett, és neki legyen dicsőség és hála, amit Istenünknek. Egyrészt ez a legfontosabb, hogy neki adjunk hálát, meg a mi Krisztusunknak, mert Krisztus értünk imádkozik, mint főpapunk, értünk imádkozik, mint fejünk, és áldást kap tőlünk, mint Istenünk. Övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Nektek pedig hálás köszönetet mondok a sok-sok köszöntésért. Megmondom őszintén, higgyétek el, hogy úgy mondom, hogy ez igaz. Én nem akartam semmi különlegességet ezen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védtem, én igen nagy védtem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és ideket testvéreim, hogy imádkozzak érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Mennyei atyám, te minden érdemem nélkül kiválasztottál arra, hogy részesedjem Krisztusnak, a te fiadnak örökhagságában, és egyházadat szolgáljam. Hadd, hogy az evangélium szelíd, de rendíthetetlen hirdetője legyek, és kegyelmet hűséges kiosztójának bizonyuljak. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel,

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sokak gyalázkodását. Rettegés mindenütt. Jelentsétek föl, följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra estek. Hát, ha valami kép törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, és nem bírnak velem. Szégyent vallnak, és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert előtt tartom ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegényeknek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje. Isten.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levélből. Testvéreim, a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon a bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé, mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ez az Isten igéje. Isten.

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, s amit fülbe sugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van.

Főtisztelendő gyémánus és paptestvérem, sokak Imre bácsia, főtisztelendő paptestvérek, szeretett családtagok, ünneplő közösség, a Szent István televízió és rádió éterén bekapcsolódók és Krisztusban szeretett jó testvéreim. Az elmúlt tavaszán egy papo rekollekció alkalmával itt az Egri szeminárium folyosóján Imre atya, Ede atya kíséretében közelgett felém, és így szólt hozzám: Józsikám, szeretnélek meghívni tégedet a gyémánt misémre. Egyúttal szeretnélek felkérni, hogy ünnepi beszédet is mondj majd. Egyébként még olyan formában is állhatok itt vele kapcsolatosan, hogy szentelésem után principálisom volt, hiszen Jászapátira kerülhettem káplánnak, és 4 évig szolgálhattam vele együtt az adott egyházközségeket. Aztán most jelenleg pedig, az ő nyomdokaiban járva, egykori állomás helyén Jászalsó Szent Györgyön, ahol 10 évig volt ő plébános, most ott szolgálhatok. Ünnepelni jöttünk ide, és az alább elhangzott most, majd gondolatok, mind az ünneplő testvérnek segítsen átélni ezt a órát és pillanatot az életében, másrészt pedig mindannyian vonatkoztassuk el egy kicsikét a saját magunk Krisztusi küldetésére. Elsősorban, ha már gyémán misén vehetünk részt, nézzük meg a gyémán szónak a jelentését. Annyit jelent, tiszta színből álló ásvány, a föld legkeményebb természetes képződménye. Maga a szó eredete görög adamas szóból származik, amelynek jelentése legyőzhetetlen, megtörhetetlen. Itt talán érthetjük, hogy mit is takar egyházunk jóságából kifolyólag a szimbolikus jelentése. Egyrészt az örök hűséget, az elköteleződést, megtörhetetlenséget, másrészt az átlátszósága alapján a tökéletesség és a tisztaságnak a jelen. Szentírást hívom segítségül bevezető ünnepi gondolatomhoz. Kérlek benneteket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel, törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lélek egységét. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk atya, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van. Bár Szent Pál apostol efezusiakhoz írt levelének részletét majd ezen az ünnepi szentmisén nem olvastuk fel, mégis fontosnak tartom, hogy ezekkel a mondatokkal indítsam ezt a mai ünnepi gondolataimat. Prózai az ok. A katolikus egyházban jól tudjuk, minden esztendőben húsvét 4. vasárnapja a papi hivatások világnapja. Az idézet pedig a hivatásról szól, mert ma ezen 60 éves jubileum mögött a papra tekintünk. Elsősorban az örök főpapra, Krisztusra, s úgy a papságon belül pedig az ünnepeltre. Egyházunkban ez a bizonyos említett húsvét 4. vasárnapja jó pásztor vasárnapjának nevezi. Ma pedig ezen a szép nyári délutánon, kora esti órán, főegyház megyénkben egy 60 éves papi jubileumot ünneplő atyára figyelünk. S adunk hálát érte, hivatásáért, szolgálatáért és életéért. Kladiva Imre címzetes kanonok apát gyémánt misésért, Imre atyáért. Most
A mögötte lévő éveken keresztül ünnepeljük meg a meghívót, megszólító Krisztust, aki minden idők emberéről, őt követőjéről úgy gondoskodott, hogy testvéri szeretetből egyeseket kiválaszt, hogy a kézrátétel által szolgálatának részesévé váljanak, ahogy azt nagy csütörtöki krizma szentelési mise prefációja is mondja. Így történt meg ez 1966. június 19-én, 60 évvel ezelőtt, Imre atya életében. És itt kell egyből a hálára gondolnunk, amiről szól a mai szent mise és ez az ünnep. Hála az elmúlt évekért, köszönetet mondani az Istennek a hivatás ajándékáért, a megőrző és a megtartó kegyelemért. Ennek a 6 évtizedes papi életút minden állomásáért, pillanatáért, öröméért és próbatételéért, s úgy összességében mindenért. Arra ugyan nincs most itt mód és lehetőség, hogy teljes terjedelemben ezen hosszú évtizedeket és életet részletesen felsoroljam, de engedjét meg, hogy nagyjáboli távlatokban közösen mégiscsak felidézzük ünneplő testvérünk életét és életútját. Mert a meghívás, én úgy gondolom, sokkal korábban kezdődik egy pap életében, mint pont akkor, amikor mondjuk igen mondunk rá. A 139. Zsoltárban, a papi zsolozsma keretében sokszor imádkozzuk. Te alkottál, te formáltál anyám méhében, alaktalan testemet már látták szemei. 1942. július 11-én született Imre atya Besenyőtelken. Vallásukat milyen gyakorló hívő szülőktől. Nem volt gondtalan, egyszerű az a gyermekkor, amiben nevelkedhetett. Hiszen a mai vasárnap elhangzott olvasmány vagy evangélium szinte megtestesült Imre atya és családjának az életében. Mert a rettegés mindenütt, jelentsétek föl, föl jelentjük, Jeremiás prófétai szavak újbóli ideje volt az akkori. Emiatt mindenüket elkobozták, meg s kiposztottan a család a Hortobágyra került évekre. Ezekről az időkről sokan ismerhetünk a történelem lapjairól, vagy mi, akik közelebbről is ismerhetjük Imre atyát, az ő szájából is hallhattunk. Párhuzamban az evangéliumban évközi 12. vasárnapon Jézusnak az ajkáról pedig fölfakad, ne féljetek az emberektől, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik. Jól tudjuk, hogy a ne féljetek felszólítás az egész Bibliában mintegy 365-ször hangzik el. Mondhatjuk úgy is, hogy egy esztendő minden egyes napjára Isten által üzent bátorítás mindenkor emberének. Nem csak az ünneplő testvérünknek, hanem mindannyiunknak. Mindannyiunknak üzeni ezt Krisztus, hogy teljesen csak is ráhagyatkozva ő általa, ő vele és ő benne éljük meg az életünk viszontagságos helyzeteit. Tudnunk kell azt, hogy Istennek minden emberre gondja van. Mert különb az ember a verébnél. Úgy is mondhatnám, hogy mi nem verebek, hanem emberek vagyunk. Az Isten szeretetéből, jóságából a maga képmására megteremtett ember, a teremtés koronája. S ha Istennek gondja van a verébre, mennyire inkább van gondja magára az emberre. Jézus szavai szerint sokkal többet érünk a verebeknél. Isten a gondviselés Istenem.
S ezt tapasztalhatta meg Imre atya és családja abban a viszontagságos időszakban. Mert a család a nehézségek ellenére mégis egyben maradt. Kitartotta. Szegényes körülmények között, de nagy akaraterővel, hittel túlélték a megpróbáltatásokat. S ha már az előbb említett Zsoltáron keresztül az anyai méhet említettem, micsoda isteni gondviselés, micsoda kegyelmi ajándék, hogy szeretett édesanyja, sokon Klárika nénie, Isten jóságából, szeretetéből 102 évesen is itt lehet, s ünnepelhet a fiával. Minden bizonnyal fölevenedne bennük 60 évvel ezelőtt szentelés pillanatai, örömei, az első szentmise, az új misés áldást, amit az anya kapott a fiától. S íme 60 év távlatában ugyanilyesmi az esemény, csak gyémánt misében. Áldást adhat még a fia az anyára. Mi ez, ha nem kegyelem? Folytatva az életút átelmékedését, jöttek a tanulmányi évek számára. Esztergom Ferences gimnázium, majd Egri Hittudományi Főiskola. És 1966. június 19-én pappá szentelték. Ezután kezdődött a papi pálya útjai, sok-sok állomással. Káplánként szolgált Nyíradonyban, Török Szent Miklóson, Kálban, Miskolc Újdiósgyőrben, Nyíregyházán és Gyöngyös Felsővárosban. Első önálló plébánosi helye Abátszalók volt 1981-től 88-ig. Időközben helyettes esperes. 88-tól 98-ig Jászalsó Szentgyörgyön, majd 98-tól 2019-ig Jászapátin plébános és egyben kerületi esperes. 2019-től nyugállományban, de még mindig aktívan besegít, szinte szolgál nem csak főként itt a Lajosvári Egyházközség örömére, hanem ott is, ahova hívják a paptestvérek, vagy felkérik, hogy segítsen. Nem emlékszem olyanra, hogy Imre atya valamire nemet is mondana. Készséges. De nem csak a hívek nagy családjáról viselt gondot. Főpásztorai azzal az érdemmel bízták meg, hogy káplántartó plébános is legyen. Összesen 10 káplán segített a plébánossá válásban, ezen 10 között lehettem jó magam is a 9. 4 éven át Apátiban. Közben nem csak a lelkekre figyelt, hanem a környezetére is. Mert a szemét szó szerint szúrta, ha esetlegesen látta, omladozik a fal, bajban az épület. És ezt meg akarta menteni. Számos templom, egyház műemlék újulhatott meg általa. Aztán könyvek, lektorálások jelentett meg keze alatt. És mindezek eredménye a környezetében élő emberek által így sok kitüntetés, elismerés, a közösségek, községek és az állam részéről is. Mindezen áttekintés után kell a 60 éves jubileum mögött a papi hivatásra gondolnunk és hálát adni. Mert végső soron ezért vagyunk itt. A Szentírásban Jézus ezt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok. De párhuzamba állítom mindannyiunk számára ismerős evangéliumi jelenetet, amikor Jézus szóba elegyedik egy 38 esztendeje szegény, beteg emberrel, aki így szólt hozzá, Uram, nincs emberem, aki amikor felkavarodik a víz, bevigyen engem a tóba. Mire pedig én odaérek, már más megy be előttem.
Talán most fölmerülhet a kérdés, mi köze lehet a papi hivatásnak ehhez az inaszakadt emberről szóló történethez. Máshogy fogalmazva, miért lehet a papi hivatásnak ez az evangéliuma? Főként itt és ma ezen az ünnepen, mikor egy 60 éves papi jubileumot ünnepelhetünk. De tegyük is fel őszintén az igazi kérdést. Mi a pap legfontosabb feladata? Mi az elsődleges küldetése? Véleményem szerint, hogy az a bizonyos ember legyen. A szószoros és átvitt értelmében is. A papi hivatásnak, mint ahogy minden hivatásnak, vannak ütőkártyái. Furcsa talán ez a kifejezés. Ott tudjuk, Imre atya rajong a futballért. S ott úgy tudjuk, hogy egy focistának a lába, vagy további példákból egy szobrásznak a keze, egy operaénekesnek a hangja, a legfőbb ütőkártyája. Egy papnak a szavai és a cselekedetei. Mert ha egy pap megszólal bármilyen korban, bármilyen helyen, annak általában súlya van. Jézus adta ezt a tekintét, aki titeket hallgat, engem hallgat. Ha egy pap tesz valamit, arra felfigyelnek az emberek. Ha rosszat tesz, annak sajnos mindig különös hírértéke volt, és napjainkban, mintha még inkább lenne. Mert ez a világ botrányra éhes. Kár tagadni, sajnos sokkal izgalmasabb egy tönkrement papi életről, rágalmazásról, vagy a cölepsz papok nőügyeiről hírt adni a médiában, mint egy példaértékű hivatásról, egy remek közösségszervező lelkipásztorról beszámolni. És ez baj. Nagy baj. Mindig, amikor a pap megszólal, mindig, amikor tesz valamit, azt felelősséggel kell tennie. Hitelesnek kell maradnia. A bort iszik és vizet prédikál mentalitás nem csak a pap saját renoméját, hitelességét csorbítja. A pap ugyanis mindig az egyház nevében beszél. Mindig Krisztus nevében szól és cselekszi. In persona Christi. Éppen ezért a papi hivatás soha nem önmegvalósítás. És ma, amikor ünneplünk, kell erről elgondolkodjunk, akár az ünneplő paptestvér személyén, életén keresztül, akár pedig úgy általában. Mert ha az emberek nem veszik észre Krisztus szolgáját a lelkipásztorban, az régen rossz, és az egész hivatás gyakorlásunk az értelmét veszíti. Mert azt a csatár sem akarják leigazolni a dúsgazdag klubok, aki egy meccsen mind a 10 zicserét elhibázza. Azért az opera énekesért sem fognak sorban állni az autogram vadászok, aki egy áriát csak szörnyen, hamisan tud énekelni. És itt jövünk mi a képbe. Szükség van, hogy a papokért, lelkészekért, szerzetesekért és a leendő hivatásokért imádkozzunk. Mert mikor egy jelen idejű papért fohászkodunk, amögött már ott van a jövő. Ne felejtsük, Krisztus nem arra a korra, időre rendelt papságot, hanem az idők végezetéig. A tanítványokat választja ki, de lesz utánuk, újabb és újabb. Hozzájuk szól, őket küldi, de utánuk számtalan jött a történelem lapjain. Ahogy ma is ezt tesszük itt is, ebben a jubileum szentmisében, midőn örülünk az ünneplő 60 évvel ezelőtti pappá szentelt testvérünkkel. Imádság, ez a mai ünnepi alkalom, amiben ott van egyszerre a hála és a kérés. Nincs emberem. Kedves Imre atya, Jézus anno 60 évvel ezelőtt
téged szólított meg. Számára te voltál az a bizonyos ember, aki embere, sőt papja lettél. Talán sok híved, s mindannyian, akik ma itt lehetünk veled és ünneplünk, kimondhatjuk, te voltál a mi emberünk. Az a bizonyos ember, akit Krisztus kiválasztott és küldött. Meg annyi sok helyre, papi állomás helyre, egyházközségbe, családokba, a szentségek kiszolgáltatásában, a hittanórákra, emberi életbe, futballpályára és pusztán az utcára. Lehet talán nem is gondoltad akkor is ott, de te voltál az az ember. És nyilván magunkra is vonatkoztassuk el. Krisztus ránk is számít. Mi vagyunk az ő embere ebben a mai kavargó világban. Számít ránk, de vajon minden nap ki tudjuk-e mondani az igen? Ma is őt választom, vagy csak a világot, vagy csak önmagamat. Befejezésképpen egy kis tanmese szerint egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt korhat fák. A tölgyhöz fordult és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert soha sem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes viruló virágzó növény talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét, ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgy sem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint, aki és ami vagyok, azaz árvácska. Kedves Imre atya, téged az Úr 60 évvel ezelőtt az ő kertjében meghívott munkatársának, papnak. Akik ismerhettünk ezen 60 év alatt, elmondhatjuk, te nem akartál más, mint csak az Úr papja. Mindig az egyháznak hűséges szolgálója voltál. Sosem akartál más lenni, mint aki vagy, s akinek az Úr közénk rendelt, az ő papja. Köszönjük Isten után neked is ezt a hűséget, ezt az alázatos életet. S ezen az ünnepi áldozat minden kegyelmével kívánjuk azt, hogy tartson meg köztünk az Úr addig, amíg ő akarja, szeretetben, békességben, jó egészségben. S a hűséges papi szolgálat érdeméül elnyerhesd az ő ígéretét. Jól van, te hűséges derékszolga, mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be majd urad örömében. Amen.

0: hiszek az egy Istenben,
1: minden látható Atyában, mennyei és jövőben, minden látható és látható Atyának a mennyei Jézus Krisztusban, Isten egyszerűen járvan, aki az Atyához szerepe, az az idő kezdetben eljött, és Isten a Istenekből, világosság, világosságból, valóság és Isten, a valóság és Istenekből, szövegedet megjelenni, az Atyához lényegül, és Isten állhatva le, értünk emberekért, ami őseségünkért, beszállott a mennyből, megtestesült a Szent Élek erejéből, Szűz Máriától és embernélet, pont a Jézus alatt, értünk keresztre feszítették, kihalált szenvedett és elmentték, harmadnapra föltámadott az írás szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, ítélni élőket és mortakat, és hozzájának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Úrban és életünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a prófétánk szavával, hiszek az egy Szent, a katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egyenességedet, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
2: Kedves testvéreim, hálát adok az Úristennek papságomért és a papi szolgálatomért. Bizalommal forduljunk mennyei Atyánkhoz, aki meghallgatja az ő népének a könyörgését.
3: Könyörögjünk anyaszent egyházunkért, hogy püspökeink, papjaink és diakónusaink hűségesen, örömmel és Krisztus szeretetével szolgálják Isten népét. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk Gyémánt misés paptestvérünkért, hogy az Úr áldása, békéje és vigasztalása kísérje életét, s papi hűségének példája sokakat vezessen közelebb Krisztushoz. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk új papi és szerzetes hivatásokért, hogy a fiatalok meghallják Krisztus hívását, és bátran, nagy lelkű szívvel válaszoljanak rá. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk plébánia közösségünkért és mindazokért, akik részesültek jubiláns paptestvérünk szolgálatából, hogy a kapott kegyelmekért hálás szívvel éljünk, és egymás szeretetben, hitben és reményben erősítsük. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk elhunyt papjainkért, hozzátartozóinkért és jótevőinkért, hogy akik földi életükben az Úrban reméltek, eljussanak az örök háladás örömébe. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk Cseperényi György boldogávatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
2: Mennyei Atyánk, te hívtál meg engem, hogy Krisztus nevében vezessem népedet, fogad háladásomat, hallgass meg könyörgésemet, és erősíts meg valamennyünket a te szeretetedben, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvérem, az én áldozat mi sütétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házára.
0: Úrunk Istenünk, bemutatjuk neked a dicsérő áldozatot, hogy szolgálatunkban megerősíts, és amit érdemünk nélkül ajándékba adtál, az kegyelmedből tedd hatékonyat bennünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

Üdvözlő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő az igazi örök főpap, ki üdvösségünkért föláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, szent erőt áraszt lelkünkbe, ha értünk ontott vérét isszuk, tisztára most minket. Ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, s minden seregek a mennyben, a te dicsőséget hirdetjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet számunkra, mi úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsor után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Isten, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsünk egybe Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíved el, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében lárunk testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent József lező jegyesével, a szent apostolokkal, Szentös királlyal, egyházközünk védőszentjével és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részei lássunk az örök életnek, és dicsétve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözlétünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
1: jöjjön el a te és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert Jézus az ország,
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, a kész és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békességet.

0: Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.
1: Kedves testvérek, hirdetem a szent áldozás rendjét, összesen három helyen lesz áldoztatás templomunkban. A gyémántmisés jubiláns atya itt az oltár előtt fog áldoztatni egy másik atyával, lesz a templom közepén is áldozási lehetőség, sőt még a kórusra is felküldünk valakit, hogy a kórustagokat megáldoztassa.

Nyörögjünk! Istenem, pappá, szentelésem évfordulóján örvendezve mutattam be a szent misáldozatot, szent neved dicsőségére, hát, hogy valóságosan egyé legyek Krisztussal, akinek áldozatát a szent színek alatt bemutattam, aki él és uralkodik mindörök.

Kedves testvéreim, foglaljanak helyet. Gyémánt misénk végéhez közeledünk, a kedves hívek plébánia közösségünk jövő hétre vonatkozó hirdetéseit megtalálják a hírlevélben, illetve hirdető felületeinken. Mielőtt a gyémánt misés atya áldását adná, kérem hallgassuk meg a jászapáti küldöttség köszöntését.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő Kladéva Imre Esperes úr, Kósede Plévános úr, kedves hívek! Jászapáti Egyházközség hívei nevében köszöntöm volt plébánosunkat papá szentelésének 60. évfordulója alkalmából, gyémánt miséjén. Hosszú aktív szolgálatának utolsó állomás helyére, Jászapátira 1998-ban helyezte érsek úr, ahonnét 2019-ben ment nyugállományba. A nálunk töltött 21 év alatt egy energikus, sokoldalú, tervekkel teli és azok megvalósítására törekvő személyt ismertünk meg, aki könnyen épít kapcsolatokat az emberekkel. Érdeklődése az egyház múltjától jelenén át a jövőbe mutat. A Jászapátin végzett sokrétű tevékenységéből a teljesség igénye nélkül pár jellemző momentum. Aktívan támogatta egykori elődjének Pályer Antal papköltő művészetének újkori megismertetését. A templom épület külső, belső megújulásának több fontos eleme a temetőben új ravatalozó építése valósult meg szolgálata alatt. Kiadványok szerkesztése, lektorálása, megjelenésük támogatása egyházközségeinkről, jászságról, jászokról. Jászapátin az általános és a középiskola egyházi fenntartás alá vétele is az ő vezetésének idején történt. Életét végig kísérte a sport, alapvetően a futball, de minden sport szeretete. Ez a sportosság is adhatja azt az energiát és kitartást, amit eddigi életét jellemezte, és reméljük még hosszú ideig jellemzi is. Jászalsó Szentgyörgyön eltöltött 10 évvel együtt 31 évet élt a jászságban. Az itt eltöltött idő alatt jászságért és a jászokért végzett tevékenységéért több elismerést is kapott. Sajnáljuk, hogy nem maradhatott Jászapátin, de a jászság és a jászemberek mindig szeretettel visszavárják. Kívánjuk, hogy hátralévő éveiben még sokáig élvezze erőben, egészségben a megérdemelt pihenést a család körében. Szeretettel hívjuk és várjuk, hogy nálunk is mutassa be gyémánt miséjét. Isten áldja erőben, egészségben még sokáig.

Kedves testvérek, ünnepségünk a végéhez közeledik. Ez a mai gyémánt mise nagyszerű prelűdje a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jövő évre, 2027-re meghirdetett hivatások évének, amely évben különösen is gondoskodó szeretetünk középpontjába kerül a papi hivatás. Most pedig, kedves jubilánsatya, hogy a Szent Misét követő ünnepi asztal javaiból mindenki tudjon bőven részesedni, kérem fogadja szeretettel a jubiláns atya gyémánt miséjének jubileumi nagy tortáját.

0: Köszönjük szépen. A tortát arra kérjük, hogy ahogyan jött, úgy menjen is ki. És hát szépen, mert hát ezt fel kell dolgozni, hogy a szeretett vendégség keretében mindenki kaphasson belőle egy szeletet. Ünneplő közösség, a meghívott vacsora vendégeket, a Szent Mise után szeretettel várjuk a lajosvárosi plébánia Szmrecsányi termébe egy szerény vacsorára, a hívő közösséget pedig szeretettel marasztaljuk a templomkerti szeretett vendégségre. Főtisztelendő jubiláns atya, hálásan megköszönve a Szent Mise bemutatását, kérjük, részesítsd először gyémánt misés áldásodban édesanyádat, majd családodat, a jelenlévő papságot, és végül pedig minden itt veled ünneplő jelenlévőt.
1: Kintelem által, Mária, szentett Szent Klára közbejárására, minden ég és föld áldása, áldja meg téged édesanyám, a gondviselő és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szerintem ugyanezt mondom mindenkire. Gyémát misés papi kész föltétel által, a Boldogság Szűz Mária és Védő Szentjeitek közbejárása, minden ég és föld áldása, áldj meg titeket, rokonaim, a gondviselő és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Gyémántis és papi kész föltétel által, boldogságos Szűz Mária és Védő Szentjének a közbejárására, minden ég és föld áldással áldj meg titeket, kedves hovtestvérim, gondviselő és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Ugyanezt mondom, kedves testvérek, mindenkinek, az énekarnak, a jobb oldalon levő papok, padokba ülőknek, vagy állóknak, és a bal oldalon állóknak, vagy levőknek hasonlóképpen ugyanezt fogom majd mondani. Az Úr legyen veletek! Gyémántis és papikész szőrkét váltal, Boldogság Szűz Mária és Védő Szentjének a közbejárására, minden ég és föld áldással, áldj meg benneteket, a gondviselő és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála, Jézus Úr, te erőt pásztorad, te is irgalmas szemmel, szeretett májadra, rúgunk mi hálás sírunk előtted, kérünk téged, a boldogság a magyarok magyarasszonya közbejárására, adj nekünk a mai két szerzetes hivatásokat. Jézusom, adj nekünk a te szíved szerinti mai két szerzetes hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk élőben az Eger Lajosvárosi Szent Lajos Király templomból, Kladiva Imre atya gyémánt miséje alkalmából. A technikai közvetítésben munkatársaink voltak, Tompos Péter és Karkus István. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Bazilika Mária Légiós imacsoportja és a Krisztus Király szolgáló leányai vezetnek. Imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra. Amen.
0: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszony.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Az

0: Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszony.

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszony.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Adra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy család egészségéért, szeretetéért, anyagi helyzetük jóra fordulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító kegyelmét testi-lelki egészségéért és édesanyja fájdalmainak enyhüléséért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszony...

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy szándékért kérjük a Borajki szűzanya közbenjárását és a Szentlélek vezetését. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy beteg édesapa gyógyulásáért, valamint imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, és ajánljuk a szűzanya oltalmába a tegnap szentelt fiatal papjainkat.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk,

0: Amen. Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk,

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszony.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy fiatalember megtéréséért, a gonosztól való teljes szabadulásáért kéri családja a boldogságos Szűz Mária hathatós segítségét, Szent Rita közbenjárását és a Szentlélek vezetését életére. Ugyanebben a tizedben egy család kéri a szűzanya hathatós közbenjárását egy édesapa férj műtétjének sikeres elvégzéséért, és kérjük a béke királynője Szűz Mária oltalmát, hogy a világban szűnjön meg a viszálykodás és a háborúzás.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszony.

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Bazilika Mária Légiós imacsoportja és a Krisztus Király szolgáló leányai vezettek. Imádkozzanak legközelebb is velünk!
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hálaadó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az EGRI főegyházmegye papjai, Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából, az Eger Lajosvárosi Szent Lajos Király templomban. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémánt misés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az EGRI Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leó pápa apostoli áldását. Ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémánt misés kelyhet és paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián jászalsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként jászapátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Kladiva Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született, mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait az esztergomi Ferences gimnáziumban és az EGRI Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretetért és az elismerésért. Kiemelte, mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásáért és a mögött álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnepi szentmise végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. A Visegrádi négyek együttműködése újra él, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadom Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban, hogy újraindítsuk a négy ország szoros együttműködését, és közösen dolgozzunk egy erős Közép-Európáért, tette közzé a kormányfő. 3 új helyettes államtitkár jelöltet mutatott be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a mai napon. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár, helyettes államtitkár jelöltjei, Bódi Éva, aki a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felel, Sziklai István, aki a szociálpolitikáért, és Makai Zsuzsanna, aki a családpolitikáért, írta a miniszter. A patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik, a hazafias pártok pedig Európa szerte erősödnek. Erről beszélt Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségem. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve a mai napon. Ezek között említve minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A hőség miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az iráni konfliktus idején tanúsított olasz hozzáállás miatt bírálta ismét az olasz kormányfőt az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán megismételte, hogy az olasz kormányfő közös fotót kért tőle a G7 csoport franciaországi csúcstalálkozóján, hogy belföldi népszerűségét növelje. Giorgia Meloni ezt már korábban cáfolta. Donald Trump azt is felrótta, hogy az Egyesült Államok iráni katonai műveleteinek idején az olasz miniszterelnök nem engedélyezte olasz repülőterek használatát. Most az időjárásról. A gomoly felhők a legtöbb helyen összeesnek, nagy területen kiderül az ég. A keleti északkeleti tájakon, valamint az éjszaka első felében a nyugati északnyugati határszélen csapadékgócokra lehet számítani. Hajnalra pára köd képződhet. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: Reklámot hallottak.
5: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
6: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1810. június 8-án született Robert Schumann, mai műsorunkban az ő pályáját mutatjuk be. Schumann egy könyvkereskedő gyermeke volt. A szülőihez légkörét a tudomány és a művészetek töltötték be. Bár szülei nem kifejezetten támogatták, de nem is ellenezték zenei törekvéseit. 7 évesen zongora leckéket kezdett venni a Zwickaui Liceum zenetanárától, és akárcsak az irodalom, a zene is hamar szenvedélyévé vált. A zongorázás mellett már a komponálással is megpróbálkozott, és bár a zeneszerzés alapvető szabályait sokszor figyelmen kívül hagyta, fiatal korához képest kiemelkedőt alkotott. 14 éves korára a zeneesztétikai eszéket publikált, több fejezetet is írt apja könyvében, még szabad idejében Schiller, Goethe és Byron munkásságát tanulmányozta, vagy éppen görög tragédiákat olvasott. Különösen nagy hatással volt rá a német író Jean-Paul Richter munkássága. Édesapja halála után sem anyja, sem gondviselője nem támogatta az akkor 16 éves fiú zenei ambícióit, így a családi nyomásnak engedve Lipcsébe ment jogot tanulni. Folyamatosan vívódott a jog és a zene között. 1830. júliusában a következő kép írt erről édesanyjának egyik levelében. Most válaszúton állok, és ijeszt a kérdés, merre? Az egész életem egy folytonos küzdelem a poézis és a próza, vagy még inkább a zene és a jog között. Végül egy frankfurti koncertélmény segített meghozni a döntést, ami után Schumann az egyetemet otthagyva teljesen a zene felé fordította figyelmét. A színpadon nem más játszott, mint Niccolò Paganini. Schumann eltökélt volt, szerény számításai szerint pár év tanulás után sikeres koncertzongoristává tudja magát képezni. Ebben Friedrich Wieck volt a segítségére, akitől Lipcsében vett leckéket. Az ígéretes zongora karriernek végül egy késsérülés vetett véget. A sérülés eredetéről ellentmondóak az információk. A meghiúsult zongorista álmok után Robert minden figyelmét a zeneszerzésre koncentrálta, de közben irodalmi tevékenységével sem hagyott fel teljesen. Verseket írt, latinból fordított, zenekritikáit az Allgemeine Musikalische Zeitung közölte le. Itt jelentek meg először fikcionális alteregói, Florestán, Schumann szenvedélyes és beszédes oldala, és Eusebius, Schumann befelé forduló álmodozó énje, akik Chopin munkásságát vitatták meg. Ekkor tűnik fel először Meister Raro figurája is, aki mint Schumannra, mint pedig zongoratanárának lányára, későbbi feleségére, Klárára is utalhat. Klára Wieck és Robert szerelme még akkor bontakozott ki, mikor Schumann Klára édesapjának növendékei

gyerekeként a vígházban lakott és étkezett. A tinédzser Clara hamar beleszeretett a nála 9 évvel idősebb zeneszerzőbe, ám édesapja hevesen ellenezte a kapcsolatot. Többek közt Schumann viharos életvitele, alkohol problémái, szerelmi kalandjai és depressziós időszakai miatt. Képtelen volt elfogadni, hogy lánya eldobja ígéretes zongorista karrierjét egy nincstelen zeneszerző miatt. Schumann folyamatosan igyekezett bizonyítani a zenemesternek, ebben az időszakban olyan remek művek születtek, mint a Dávid szövetségi táncok, amikben ismét megjelentek alteregói, vagy épp a fantázia darabok. 1832 és 1839 között szinte kizárólag zongoradarabokat komponált, csak 1840-ben 138 dalt jegyzett. Most hallgassunk meg az említett fantázia darabokból néhányat, következik a Szárnyalás és a Szeszélyek Cifra György előadásában.

Ekkortájt született az Ámol zongora verseny, a Rajnai szimfónia és az Esz-dur kvintett is. Schumann próbálkozott az oratórium, az opera, sőt a kantáta, a mise és a színpadi kísérőzene műfajával is. Ezeknek egy része azonban már a feledésbe ment, sőt keletkezésükkor sem váltották ki a szerző által várt kedvező visszhangot. Most hallgassuk meg az említett Ámol zongora verseny első tételét Ránki Dezső előadásában.

Amikor Schumann mániás periódusai rövidültek, csodálatos művek születtek. 1850-ben Düsseldorf városi karmesterének nevezték ki, de nem volt igazán sikeres. A zenészek és a kritikusok panaszkodni kezdtek rá, így alig egy évvel később eltávolították az állásából. 1853. szeptemberének végén egy hívatlan vendég érkezett a Schumann házhoz. Az akkor 20 éves Johannes Brahms lenyűgözte Klarát és Robertet, akik pártfogásukba vették az ifjú zenészt. 1854-ben Schumann mentális zavarai visszatértek. A tünetek egyre erősödtek, víziók és halucinációk gyötörték. Megelőzendő, hogy kárt tegyen imádott feleségében, saját kezével akart véget vetni életének, és a jeges rajnába ugrott, de kimentették. Betegsége olyannyira elhatalmasodott rajta, hogy 1856-ban saját kérésére vonult be egy bonni elmegyógyintézetbe, ahol két évvel később bekövetkezett haláláig kezelték. Bár Schumann nem mutatta az elmebetegség jeleit, feleségét szinte teljesen eltiltották a látogatásától. Csupán a halála előtt két nappal látogathatta meg először. Klara férje halála után is odaadóan ápolta emlékét és zenei hagyatékát, hangversenyein is szinte kizárólag Schumann műveket játszott.

0: Az elmúlt percekben Báthori Éva énekelt Robert Schumann Asszony szerelem, asszony sors című művéből. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Esti mese.
1: Az aranymozsár. Volt egyszer a világon egy szegény öregember, annak a szegény öregembernek egy szép és erősen okos leánya. De olyan szegények voltak, mint a templomegere, talán még annál is szegényebbek. Mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem. S amikor volt, akkor is csak hamuba sült kenyér volt. Elmegy egyszer az öregember szántani, s amint kettőt-hármat térül fordul a földön, nagyot csendül az ekevas, s kivet egy színarany mozsarat. Hely, megörül az öregember, félbehagyja a szántást, indul haza, de meggondolja magát. Ha mozsár van itt, törőnek is kell lenni, s turkálni kezdi az ekevassal a földet, hát ha megtalálja a mozsártörőt. De bizony hiába turkálta, nem találta meg, hiszen elgondolta, sokat ér ez a törő nélkül is. Elmegy hazas, mutatja a leányának nagy örvendezéssel, hogy mit talált. Na édes lányom, többet nem éhezünk, viszem ezt a mozsarat a királynak. Tudom, megveszi jó drága pénzen. Ne vigy el, édes apám, mert meglátja kegyelmet, hogy a király majd megkérdi, hol a mozsár törője. Még azt hiszi, hogy lopta kegyelmet, s tömlöcbe vetteti. Beszélhetett a leány, elment az öreg, s meg sem állott, míg a királyhoz nem ért. Köszön illendőképpen, a király fogadja, s kérdi. Mi áradban vagy, te szegény öregember? Én bizony felséges királyom, amint a földecskémet szántottam, egy aranymozsarat találtam, s elhoztam felségednek ajándékba. Na, ez igazán szép portéka, mondja a király, s jól megnézte kívül belül, hogy igazi színaranye. Az volt bizaz, igazi színarany. Hát, a törő hol van? Kérdi a király. Kerestem én azt is eleget, felséges királyom, de nem találtam meg. Bezzeg, hogy nem találtad meg, ilyen-olyan teremtette? Pattogott a király, mert bizonyosan loptad a mozsarat is. Hiába mondta a szegény öregember, hogy így meg úgy, hogy a világon való életében nem lopott, hivatta a király a katonákat, ezek körülfogták a szegény embert, s vitték a tömlöcbe. Amint kísérték a katonák az öregembert, elkezdett sírni keservesen. Hely, édes lányom, lelkem lányom, miért nem hallgattam a te szavadra? Nem hiába mondtam mindig, hogy nincs több olyan okos lány a világon, mint te. Hallotta ezt a király belső inasa, fut a királyhoz, s jelenti, hogy mit mondott az öregember. Egyszeribe parancsolja a király, hogy hozzák fel az öreget. Viszik az öreget a király színe elé, s kérdi a király. Miféle okos leányod van neked? Igaz-e, amit mondtál, hogy nincs több olyan okos leány a világon, mint a te leányod? Mondtam, felséges királyom, s meg sem is másolom. Na, jól van, majd meglátjuk. Hozd ide a lányodat, s ha megteszi azt, amit mondok neki, feleségül veszem. Hazamegy az öregember a leánya után. Mondja neki, hogy mi történt, hogy mere szerencsét próbálni. Csak gyerünk, édesapám, mondja a leány, majd megsegít az Isten. Fölmennek a királyhoz, s a király azt mondja a leánynak. No te leány, azt hallottam, hogy a legokosabb leány vagy a világon. Hát ha úgy elmégy előttem, hogy se felöltözve, se levetkőzve, se kocsin, se gyalog ne légy, feleségül veszlek. Jól van, mondja a leány, megpróbálom, felséges királyom. Azzal elment haza az apjával. Otthon levetette a ruháját, s magára vett egy hálót. Ennek a hálónak négy sarkát szépen odakötötte a kocsi végéhez csatlakoztatott szánkószerű eszközhöz, így indult el a királyhoz. Jött a király is hat lovas hintón szemben a leánnyal, s mikor meglátta, felültette a hintajába, vitte a palotába, ottan felöltöztette szép aranyos ruhába, mondta neki. Amit kívántam, megtetted. Te az enyém, én a tied, ásó kapa, s a nagy harang válasszon el minket. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A cigányok húzták, a legények rúgták, Táncolt az öreg is, táncolni kellett nekem is. Így volt. Mese volt.
0: Kedves gyermekek, az Arany Mozsárt című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hálaadó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri főegyházmegye papjai, Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából, az Eger Lajosvárosi Szent Lajos király templomban. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémánt misés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leó pápa apostoli áldását. Ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémánt misés kelyhet és paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián jászalsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként jászapátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Kladiva Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született, mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait az esztergomi Ferences gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretetért és az elismerésért. Kiemelte, mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásáért és a mögött álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnepi szentmise végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. A Visegrádi négyek együttműködése újra él, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadom Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban, hogy újraindítsuk a négy ország szoros együttműködését, és közösen dolgozzunk egy erős Közép-Európáért, tette közzé a kormányfő. 3 új helyettes államtitkár jelöltet mutatott be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a mai napon. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár, helyettes államtitkár jelöltjei, Bódi Éva, aki a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felel, Sziklai István, aki a szociálpolitikáért, és Makai Zsuzsanna, aki a családpolitikáért, írta a miniszter. A patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik, a hazafias pártok pedig Európa szerte erősödnek. Erről beszélt Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve a mai napon. Ezek között említve minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A hőség miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az iráni konfliktus idején tanúsított olasz hozzáállás miatt bírálta ismét az olasz kormányfőt az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán megismételte, hogy az olasz kormányfő közös fotót kért tőle a G7 csoport franciaországi csúcstalálkozóján, hogy belföldi népszerűségét növelje. Giorgia Meloni ezt már korábban cáfolta. Donald Trump azt is felrótta, hogy az Egyesült Államok iráni katonai műveleteinek idején az olasz miniszterelnök nem engedélyezte olasz repülőterek használatát. Most az időjárásról. A gomoly felhők a legtöbb helyen összeesnek, nagy területen kiderül az ég. A keleti északkeleti tájakon, valamint az éjszaka első felében a nyugati északnyugati határszélen csapadékgócokra lehet számítani. Hajnalra pára köd képződhet. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondót Domán Vivient hallják. A zenéket Németh Tamás válogatja, a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen műsorokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan történelmi magazinunk a múltunk pillére is szól. Ebben Szalkai László egri püspökről, Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. 21 órakor a Napversét hallgathatják meg, majd Itt élünk című magazinunk szól. Ebben Kácsra, a 25. vadfőző fesztiválra megyünk. 22 órakor a Hírek után Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg. Ebben Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallják az Eukarisztia misztériumáról. 23 órakor a Hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Bércesi András hétvégi gondolatait hallgathatják meg. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Budapéter atya teológiai tanárt. Rögtön itt az elején dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
3: Mielőtt még bele bonyolódnék ugye a felvezetőmbe, hiszen az, akivel a mai adást folytatjuk, Esztei Hippolit halála után a következő püspök, mondhatnám azt, hogy Szalkai László, de még nem ő volt rögtön hirtelen az első püspök Esztei Hippolit után. Ki az, aki gyorsan, frissen ide került?
4: Tulajdonképpen egy olyan valaki, akinek nincs sorszáma az egri püspököknek a történetében, mert ha megnézzük a sorszám szerinti püspök listát, akkor azt látjuk, hogy Esztei Hippolit a 41-es számú, és utána a 42-esnek Szalkai László van beírva. Igen ám, csak hogy amikor meghalt Esztei Hippolit, aki Itáliában halt meg, tudjuk, és utána a 10. Leó pápa rögtön ki is nevezte az unoköcsét, Giulio Medici-t az egri püspöknek, aki akkor már bíboros volt, és temérdek javakkal, egyházi javakkal rendelkezett már. Viszont az az érdekes, hogy ez csak egy pápai kinevezés volt, de közben, tehát amikor Magyarországra megérkezett a hír, hogy Esztei Hippolit meghalt, akkor a király, a második Lajos, szintén, mint főkegyúr, rögtön kinevezett valakit egri püspöknek, ő pedig Szalkai László. És akkor itt most eltelik néhány év, amikor tulajdonképpen két püspöke van az egyházmegyének, igazából meg egy sem, ha úgy vesszük, mert hogy Szalkai Lászlónak hiányzik a pápai kinevezése, Giulio Medici-t pedig a pápa kinevezte, de sosem tudta elfoglalni a püspöki széket, mert itt meg ugye a királyi ellenjelzés hiányzott hozzá.
3: Tehát akkor már nem ő az első, aki itáliai honból érkezett volna, mármint, hogy...
4: Igen, emlékezhetünk, Rodrigo Borgiára emlékezhetünk, akiből ugye...
3: Viszont ő nem is volt püspöke.
4: Ki volt nevezve,
3: csak
4: ő is.
3: Járt itt,
4: ő sem járt itt, tehát őt is kinevezte a pápa, Rangóni Gábornak a halála után, ugye aki Rómában halt meg, és ugye később belőle pápa lett, 6. Sándor, most az az érdekesség, hogy Giulio Medici-ből is pápa lett, ő pedig 7. elemenként.
3: 7. elemen lesz majd.
4: Igen, 23-ba, és akkor neki nyilván ugye le kellett mondani a minden egyéb püspöki méltóságáról, mint pápa, akkor ő már csak Róma püspöke, és az Anyaszentegyház pápája, és így aztán az egri püspökség az gyakorlatilag felszabadult, és na onnantól kezdődően mondhatjuk azt, hogy Szalkai László ténylegesen az egyházmegyének a püspöke lett.
3: Igen, ez olyan érdekes, hogy tényleg már gyakorlatilag a 47. adásunkhoz érkezünk itt az egri püspökök történetében, és szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, akik, ha ezt az adást, én ha nem vagyok ennek a szerkesztője, nem beszélgetek vele, de erről Péter Atya és azok a hűséges hallgatóink, akik ezt hallgatják, tehát soha nem tudtuk volna meg, hogy itt azért Egerben Borgyák és Medicéek is jártak, érintettek voltak, mert azt, hogy egri püspökök azért, főleg ugye a kezdeti nevek még számunkra is ismeretlenek voltak, ugye hála
4: és ne feledkezzünk el Ascanius Sforcáról, aki
3: van.
4: szintén
3: egy nagy név,
4: így
3: igen.
4: Van, és ő is bejelentkezett az egri püspökségét, csak mondjuk ő aztán tényleg nem kapott sehonnan támogatást, de azért, hogy lemondjon róla, azért Magyarországon javadalmat kapott, ugye Péter Váradi apátságot.
3: Igen, csak hogy tényleg itt Medicéek, Borgyák, ezek a nagy reneszánsz nevek, hogy ezek milyen fontosak voltak, ugye tanultunk róla Itáliában, sorozat készült belőle, de az, hogy Egerhez közel ez, ezt én most itt a sorozat kapcsán tudtam meg, úgyhogy én ezt beismerem.
4: Ebből is látszik, hogy Róma után Eger a világ közepe.
3: Pontosan. Na jó, tehát, hogy Giulio Medici gyakorlatilag ilyen, akkor nem nevezhetjük, mert nem tették bele az egri püspökök sorába, de végül is ilyen félig meddig püspöke volt a városnak. Tehát beszélünk arról a Szalkai Lászlóról, aki valóban az egri püspökök névsorát gazdagítja. Utána olvastam, hogy ő sem egy nemesi családból származott, hanem egy egyszerű paraszt gyermek volt.
4: Igazából nemesi család, csak már éppen lesüllyedt a jobbács sorba.
3: Hétszilvafás.
4: Igen, de kisnemesi család volt, aki címerrel is rendelkezett. Tehát a címere meg is maradt, ugye viszintesen középen vágott pajzs, az alsó részében egy lilium, a felső részében pedig egy ágaskodó, hát vagy lúd, vagy hattyú, ezt nem lehet pontosan tudni, de szóval mindenképpen valami madár. Egyébként pedig az édesapja az már vargaként dolgozott, és Máté Szalkai származású, és annyit tudunk még róla, hogy a későbbiekben ez a származás, ez nem túlságosan tette őt kedvelté. Ugye emlékszünk rá, hogy annak idején ugye Bakócz Tamás szintén porszármazék volt.
3: De ő valóban paraszti származású.
4: Így van, és tudjuk azt is, hogy a Dózsa-féle parasztháború után ugye Verbőciék kivívták azt a jogot, hogy paraszt gyerekből ne legyen egyházi méltóság. Na most Szalkai László, hogy mondom, igazából nemesi családból származott, csak nagyon lesüllyedt már, viszont az, hogy Varga volt az apja, ez rányomta a bélyegét, úgyhogy a későbbiekben is az ellenségei azok Varga Szalkai Lászlónak, vagy a Varga fiának, vagy egyszerűen csak a Vargának nevezték.
3: Hát ez igen, ez ilyen szempontból mindenképpen pejoratív előnevet jelentett, de minden esetre ő a származását megtagadni nem tudta, de attól függetlenül szépen a tanulmányaival ő azért feltornázta magát ezen a ranglétrán.
4: Így van. Sáros Patakon tanult az ágostonosoknak a kollégiumában, és azt kell mondani, hogy fönnmaradt egy könyv, illetve egy ilyen jegyzet, amit ő készített még 1494-ben, talán még vissza kellene ugrani arra, hogy valamikor 1475 körül született, nem tudjuk pontosan a dátumot, van, aki szerint 1472-ben, de az tény, hogy 1489-90-es tanévnek a jegyzetei, amiket ő készített, az megmaradt az előadásokról, amelyet ugye Kisvárdai János tartott, és ez pontosan a muzsikáról szólt, és akik megnézték ezt a jegyzetet, azt mondták, hogy olyan színvonalú, hogy a muzsikáról szóló traktátus az akkori európai egyetemeken is megállta volna a helyét.

0: ezt a papi tanulmányokat, vagy a felszentelésed, akkor erről nem tudunk.
1: Erről sem. Nem tudunk. Uh-huh. Viszont, ahogy látjuk, fölfigyeltek rá a király udvarban, sőt, második Ulászlónak a felesége, Anna királyné is nagy becsben tartotta, és nagyon szeretett vele társalogni latinul. Tehát Anna királyné azért társalgott vele, hogy a saját latinságát csiszolja, mert hogy ebben az időben is ugye el szoktunk feledkezni erről, de hát a magyar királyi udvar alapvetően ekkor is humanista műveltségű volt, tehát azt szoktuk gondolni, hogy Mátyás király udvar egy humanista király udvar, és akkor Mátyás halála után ez megszűnt, nem szűnt meg. Uh-huh. Tehát továbbra is a humanizmus az itt van Magyarországon, sőt nem csak a magyar humanisták, hanem továbbra is jönnek ide azért olaszok is, tehát a királyfinak a nevelője, Pízó Jakab, hát ő sem magyarországi származású, ő is Itáliából jön. De ő az, aki második Lajosnak a nevelője.
0: De most a humanista szellemiség az akkor abban nyilvánult meg, hogy mondjuk az előkelőséget nyelve az a latin volt, vagy az olasz is, vagy akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy mondjuk mi volt a királyi udvarban a hivatalos nyelv?
1: A latin volt az a nyelv, ami, hát mondhatjuk azt, hogy egész Európában a közös nyelv. Tehát nem csak egyházi berkekben, hanem az egymás közötti érintkezésben is, de mindenképpen a szentszékkel való levelezés, ami nagyon fontos volt, meg hát az egyháziakkal való levelezés, tehát püspökökkel, prépostságokkal, apátságokkal, ez mind-mind latin nyelven működött. És éppen ezért fontos volt az, hogy ez szép latinság legyen. Ugye a humanizmus az megpróbált visszatérni a klasszikus latinhoz, vagy a középkorban a latin nyelv is leromlott egy kicsit. Tehát veszített abból a klasszikus veretességéből és patinájából, de a humanizmus fölfedezi újra a klasszikus latin szerzőket. Uh-huh. Tehát itt most vissza kell gondolni, hogy újra Cicero lesz az eszménykép, vagy a latin történetírók, egy Tacitus, egy Svetonius, de szívesen olvasták Julius Cézárnak az emlékirateit, mert hogy az is egy nagyon szép, tiszta latinság volt. Úgyhogy ezeket nagyon szerették, meg hát persze az ókeresztény irodalomból is voltak, hát ott elsősorban Szent Ágoston, akinek a latinsága olyan míves volt, hogy az megütötte azt a szintet, ami a humanisták számára megfelelő volt.
0: Hú, most ez egy mellékvágány kérdés lesz, de most ez akkor is felkeltette az érdeklődésemet, remélem, hogy te erre választ tudsz adni. Mi van akkor, amikor, tényleg csak egy mondatos választ, hogy ne menjünk el nagyon a témánktól, amikor ugye van egy adott ország uralkodója, aki nyilvánvalóan, mint ahogy ez megszokás, más honból hoz ide ugye arát magának, és ugye a magyar Mátyás királynak most volt a nápolyi aragóniai Beatrix, tehát ott mi lesz a közös nyelv? Vagy, tehát van-e arra valami, hogy ahova utazik az illető, akkor annak a nyelvét kell, mert mondjuk nyilván a magyar nyelv sokkal nehezebb, vagy Mátyás király volt olyan kedves, és ő beszélt olaszul, tehát, hogy de most akár ez egy francia udvarban is, amikor mondjuk angol királyné érkezik, vagy lengyel királyné érkezik Magyarországra, tehát, hogy ott kidönti el, hogy mi lesz a közös nyelv a házastársak között?
1: Hát általában megvolt, hogy mely területeken melyek voltak az uralkodó nyelvek, tehát például a francia és az angol viszonylatban, ott Londonban is a francia volt az a nyelv, amit elsősorban használtak, tehát ott sokkal erőteljesebb volt a francia kultúrának a hatása, meg ugye ne feledkezzünk el arról, hogy a középkorban Franciaország jelentős területein angol uralom volt, tehát politikailag az angolok uralták Franciaországnak egy jelentős területét, ugyanakkor azonban kulturális szempontból az angolok fölnéztek a francia kultúrára, a francia középkori lovagi eszményekre, és szívesen használták ők is a franciát. Tehát az angol uralkodók azért általában beszélték a francia nyelvet, úgyhogy ott ez volt a megfelelő. Ugye Dél-Európában ott azért a népnyelv, tehát a vulgáris nyelv, az már betört az irodalomba egyébként, tehát azt tudjuk, hogy pontosan a humanizmus hozza el azt is, hogy a népnyelvet fölfedezik, és akkor ugye Dante már nem latinul írja a Divina Commediát, az isteni színjátékot, hanem...
0: Nem olaszul.
1: Így van, méghozzá abból is ugye a toszkán nyelvjárást, és ez lesz aztán a későbbi olasznak az alapja, de itt Magyarországon ugye még az a helyzet, vagy az az érdekesség is fönnáll, hogy hát a király sem magyar. Hát II. Ulászló, ő sem magyar származású, hanem Lengyelországból.

0: Na de most például, hogy Mátyás király és a Beatrix, ők milyen nyelven beszéltek? Tehát Mátyás király tudott olaszul.
1: Szerintem mindannyian Mátyás király valószínűleg tudott olaszul, de ebben nem vagyok biztos, ennek utána kellene nézni. Illetve hát náluk azért a latin az nem probléma. Uh-huh. Tehát azzal megértették egymást.
0: De furcsa lenne a mai világban ezt elképzelni, igaz, hogy mondjuk hát nyilván nem királyságról beszélünk, hanem mondjuk az államformában, mondjuk a parlamentben latinul beszélnek, hát, igaz? Tehát ez már ez egy...
1: Hát 1844
0: négyig ez így történt,
1: Magyarországon
0: igen.
1: A hivatalos nyelv a latin volt. De egyébként most is vannak ilyenek, hát épp az, hogy azáltal, hogy a világ kitágult, és sokkal könnyebb elérni más régiókat, van olyan kedves barátom, aki magyar, chilei lányt vett feleségül, és angolul beszélnek leginkább.
0: Abszolút, igen, megvan ezek, amikor két különböző nemzetnek egy harmadik közös nyelve van, mert mondjuk valószínűleg az angol mondjuk egyszerűbb egy, nem tudom, tényleg egy magyar és egy, nem tudom, spanyol között akár.
1: Igen, igen.
0: Kanyarodjunk vissza Szalkai Lászlóra, igen, tehát...
1: Igen, ott hagytuk abba, hogy közben ő már a király udvarban, igen, kancellára, és közben ugye személyes kapcsolata is van a királyi családdal, Anna királynén keresztül. Ugye ezek a személyes kapcsolatok azért fontosak, mert hogy hát ők azok, akik az előmenetelt biztosítani tudják. Tehát, hogyha a királynak a felesége valakit megbecsül, akkor ez azt jelenti, hogy neki könnyebb lesz majd az előmenetele. Egyébként vele kapcsolatban még azt el kell mondani, hogy ahogy mondtam is az előbb, nem tudjuk, hogy egyházi előképzettséget mit szerzett, vagy hogyan, de hogy később az esztergomi érsekséget is úgy nyeri el, hogy még mindig nincsen pappá szentelve. Tehát ő annyira humanista, és annyira ez a reneszánsz ember, hogy az ő számára az egyházi javaknak a megszerzése az annyiban fontos, hogy biztosítják azt a jövedelmet és azt az élet lehetőséget és életminőséget, amivel ő tud előre haladni. Tehát tulajdonképpen ezt ő csak ilyen karrier szempontjából értékelte.
0: De ahogy erre már a korábbiakban is láttunk példát, azért ez nem volt egy lehetetlen dolog. Tehát pappá szentelés nélkül is lehetett valaki...
1: Hát persze Hippolitnél láttuk, hogy ő élete végéig nem sikerült pappá szentelni.
0: Hogy ennek mi volt az oka, ezt nem tudjuk, mert gyakorlatilag lehetett volna bármikor, de mégsem történt ez meg. Mi volt az első legmagasabb, vagy mi volt az első viszonylag magas egyházi méltósága?
1: 1513-ban kinevezték Váci püspökké. A Váci püspökség ebben az időben nem tartozott a jelentős püspökségek közé, legalábbis olyan szempontból, hogy nem tartozott az igazán jövedelmező püspökségek közé, de mindenképpen egy lépcsőfoknak nagyon jó. Hiszen, hogyha már püspök, akkor onnantól kezdve a jelentősebb püspökségeknek az elérése is könnyebbé válik számára. Úgyhogy amikor ugye 1520-ban megüresedik az egri egyházmegye, mert hogy ezt egy Hippolit meghal, akkor ugye láthattuk, hogy megtörténik egy kettős kinevezés, részben tizedik Leó pápa részéről, aki az unokaöccsét nevezi ki egri püspökké, illetve hát második Lajos, ekkor már ugye második Lajos a magyar király, ő megkinevezi a mi Váci püspökünket, egy előlépteti, mondhatjuk így, egri püspökké, azonban a probléma az, hogy a pápától nem érkezik meg a kinevezés, mert hogy amíg tizedik Leó él, addig nyilván, hogy ő az unokaöccsét favorizálja.
0: De most ebben az ilyen, nem tudom, ilyen ex-lex állapotban, akkor most az egri püspöki funkciót ki láthatja el de jure?
1: Hát tulajdonképpen az egri püspökség működött magától, illetve hát elmondhatjuk azt, hogy hát ő volt az, aki helyben volt, csak ugye még hiányzott a pápai kinevezés, tehát azt jelenti, hogy nem lehetett tekinteni egri püspöknek, noha a király már rábízta az egri püspökség javainak a kormányzását is.
0: Jó, csak hogy mit tudom, gondolok arra, hogyha nem tudom, olyan oklevelet, vagy bármit, amihez alapvetően az egri püspök aláírása szükséges, akkor ezt ilyenkor kivel? Tehát ilyenkor se nem Szalkai László, se nem Giulio Medici, hanem mondjuk aki nevezett, nem tudom, helynök teszi meg ezeket a lépéseket?
1: Claudio Medici semmiképpen, mert hogy ő nincs itt, tehát semmilyen funkció.
0: Formában, azt sem tudja, hol van Eger, vagy hol volt Eger, lehetséges.
1: Hát lehet, hogy tudta.
0: De sosem járt itt valószínűleg, nincs róla is írásbeli fejezés.
1: Soha. Ez teljesen bizonyossággal tudjuk mondani, hogy sosem járt itt. Tehát ő tényleg nem foglalta el az egri püspökséget. Szalkai László viszont eljött, csak éppen a pápai kinevezése hibázott, tehát nem tekinthető addig teljesen hiteles egri püspöknek, és éppen ezért például van is arról adatunk, hogy volt, amikor így nevezték őt, hogy electus suffraganens agriensis futurus. Tehát, hogy...
0: Választott.
1: Suffraganeus, az püspök,
0: egri...
1: jövőbeli püspök.
0: Jövőbeli püspök.
1: Futurus. Tehát a...
0: Jövőbeli egri püspök, mert hogy az agriánimus benne volt.
1: Igen,
0: lefordítjuk itt ezt a latin titulust, igen. Tehát akkor jó, akkor tulajdonképpen neki 10. Leó haláláig várni kellett, tehát gyakorlatilag onnantól fogva, hogy meghal 10. Leó, lesz hivatalos egri püspök?
1: Még, tehát 10. Leó meghal, még utána 4. Hadrián sem.
0: Adja meg a jóváhagyást?
1: Igen, viszont ő meghal 23-ba, és akkor megválasztják Giulio Medici-t.
0: Aki onnantól fogva már azt mondja, onnantól, hogy mosom kezeimet, most már átadom neked.
1: Le kellett mondania. Uh-huh. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag az egri püspökség most már teljesen szabaddá vált uh-huh. Szalkai László számára. És meg is kapja a kinevezést az egri püspökségnek az élére. Viszont hát nem túl sokat tudott itt tevékenykedni, mert hát nem is sokáig marad itt az egri püspökségnek az élén.
0: Mert hogy... Átkerül. Kitalálom, átkerül Esztergomba, esztergomi érseknek.
1: Igen, tehát amikor ugye 23-ban végre megkapja nyáron a kinevezést, és 24-ben, májusban már áthelyezik az esztergomi székbe.

0: Ez amúgy olyan érdekes, Péter atya, hogy most akkor Esztei Hippolit ezt elindította, ezt a nem vagyok felszentelt pap, és akkor mégis milyen magasra török, és akkor ezt a sort így, akkor most innentől fogva lehetett folytatni, vagy azért nem lesz erre sok példa?
1: Nem lesz rá sok példa, meg majd látni fogjuk az ő esetében is, hogy azért előbb-utóbb azért csak megtörténik az ordináció, a szentelés. De az egri püspökségben
0: nem.
1: Még nem.
0: Még nem. Jó, tehát akkor gyakorlatilag Egerben egy szűk évet volt, vagy annyit sem?
1: Tulajdonképpen igen.
0: Tehát akkor tudunk egyáltalán valami olyanról beszámolni, hogy a hivatalos 23-tól 24-ig eltöltött Csonka egy évében valami maradandót alkotott az egri egyházmegyének?
1: Nem igazán. Annyi, hogy tudunk arról, hogy ki volt, aki az itteni jövedelmeket intézte, tehát aki a bevételeket kezelte, illetve van egy érdekes oklevél, amely az utódja, tehát a Váci székben utódja, Ország János püspöknek egy adomány levele, amelyben a 60-i prépostságnak a javadalmaiból bizonyos dolgokat átenged az egri püspöknek, mármint Szalkai Lászlónak, azért, mert hogy korábban, még Váci püspök korában nagyon sokat áldozott a 60-i kolostorra, és ezért úgy gondolták, hogy nyilván ő kérte, hogy ennek a jövedelméből is részesedjen, úgyhogy a halászatnak a felét azt átengedte az egri püspök Szalkai László részére.
0: Jó, és akkor 1524-ben ő feljebb emelkedik, hogyha mondhatom így, esztergomi érsek lesz, ott lesz haláláig?
1: Igen. Hát az nem sokára bekövetkezik, ugye 1526. augusztus 29.
0: Hát akkor ő nagyon fiatalon halt meg.
1: Hát hogyha azt veszük, hogy 75-ben született, akkor az...
0: Hát nem volt, vagy ilyen 51 év igen, körül halt igen. meg. Tehát akkor Esztergomban is két évet tartózkodott. Igen. Hú, hát akkor nem egy termékeny időszakot mondhat a magáinak, vagy legalábbis az alatt a két év alatt mit tudott. Esztergomban ott van valami olyan maradandó tevékenysége,
1: ami igazából már akkor elkezdődött, amikor még egri püspök volt, csak ugye ezt nem Egerben cselekedte, ugye azért nem mondtam az egri püspökségéhez, hogy ugye ő a királynak benfentes embere volt. És éppen ezért, amikor II. Lajos 1523-ban elutazik Prágába, hogy rendezze az ottani vallási ügyeket, akkor viszi magával az egri püspököt is. Milyen vallási bonyodalmak vannak Prágában? Hát még mindig a huszitizmus, illetve ugye megjelenik a reformáció is, tehát a luteranizmus is megjelenik Prágában, és a király pontosan azért indul Prágába, hogy rendet tegyen, és valamennyire megszilárdítsa az egyháznak a helyzetét, tehát tárgyalásokba kell bocsátkozni, egyrészt hát mondjuk a luteránusokkal nem annyira tudnak, ugye sokkal erősebb még mindig a huszitizmus. A huszitizmus azonban Csehországban már ekkor, már régóta különböző frakciókra szakadt. Tehát voltak olyan husziták, amelyek tulajdonképpen nem is akartak úgy elszakadni a katolikus egyháztól, csak azt kívánták, hogy bizonyos reformokat hajtsanak végre, amelyek között számukra a legfontosabb az volt, hogy két szín alatt áldozhassanak. Uh-huh. Tehát, hogy ugye őket hívjuk kejheseknek, vagy utrakvistáknak, tehát hogy két szín alatt kívántak áldozni, tehát ezek voltak a legenyhébbek. Velük már korábban is volt egyébként, még a bázéli zsinat idejében, tehát még az 1430-as években egy egyezmény, ami azért volt jó, mert ezek az enyhébb husziták, ezek hajlandók voltak a katolikusokkal szövetkezni a radikális husziták ellen, és itt a huszitáknál itt a legdurvább irányzat, amit úgy hívunk, hogy pikárdok. Tehát ők voltak azok, akik teljesen egyházellenesek voltak, és akkor nem csak hit, hanem erkölcs dolgában is eléggé furcsák voltak, mert hogy ilyen eléggé szabad erkölcsűek voltak, most így lehetne talán mondani. Igen, tehát házasság tekintetében is, tehát ilyen közös családok, vagy mindegy, tehát ezek a pikárdok voltak az igazi komoly ellenfelek.
0: Lehet, hogy a pikány szó innen ered? Akár, jó. Etimológiailag ezt most nem tudjuk, mindegy, hagyjuk.
1: Hát a pikárd az meg talán a begárdból származik, ami még egy korábbi eretnekség. A lényeg az, hogy nagyon jól haladtak a tárgyalások. Tehát az, hogy a husziták enyhébb ágazatait, az sikerül a katolikus egyház közelébe hozni, sőt, sikerül velük szövetséget kötni, hogy közösen lépjenek föl a radikális husziták meg az új hitűek, tehát a luteránusokkal szemben. Úgyhogy a pápai nuncius Burgio annyira meg volt elégedve, és olyan dicsérő szavakat ír, ugye nem csak a király tevékenységéről, hanem sokkal inkább a püspökéről, mert hogy ő úgy látja, hogy igazából a püspök sokkal erősebb személyiség, mint a király, és hogyha itt most valamit elérnek, akkor az valójában az egri püspöknek, majd később ugye esztergomi érsekként folytatódik ez a dolog, neki köszönhető, és még azt is meglebegtetik, hogy ha ilyen jól végzi a dolgát, tehát hogy az egy katolikus egyházat ilyen jól sikerül Csehországban megerősíteni, akkor akár még a bíborosi kinevezését is el tudják neki intézni. Ehhez szeretném még hozzáfűzni azt, hogy a püspökünknek a módszerére azért büszkék lehetünk. Mert hogy amikor megjelenik ugye az, hogy na, akkor üldözni kell azokat, akik távolabb vannak a katolikus egyháztól, és tényleg elindul egy ilyen üldözési hullám ellenük, akkor pont ő volt az, aki mérsékletre intette a katolikusokat és az utrakvistákat azért, hogy ne erőszakkal próbálják ezeket megnyerni, hanem ő a tárgyalás, a meggyőzés, a szép szónak az eszközét tekintette igazán alkalmasnak arra, hogy inkább ezeket is meg kellene nyerni, és visszahozni azokat is a katolikus egyházba. Ezért kapja ő ezeket a nagy dicséreteket.

0: Ugye közben történik meg az, hogy aztán esztergomi érsek lesz, és esztergomi érsek korában, ugye 1524-ben már Campeggio bíboros, aki legátusként tartózkodott az országban, megpróbálja rábeszélni arra, hogyha már itt van az esztergomi érseki székben is Magyarországnak a prímása, akkor szenteltesse már föl magát.
1: Ja, hogy ez ilyen rábeszélésre sikerült.
0: Így van. És végül is megtörténik, tehát 1525 húsvétján megtörténik a pappá, majd püspökké szentelése. Tehát mutatjuk azt, hogy ugye,
1: egy kalap alatt rendezték az egészet.
0: Így van. Talán a hallgatók emlékezhetnek rá, hogy annak idején, amikor ezt a Hippolitról beszéltünk, akkor szóba került, hogy ő az egyetlen olyan, aki nem volt még pappá se szentelve, meg püspökké se. Ugye valaki eddig hallgatta most a műsort, mondhatta, hogy na de hát ő sem volt, tehát Szalkai László sem volt, és akkor most kiderül, hogy igen, egri püspök korában még nem, de később azért ő csak felszentelődött pappá, és majd utána püspökké is.
1: Igen, gyakorlatilag a halála előtt egy évvel szegény.
0: Igen.
1: Akkor gyakorlatilag felszentelték, Prágából időközben hazaérkezett, mert hát gondolom azért nem maradt kint sokáig, de gyakorlatilag ő még oda szinte egri püspökként ment ki, és ott a tárgyalások során lett esztergomi érsek kiválasztva, vagy nem?
0: Tehát egri püspökként volt kint, aztán hazajöttek, aztán megszerzi az esztergomi kinevezést, illetve megkapja az esztergomi kinevezést, és akkor utána a következő évben megint akkor is mentek Prágába újra, 24-be, akkor már esztergomi érsekként. Uh-huh. De ugyanazt a munkát folytatják, tehát itt a huszitáknak, az enyhár ágainak a mondhatjuk így, hogy a katolikus egyházba való visszaédesgetését folytatni.
1: Most ugye, ha 1524-ben járunk, illetve már lassan 25-ben, ugye a papá és püspök készentelésekor, itt már azért egy 7-8 éve ugye berobban a reformáció, amiről beszéltél is, Péter atya, hogy már Prágában ugye ez a huszitizmus mellett problémát okozott. Most neki esztergomi érsekként, meg egyáltalán a magyarországi papoknak itt a reformáció berobbanásával mennyire kellett megküzdeniük?
0: Kellett, és hát az országgyűlések is foglalkoznak a reformáció ügyével, pontosan azért, mert hogy rögtön eléggé szembetűnő helyeken jelenik meg a reformáció. Mondhatjuk azt, hogy az ország gazdaságilag legfejlettebb vidékein. Ugye egyrészt a királyi udvar, Buda, mert hogy Mária királyné, aki II. Lajosnak a felesége, ő hát ugye Habsburg, de hát német ajkú, és a németek azok mindenképpen kötődnek ahhoz, ami éppen Németországban történik. És népszerű, úgyhogy bizony a királyi udvarban már a lutheri tanok elkezdenek beszivárogni, illetve hát azokon a területeken, ahol nagy számban él német ajkú lakosság, ugye északon a szepesség, illetve Erdélyben a szászok,
1: okay,
0: akik ebben az időben állandó kapcsolatot tartanak, mondjuk így, hogy az anyaországukkal, uh-huh, tehát a német területekkel, mert hogy a szász és szepességi fiatalok közül a tehetségesek azok bizony mennek németországi egyetemekre, és az 1510-es évek végén ugye a Németországnak az egyetemeit egy-két kivételtől eltekintve, ami erősen katolikus kézben van, egyszerűen elárasztják a lutheri tanok, és ezt hozzák haza. És alapvetően kedvező fogadtatásra találnak. Tehát igenis, az országgyűlések többször is foglalkoznak a lutheri tanoknak a kérdésével, de a magyarországi országgyűlések azok elítélőleg nyilatkoznak, tehát megpróbálják megtiltani a lutheranizmusnak a terjedését, és hogy ragaszkodni kell a katolikus egyházhoz, illetve hát büntetéseket is helyeznek kilátásba ezzel kapcsolatban. Tehát a Rákosi gyűlés az például azt mondja, hogy a luteránusokat, akik egyébként ugyebár a szűzanyát is tagadják, azokat meg kell égetni. De persze, ugye, ha van egy törvény, az nem jelenti azt, hogy végre is hajtják. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag nem hajtották végre.
1: Nem tudunk ilyenről, hogy luteránus vallású.
0: Egy valakiről tudunk, a Dunántúlon de az egyértelmű, hogy ott egy kereskedőt égettek meg, de igazából a háttérben az volt, hogy így meg tudták szerezni a vagyonát, mert hogy megégettek és jószágvesztés.
1: Uh-huh.
0: Tehát itt gazdasági érdekek álltak a háttérben, tehát nem igazán a katolikus hitnek a védelméről volt szó, hanem az, hogy megszerezték ezt a vagyont. Egyébként itt ugye az Egri Egyház megye is érintett, mert Észak-Magyarországon, tehát Bártfa környékén, ami ide tartozott az Egri Egyház megyéhez, ott is erősen terjedtek ezek a luteritanok, tehát ezzel már valamiképpen foglalkozni kell, de hát annyira jutottak, hogy a bártfai városi tanácsot utasították, hogy a luteri tanokat, valló papokat, azokat küldjék el Egerbe, és akkor majd ott ítélkeznek fölöttük. De ez már igazából a következő püspököt érinti.
1: Jó, tehát gyakorlatilag ebben a szűk egy évében, amíg tehát már pappá és püspökké szentelik és haláláig, ez alatt az egy év alatt milyen jelentős cselekedetei voltak itt Esztergomban?
0: Tehát két év, 24-26-ig.
1: Hát 24-26-ig volt, igen, püspök, csak ugye én azt mondtam, hogy a 25-től a szenteléséhez képest, de valóban, tehát most mindegy, de a két év, mert kevés, na.
0: Igen, tehát ő továbbra is küzdött a bíborért. Tehát ő maga is kérvényezi, hogy úgy érzi, hogy megérdemli. Ebből azonban nem lesz semmi.
1: Tehát már pap, már püspök, ahhoz, hogy a bíborosi rangot megkapja, ahhoz pápai jóváhagyás kell, és kell még valami más?
0: Hát igazából pápai kinevezés kell.
1: Kinevezés kell.
0: Illetve hát ugye konzisztórium, tehát a bíborosi testület ebben az időben már egyre erőteljesebben érvényesíti azt az akaratot, hogy a pápa ne önmagában, hanem többi bíborossal együtt, azok egyetértésével nevezzen ki új bíborosokat. De a lényeg, hogy igazából ő sem kapja meg. Tehát nem sikerül neki haláláig megszerezni a bíbort.
1: Jó, helyette mi az, ami a nevéhez fűződik itt Esztergomban?
0: Hát ugye ott van a király mellett, kancellár, ami egyébként nem szabályos, hiszen már láthattuk azt, hogy korábban az országgyűlés rendelkezett arról, hogyha valaki prímássá lesz, tehát Magyarország első főpapja, akkor egyben nem lehet kancellár is, mert ez már olyan hatalmi koncentrációt jelent, ami sok. És ez bizony ebben az időben is újra megjelenik, mert hogy 1525-26-ban is tiltakoznak az ellen, hogy ő kancellár legyen. Le is mond róla, a király újra kinevezi, ő újra lemond. Tehát ezzel ő próbálja érzékeltetni azt, hogy ő nem akar kancellár lenni, a király az, aki ragaszkodik hozzá. De tulajdonképpen ő maga is akar kancellár lenni, ezt mindenki tudja.
1: Csak próbálja a szerénység látszatát fenntartani.
0: Így van, illetve megnyerni a köznemességnek a jó indulatát, akik ebben az időben nagyon nagy befolyásra tesznek szert, tehát az országgyűlések, mondhatjuk így, hogy a köznemességnek a kezébe kerülnek. És bizony eléggé ellenzik az ő tevékenységét, és a köznemesség az mondjuk ki bátran, hogy Szalkai Lászlónak az ellenségévé válik, ő pedig azzal próbálja megnyerni őket, hogy hát akkor ő lemond, persze, hogy mindent megtesz azért, hogy az országnak az ügyei azok rendbe menjenek, és az országnak jó legyen, csak hát a király az újra kinevezi. Na, de közben azért a köznemesség is igyekszik megbarátkozni vele, tehát tényleg, amikor látják, hogy önként akkor lemond, így valamennyire elfogadottá válik, de azért igenis az előbb emlegetett 60-i gyűlésen 1526-ban ott azért keményen fölléptek ellene, tehát vannak olyan följegyzések, tehát korabeli szemtanúk, akik ott voltak, akik azt mondták, hogy ilyeneket kiabáltak be, hogy tegyük le, mert Varga fia a nemességet is parasztá akarja tenni, mint amilyen ő maga. Tehát nem, ebből is látszik, hogy nem szívlelték, de végül tehát csak megtörténik a megbékélés a köznemességgel, mert hogy közben az is látszik, hogy az ország nagyon komoly veszedelemben forog. Ugye ez a veszedelem pedig nem más, mint a török veszély. És 1525-ben már nagyon érződik ennek a szele. Ne felejtsük el, hogy 1521-ben elesett Nándorfehérvár. Tehát Nándorfehérvár az országnak a déli kapuja, a legjelentősebb erőd, aminek hát már eleve volt egy nimbusza Hunyadi János miatt, és itt ugye mindenkinek az 1456-os ostrom jut eszébe, de a törökök már korábban is ostromolták Nándorfehérvárt, csak nem sikerült elfoglalni. Ugye 1521 azonban mégiscsak egy nagyon komoly nemzeti tragédia, egy nagy veszteség.
1: Mert onnantól fogva gyakorlatilag szabadutat kaptak.
0: Így van, tehát a Duna mente fölszabadul, illetve hát akár keletre is lehetett fordulni a másik célpont Erdély felé.
1: Az adásidőnk viszont lejárt, Péter atya, úgyhogy az, hogy Szalkai Lászlónak az utolsó éveiben mi történt, és ki lesz majd az ő utódja Egerben, úgyhogy erről már csak a következő adásban beszélünk.

A mai adásban Szalkai László egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hálaadó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri főegyházmegye papjai Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából az Eger Lajosvárosi Szent Lajos király templomban. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémánt misés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leó pápa apostoli áldását. Ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémántmisés kelyhet és paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián jászalsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként jászapátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Kladiva Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született, mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait az esztergomi Ferences gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretetért és az elismerésért. Kiemelte, mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásáért és a mögött álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnepi szentmise végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. A Visegrádi négyek együttműködése újraél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadom Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban, hogy újraindítsuk a négy ország szoros együttműködését, és közösen dolgozzunk egy erős Közép-Európáért, tette közzé a kormányfő. 3 új helyettes államtitkár jelöltet mutatott be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a mai napon. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár, helyettes államtitkár jelöltjei, Bódi Éva, aki a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felel, Sziklai István, aki a szociálpolitikáért, és Makai Zsuzsanna, aki a családpolitikáért, írta a miniszter. A patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik, a hazafias pártok pedig Európa szerte erősödnek. Erről beszélt Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve a mai napon. Ezek között említve minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A hőség miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az iráni konfliktus idején tanúsított olasz hozzáállás miatt bírálta ismét az olasz kormányfőt az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán megismételte, hogy az olasz kormányfő közös fotót kért tőle a G7 csoport franciaországi csúcstalálkozóján, hogy belföldi népszerűségét növelje. Giorgia Meloni ezt már korábban cáfolta, Donald Trump azt is felrótta, hogy az Egyesült Államok iráni katonai műveleteinek idején az olasz miniszterelnök nem engedélyezte olasz repülőterek használatát. Most az időjárásról. A gomoly felhők a legtöbb helyen összeesnek, nagy területen kiderül az ég. A keleti északkeleti tájakon, valamint az éjszaka első felében a nyugati északnyugati határszélen csapadékgócokra lehet számítani. Hajnalra pára köd képződhet. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikus Tompos Péter nevében is. Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma a kácsi vadfőző versenyen veszünk részt, amely az elmúlt szombaton zajlott. Elsőként a zsűri elnökét, Csetneki László mesterszakácsot hallják.
1: Kácson eső nélkül még soha nem volt. 25 éve, negyed századra működik ez az igazi vadételek főző versenye. Ez Kácson, ami 25 éve megvan, az már jelent, hogy szinte önmagát reklámozza. Éppen ezért 40 csapat jelentkezett, és megmondom őszintén, 20 éve már én is itt vagyok ezeken a versenyeken, és ilyen felhozatal állatok, vadállatokból a főzés szempontjából nem volt. Most láttam, hogy végigmentünk a csapatokba, és megnéztük, hogy miket főznek, akkor a fácány, a fogoly, a fűri, a vadliba, vadkacsa, a vadnyúl, szarvas, dámszarvas, vaddisztó rengeteg, annyi fajta, most hirtelen felszóltam, majdnem 10 fajta vadétel, és mindegyikből, vadlevestől kezdve minden.
0: Tehát eléggé nagy a felhozatal, és megfelelő a zsűri is, úgy látom.
1: Igen.
0: A közben takarítás is van, addig még gyorsan jönnek a vendégek. Zsűrizés első lesz?
2: Első alkalom, igen. Izgatott is vagyok egyébként, nem csináltam még, most felkértek a zsűrizésre, meglátjuk.
0: De tulajdonképpen azért úgy látszik, hogy azért, mintha értene hozzá.
2: Hát értem, nem azt mondom, hogy értek hozzá, de viszont ugye ebbe dolgozok én is.
0: Azért mondom, mert
2: ebbe
0: tudom.
2: Ebbe vagyok én is, igen.
0: Ért hozzá, csak hát gondolom, hogy maga a versenyeztetés még az,
2: az
0: szokatlan.
2: Még igen,
0: szokatlan,
2: igen.
0: De szokatlan. Végül is tapasztalt zsűri van.
2: Így van,
0: a
2: zsűri így van, nagyon tapasztalt, így van.
0: És ugye azért jó ízlelő bimbók kellene.
2: Hát az biztos, főleg ennyi, mert most nagyon sok van, hát 40 csapatunk van. Van, akinek nem is egy fogás lesz, igen. Tehát itt nagyon oda kell figyelni.
0: De van bőséggel ajándék is, úgy látom.
2: Így van, fel van készülve.
0: De úgyhogy mindenki kaphat talán, hát, de nem is az a probléma, nem kis probléma, hanem az, hogy itt most a 25-e, hogyha valaki győz, az már
2: nagyon nagy, így van. Hát 25-ig mondhatjuk, hogy ilyen jubileumi, ugye az egész. Azért 25 év, az 25 év.
0: És mennyire fogja majd a következő követni ezt a zsűrizést, mert hogyha megszereti, akkor...
2: Ahogy lehet.
0: Igen?
2: Szeretném, így van. Nagyon. Nekem tetszik, és nagyon jó. Tényleg, sokat tanul az ember.
0: Ugye végigmentek, és az végig emberekkel beszélgettek, az kell egy, nem csak férfi kell, kell egy nő is,
2: így
0: kell
2: van,
0: egy kedves
2: persze,
0: nő
2: hát ezért kell a hölgy is a csapatba, de tényleg jó, és sokat tanul az ember.
0: Nem is csak a tanulás, hanem lehet, maga hangulat, és meg barátokat is szerez ilyenkor.
2: Még nagyon sok barátot, a hangulat, nagyon soknak nem a főzés miatt jönnek ide az emberek, hanem a barátok és a hangulat miatt jönnek. Itt azért ennek teljesen más hangulata van, mint hogy most otthon megfőzünk egy bármit. Itt más. Emberek közt vagyunk, barátkozunk, beszélgetünk, sok mindent megismerünk.
0: Egyébként úgy a főzést szereti?
2: Imádok főzni. Sütni is imádok. Én főleg így szabad tűzön, a szabad térben jobban szeretek.
0: Hát mondjuk bent melegébb.
2: Így van, ez tény, de én a szabadtérit, én édesapámtól is ezt láttam, ezt tanultam.
0: Amikor egy jót főz, akkor van, amikor úgy érzi, hogy na most olyat főztem, ami már biztosan jó.
2: Van olyan, de van olyan is, amikor azt mondom, hogy na ez nem jó. No. Olyan is volt már.
0: Másnak nem mondta, de ők megették.
2: Meg, hát más azt mondta, hogy jó, én meg voltam, amire azt mondtam, hogy lehetne jobb is.
0: De hát gondolom, hogy aki szakács, az már igazából tud mindent, vagy még újat is tanulnak.
2: Lehet, mindig. Holtig tanul az ember. Tanulni mindig lehet.
0: Milyen típust szeret legjobban? Milyen típusú ételeket főzni?
2: A bogrács és a szabad tűz.
0: Igen, szabad tűz.
2: Az minden. Azt szeretem a legjobban.
0: Fával vagy gázzal?
2: Fával. Csak fával. Is fával. Persze, csak is fával. Gázzal akkor otthon megfőzöm a konyhába.
0: Hát gyorsabb is.
2: Másabb. Szabad tűz. Fával.
0: Pörköltet, vagy pörkölt, bármi más?
2: Pörkölt, gulyási étel, ilyesmi. Bármi, csak kint. Szabad tűz.
0: Hogy kérjek már egy nevet?
2: Kapitány Éva.
0: Rosszan jön a kóstolás akkor.
1: Igen.
0: És akkor. Egyébként be van osztva, hogy jönnek?
1: Hát most 40 csapatnál, ugye van, aki 2-3 fajtát is fog csinálni, de most ki volt kötve, hogy csak vadételeket használnak mindenféle hozzá való körettel és savanyúságokkal, de más ételt, ilyen bográsgulyást, meg babugyásokat nem fogunk zsűrizni. Sok helyen csinálják, mert sokkal ilyenkor vendéget hívnak magunknak, a családi társaságot, baráti társaságot, meg ezek el vannak. De hogy mondjak valamit, hogy szarvas, ragú, meg toszkána vali, meg mindenféle vadpörköket legyen az vaddisznóból, vagy szarvasból, győzikéből. De még olyanokat is láttam, hogy aki bélszint akar hozni, őz bélszint, nem is tudom, hogy marha bélszint, hogy az tudjuk mi az, a győzikének milyen van, kíváncsi vagyunk rá. Lényeg az, hogy összekapták magukat a csapatok, szétnéztük. Most már odafigyelnek, egy fő főző odafigyel, megnézi a főszereket, ízeket, a sátrak fel van szépen díszítve, és ami a legnagyobban örülök neki, a kicsiket hozták magukkal. 3-4 csapatnál is látszik a kicsik, 2-3 éves, sőt, még a koronulő gyerekek is itt vannak velük. És egyszerűen családi jamboree csinál belőle, poklotot kiterítik, gyerekek ott játszanak, de közben a bográsba is belenéznek. Nem egy 2-3 éves fiút láttam, aki kavargatta a bográsra magát. Ezt a szívemnek olyan jó respektál a szívem, hogy végre lesz utógó, mert itt van nekünk is például lassan, át kéne adni a főzést is, a vadételt, meg a zsűrizést is, magát is. És ha a gyerek ebben nő fel, mert mindig mondom a gyerekeknek is például, úgy értem 19-20 éves gyerekeknek, dobjatok a váltokra egy bográcsot, kimentek a borospincébe, kocintotok, isztok egy fröccsöt, meg közben jó pörköltet, vagy egy gulyásleves csináltok. Jobban telik az idő, jobb az összetartás, mint elmenni a füstös diszkóba, és egyéb dolgokat csinálni. Hát, mert az étel, az mindig összefogja az embereket. A hölgyek ugye nagyon jól tudják, hogy az embereket, a férfi embereket gyomrukon keresztül lehet. Ezt már tapasztalt évtizedek, évszázadok mondták el, hogy amelyik ember jól akart, az csendben leül a sarokba. Legfeljebb még a mostanában kelek elébe egy távkapcsoló, meg egy gyökső, és így rendben vannak.
0: De látom, hogy óriás, már említettem, mennyiségű ajándék van, hogy ez jubileumi ajándék is.
1: Hál' Isten, sokan adakoztak is. És még 25 évet már magát megtartja, ilyenkor a szponzorok is szívesen adnak, mert ezt már sokan látták, elviszik, mutogatják. Mi is adunk szép emléklapot, fényképes emléklapot, és igenis nagyon sok helyen láttam a házaknál, kirakják, üzletükbe felteszik, bekeretezik ezt az oklevelet is, büszkék rá. Hát legyenek büszkék rá, még 25 évet csinálják, és jó ízűen családdal együtt voltak, büszke lett a főztére, mert már nagyon megdicsőd, meg tényleg nagyon tudja, már szinte nem is tudunk beleszólni a főzésükbe, mert annyira jól csinálják. Ez egy... hogy is mondja, egy olyan nagy piros pont mindenkinek, ami elviszi a szívébe, és egész éveken keresztül, szinte egyik évről a másik évig még lesz a másik rendben, kitart neki ez a dicséret.
0: Azt a főzőkanalat szívesen nézném otthon, mikor ahhoz indulni kellett volna. Igen, ugye hát a lottót is venni kellene ahhoz, hogy megnyerjen.
1: Helyben nagyon nehéz főznek, mondom őszintén, hogy most tedd vele a hagymát, kavarod benne, hogy megégjék, azt még nem találták. Bár most már láttam robotokat, a robotpincéket beállítottak már sok étterembe dolgozni, és akkor terveszik a laptopon keresztül, beadják a konyha rendelést, a konyha megpakolja a robotot, vitt ki a 20-as asztalhoz, és ki tudja vinni, tudja most már a robot.
0: Kínában van.
1: Igen, sok helyen majd átjön hozzánk, viszont szakácsot soha nem fogják tudni.
0: Egy zsűri elnököt sem.
1: Az más kérdés, de szakács, hiába írják le, hogy egynek a 2 gramm hason, nem úgy van. Azt megérezni kell, azt tudni kell, azt meg kell kóstolni, melyik teszek bele, vagy nem teszek, az annak ott kell lenni valakinek, aki ért hozzá.
0: Csetneki Lászlót, a zsűri elnökét, és Kapitány Évát hallották.

0: Műsorunk folytatásában az idei győzteseket, a vadászcsajokat, illetve főztjüket ismerhetik meg.
1: Még nincs betekerve, a betekerés csak utána lesz. Most megsütöm mindkét oldalát ilyen 8-10 percig, utána beletöltöm kápiópaprikába, beletekerem békönbe, és akkor újra fel fogjuk sütni a tárcsán. Meg hortobágyi húsos palacsinta lesz, meg galammel, és akkor ehhez lesz dödölle, és erdei gyümölcsös mátás lesz hozzá.
0: Húha, na most ez olyan sok volt. Akkor az nincs betekerve, még az egy szűz?
1: Az még a szűznek, tehát a vaddisznó meg a szarvasnak a szűzpecsanyé van, megsütve egy picit.
0: Együtt?
1: Együtt, igen.
0: De akkor össze van a nyomva, nem?
1: Nem nyomódik össze, teljesen lazán van, és úgyhogy hirtelen megsütjük minden oldalát.
0: Ja, értem, mind a négyet, ötöt, hatot, vagy nem tudom, mert
1: négy, még forgatjuk, hogy körbe sütjük, igen, minden oldalát.

0: van annyi féle étel, hogy egy falu.
1: Végül is ezt azért csináljuk, mert ugye mindenki az úgy gondolja, hogy a vadból csak a pörköltet lehet, ragút lehet, hogy csak ilyeneket lehet készíteni a vadból, de a vadból ugyanúgy lehet ugyanannyira sokféle ételt készíteni, mint akármilyen más húsba, akár csirkéből, akár sertésből, marhából, ezekből is ugyanazt meg lehet rántani, és ugyanúgy lehet.
0: Csak így ingatom a fejemet, megmondom őszintén, mert én vadat talán még életemben egyszer, hogyha sütöttem, vagy pörköltet csináltam belőle, de tehát más ízesítés kell hozzá. Na most már szemrevételeztem, látom. Tehát nem igaz, amit mondtam, nem?
1: Ugyanúgy lehet, ugyanúgy fűszerezzük, csak ugye ezeknek más, ezeknek jobban áll például a rozmarin, a kakukkfű, a borókabogyó, de ugyanúgy a fokhagyma, a só, a bors, ezek ugyanúgy jók nekik, a majoránna ugyanúgy.
0: Mi volt még itt?
1: Galamb.
0: Volt galamb?
1: Igen.
0: Szabad az?
1: Most nincs vadászidénye, de már mi általában szoktunk járni versenyekre, úgyhogy már beszoktunk tárazni így a hűtőbe az ilyen vadakból. Előre gondolkozunk az ilyen dolgokon.
0: Akkor nem ennyiretlen két évesek még,
1: nem, ott nem hála voltak Istennek. Versenyen. Nem, szoktunk járni, igen, főzőversenyekre.
0: Hova?
1: Bánhalmán voltunk, folyáson voltunk, erdőbényén voltunk, tehát hogy szoktunk menni több helyre, ilyen vadásznapokra.
0: Jó, értem. Hogy szedődik össze ennyi vadász?
1: Hát, végülis egy társaságban vadászunk, meg barátnők is vagyunk. Itt vannak a fiú csapataink is mellettünk azért. Ők is ugyanabban a vadásztársaságban vadásznak. Tehát azért vagyunk itt azért többen.
0: Tehát akkor nem egy faluból, hanem egy vadásztársaságból.
1: Én görbeházi vagyok, ők margitasiak, van itt polgári, úgyhogy ilyen mindenfelől.
0: Hajdú.
1: Igen, a hajdúságból.
0: Széle.
1: Igen. És akkor hiszem, még szoktunk menni.
0: Eléggé jó sütőfőző asszonyok a vadászok akkor.
1: Igen, mi szeretünk sütni, főzni, úgyhogy hála Istennek, mi tényleg...
0: Mindig önök vannak megbízva, vagy a férfiak is?
1: Nem, ők is ugyanúgy. Tehát ők vadisznópörköltet főztek,
0: hát meg slambuszok.
1: Igen, mi egy kicsit berésztebbek vagyunk ilyen téren, tehát hogy mi azért próbálkozunk több mindennel. Töltött káposztával, minden.
0: Én szeretem a szamorziat. De tulajdonképpen azért előtte kell valamilyen módon készülni?
1: Hát beszoktuk a húsokat pácolni. Már 2-3 nappal előtte már az egy ilyen olajos pácba bepácoljuk a húsokat, vagy vörösboros, fűszeres pácba, de ennyi.
0: De hát azért többen vannak, nem biztos, hogy mindig mindenki ugyanazt, akkor megbeszélek én arra.
1: Ja, hogy kíváncsi. Felosztva a munka, persze.
0: Nem magát az, hogy mit fognak majd.
1: Ja, ezt meg szoktuk beszélni, de általában Ancsával megbeszéljük, mi vagyunk az idősebb korosztály, a lányok pedig csak jönnek velünk, és azt csinálják, amit mondunk.
0: Amit kell.
1: Így van, igen, de amúgy Ancsával szoktuk eldönteni, hogy mit főzünk. Mi azt így megbeszéljük, és akkor úgy...
0: dolgozik. A feleségem nézte, hogy mi is lesz abból kisütve az...
1: Csináljunk ilyen szarvaspástétomot, meg kell kóstolni.
0: Fogja meg a fedőt, vagy?
1: Oh. Kell a húsnak.
0: Ki mondja meg, hogy ki kell szedni saját maga?
1: Igen, gondolj. Azért úgy érzékelem, hogy körülbelül mennyi, és akkor ilyenkor kiszedjük, pihentetjük egy kicsit.
0: A többit már akkor... tudom, a paprikát.
1: Így van, pontosan.
0: De az, ami a különös volt, a vaddisznó.
1: Meg a szarvas együtt.
0: Vagy szarvas nem is az, hanem a
1: portobágyiba. Abban a vaddisznó van. Ledaráljuk a vaddisznó húst, és akkor megfűszerezzük. Azt is itt készül, a palacsintát itt sütöttük ki hozzá. A dödöllét itt fogjuk kisütni, hogy mindent itt próbálunk megcsinálni.
0: Beszéltem a zsűrivel, hát igen, csak tetszik neki az, hogyha nem csak pörköltet készítenek, hanem olyanokat, amit...
1: Tessék, majd megtetszenek kóstolni. Kis mártást a hetekre?
0: Milyen mártást?
1: Erdei gyümölcsmártást.
0: Húha, irigykedni fognak a hallgatók.
1: Nem baj.
0: Azt ki készítette a...
1: Én, azt is én csináltam.
0: Erdei gyümölcs.
1: Igen, és még van ilyen kis borkocsonya is, vagy borzsalére, azt általában a pástétomokon van rajta, olyat is szoktunk.
0: A Tiszacsege környékén vadászgató vadászcsajokat, a győzteseket hallották.

0: A helyiek is jól tudnak főzni, erről az itt lakó vadász tett tanúbizonyságot barátjával.
1: Molnár Gábor?
2: Moczán Gábor.
1: Hasonló módon el lehet készíteni, mint egy házi sertést, ugyanúgy a farkát, fülét, bármelyik része hasznosítható hasonló módon. Én jobb szeretem ugye perzselve, bőrösen, minden íz meg aroma kijön belőle, amire szükségünk.
0: Fiatal vaddisznó, az mit jelent, hány kiló?
1: Egy sűrdő, ez egy olyan 35-40 kilós lehetett, egy tavalyi sűrdőske, tehát ez a 16-18 hónapos körül.
0: Mondjuk ez már háziba már öreg tűnne. Jó, na, de hát ezek sportosak is.
1: Más a hasznosítási ideje, ugye egy házi disznónak ugye a tenyésztés arra, mert hogy egy fél év alatt már vágás élet legyen, na most a vaddisznónál más ez a helyzet.
0: Kevésbé zsíros, izmosabb, ez azt is jelenti, hogy azért nehezebben fő meg, nem? Vagy
1: inkább kortól függő, persze van igazság ebben, a zsírja valamivel kevesebb, koleszterinmentes, tehát borzasztó egészséges.
0: Hát a vathúsok zömében.
1: Igen, a vathúsok zömében. Azok más egyebet úgy nem is fűznék hozzá, szerintem magáért. Tehát az alapanyag az kiváló.
0: De az íze az olyan vadassá válik a későbbi évben?
1: Az íze, én azt mondom, kihallatszik minden vadból a saját ízvilága, mint a szarvasból, vaddisznóból, vagy libáról, fácáról beszélhetünk. Itt most azért elég nagy a paletta a versenyen, tehát minden vadhúsnak megvan a maga sajátossága. Aki egy kicsit úgy jobban ért hozzá, vagy szereti, az tudni fogja, hogy mit eszik.
0: Értem, a zsűrinek valószínű, hogy nem kell megmondani, de meg fogja ismerni, anélkül is, meg mert egyébként is megkérdezték, már volt az első bejárás.
1: Igen.
0: Akkor ez a leves, ez a mi sima leves.
1: Ez egy klasszikus gulyás, egy kis vadfűszerrel, tehát ugye,
0: ja, értem.
1: Mivel vadételről beszélünk, azért megkapja kakukkfüvet, meg az egyéb hasonló fűszereket, hogy mégis azért ne az alapgulyást találjuk, meg együk, ugye? Hát nem az az első szempont, hogy a zsűrinek tetszen, hanem hogy mindenkinek tetszen az egész csapat.
0: De azért a gulyás az hamarabb lesz kész, a leves, mint a pörtölt?
1: Igen, hamarabb, mert egy kicsit hamarabb is lett odarakva, meg
0: a vízbe gyorsabban,
1: meg
0: ugye?
1: Vízbe gyorsabban oldódnak ki.
0: Sok fehéret látok, ez répa, retek, mogyoró, minden van benne, zöldségek?
1: Az alapgulyás zöldségeket megkapja, tehát nem is ragoznám tovább. Ugye tudjuk, hogy mi kell az alapgulyásba.
0: Hát már aki tudja.
1: Ja, az ellerkalarábi, fehérrépa, sárgarépa.
0: Sózás az közben, vagy sózás elején?
1: Az elején mindenképp kap a hús egy kis sót.
0: Hogy felszívja.
1: Így van, utána pedig ízlés szerint még majd sózunk. Parajdi sót használunk. Arra
0: akkor lesz kész, vagyunk, amikor lefő a hús a farkatövéről?
1: Igen, már.
0: Igen,
1: az első csülök már szépen jön le. Minden összetevőt azért lepróbálunk, hogy jó legyen az állag. Nem egyszerre
0: kerül. Akkor most már a második.
1: Már térjünk rá a bakonyira.
0: Na, kérdeztem, hogy mitől bakonyi?
1: Na, hát ez
0: nem maga... ott lőtték a disznót.
1: Nem. Ez egy kási vaddisznó, ez tegnap előtt még turkált egyébként az erdő alatt. Úgyhogy én vagyok itt a hivatásos vadász, én eljutottam át, kifejezetten erre az alkalomra.
0: Jött magától, vagy menni kellett megcserkészni?
1: Sok kilométeren van azért benne, sok kilométeren van benne. Hát ugye ezt a 170-80 kiló szarvashúst azért nekünk köszönheti a falu most.
0: Na, meg a szarvasnak.
1: Hogyne.
0: Hogy itt volt, itt koncert.
1: A szarvas, igen, hát gondosan ápoljuk, védjük őket. Teszünk azért, hogy legyen is, jusson is, meg maradjon is.
0: Jó, hát a vadgazdálkodás nélkül nincs igazából normális vadászat sem, meg hát az erdőnek is szüksége van arra, hogy ritkítsanak, gyérítsenek néha-néha.
1: Nagyon jó mondja, igen.
0: Nem én találtam ki, mások mondták már el nekem.
1: Én azt akarom, de egy tőlem okosabb ember mondta.
0: Tehát a bakonyi, ez a fantázia név.
1: A bakonyi az eljárás. Bakonyi az a klasszikus csipelkegombás, tejfölös mód, amivel ez a hús el fog készülni. A vaddisznó az bükkaljai, ugye kácsi, az eljárás bakonyi nagyjából egyik kell tudni róla.
0: És aki készíti, az is hazai, közeli.
1: Mi itteniek vagyunk, igen, ekte itteniek vagyunk, ez egy bükkaljai csapat.
0: Neve van?
1: Barátok, bikák. Két Gábor, két bika, Gabikák.
0: Gabikák. Vannak humoros, mizuk, van bikák, gabikák, meg van.
1: Itt el lehet engedni a fantáziánkat.
0: Spárducok is, meg mert a spárból hozták a múltkor a húst, és azért spárduc lett belőle. Tulajdonképpen akkor ez megvan. Kenyérrel, vagy valami más tésztával?
1: Dödölle és knédli lesz a két választató köret hozzá, de természetesen a jó magyar fehér kenyér is itt van az asztalon.
0: Dödöllét az kikészíti?
1: A dödöllét a helyi asszonyok.
0: Ja, értem.
1: Helyi asszonyok helyett majd a helyi emberek fogják lesütni.
0: A bikák?
1: A bikák fogják elkészíteni, igen. De mindenképpen a dödöllét egy asszonynak kell begyúrni, ez a titka az egésznek, attól lesz olyan finom, de mi már süthetjük, emberek már süthetik, férfiak. Úgyhogy nagyjából ez a mesterfogás a dolognak.
0: Annyiszor kérdeztem már a dödöllét, hogy mindig elfelejtem. Ugye begyúrják, utána pedig tesznek hozzá valami más, vagy csak a tésztát sütik át.
1: Be van gyúrva a tészta, ugye pihentetni kell. Igen. Tehát egy éjszakát azért hidegen pihent.
0: Nekem is kéne.
1: Sokakra ráférne a dödöl lemelébe feküdni.
0: Igen.
1: De...
0: Tehát akkor éjszaka begyúrja, beteszi a hűtőbe, reggel pedig akkor...
1: Így van. Még azóta is pihen a dödölle, majd mire kész vannak az ételek, ugye akkor fogjuk neki a jó házi sert és zsírjába kisütni őket, és akkor úgy
0: tálalja. Tehát beleszaggatni.
1: Mindenképpen, igen.
0: Evőkanálnyi szaggató.
1: Pontosan. Hát ilyen csapott evőkanálnyi, tehát azért szebb, hogyha inkább több okó, legalábbis szerintem.
0: Azért oda kell figyelni, hogy nehogy túl kemény legyen akkor, hogy a sütésről. Ezt nem kell elárulni a titkot, mert most mindenki neki kell dödöllét készíteni akkor.
1: Aztán... Ahhoz már későn neki kell kezdeni dödöllét készíteni.
0: És akkor utána vaddisznó pörköltet hozzá Bakonyi módon, hát az kevesen tudják megcsinálni.
1: Így van.
0: De nem kis kezdő még, mert látok én ott valamit a nyakában.
1: Igen, szegről végről minden évben itt vagyok. Vagy civilként, vagy varázstársaságként, vagy besegítek egy jó barátomnak, ugye ez az egész vadfőző egy nagy baráti társaság végig, itt már mindenki is, mert mindenki.
0: Hát 25 éve aztán, kezdődött azóta.
1: Valahogy mindig munkára fogódok. Most jutottunk el arra határozásra, hogy magunk főzünk. Ugye barátokkal tele vagyunk gyerekkel, hál' Istennek.
0: Láttam, aztán... legfiatalabbat meg is szólítottam volna, de hát még...
1: A trónörökös még most tanul. Még most tanul a trónörökös.
0: Hamar kezd.
1: Lesi az ipat. Ezt nem lehet elég hamar elkezdeni.
0: A gabikákat hallották a kácsi vadfőzőn.

0: Ha jó ételekhez jó bor is kell, erről a szövetség a borvidékért tagjai beszélnek.
1: Terjék József vagyok, Bogácsról jöttünk, és a szövetség a Büki borvidéket képviseljük itt a Kácsi rendezvényen.
0: Akkor most már értem, hogy nem egyedül, hanem többen vannak, és nem egyfajta bor van, hanem többfajta.
1: Így van, többfajta bor. Itt az egyik helyi termelő, aki szintén tagja itt ennek a szövetségnek, neki van kék frankos, a Blauburger, milyen van még, Gábor?
2: Zenit király leányta ezek a palackozott borok.
0: Nos, ezek a borok, hát ugye a Büki borvidék ismert is, de annyira nem
1: ismert.
0: Nem annyira, mint mondjuk
1: Nagyon sokan azt tudják, hogy létezik Büki borvidék, ezt mindig keverik az Egrivel, vagy esetleg a Tokait is belekeverik, de hát itt pont ez közé a két borvidék közé van szorulva a Büki borvidék, ami a második legnagyobb borvidék Magyarországon.
0: Ugye Edelénytől...
1: Egész Edelénytől, sőt, majdnem Mádig leér a Büki borvidék, és Noszvaj a másik
0: része. Főképpen a déli lejtők, illetve hát a délnyugati lejtők.
1: Nagyon kicsi a termő rész. Igen. Benne.
0: De most, ugye, hát most többen is vagyunk, aztán beszélünk, de az a jó, hogyha többet tudunk meg róla. Hány téle fajta bor van? Megszámolták már? Vagy csak a szövetség tagjai?
1: Hát én nem számoltam meg, megmondom őszintén, lehet, hogy ebből te többet tudsz.
2: Nagyon, tehát nagyon széles a spektruma az egésznek. Ugye alapvetően a Bükki borvidék az egy fehérboros, tehát fehérszőlős borvidék. Itt nyilván Eger közelsége miatt a kékszőlők is bekerültek a borvidékre. Elsősorban azok, amik az egri bikavérnek az alapjai, pontosan azért, mert ugye elég sok gazdálkodó, például Bogácsról, ugye direkt azért telepített, hogy később Egerbe tudjon értékesíteni szőlőt. Ilyenek voltak például Apósomék is, pontosan ezért telepítettek Merlot, Blauburgert és Cabernet Sauvignont. Mi 3-3,5 hektáron gazdálkodunk.
0: Ugye ahhoz, hogy jó minőségű legyen a bor, jó tala is kell. Vulkanikus.
1: Ez itt adott.
0: Kőzetten képződött talajok általában, amelyek úgy jobbak, de nem csak, hát termelnek homokon is megfelelő. Néha jót is.
1: Itt a Büki borvidéken a riolit tufás talaj van, ami a Badacsonnyal azonos, tehát igen. A badacsonyi borok híresek és jobban promotáltak, itt a Bükkit meg nem ismerik sajnos.
0: Nem tudom, mert hogyha még működne a Szovjetunió, akkor vinnék 1000-rel ezt a bort is, anélkül, hogy márkája lenne, hát, de akkor, most már ugye ez megszűnt.
1: Ha most erre tért ki, igazából ez volt ennek a borvidéknek a baja.
0: Ezt tudom,
1: hogy szőlőn termeltek, és onnét eladták, és igazából nem alakultak ki pincészetek. Nagy pincészetek, akik ugye kinőtték volna magukat ugyanúgy, mint akár Tokajba vagy Egerbe.
0: Mondjuk a nagy pincészet meg volt a Szent Istváni nagy pince, de más, hogy inkább
1: más
0: hagyjuk,
1: irányba ment, igen.
0: Utána elindult itt Szomolyán is, meg hát a többi helyet.
2: Szomolyan
0: és olyan gazdálkodó, akik azért nyertek már országosan is elég szépen. Ismerek is egy pár embert.
1: Igen, Szomolya az már az Egrihez tartozik, tehát sajnos nem keberezhetjük be magunkat a Bükkbe, vagy a Bükkiekhez, mert akkor egyel több lenne, de itt igazából aki a legnagyobb a mezői pincészet, és ő neki a borai, tehát hogy
0: Daruc?
1: Tibor Daruc, igen. Tehát, hogy ők tudnak olyan mennyiséget, meg olyan borokat előállítani, amivel be lehet kerülni mondjuk egy áruházláncba.
0: Ja, mert nagy mennyiség.
1: Nagy mennyiség.
0: És jó minőség.
1: Igen.
0: A kettő együtt mozog. És akkor önök ilyen kis termelőként azért sikerül úgy valamilyenféle piacot, vagy önöknek sikerül szerezni?
1: Hát nyilván valami...
0: Vagy együtt azért fogtok össze?
1: Hát igen, azért van a szövetség, hogy ezt próbáljuk, és ez másképp kicsiként nem fog menni, hanem hogyha az emberek össze tudnak fogni az egész borvidéken, meg valami kapcsolódási pontok legalább vannak, abból lehet talán kinőni azt, ami itt hiányzik.
0: Milyen a jó bor egyébként?
1: A jó bor az, ami a vendégnek tetszik, és azt mondja rá, hogy
0: Száraz, édes, félszáraz.
1: Ez mindenkinek a saját ízlése, úgyhogy ezt tényleg nem lehet így meghatározni. Vannak, aki a kimondott szárazborokat keresik, és itt ugye ebből a szárazborokból vannak nagyon jók, tehát itt főleg orosz rieslinges a terület, annak a szárazborai, De vannak édesborok is, és itt pont a Gáboréknak van a zenétjük, késői születelésű zenét, és abból is jó édesborokat lehetett előállítani.
0: Én úgy tapasztaltam, mintha a száraz borok drágábbak lennének az üzletláncokban. Hát ez nem tudom, mitől van, mert hát minőségre a másik is minőségi.
1: Akkor szerintem inkább az üzletláncnak a politikája, tehát nem biztos, hogy a bor vagy a borkészítőknek a politikája.
0: Ezt megkérdezem, mert meg akartam, hogy ugye mostanában könnyen nyitható, zárható, csavaros üvegek vannak a piacon, a dugósakat nem nagyon találom.
1: Hát erről meg a mérnök urak tudnának egy pár szót mondani. Miért jobb, vagy miért egyszerűbb a csavaros, mint a dugós?
3: Egyszerűbb kinyitni, az már vásárlóbarátabb, másrészt drága a parafodugó.
0: Értem, tehát akkor üzletpolitika ez is, de mondjuk dugóhúzót nem hord magával az ember, és akkor ez is
1: probléma. Megy a sivatagba, nincs nála dugóhúzó, és akkor...
0: Ott fog meghalni, kiszáradni teljesen.
1: Sokkal egyszerűbb,
0: de akkor a jó borokról az a jó bor, ami ízlik.
1: Így van.
0: Tehát nincs meghatározás.
1: Ez mindenkinek más az ízlése, nyilván van, aki a marhapörköltet szereti, a másik meg a vaddisznót. Ez ugyanúgy van a bornál is, hogy...
0: Hát igen, de mondjuk vannak borversenyek, és vannak győztesek, meg vannak úgymond még kutottak.
1: Senki se vesztes.
0: Hát ugye a bor nem itt kezdődik, hanem még amikor elültetik a szőlőt, akkor már ki kell választani legalább egy olyan táblának valót, amit érdemes. Mennyi az? 3-400 vagy attól kisebb területre?
1: Mekkora a legkisebb területünk? 1200 négyzetméter?
0: Hát az a körül van, a négyzetméter. Nagyjából. És mikor kezdik a születet a táblákba, akkor, amikor megkapják az engedélyt, vagy mindenki egyénileg?
1: Ez mindenki egyénileg, és hát, hogy mire akarnak születelni. Tehát érdekes módon tavaly már augusztus elején születeltek olasz rizlinget, mert azt vitték a törlei pezsgőgyárba, amikor még hát nem volt érett, viszont a savtartalma meg olyan magas volt, hogy a pezsgő alapanyagba kellett.
0: Tehát a föld szőlő, de hát a pince az, azt hiszem, az is fontos a minőségnek.
1: Hát így van, fontos. Fontos egy jó pince, ami állandó hőfokon tudja tartani a mustott bort.
0: Tehát egy jó riolitos pince.
1: Igen.
0: Ezek itt vannak bőséggelege.
1: Hát, hogyha most csak itt a Bükki borvidéknek és a Bogács környékét nézi, én úgy nagyjából számolgattam össze, 1000 darab pincét lehet össze szedni itt Bogács környékén.
0: Hát az kisebbtől nagyobb, aki...
1: Itt mindenféle van benne.
0: Mondjuk több hajós pincék is vannak, azok de azok is nagyobb. Valók, melyik sose fog megtelni borral.
1: Ezt tudni. Volt éjjesz pincék, főleg ilyenek ebbe. Ez hát az... Nagyon hosszú, 50-60 méter hosszú, két ágú.
0: Ahogy nézem, nagyon nagy reklámot nem csináltak maguknak. Bár jó helyen van, de majd még jönnek az emberek.
1: Mi vagyunk a reklám. A fiatal embert azért hoztuk magunkkal, mert őt mindenki észreveszi.
0: Ja, értem, a zene a szó rendesen most már, úgyhogy most már
1: minden
0: csak kóstolgatni kell.
1: Most már pörköltet várjuk, hogy mi kóstoltatjuk a borral az embereket, és utána meg viszont várjuk a kóstoltatást a pörköltet.
0: A szövetség a Bükki borvidékért tagjait hallották.

0: Következzenek a ceglédi vörös keresztesek.
1: Hagyó Imre és a párom.
2: Majros Ilona.
0: Hát, hogyha a tévé is itt lenne, egy kicsit úgymond jobban mutatnánk, de hát azért elég szépen mutatna. Na,
1: köszönjük szépen.
0: Hogy néznek ki? Miért ilyenek?
2: Köszönjük szépen.
1: Mi a vörös keresztől jöttünk.
0: Tavaly is voltam.
1: Így van, minden évben jövünk.
2: Igazából meglepetésként szántuk a vadfőző versenyre Verusnak. Ecsegi Veronika kolléganőnknek van a mai napon, illetve tegnap volt a születésnapja, 35 éves lett, és úgy gondoltuk, hogy ha már vadfőző verseny, akkor meglepjük egy kis őskori tulkokkal, és akkor beöltöztünk Frédinek meg Vilmának. Úgyhogy ezért ez a kis mókás jelmez. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy sikert arattunk, minden aki velünk fotózkodott eddig. Reméljük, hogy amit főzünk, az is nagy sikert alatt, de erről a főszakácsunk tud bővebben nyilatkozni.
0: Megmondom, őszintén itt végigjöttem, most már nem is a főzés a lényege ennek a helynek, a kácsi vadfőzőnek, a jubileumi 25-nek, hanem az, hogy itt az emberek elengedik magukat.
1: Így van, nem csak, hogy elengedik magukat, hanem, hogy itt évek óta olyan csapatok jönnek, akikkel ma már nagyon jó kapcsolatot is ápolunk, tehát szinte baráti társaságként jövünk össze, akármelyik tájegységből is jövünk ide, nagyon jó kapcsolatot ápolunk mindenkivel, úgyhogy nem versengünk, hanem inkább azt mondom, hogy próbálunk jobbat főzni, mint a másik, és akkor győzzen a jobbik, de igazából nem ez a lényeg, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, és együtt vagyunk.
0: Azért folyamatosan oda kell figyelni erre, hogy mert valószínű, hogy szinte mindenki majdnem hasonlóan főzi, csak éppen valami kis különlegességet, vagy odafigyelek, hogy ne kapódjon
1: igen,
0: le, ne
1: kis, igen, igen, mindig le. Kell egy kis csavart belevinni, azt mondom, hogy mi azt szoktuk vallani, és ma is azt mondjuk, hogy ez egy hagyományos vadfőző verseny, tehát itt roston vagy bográcsban főjenek az ételek javarészt,
0: szabad
1: és akkor így van, szabad tüzön, vagy akár ugye gázon, mindegy, de az a lényege, hogy egy kis csavart mindig kell belevinni, és bele lehet vinni egy kis narancsot, egy kis csokoládét, mert a vad elbírja. Ugye nem csak az áfonyát, hanem ezeket a citrusos, illetve kesernyés ízeket is, ugye a vad elbírja. Egy kicsit, ha viszünk bele egy kis csavart, akkor akár még nyerhetünk is.
0: De úgy látom, hogy nagyjából a vége felé tartanak, mikorra fog eldőlni, hogy na, most már tálalhatunk.
1: Amint kész a zsemlegombó, fölforra a vízünk, már visszük is.
0: Ebből zsemlegombó.
1: Ebből zsemlegombó, ez így van.
0: Milyen nagyságú, ökrönnyi?
1: Nem, hát ilyen kis aranyosak van, azért ekkorát nem viszünk, hanem olyan kis...
0: Ja, mutatós legyen.
1: Cukikat.
0: De ebbe a szerkóba mennek.
1: Természetesen. Nem öltözünk át, annyiszor már nem öltözünk a mai folyamán.
0: Előre készítették ezt, vagy pedig hát úgy volt,
2: előre
0: hogy...
2: Előre gondoltuk.
0: Előre, akkor van, nem most kezdték.
1: Nem.
2: Már hogy a jelmezt?
0: A jelmezt.
2: Így van, igen, a jelmezt, igen. Az ételfőzéssel úgy vagyunk, hogy amit a pusztában meg lehetne főzni, ahhoz ragaszkodunk, ugyanígy készítjük az ételeinket is, hogy egy vadfőző... Nekünk, mi részünkről arról szól, hogy kint van az ember a pusztában, és ott se éheztek a gulyások, a juhászok, senki. Elővette a bográcsot, levágott egy juhot, megfogott egy őzet, vagy bármit, abból főzte az ételét. És azért szeretnénk mi képviselni ezt a hagyományos bográcsos ételeket, hogy ne vigye el a street food, mert a vadfőzés nekünk a hagyományokat erősíti. Úgyhogy mi a hagyományokat próbáljuk követni.
0: De nem csak versenyen főznek akkor, hogyha a csapat ilyen jó csapat, mert látom, tavaly is találkozom, nagyon összetartó csapatról van szó, hanem máskor is, esetleg otthon névnapra, szülinapra?
2: Természetesen. Azért egyetlen egy születésnap, névnap, vagy bármilyen céges rendezvény nem múlhat el annélkül, hogy nem csapunk a lecsóba, illetve nem csapunk a bográcsba. Úgyhogy mindig igyekszünk megismertetni a kollégákkal, mert nagyon sok helyre hívnak már minket, hála Istennek, főzni versenyekre. Próbáljuk a kollégákat is átadni, amikor céges rendezvények vannak, azokat az ízeket náluk is megmutatni Budapesten, amiket mi itt a vidéki főzőversenyeken megtanulunk, mert nagyon sokat lehet tanulni a főzőcsapatoktól. Körbejárunk, mindenkinél más az íz, mindenkinél más az a kis belevaló. Ezt próbáljuk mindig megmutatni otthon is a kollégáknak, igen.
0: Tehát ugyanolyan anyagból is mást lehet készíteni, de most akkor ebből már elfelejtettem, annyit néztem, hogy ebből mi lesz.
1: Szarvas ragú, de ha elrontanánk, mákos tészta.
0: Hagyó Imrét és Majoros Ilonát, azaz Frédit és Vilmát hallották.
3: Paprika só, szó, ami szó, nekem kedvencem a lecsó.

0: Nem csak ételreceptekről, hanem a pitypang mézről is szó lesz a következőben.
1: Orbánné doktor Tóth Éva Titanilla.
0: Mi történik most?
1: Hát én most éppen egyébként áfonyát szeletelek, de egyébként áfonyás vörösboros őzragot készítünk.
0: Látom a
1: boros, így van.
0: Lehet, hogy a másik, tehát az már belement akkor.
1: Így van. Egy teljes üvegbor már benne van. Van.
0: Szakácsban ilyenkor nem szokás, ugye, mert a...
1: Azért bevizsgáltuk.
0: Ja.
1: Bevizsgáltuk, igen. Igen.
0: Így gondoltam én is, csak nem mertem mondani.
1: De nagyon jó.
0: Tehát őz. Az őz az honnan?
1: Az őz az Miskolcról van egyébként. Hát az nem...
0: Eddig vadászokkal beszélgettem, igen, de akkor ez, de nem, van, aki...
1: Nem illőttük, ezt vettem, ezt a húsit.
0: Igen.
1: Így van, és akkor jutúró strapacskát csináltunk hozzá, ilyen kapros jutúró strapacskát, meg készül hozzá egy ilyen áfonyás salátakeverék, és akkor csináltam, majd mindjárt mutatom, készítettem tavasszal a pitypang mézet, és ilyen pitypang mézes szósz lesz rajta, ilyen vinegret.
0: Akkor, hát megmondom őszintén, a őzet még talán még én is úgy meg tudnám főzni, a bort is meg tudnám kóstolni, meg minden, de nem kóstolok semmit.
1: Ez csak egy kis különlegesség, ez a pitypang méz. Ezt én készítettem. Csak kóstolja meg.
0: Kóstolgatom, de semmi különösebb íze nincsen, olyan, mint a méz, nem most már van.
1: Igen.
0: Jó, megfelelően kell úgy látom kóstolni, igen, mert az első, ami bejön, az édesség, utána jön az zamat rész, igen, amikor már az orba is sikerül, hogy feljusson.
1: Igen.
0: No, ez lesz erre a salátára, amikor össze lesz hazugatva, szépen felezi az áponyát, jön, ez mi a sóska?
1: Az madársaláta és rukkola van összekeverve.
0: Na, az micsoda a rukkola?
1: Hát borsmustár, levél más néven.
0: Ja, ilyen. Így már jobban ismerem.
1: Igen.
0: És akkor ez lesz a hozzá a pörkölthöz.
1: Ugye egy ilyen kis frissesség kell hozzá, mert elég nehéz étel lesz így összességében, és akkor egy kicsit fel akartuk dobni valami.
0: Na most a tálalás, most már ugye már szinte készen van minden, csak még a saláta nem, tessék nyugodtan csinálni.
1: A saláta csinálni. Az még nem, de nem baj, nem sokára készen vagyunk.
0: Jó, jó. És akkor a salátát is külön kell díszíteni majd?
1: Hát igen, egy picit ezzel az összevágott áfonyával fogunk majd díszíteni.
0: Körbe?
1: Igazából a tetejére szórom.
0: Ja, értem.
1: Csak úgy a tetejére. Akkor
0: szokás szerint így inteni, mint hogyha havetnék, és ez a fajta étel így, hogy néz ki? Tehát oldalt van a köret, az micsoda is?
1: Egy kapros jutúró strapacska.
0: Ja, kapros jutúró. Ja, akkor azért van itt a...
1: Igen, még a tetejére egy kis szalonna kocka, igen.
0: Elkényeztetik a zsűrit, lehet, hogy nem fognak tudni mit csinálni.
1: Ó, hát annyiféle különleges étel készül most a mai nap, hogy meglepő lenne, hogyha mi lennénk az egyetlenek, aki különlegeset tálal.
0: Mindenki, de ez a mézecske, ez hogy készül?
1: Ez leszedem tavasszal a pitypang virágot, és akkor főzök egy sűrű cukorszirupot, és a cukorszirupban főzöm meg a virágokat. És amikor szépen felfőtt, akkor leszűröm, és akkor beforralom egy ilyen méz állagúra, és akkor így megmarad.
0: De hát ez szép.
1: Uh-huh. Igazából semmi köze.
0: A méhecskéket nem dolgoztatta
1: nem,
0: meg.
1: Nem, abszolút nem.
0: Ez akkor mély szorgalommal kellett önnek ezt készíteni.
1: Hát igen.
0: Mennyit lehet egyébként ebből?
1: Készíteni? Hát amennyi türelmünk van, mert ugye nyilván egy nagyjából egy ilyen 1 kilónyi szirúphoz, ahhoz kell egy ilyen 3-4 kiló virág legalább, és azt mire leszedi az ember?
0: Munkás, igen, mint a méheknek, ugyanúgy. Nem kell elárulni mindent, mert hogyha tudni fogják, mindenki ezt fog készíteni. Bár azt hiszem, hogy nagyon sokáig tart. Hát gondolom, egy fél nap munka kell hozzá.
1: Hát, mire leszedjük a virágot, az majd egy nap. És akkor este még mire megfőzem, az legalább egy ilyen 3 óra megint, úgyhogy igen, elég játékos.
0: Ki kell menni a határba?
1: Igen. Ez innen van Kácsol egyébként, ez a virági cettünk.
0: Nem, akkor visszajött megnézni, hogy hol született.
1: Hát nagymamámű Kácsi, én itt születtem egyébként Kácson.
0: Hát így könnyű, hát itt már akkor már megvan a rutin, de megvan a kapcsolat is ahhoz, hogy gyerjenek. Először, vagy már többször voltak?
1: Ó, hát mi már itt vagyunk a kezdetektől. Ugye a másodikon már részt vettünk.
0: Kint?
1: Igen.
0: Mi is? Még akkor katolikus rádióként. Részt vettünk mi is kint a kolostornál.
1: Így van. Még az elején ott volt kint a fürdőben, és akkor beköltözött így szépen lassan ide a falu közepére.
0: Akkor tapasztaltak nagyon.
1: Igen, ez már a sokadik.
0: Segít a férje, illetve hát a...
1: Ó, jó, barátnő férje.
0: És a család. Jó buli ez, ugye?
1: Ó, mi nagyon élvezzük, azért jövünk minden évben, mert nagyon jó a hangulat, nagyon-nagyon kedvesek egyébként a szomszédok, mindig megszoktuk kóstolni egymás ételeit. Nagyon jó hangulatot csinál egyébként a zenekar minden évben, úgy szeretünk ide járni nagyon.
0: Csapatnak van neve?
1: Mi vagyunk a Hős Hatos, a szüleink ők külön neveztek, a Szarvasburgerrel, ők pedig a Tótiék.
0: Orbánné dr. Tóth Éva Kitanillát hallották főzés közben.

0: Végezetül egy felvidéki csapat tagjaival beszélgetünk.
1: Mizu, Jabloncáról érkeztünk, és akkor csináltunk egy ilyen deralt vathúst, ilyen tortillába összerakosgatva. 4 oldalról lesz kisütve, be lesz még kenve ilyen mézes, fokhagymas, vajás palccal, és az lesz a zsűrinek, petrezselymes krumplival.
0: Azt hiszem, hogy a zsűrinek ízlelgetni kell majd, mert ez különleges. Itt nem nagyon szoktak, hogy végig jöttem pörkölt, meg általában sült valami, de ezek annyira sok színűek. Mi is most feltetszik vágni az uborka? Az, vagy
1: ez mostan cukiniba töltök fetasajtot, és ez is még meg lesz sütve hozzá.
0: Mivel?
1: Hozzá lesz feltalálva. Vájba fogom sütni.
0: Tehát vajba sütni?
1: Vájba fogom sütni, igen. És akkor van baconbe betekerve még sparga, az is vajon meg lesz pirítva.
0: Hát azzal kezdtük, hogy nem ruhaszárító kötél.
1: Ruhaszárító kötél van.
0: Ehető spárga.
1: Ehető spárgaba, igen.
0: Mostanában a spárga már kezd divatba jönni. Nem tudom miért, mert...
1: Egészséges.
0: Mert igen, egészséges, de ugye az íze az...
1: Semleges.
0: Tehát azért, hogy semleges ízű, tehát lehet mindennel...
1: Mindennel kombinálni.
0: De hát megmondom őszintén, én azt hittem, hogy ez sütemény, amit fel...
1: Hát olyan szép, mint a sütemény, igen.
0: Az micsoda?
2: Dobostorta.
1: Nem, ez a tortillába a vathús.
0: Rá kell írni, mert nem fogják tudni.
1: Igen. És egy divatos is, szép is, sütemény alakú is. Vathús is, van mindenből, lehet válogatni.
0: Ezeket mindent itt kell készíteni,
1: mindent
0: elő
1: itt,
0: nem
1: itt
0: lehet.
1: Van, nem készítek előre semmit, itt fogom sütni, úgyhogy itt készül minden. Amíg el nem vágom a kezem.
0: Azért az legyen, mert én elég gyakran elvágom.
1: Hát nem szeretném, mert akkor nehezen megy én befejezni az ételt.
0: Tehát a spárgás, ez pedig, ja, amit most...
2: Erre milyen pálcot is teszel? Teszel erre is valami pálcot?
1: Nem hiszem, mert ott van benne a sájt, az meg sós.
2: Csak megsütve.
1: Megsütni, igen, csak vajon.
0: És az a mézes hagyma?
1: Én nem, ez csak petrezselymes hagyma, a mézes ez.
0: Ja, jó, hát akkor dolgozni kell.
1: Ezzel. Igen, egy csepp munka van vele.
0: De azért a gyakorlott, mert... Közben jár a kezem, mert
1: igen, mert ha el akarok készülni, akkor muszáj közben dolgozni is.
0: Mikorra készül el?
1: Hát, olyan fél, egy órára legkésőbb le tudom adni az ebédet.
0: Hogy van ez, hogy végül is kóstolgatja közben, vagy nem kell?
1: Nincs időm kóstolgatni, de szerintem jó lesz minden. Meg van kóstolva előtte, be vannak parcolva a húsok, így, hogy ott már nagyon nem tudjunk kóstolgatni.
0: Otthonra azért elég munkás lenne.
1: Igen, egy csöppet, igen.
0: Azzal kellene kezdeni előző este.
1: Hát, nem mindent lehet elkészíteni, mert minden frissen akarunk találni, úgyhogy nem tudjuk előkészíteni.
0: Tanulja, vagy... Úgy interneten szedi le ezeket.
1: Ez ilyen ötletek innen is, onnan is, tapasztalatokból is el van nézve, főzőversenyekre járok, úgyhogy sok oldalról van összerakva a menü.
0: Nem csak Kácsra járok.
1: Nem csak Kácsra, nem. Magyarországra járok, Parajdon voltunk, Szlovákiában nálunk járok főzni, úgyhogy 10-15 verseny évente belefér.
0: Őszinte legyek, azért 10-15 verseny már azt jelenti, hogy...
1: Kora tavasztól késő őszig.
0: Hogy van ideje?
1: Hétvégén ráérek.
0: Hát azért ez kell egy kis affinitás is, hogy meg szereti.
1: Szeretni kell csinálni, ez pihenés és barátság is.
0: Sokan ismerik már?
1: Hát remélem már, igen.
0: A név az honnan? Ered.
1: A Mizu az egy férfi név, hogy Milán, meg a Zu az meg Zsuzsi.
0: Még úgy, azért, hogy Mizu. Hittem, hogy Mizuiság.
1: Meg Mizuiság, igen.
0: Tehát akkor ebből?
1: Ebből lett a két névből lett a Mizu.
0: Ketten vannak?
1: Vagy? Most jelenleg ketten jutottunk, csak eljönni, igen.
0: Sok alapanyag plusz két ember.
1: Igen, belefér. Színig volt a kocsi.
0: Azért mondom, bele.
1: Az színig.
0: Mert a sátrat is fel kellett
1: állítani. Igen, sátrat is mindent. Igen, asztalokat minden saját magunknak kell hozni.
0: Jó kedvük van.
1: Igen.
0: Egyébként, hát akkor már készülnek a versenyre, amit majd lesz.
1: Jabloncára is, igen, persze. Még a Jablonc előtt még van két verseny, még van, ezen kívül még két verseny, azt úgy lesz a Jablonc a negyedik.
0: Hát nem irigylem azért, mert egész nap itt el kell állni, vagy leülni.
1: Hát nincs idő leülni, de elszórakozunk, el vagyunk. Jó emberek, sok barát, ismerkedés, megint új arcok, megint új ismerősök.
0: Figurára nem emlékszem, tavaly is itt volt.
1: Tavaly is itt volt, igen, ő Giorgio. Ha egyedül járok főzni, akkor ő jön velem.
0: Ja, segítő.
1: Igen, ő, de nem segít semmit, egész nap napozik.
0: Mint a férfia.
1: Igen, férfi.
0: Köszönöm. Neveket mondtad?
1: Zsuzsi.
2: Éva.
1: Köszönjük szépen.
0: A felvidéki jabloncaiak második helyezést értek el, amire volt is esélyük, hiszen szép díszítéssel különleges ételeket vittek a zsűri elé. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
3: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
4: 22 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Hálaadó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri főegyházmegye papjai, Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából az Eger Lajosvárosi Szent Lajos király templomban. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémánt misés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leó pápa apostoli áldását. Ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémánt misés kelyhet és paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián Jászalsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként Jászapátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Kladiva Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született, mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait az esztergomi Ferences gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretetért és az elismerésért. Kiemelte, mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásáért és a mögött álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnepi szentmise végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. A Visegrádi négyek együttműködése újra él, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadom Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban, hogy újraindítsuk a négy ország szoros együttműködését, és közösen dolgozzunk egy erős Közép-Európáért, tette közzé a kormányfő. 3 új helyettes államtitkár jelöltet mutatott be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a mai napon. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár, helyettes államtitkár jelöltjei, Bódi Éva, aki a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felel, Sziklai István, aki a szociálpolitikáért, és Makai Zsuzsanna, aki a családpolitikáért, írta a miniszter. A patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik, a hazafias pártok pedig Európa szerte erősödnek. Erről beszélt Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve a mai napon. Ezek között említve minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A hőség miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az iráni konfliktus idején tanúsított olasz hozzáállás miatt bírálta ismét az olasz kormányfőt az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán megismételte, hogy az olasz kormányfő közös fotót kért tőle a G7 csoport franciaországi csúcstalálkozóján, hogy belföldi népszerűségét növelje. Giorgia Meloni ezt már korábban cáfolta. Donald Trump azt is felrótta, hogy az Egyesült Államok iráni katonai műveleteinek idején az olasz miniszterelnök nem engedélyezte olasz repülőterek használatát. Most az időjárásról. A gomoly felhők a legtöbb helyen összeesnek, nagy területen kiderül az ég. A keleti északkeleti tájakon, valamint az éjszaka első felében a nyugati északnyugati határszélen csapadékócokra lehet számítani. Hajnalra páraköd képződhet. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökének a gondolatait hallják az eukarisztia misztériumáról.

Az eukarisztiát nézzük a mai napon személyes életünkben, aztán a közösség életében is, aztán úgy, hogy hogyan vezet bennünket Jézus arra, hogy mindazt a hatalmas csodát, amit a vele való találkozás és a vele való közös élet, amire valójában hív bennünket, jelent, azt megosszuk minél többekkel, mert ez a vele való személyes kapcsolatnak a természetéből fakad, hogy egész egyszerűen nem tarthatjuk meg magunknak. Talán az sem véletlen egybeesés, hogy az eukarisztikus kongresszusra való készületnek a folyamata is pont ezekre a szakaszokra épül. Ott már a missziónál tartunk, de talán nem árt fölidézni azt, hogy mit jelent nekünk az oltári szentség a személyes életünkben, és amikor én ezt a felkérést megkaptam az előadás címével együtt, akkor valahol nagyon örültem, mert hogy ez arra késztetett engem, hogy az eukarisztiával való kapcsolatomat, amely azt hiszem, hogy sokszor, ha nem is úgy mondanám, hogy ösztönös, de nem teljesen tudatosan reflektált, hanem egyszerűen úgy az ember éli, hogy azt egy kicsit jobban végig gondoljam. Ennek a kapcsolatomnak a történetét, az alapjait, és ezt részben szeretném megosztani, részben ebből fakadóan kicsit talán általánosabb következtetéseket levonni, meg talán kérdéseket is föltenni így magunknak. Először is kezdem azzal, hogy mi is az oltári szentség számunkra, vagy ki az oltári szentség számunkra. Tegnap előtt volt alkalmam a Mária Rádióban hallani az Erdélyi Mária Rádió egyik átvett adását, amely az oltári szentség csodákról szólt, de olyan csodákról, amelyek nem pusztán régi idők csodái, hanem a közelmúlt, akár a 21. századnak, tehát az elmúlt évtizednek, vagy a 90-es, 2000-es éveknek a csodája világ különböző tájain, és ezeknek az az érdekessége, hogy a mai technikai eszközökkel sokkal mélyrehatóbban lehet tudományosan vizsgálni, és amit ebből szeretnék kiemelni, az az, hogy ami egyébként az oltári szentség csodáknak sokszor a közös vonása, amikor a szentostya átalakul, átváltozik, akkor általában emberi szívizom az, amit a tudományos vizsgálatok kimutatnak, és amit még ebből szeretnék kiemelni, hogy az egyik csodánál a vizsgálatok szerint az emberi szívizom és a magának, az ostjának az anyaga az valami olyan csodálatos módon vált egyé, amit az ember nem tud megmagyarázni, és amely az ember számára megvalósíthatatlan. Hogy az emberi szívizomnak a rostjai és az ostjának a molekulái hogyan kapcsolódtak egymásba. És azt hiszem, hogy ez sokat elárul arról, ez a csoda, hogy mit is jelent számunkra az oltári szentség. Az oltári szentség Jézus dobogó szíve, amelyet itt hagyott köztünk. Ilyen konkrétan megfogható, illetve olyan módon, hogy találkozhatunk vele, sőt, a szent áldozásban egyé válhatunk vele. Nagyon örülök annak is, hogy Magyarország, illetve azon belül is Budapest megkapta az eukarisztikus kongresszus, a nemzetközi eukarisztikus kongresszus megrendezésének a jogát, mert én ezt kezdettől fogva egy nagyon nagy ajándéknak élem meg. Én ott voltam a legelején a történetnek, amikor nem mi kerestük magunknak ezt a lehetőséget, hanem a Szentszék keresett meg bennünket, hogy nem kívánunk-e erre az alkalomra pályázni, nem szeretnénk-e mi is ezt megpróbálni. Tehát nem mi kerestük, hanem megtalált bennünket, és én szívem mélyén meg vagyok győződve, hogy a gondviselés talált meg bennünket ezzel az ajándékkal, hogy Jézus valóságos jelenlétét jobban tudatosíthassuk, és a felkészülés ideje alatt én azt hiszem, hogy országszerte, sőt a határainkon túl is nagyon sok helyen tudatosabbá vált számunkra az, hogy mekkora ajándékot hordozunk, mekkora ajándékunk van minden egyes templomban, minden egyes szentmisében, hogy Jézus egészen valóságosan, fizikai valóságában is itt van közöttünk. Pont ugyanaz a Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt, pont ugyanaz a Jézus, aki az Atya jobbján ott van az örökké valóságban, a mennyben, a megdicsőlt testével, ugyanaz a Jézus ugyanilyen valóságosan itt van közöttünk. Van egy ismerősöm, aki
egy másik keresztény felekezetből jött át a katolikus egyházba, és ő azt mondta egyszer, hogy ti, akik beleszülettetek, ti nem is értékelitek igazán, nem is fogjátok fel igazán, hogy milyen gazdagság van, rejlik a szentségekben. És ott van ugye az oltári szentség, amivel táplálkozhatunk. És akkor milyen is ezzel a szentséggel, illetve Jézusnak ezzel a személyes jelenlétével a kapcsolatunk. Én onnan kezdeném az én személyes kapcsolatomat Jézussal, hogy, illetve az oltári szentségben levő Jézussal, hogy hálát adok Istennek azért, hogy én egy hívő családba születtem, egész kicsi koromban, egy-két hetes koromban megkereszteltek. Itt csak egy zárójeles megjegyzést szeretnék tenni, hogy látom, hogy ma ez kitolódik, tehát hívő családokban is hónapokig, akár egy-két évig is kitolódik a keresztség, mert hogy valahogy ezt össze kell szervezni, meg akkor keresztszülőt kell találni, meg kell akkor ugye az alkalmat tervezni, mindenkinek rá kell érnie. Régen ez nem így volt. A keresztség ez egy akkora ajándék, a lehető legnagyobb ajándék, amit egy újszülöttnek adhatunk. Én csak javaslom, hogy ne húzzuk, halasszuk ezt kisgyermekeknél sem. Szóval egész kicsi kortól meg voltam keresztelve, és ami nagyon érdekes, hogy szüleim engem, én vagyok az első gyermek a családban, még vannak testvéreim, ugye egy gyereknél még egy fokkal egyszerűbb elmenni a templomba, mint mondjuk három kicsivel, minden esetre velem jártak a misére kicsi karon ülő gyerekként. És ami érdekességet így elmesélnek erről az időszakról, hogy én egy éjszaka nagyon-nagyon-nagyon síros gyerek voltam. Nem nagyon tudtak mellettem aludni. Volt már olyan is egy extrém esetben, hogy kívták az ügyeletet, hogy nincs-e valami bajom, mert annyira sírtam. Az ügyeletes orvos szerint én csak hisztisztem szerinte, de minden esetre ilyen nagyon síros kisgyerek voltam. Ugye az első egy évben. De amikor templomba elvittek, akkor soha nem sírtam. Tehát a templomban a szentmisén valahogy mindig csendben voltam, pedig volt úgy, hogy átadtak valaki másnak a karjára, egy idegennek, de valahogy nyilván ott az oltári szentség egy pici gyermeket is megérint. Nyilván nem tudatosan. Az a kicsi gyermek ezt nem tudatosan éli meg. De azért hallgassuk ki Jézusnak minden szavát az evangéliumból, és az egyik az, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Engedjük oda Jézushoz a gyermekeket. Ennek sok szép példája van, amire most nem szeretnék kitenni, csak említésszerűen, hogy több helyen hallottam, hogy elindul gyermekek szentségimádás, ami teljesen más nyilván, mint egy felnőtt szentségimádás, de a gyermekek Jézusnak, az oltári szentségi Jézusnak a jelenlétében vannak, és higgyük el, hogy Jézusnak van képessége arra, hogy a gyermekekhez úgy szóljon, ahogy az nekik szükséges, hogy úgy hasson rájuk, ahogy nekik szükséges.

és a egyik ilyen 3 éves forma gyerek össze-vissza mászkál, minden csinál ott, őket is zavarja, mert ők sem tudnak odafigyelni rendesen a szentmisére, meg hát másokat is zavar. A gyerek látszólag nincs ott, és elhangzik a prédikáció. Aztán telnek a napok, és mondjuk a szerda esti imádságban 3 nappal később a gyerek elmond egy olyan gondolatot, amit sehonnan máshonnan nem vehetett, mint a vasárnapi prédikációból. Hát az a gyerek az mégis ott volt, valami mégis megérintette. Tehát ez az első, amit szeretnék aláhúzni, hogy jó, hogyha egész kicsi korban tudjuk a személyes kapcsolatunkat az oltári szentséggel kezdeni, erre a környezetünk, családunk, szüleink lehetőséget biztosítanak.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábor atya gondolatait hallják arról, mit jelent az oltári szentség az ő saját életében és a mi életünkben.
1: Ahogy így haladunk előre az életszakaszokban, a következő szakasz, amit így a saját életemből kiemelnék, az az időszak, amikor elkezdtem hittanra járni, úgy valahogy a óvoda végén, általános iskola elején kezdtem el én hittanra járni. Ott egy-két év alatt fölkészültünk a szent áldozásra, az első áldozásra. Ezzel kapcsolatban az én személyes emlékem az, hogy annak idején nekünk egyfajta tudást adtak át a hittanon, egy ismeretet. Egy ismeretet kaptam arról, ami nyilván a magam akkori gyerek szintjén valamit jelentett, hogy mi is az oltári szentség. Ugye azt mondja az egyház, hogy az járuljon szent áldozáshoz, aki meg tudja különböztetni az oltári szentséget a közönséges kenyértől vagy ostjától, tehát tudja azt, hogy ott valami más is van. De igazán, ugye én egy eddig racionális típus voltam, vagyok, igazán az értelmemmel nem tudtam ezt a titkot megragadni. Valamit tanultam róla, valamit szavakkal el tudtam mondani, de nem értettem igazán. És miután nem értettem, de tudtam, hogy itt valami különleges dolog van, mert azt az ember azért így a gyerekkori hitével is sejt, hogy valami különleges dolog van. Mai eszemmel azt mondom, akkor ez egyáltalán nem volt tudatos, hogy szent áldozásban valamiféle élményt kerestem. Tehát, hogy úgy megérintsen. Hát ott van Jézus, hát akkor legyen valami nagy élmény. Megmondom őszintén, hogy ilyen nagy élményeim nem gyakran voltak. Nincs olyan kiemelkedő, amire most úgy visszaemlékeznék, hogy mekkora élmény volt ez a szent áldozás. Nem azt mondom, hogy rossz volt, de valahogy mai eszemmel megint azt úgy fogalmaznám meg, hogy elsőre nem biztos, hogy sikerült ahhoz a személyes találkozáshoz eljutni, amit Jézus valójában szeretné, és amiért az oltári szentségben itt van köztünk, hogy személyesen tudjunk vele találkozni. A személyes életünkben úgy van jelen, hogy ő is személyesen szeretne ott lenni. Tehát valahol az egész szent áldozásnak, a rendszeres szent áldozásnak ez a számomra ma megfogalmazott igazi célja, hogy Jézussal személyes kapcsolatba tudjak kerülni, és ez az mély személyes kapcsolat, ez folyamatosan erősödjön, növekedjen, érlelődjön. Hiszen az egész örök élet erről szól, hogy Istennel végtelen, kimeríthetetlen, mély szeretet kapcsolatban lehessünk. Ez az örök élet, erre teremtett bennünket az Isten. De ahhoz, hogy az Istennel való személyes kapcsolattá válhasson az oltári szentséggel való kapcsolat, és a szent áldozás, a szentmisén való részvétel, az sokszor segítségre is van szükségünk, illetve egy nyitottságra, hogy Istennek az egészen személyesen nekem szóló hangját, vagy érintését, valamilyen megszólítását, azt észrevegyem, fölismerjem. És ez nem olyan egyszerű. Miután személyes kapcsolatról van szó, ez mindannyiunk esetében valahol, valamilyen módon egyedi. Vannak általános jellemzői természetesen, de valahol egyedi. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy két ember közt sincs soha két egy

forma kapcsolat, akárhány barátunk, jó barátunk lehet, ismerősünk, mindegyikkel egyedi a kapcsolatunk. Mindegyik, ha van több szép baráti kapcsolatunk, akkor is vannak köztük saját egyénileg arra a kapcsolatra jellemző vonások. És ugyanígy Jézus mindannyiunkkal egészen személyes, egyedi módon szeretne kapcsolatba kerülni, és erre nincsen egy igazi recept. Ezt valahol a saját szívünk nyitottságában és a saját keresésünkben, törekvésünkben kell megtalálnunk. Eszembe jut, most közel két hete olvastuk a Szentmise olvasmányában, most is Sámuel második könyvét olvassuk, ez a Sámuel első könyvéből volt, amikor a kis Sámuel a templomban hallja az Isten hangját, de még nem tudja, hogy az. És akkor Hélinek kell fölismernie, hogy fiam, hát akkor téged az Isten szólít, akkor legközelebb majd válaszold azt, hogy szóljon, mert hallja a te szolgád. És ez az, ami felelősségünk akár papként, hitoktatóként, szülőként a gyermekek felé, hogy felismerjük azt, hogy a gyermeket az Isten hogyan érinti meg, és segítsük abban, hogy ő ezt Isten személyes szavaként, hívásaként tudja fölismerni, és meg tudjon nyílni a szíve erre a személyes kapcsolatra. Az Istennel való személyes kapcsolatnak a sajátosság, hogy mindig az Isten kezdeményez. Tehát ez nem úgy van, hogy én akarok Istennel személyes kapcsolatban állni, én ki erőszakolom valahogy, hogy már pedig szóljon hozzám. Visszatérek, amikor kicsi koromban az élményt kerestem, az valami ilyesmi volt tudat alatt. Tehát, hogy én akartam, hogy Isten valami élményt adjon, de Isten nem így közeledik hozzánk, hanem azt várja, hogy én legyek nyitott arra, hogy akárhogyan közeledik is, azt fölismerjem. Egy rövid kitérő, majd eljutok odáig is, hogy szentségimádás, de most itt tennék egy rövid kitérőt ezzel kapcsolatban, hogy a szentségimádás is annyira sokféle lehet. Én annyira sokféle formájával találkoztam a közösségi szentségimádásnak is az egyházon belül, és ez egy gazdagság. És erre megint nem kell nekünk egy előre eltervezett módon találkoznunk Istennel, hanem hagynunk kell azt, hogy Isten találjon rám. Ha valaki volt idén januárban Augsburgban az itt levők között, ott hangzott el a Johannes Hartnak az egyik előadásában az, hogy a 11 néhány éves lányát életében először elvitte az operába. És nem árult el neki, csak annyit mondott, hogy öltözön föl szépen, apja is felöltözött, felültek a vonatra, elmentek Münchenbe, metró, stb. És azt mondja Johannes, hogy az volt neki így a furcsa, hogy a lánya nem kérdezi meg, hogy hova mennek. Hogy már ott vannak majdnem az operánál, de még mindig nem kérdezi meg, hogy hova mennek. És már ő volt az, aki megkérdezte, hogy nem vagy kíváncsi arra, hogy itt most hova megyünk. És a lánya valami olyasmit válaszolt, hogy hát egyrészt jó veled lenni, apa, tehát biztos jó helyre viszel, és hagyom, hogy meglepjél. Na most, ahogy ennek a lánynak van egy édesapja, úgy nekünk is van egy mennyei atyánk, mi is hagyhatjuk, hogy meglepjen minket. De ehhez kell egy ilyen készség, mint ami ebben a kamaszlányban volt, hogy hagyom, hogy meglepjen az Isten. Ha személyes kapcsolatról van szó, abban sok mindennek van tere a meglepetésnek is. Isten a meglepetések Istene. A legszebb Isten élményeim azok, amelyeket abszolút nem vártam, hanem amelyek így teljesen váratlanul Isten ajándékaként érintettek meg, akár a szentségimádás közben, akár más alkalmakkor, akár a szentmise áldozat bemutatása közben. Tehát az Istennel való személyes kapcsolatban hagynunk kell teret az Isten spontaneitásának, ha szabad így fogalmaznom. Mi az, ami a mi részünk ebben? Tehát, hogy a jó Isten kezdeményez, mi az, ami az én részem, az én feladatom ebben? Az, hogy legyek nyitott. De ez a legyek nyitott, ez egy elég összetett dolog. Mert ez azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy evangéliumi szóval élve éberség, vagyis nem csak a földi dolgokon jár az eszem, hanem a természet fölötti, az élet igazi értelmét, értékét figyelő szívem, gondolataim is vannak. És erre keresek teret a mindennapjaimban, a hetemben, nyilván a vasárnap ebben egy kiemelt
helyet kap. De keresem a teret arra, hogy ez a nyitottságnak az egyik eleme, hogy Istenre figyeljek, hogy vele való találkozásnak teret adjak. A másik az, hogy nem mindegy, hogy hogy élek a mindennapokban. És itt ide tennék egy másik elemet, amit az az érzésem, hogy sajnos a mai világ és azon belül mi keresztények is talán túlságosan külön választunk egymástól. És ez az én mindennapi életem és az én mindennapi életemnek az erkölcsi tisztasága. Ha erkölcsileg nem az egyház tanítása szerint élek teljesen, ha kompromisszumokat kötök, hogy jó, hát ezt erre nem vagyok képes, vagy jó, hát ezt úgy se lehet csinálni, meg már az egyház tanítása itt vagy ott elavult, vagy egyéb, tehát mert ma már a világ egészen más. Tehát ha elkezdünk ilyeneket mondani, akkor az azt jelenti, hogy erkölcsileg lejjebb teszem a mércét, megalkuszom, és nem oda teszem, ahova Jézus teszi. Jézus erkölcsileg nagyon igényes. Ha elolvassuk az evangéliumokat, ott azért nagyon kemény kifejezések vannak arra vonatkozóan, hogyha az ember nem erkölcsösen él. Tehát a nyitottságomnak, az Istenre való nyitottságomnak elválaszthatatlan szerves része az, hogy a mindennapokban próbálok tisztán erkölcsösen élni, minden területen. Anyagiakban, gondolatokban, döntésekben, emberi kapcsolatokban, mindenben. Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent. Istent a szívemen keresztül látom meg, a vele való személyes találkozás a szívemen keresztül történik. Ha a szívem nem tiszta, akkor nem vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra, vagy csak félig, vagy csak töredékesen vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra. Tehát ez mind kell, szükséges ahhoz, hogy az Isten igazán rám tudjon találni, és igazán meg tudjon érinteni. Amit említettem már korábban, hogy már ugye a hittan tanulmányaim alapján is, meg később is, gyakran a hitet is, meg az oltári szentséget, vagy a szentmisét próbáltam így értelmileg fölfogni, megérteni. És el kellett jutnom egy pontig, amikor így beláttam, hogy ez egy misztérium. Egyáltalán erről a fogalomról lett valamilyen elképzelésem, hogy misztérium. Ugye a misztérium az attól misztérium, hogy ugye magyarra úgy szoktuk fordítani, hogy titok, vagy inkább én úgy mondanám, hogy hittitok, mert ez nem az a fajta titok, amit a másik szóval szoktak a latin vagy nyugat-európai nyelvekben használni, ez a secret angolul például, tehát ez is a latinból jön, tehát ez nem olyan titok, amit elrejtek valaki elől, hanem ez hittitok. Ez azért titok, mert nem tudom az emberi agyammal teljesen fölfogni, mert meghaladja. De nem elrejtve van előlem, hanem Isten szeretné föltárni, és szeretne bevezetni ebbe a titokba, amelyet kutathatok, amelyben elmélyülhetek, amelyből egyre többet érthetek, de maga teljességében átfogni értelmileg nem tudom, de a szívemben, a hit által mégis tudom, hogy így van, tudom, hogy igaz. És az oltári szentség egy ilyen titok, amit, hogyha elkezdek megsejteni, akkor tudja igazán átjárni az életemet, akkor tud igazán formálni engem. Ahova elvezet ez a titok, az oltári szentség titka, az nem más, mint hogy Jézus valami egészen természetes módon van jelen köztünk. Teljesen természetesen. A tabernákulumból nem sugárzik fény, világosság, nincs ott glória, semmi. Nem látványos fizikai módon mutatja meg a jelenlétét. Pontosan úgy van jelen az oltári szentségben, mint ahogy Názáretben. Teljesen szelíden, hétköznapi módon teszi mindazt, amit ott Názáretben például, ami egy hétköznapi emberi tevékenység. Nem látják benne, nem tesz különleges csodákat, nem látják benne az Isten ott köztük levő valóságos jelenlétét a közvetlen környezetében sem, mert rendkívül természetes, egyszerű, mondhatjuk, rejtett módon van jelen. Így van jelen az oltári szentségben, és amilyen természetesen van jelen, olyan természetesen van módunk találkozni vele. Egyszerűen oda megyünk, ő ott van, én ott vagyok, és létrejöhet a találkozás. Kicsoda ez a Jézus. Ez a Jézus, ahogy a hitünk tanítja, egészen Isten és egészen ember. És így a Szentostya is
Szent Ostya, de mégis egészen Jézus. Teljes valóságában Jézus. Sehol máshol nincs ennyire valóságosan, ilyen formában jön Jézus. Jézus mindenütt ott van, a szívünkben is ott van, az egyházban is ott van, de ennyire valóságosan, fizikai valóságában csak az oltári szentségben. Szent II. János pápa írja egy helyen, hogy az oltári szentségben a jel és a jelzett valóság teljesen összekapcsolódik. Tehát nem csak jelzi Jézusnak a jelenlétét, hanem Jézus tényleg jelen van, noha a hitem által tudom ezt a jelenlétet csak megragadni, hit nélkül nem tudom megragadni ezt a jelenlétet. Egyáltalán Istennel hit nélkül nem tudok találkozni. A hit az egy alapja annak, hogy az Istennel találkozzam, így az oltári szentségben is találkozhassak vele. Aztán visszatérve a személyes kapcsolatra és az én személyes életemre, a következő ilyen újabb szakasz a Jézussal való kapcsolatomban az volt, amikor annak idején középiskolába, Pannonhalmi Bencés gimnáziumba mentem, mert ott, ugye egyrészt kollégiumban az otthontól távolabb az ember keres új támpontokat, kapcsolatokat, másrészt ott ugye egy nagy apátsági épület komplexumhoz tartozik a gimnázium és diákotthon, és hát ott épületen belül folyosón keresztül ki se kellett menni, tudtunk menni a bazilikába. Volt a diákotthonban is egy kis kápolna, de a bazilikában például minden este be lehetett kapcsolódni a bencés szerzeteseknek a vesperásába, és nem egyszer jó volt ott lenni. Jó volt ott lenni úgy akár a vesperás után is egy kicsit még a templomban. Én akkor ezt még nem tudtam, hogy ez csendes szentségimádás, vagy micsoda, de olyan ösztönösen jó volt ott lenni, és tudva azt, hogy ott van Jézus, úgy megosztani vele egy-két dolgot, ami az ember szívében volt. Kihívást, nehézséget, vagy éppen örömet, aggodalmat, bármit. És ezzel úgy épül egy személyes kapcsolat. Minél több időt töltök valakivel, annál mélyebb egy kapcsolat. Ez az emberi kapcsolatokban is így van. Hogyha valakivel ritkán találkozom, ritkán beszélgetek, akkor az a kapcsolat az felszínesebb lesz, mint hogyha valakivel nap mint nap megosztom az időmet, az életem történéseit. Így vagyunk Jézussal is. Olyan mély lesz a kapcsolatunk, amennyi időt, figyelmet, energiát én az ő vele való személyes kapcsolatba befektetek. És ez rajtam múlik, mert Jézus mindig 100%-ig nyitott felém. Jézus mindig a rendelkezésemre áll, éjjel, nappal, bármikor. Bármikor a rendelkezésemre áll. Rajtam múlik az, hogy mennyit töltök vele, illetve aztán persze milyen személyes lehetőségeim vannak arra, hogy az oltári szentség előtt legyek, vagy a szent áldozáshoz járuljak egy szentmisében. Ahogy az előbb mondtam, Jézussal úgy tudunk találkozni a szívünkön keresztül, vagy a szívünk nyitottságán keresztül, ugyanezt fogalmazza meg egy kicsit másképpen Jézus az evangéliumban, amikor a szamáriai asszonnyal beszél, és azt mondja, hogy Isten lélek, ezért lélekben és igazságban kell őt imádni, és így kell őt keresni, így kell vele találkozni. A gimnázium évek számomra azt a lehetőséget biztosították, hogy jobban elmélyüljek lelkileg. Például akkor voltam először lelki gyakorlaton. Hát nyilván előtte még kicsi is lettem volna hozzá, másrészt nem is nagyon voltak akkor olyan bőségesen lehetőségek erre, mint manapság, de ott minden évben volt lelki gyakorlat, és ez segített megint abban, hogy kifejezetten Istennel való kapcsolatra szánt időben kicsit az ember egyfajta tükörben nézzen, és a saját útját, hivatását is keresse. Aztán érettségi után jelentkeztem szemináriumba, és amit innen először szeretnék kiemelni, az, hogy számomra az oltári szentség így az évek alatt egy olyan misztériummá vált, amelynek valahogy megsejtettem a szentségét. És ezt megint fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Isten szent. A szent az azt jelenti, hogy sok mindent jelent, most egy-két vonást kiemelnék belőle. Az egyik, hogy végtelenül tiszta. Végtelenül tiszta. Annyira tiszta, hogy Péter, amikor ezzel a szentséggel találkozik, akkor azt mondja Jézusnak, hogy menj el, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert nem vagyok abban az állapotban, hogy a te
végtelen tisztaságod előtt méltó legyek megjelenni. Végtelenül tiszta, szent az Isten. És ez a tisztaság, ez egy olyan erkölcsi tisztaság, ez a szentség, amit egész egyszerűen hagynunk kell, hogy megérintsen, átjárjon, formáljon, és minket is szenteljen, megszenteljen, alakítson, formáljon, hogy szentek legyünk, ahogy a mi mennyei atyánk szent, ahogy Jézus mondja. Ebből számomra az következett, hogy én bennem volt egy, hogy lehet ezt jól kifejezni, nem távolságtartás, hanem egy ilyen tisztelet az oltári szentség felé. Például én nem akartam soha áldoztatni addig, amíg a papképzés során akolitussá nem avattak, ami az oltári szentség körüli szolgálatot jelenti. És egyetlen egy kivétel volt, akkor már Rómában voltam szeminarista, amikor egy misén az áldoztatáskor egyszerűen a plébános, az ottani római plébános a kezembe nyomta a pixist, hogy akkor áldoztas, és akkor én még nem voltam akolitus. És emlékszem, hogy ez engem így nagyon megrendített, hogy én még nem vagyok erre a szolgálatra felkészülve. Készületlenül ért ez engem, és ebből csak egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az oltári szentségre való kapcsolatunkban jó, hogyha készülünk is például a vele való találkozásra. Akár a szent áldozásban, akár a szentségimádásban, hogy rákészülök, hogy egyszerűen megérjek arra, ott legyek. Aztán persze a mindennapokban ez nem ilyen egyszerű, és sokszor szétszórtak vagyunk, de hogy mégis valahogy a készületre törekedjünk vele való találkozásra. Egy másik ilyen dimenzió, ez az én személyes utam, és nem akarom általánosítani, tehát mindenkinek megvan a maga útja, és más utak nem rosszabbak, mint az enyém. De én személy szerint például soha, mielőtt fölszenteltek pappá, soha nem próbáltam el a szentmisét. Kiskoromban sem miséztem, nem játszottam ilyesmit. Valahogy számomra a szentmise egy annyira szent dolog volt, amire azt gondoltam én a magam szemszögében, hogy ezt vagy rendesen bemutatom a szentmise áldozatot, vagy nem csinálok ilyet, mert az nem szentmise. Tehát valahol ennek a titoknak a szentsége, ez a misztériumnak a szentsége mélyen megérintett, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Ezt papként különösen mondom, mert a több mint két évtized papsággal a hátam mögött azt tapasztalom, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne váljon rutinná, és ne szokjunk bele. Hogy ez a szentmise az, és gondolom ez ugyanígy van hívőként is, hogy a szentmisén való részvétel az ne egy monoton dologgá váljon, ahonnan kijövök, és fogalmam sincs, hogy a szentbeszédben mi hangzott el, mi volt éppen az olvasmány, vagy az evangélium, mert közben kikapcsoltam agyilag, vagy ezer más helyen jártam a gondjaimmal, és a minden egyébbel tele. Hogy jelen legyek, mert Jézus jelen van számomra. Az oltári szentség azért van köztünk, hogy jelen legyen, itt és most jelen legyen számomra valóságosan Jézus, és akkor találkozhatok vele, ha én is jelen vagyok valóságosan a számára. Tudatosan jelen vagyok, tudatosan törekszem jelen lenni. A gondolataimat is próbálom ő felé irányítani, az ő jelenlétére, az ő vele való találkozásra, és mindenre, ami Isten ügye. És hogyha a saját életemből kerülnek elő nehézségek, problémák, feladatok, akkor azt is próbáljam meg Isten előtt egy kicsit Isten szemével nézni, és ne csak a hétköznapi praktikus megoldási lehetőségeket kutatni az agyamban, hanem hát pont azért szeretnénk Isten elé vinni ezeket, hogy egy picit Isten szemével is láthassuk. Tehát Istennel személyes kapcsolatban lenni, az azt jelenti, hogy az én saját problémáimat is az ő szemszögével is látni, és az ő szemszögéből esetleg teljesen másképpen látni egy-egy helyzetet, mint ahogy azt addig láttam.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallják, az oltári szentségben jelenlévő Jézussal való kapcsolatáról.
1: Aztán az oltári szentségem való személyes kapcsolatomban nekem sokat jelentett az, hogy harmadévtől a papságra készülve kikerültem Rómába egy olyan szemináriumba, ahol minden nap, szinte minden nap este, még a vacsora előtti időben egy órára ki volt helyezve az oltári szentség a kápolnában szentségimedásra. És nem volt ugyan kötelezően előírva nekünk is papoknak, hogy ezt az egy órát ott kell tölteni, de az mondjuk erősen ajánlott volt, hogy valamennyi időt töltsünk ott abból az egy órából. És voltak, akik egy órát ott töltöttek naponta, voltak, akik felett, voltak, akik negyed órát. Volt olyan, hogy valamiért nem tudott oda menni az ember, attól nem harapták le a fejét, de úgy kialakult egy ilyen gyakorlat az emberben, hogy igen, én minden nap, ha csak lehet, szeretnék Jézussal valamennyi időt ott tölteni, úgyhogy ő ki van helyezve. És ez egy csendes szentségimádás volt. Mindig csendben zajlott. Volt egy bevezető, ének kihelyezés, majd egy záróáldás, és közben csend. Emlékszem arra, hogy akkor itt Magyarországon, az akkori szemináriumomban erre egyáltalán nem volt példa. Tehát egyszerűen nem volt, egész ritka alkalmaktól eltekintve, rendszeresen nem volt olyan szentségmedes, hogy kihelyezett oltári szentséggel, csak ott volt a tabernákulum, bemehetett az ember a kápolnába, de kihelyezett oltári szentséggel egyszerűen ez nem volt az itthoni szemináriumban akkor bevett gyakorlat, és én hazajövő ezt elmondtam az akkori egyik előjárónak, aki ennek kapcsán kezdte el bevezetni itthon is a szemináriumba, persze nem minden nap, először azt hiszem havi, aztán heti rendszerességgel, és ő maga lepődött meg, hogy a kispapok milyen lelkesedéssel részt vesznek rajta, mert ugye hát ha kötelező valami, akkor az nem olyan lelkesítő, de ez nem, talán nem kötelezően volt meghirdetve, és jöttek, mert hogy Jézussal való találkozásra azért ott van a szívünkben a vágy, és hogyha erre van lehetőség, mód, akkor arra sokszor az ember is válaszol. És a csendes szentségimádásnak az a gyümölcse, hogy érleli az Istennel való kapcsolatomat, és érleli bennem belül a szívemben, a lelkemben a hitnek a titkait. Tehát az oltári szentséggel való személyes kapcsolat, a szentségimádás nem helyettesíti a hitoktatást, nem helyettesíti a teológiai ismeretek elsajátítását, de mindazt, amit én a hittanban és a teológiai ismeretekben tanulok, azt élővé, személyessé, bensővé teszi. Nem csak egy puszta értelmi ismeret lesz, hanem belső személyes tapasztalat, és a hit titkok személyes tapasztalattá válnak a Jézussal való kapcsolatban. Bensővé válnak, és utána már a saját szavaimmal is meg tudom őket valamelyest fogalmazni. Nem biztos, hogy teológiai kategóriákat fogok használni, amikor megfogalmazom a saját tapasztalatomat, de a személyes hitemből, személyes Isten kapcsolatomból ered, és innentől kezdve lesz egyfajta hitelessége. Nem biztos, hogy meg tudom élni minden napomat hitelesen, tökéletesen, emberileg hibázhatok, de a személyes Isten kapcsolatból fakadó hit megfogalmazás és tanúságtételnek mégis lesz egyfajta többlet hitele. És ezt nem lehet máshol elsajátítani, mint a Jézussal való személyes kapcsolatból, az oltári szentséggel való személyes kapcsolatból. És aztán nyilván számomra papként az oltári szentséggel való személyes kapcsolatnak a kiemelt helye a Szent Mise. Az, hogy bemutathatom a Szent Mise áldozatot. És ennek van egy nagy előnye a hívőként való részvételhez képest, hogy mivel nekem kell olvasnom a szövegeket, meg nekem kell a homiliára készülni, mégiscsak jobban odafigyelek. Kevésbé vagyok szétszórt, mint hogyha csak hallgató lennék. Ezt néha tapasztalom, amikor valamiért nem koncelebrálva veszek részt egy szentmisén, és csak hallgatóként vagyok jelen, akkor tapasztalom, hogy nem is mindig könnyű odafigyelni. Olyan könnyen elkalandoznak a gondolatai az embernek. Az egy nagy áldás, hogy papként ezt erre jobban rá van kényszerülve az ember, hogy jobban odafigyeljen, jobban átnézze azokat a szentírási szakaszokat, mert hogy homiliában valamit azokkal kapcsolatban kell megragadni, és megfogalmazni, és továbbadni, és akkor ez segít abban is, hogy az szentírás szavain, szentírásban jelenlevő, azon keresztül engem tanító Jézussal is találkozzak. Még egy gondolatot szeretnék így a vége felé megfogalmazni, ez pedig az, hogy Jézus vágyik arra, hogy személyes módon találkozzunk velünk. Ez Jézusnak a szíve vágya. Jézus ezért jött le a földre. Ezért lett emberré, hogy egészen személyesen találkozzon velünk, hogy egyé váljon velünk, hogy megossza velünk a sorsunkat, hogy együtt érezzen velünk minden egyes élethelyzetben, és annyira egyé váljon velünk, hogy a kenyérbe, vagy a szentostyába, ha úgy tetszik, és ugyanígy a borba, a szent vérbe, talán furcsa így megfogalmazni, de most ez a megfogalmazás jut eszembe, hogy idézőjelben bezárja magát. Tehát ezt mind vállalja, és teljes mértékben kiszolgáltatja magát nekem. Megfoghatom ezt a szentostyát, odébb tehetem. Jézus egészen a kezembe adja önmagát, egészen kiszolgáltatja magát nekem, mert annyira vágyik arra, hogy találkozzon velem személyesen. Ezt a vágyat, ezt a végtelen isteni szeretet indítja, és erre az egyetlen megfelelő válasz az, hogyha szabadon önként az én szívemben is egy szeretet vágy indul Jézus iránt, és szeretnék én is vele egyre mélyebben, egyre jobban találkozni. Jézusnak az, hogy megtestesüljön és végigélje az emberi sorsunkat, egy számunkra fölfoghatatlan áldozat volt. Ugye a Szentírás után erre, hogy ő tökéletesen boldog volt a mennyben is, és akkor mondja Szent Pál, hogy Istennel való egyenlőségét nem tartott olyan dolognak, amelyhez ragaszkodjék, hanem egészen kiüresítette önmagát, és szolgai alakot vett fel. Jézusnak fölfoghatatlan nagy áldozat az, hogy velünk legyen, hogy velünk találkozzon. Soha ne felejtsük el, hogy az oltári szentség az valójában egy áldozat. Az értünk önmagát feláldozó Krisztus, a Szent Mise az egy áldozat bemutatás, Szent Mise áldozat. Jézus áldozata teljesen valóságosan minden egyes Szent Misében ott és akkor megjelenik. Összekapcsolódunk térben és időben a Golgotával, mintha helyszíni közvetítés lenne, de még annál is jobban. Tehát mintha itt és most lenne Jézus áldozata, vagy fordítva, mintha én 2000 évvel ezelőtt ott állnék a kereszt alatt. Minden szentmisében ez történik teljesen valóságosan, a legvalóságosabban. És csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az ige liturgia ezért végtelen távolságban van a szentmisétől. Tehát amikor nem szentmisét mutatunk be, hanem egy arra megbízott diakonus vagy más személy az egyház részéről olvas a Szentírásból, imádkozik, még áldoztat is, nincs ott az áldozat. És ez nem azt jelenti, hogy ez most valami rossz dolog, csak vegyük észre, hogy mekkora kincs a szentmise. A szentmise áldozata, ahol valóságosan ott van Jézus áldozata. És ebből következik az, hogy ha én Jézussal szeretnék találkozni, akkor valahogy ennek a szeretet logikájába úgy tudok belépni, ha én is képes vagyok áldozatot hozni. Tehát a Jézussal való személyes kapcsolatom nem tud mélyülni áldozatok nélkül. Nem megy másképp. A szeretet nem tud mélyülni áldozathozatal nélkül. A személyes szeretet kapcsolatban sem tud az a kapcsolat mélyülni, hogyha mindkét fél nem tud áldozatot hozni egymásért, lemondani, elengedni valamit azért, hogy az a kapcsolat épüljön a másikért, akit én szeretek. És ez Jézussal is így van. És ezek azok az áldozatok, amelyeket a mai világban nagyon nehéz erről beszélni. Mert a mai világban ez az egyik legnehezebben megragadható dolog, hogy miért hozzunk áldozatot. És valahogy Istenért még nehezebben hozunk áldozatot, mint más földi céljainkért. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy szükség van valamiféle áldozatokat hoznunk. De nekem eszembe jutnak felmenőim, például nagyszüleim, akik a hitükért olyan áldozatokat hoztak, hogy a család teljes megélhetését kockára tették teljesen a hitük miatt. Ma nem szükséges ekkora áldozatokat hoznunk, de sokszor kisebbeket is nehezen hozunk meg Jézusért. És talán ez az egyik akadály annak, hogy a vele való személyes kapcsolatunk mélyüljön.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallották. Gondolatait az országos lelkipásztori és teológiai napokon rögzítettük 2020-ban. Búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hálaadó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri főegyházmegye papjai Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából az Eger Lajosvárosi Szent Lajos király templomban. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémánt misés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai, fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leó pápa apostoli áldását. Ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémántmisés kelyhet és paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián jászalsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként jászapátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Kladiva Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született, mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait az esztergomi Ferences gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretetért és az elismerésért. Kiemelte, mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásáért és a mögötte álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnepi szentmise végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. A Visegrádi négyek együttműködése újraél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadom Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban, hogy újraindítsuk a négy ország szoros együttműködését, és közösen dolgozzunk egy erős Közép-Európáért, tette közzé a kormányfő. 3 új helyettes államtitkár jelöltet mutatott be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a mai napon. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár, helyettes államtitkár jelöltjei, Bódi Éva, aki a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felel, Sziklai István, aki a szociálpolitikáért, és Makai Zsuzsanna, aki a családpolitikáért, írta a miniszter. A patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik, a hazafias pártok pedig Európa szerte erősödnek. Erről beszélt Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve a mai napon. Ezek között említve minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A hőség miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az iráni konfliktus idején tanúsított olasz hozzáállás miatt bírálta ismét az olasz kormányfőt az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán megismételte, hogy az olasz kormányfő közös fotót kért tőle a G7 csoport franciaországi csúcstalálkozóján, hogy belföldi népszerűségét növelje. Giorgia Meloni ezt már korábban cáfolta. Donald Trump azt is felrótta, hogy az Egyesült Államok iráni katonai műveleteinek idején az olasz miniszterelnök nem engedélyezte olasz repülőterek használatát. Most az időjárásról. A gomoly felhők a legtöbb helyen összeesnek, nagy területen kiderül az ég. A keleti északkeleti tájakon, valamint az éjszaka első felében a nyugati északnyugati határszélen csapadékgócokra lehet számítani. Hajnalra páraköd képződhet. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaiki Szent István Római Katolikus Magyar Templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból

Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
1: A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
0: Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
1: Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye amikor egy fiatalt pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
0: Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leo több mint két évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emel neki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
1: A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztal meg az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségbe dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
0: Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
1: Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb az egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
0: Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
1: A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az elsőnek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
0: Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
1: A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
0: Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor

0: képzésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyontatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben mindig szívesen részt veszek.
1: És miben különbözik mondjuk ez a latino pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
0: A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek részbe a különböző események. Akár egy esküvő, kényszer ágyaz, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinók, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
1: Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
0: Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.

0: És azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
1: Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek, New Brunswickon a Szent László templomban, Passaicon a Szent István templomban, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomban, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
0: Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
1: Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezeknek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
0: Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokban, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Mauro szatyánál, ahol ugye a Szilícium-völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez?

0: vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
1: Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi, egyházi célra jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgok. A gazdagság és az anyagiak felé fordulnak. Esta tristeza
0: mía. Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
1: Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ugye Nyugronszvikon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
0: Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
1: Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné, hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen a talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
0: Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, komoly változások vannak a világban, gazdasági, társadalmi téren, és ezzel összefüggésben nyilván az emberek fejében is. Nincs ez másként hazánkban sem, ráadásul áprilisban a választói akarat úgy döntött, hogy más irányban képzelik az ország jövőjét, mint az elmúlt 16 évben. A részletekről persze keveset tudni. Egyik hangsúlyos témaként az egyházi iskolák kérdése került terítékre. Közkeletű tévhit például, bár nem biztos, hogy ilyen megengedően kell fogalmazni, mondjuk inkább úgy, hogy az egyház ellenes propaganda kedvelt toposza, hogy az állam többet költ az egyházi iskolákra, mint a világiakra. Ez természetesen nem igaz, és nem is szabadna így lennie. Az igazság az, hogy egy tanulóra, fillérre pontosan ugyanannyi támogatás jut az állami, egyházi és alapítványi iskolák esetében. Az tény, hogy más a finanszírozás rendszere, és emiatt a felekezeti intézmények hatékonyabban tudnak gazdálkodni. Hasonló vád az is, hogy az egyházi iskolák szegregáltan működnek, vagyis kiválogatják az úgymond megfelelő tanulókat és elit intézményt hoznak létre. Akik a Facebookon ezt osztogatják, bizonnyal nem jártak még vidéki egyházi iskolák közelében sem, ahol a pedagógusok megfeszített munkával igyekeznek a nehéz anyagi és szociális helyzetben lévő gyermekeket oktatni, nevelni. És ebben nem csak a szorzótábla tartozik bele, hanem a köszönés, a kézmosás és még sok más alapvető dolog, ami sok esetben valamiért kimaradt a családi nevelésből, de kulcsfontosságú az ember életében. Magas szinten hangzott el a kijelentés, hogy az egyházi iskolák nem vesznek fel cigány tanulókat. A pontos mondat így hangzik: az egyházi iskolák akkor maradhatnak fenn, ha ők is felveszik a roma gyerekeket. Sajnos ez a kijelentés is annak tanúbizonysága, hogy az elméleti szakemberek íróasztala borzasztó nagy távolságban van a valóságtól. Összességében azt lehet tapasztalni, hogy komoly hergelés indult az egyházak ellen, és ennek számos elképesztő hatása van. Egerben nemrég döntöttek le és törtek össze egy Mária szobrot. Dunavecsén a béke királynője szobor egyébként már harmadik alkalommal lett vandák ezek áldozata. A közösségi médiában is sokan igyekeznek lincs hangulatot teremteni, gyűlöletet gerjeszteni. Egerben egy kettős kereszt állítását tervezi egy civil közösség, a Fertálymesteri Testület, saját pénzből a város határára. A hír nyomán a közösségi médiát elárasztották a fanyalgók, a gyűlölködők, és nem telt el sok idő, egy kedves véleményező azt is megjegyezte, hogy majd fel kell gyújtani. Igen, itt tartunk. Kedves hallgató, az imént mondottak tükrében nem könnyű higgadtnak maradni, pedig nagy szükség van rá. Hogy mi a teendő, nem tudom, csak azt látom és tapasztalom, hogy az indulatok eluralták a józan gondolkodás terét. Ha ugyanebbe a hibába esünk, vesztes helyzetbe sodorjuk magunkat. De elége vajon a türelem, a nyugodt hangvétel, a tárgyszerű tájékoztatás? Jézus egyik missziós felszólításában ezt mondta: íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Ez lenne a pontos megoldás, csak a gyakorlatban nem könnyű. Mert nincs egyértelműen fekete vagy fehér ebben a helyzetben. Sok embert félrevezettek, hergelnek, és valljuk be, az elmúlt időszak számos téren generált olyan hatást, nem megfelelő döntések és alkalmatlan személyek miatt, ami határozottan ártott a közösségnek. Sok tehát a bosszú szomjas ember, és közöttük sokan vannak, akik saját életük sikertelenségét vetítik ki, külső tényezőket, felelősöket okolva. Vannak, akik egyenesen kijelentik, hogy olyan elszámoltatás kell, ami nem csak az úgymond felső rétegeket érinti, hanem mindenkit, akinek bármiféle köze volt az elmúlt 16 évhez, akár a legalacsonyabb szinten is. A bűnöknek persze kell, hogy legyen következménye, azért vannak a törvények, hogy a végrehajtó szervek ezek szellemében végezzék dolgukat, de ha a kollektív bűnösség jegyében mondjuk a hivatalokban a titkársági dolgozókat is meghurcolják, az már nem illeszkedik a sokat hangoztatott európai értékrendbe. Ez engem inkább a tanácsköztársaságra emlékeztet. Kedves hallgató, a minap járt szerkesztőségünkben Böjte Csaba ferences szerzetes. Nagyon tartalmas beszélgetést folytattunk. Szeretem az ő szavait, tanítását, mert egyszerűen és világosan mondja el. Ő azt mondta, nem kell foglalkozni a világ hisztijével, mert a mennyei törvényszék előtt kell majd megfelelnünk. Ezt a mondatot kell a szívünkbe zárni.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Szerzetesek fél órája című műsorunk szól. Ebben Varga Kamil Ferences szerzetessel beszélgetünk a rend aktualitásairól. Majd az Ökumené testvéregyházaink fél órája következik. Hajnali egy órától híreket hallanak. Cseperedő című műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk a csúfolódásról. Ezután a Sziluett következik. Ebben Grenerci Anna Lili egyetemistával, saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkör társulatról beszélgetünk. Hajnali 3 óra után híreket mondunk, majd a Lélek útjain című műsorunk következik. Ebben Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát, a rend vértanúiról, majd a konverzációról és a bizalomról elmélkedik Kónya Ákos református lelkész. Majd a közelkép szól. Adásunkban Reggő Dániel íróval és Bátor Botond Pálos szerzetessel beszélgetünk. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk szól. Ebben dr. Buczko József néprajzkutatóval beszélget Farkas Erzsébet. Majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink! A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Német Tamás, Papildikó, Papp Péter, Pédri Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap hírszerkesztő bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

természet mulandóságnak van alávetve. Nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. A születés és a halál között húzódik az a fehér lap, amelyet kinek-kinek az életével kell teleírnia. A keresztény ember a mondani valóját a hitében fogalmazza meg. Felismeri, hogy Isten hívta meg arra, hogy a fehér lapot teleírja olyan mondani valóval, amely a szívéből jön. A témát Istentől kapja. Komoly feladat ezt a témát egész szívvel befogadni. Nem is megy egyszerre. A hívás befogadása állandó növekedést, elmélyülést kíván, és egyben állandó visszatérést, megújulást. Életünket tehát az Isten iránti engedelmesség és szeretet szolgálatában kell megélnünk, személyiségünk kibontakozását és fejlődését ebben a keretben kell értelmeznünk. Istenem, add, hogy életem fehér lapjára mindig csak az irántad és embertársaim iránti szeretet tintájával írjam életem történetét.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Pap és diakónus szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Befejeződött a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár harmadik évfolyama. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter. Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, írta posztjában Hegedűs Zsolt. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá a politikus. A vörös kódnak 2 fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Csólyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését is. Az országgyűlés még június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A napokban bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
0: Szerzetesek félórája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil Ferences szerzetessel beszélgetünk a rend aktualitásairól. A riporter Pap Ildikó.
3: Arról beszélünk, hogy misszió, missziós szolgálat az egyház életében, misszió a ferencesek életében. Magyarországot ma mennyire érzed missziós területnek?
4: Hát, hogyha azt nézzük, hogy 1,5-2% jár az összlakosságból a Szentmisére, akkor mindenképpen missziós terület. Amint említettem, hogy szívesen jártam olyan rendezvényekre, hogy hát, ha megmondanák azt tőlem okosabb emberek, hogy hogyan is kell élni ebbe a missziós világba. Amivel én foglalkozok a történeti előadásokkal és kutatásokkal, én azt láttam egy emberek megszólítási lehetőségének. De más emberek lehet, hogy mást látnak, amihez én nem értek, amint említettem például a síoktató rendtársamat. Tehát mindenki a saját karizmái szerint próbálja keresgetni az, hogy mit kellene, csak én több eligazítást várnék ezen a területen egyházi vonalon.
3: Ha már szóba hoztam, hogy népegyház, hogy ugyanazt tanítja a család, iskola és az egyház, a templom. Az Egri Főegyházmegye területén töltötted az elmúlt 6 évet, itt most optimisták lehetünk abból a szempontból, hogy több mint 56 oktatási nevelési intézmény az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik. Összecsenghet, mert hogy ezek mellett, az oktatási intézmények mellett nagyon kis távolságon belül ott van az egyház, a templom. Más kérdés az, hogy családban vajon ugyanezeket az értékeket kapja el meg az a gyermek, aki bekerül egy ilyen oktatási nevelési intézménybe. Milyen előnyei vannak ennek, hogy akár intézményes keretek közé került egy hitoktatás, és lehet ennek hátránya? Tartozik egyáltalán katolikus iskola? Mert hogy mellettetek van, de nem biztos, hogy hozzátok tartozik.
4: Amikor megkérnek minket valamire, lelki napra, akkor mindig el szoktuk vállalni, és átmegyünk, vagy fogadjuk őket. A Bottyán János iskola van mellettünk legközelebb. Nagyon szomorúan éltem meg azt az intézkedést, hogy az iskolában bevezették a szabadon választható hit és erkölcstan oktatását, vagy erkölcstan oktatását, kettő közül választani lehetett. Azért értem meg szomorúságnak, mert így a templomba nem járó családok úgy gondolják, hogy az iskolában minden probléma megvan oldva. Amikor a plébánián volt a hitoktatás, az nem csak egy tanítási óra volt, hanem rendszeresen végigmutattam nekik a templomot, és mindent a kezükbe adtam, amit csak lehetett, hogy egy tárgyi tapasztalatuk legyen. Aztán az is egy nagy élmény volt, hogy kihívtam őket csocsózni, pingpongozni. Ha én nyertem, akkor azért volt jó tapasztalat, ha porigaláztak a játékban, akkor azért volt egy jó tapasztalat. Nekik is, meg nekem is. Tehát ezek a plébániához kötődések elmaradtak az iskolai hitoktatással. Ezért én nagyon szomorú voltam. A másik kérdés, nem tanítottam egyik Egri Egyházmegyei iskolában sem, nem voltam hitoktató. Azt tudom, hogy a hitoktatók mindig azt mesélik, hogy ez egy missziós terület, és sok küzdelmük van. Sok küzdelmük van ezzel. Nem egy jó tapasztalat, de mondjuk kivonul egy katolikus iskola egy szentmisére, mondjuk karácsonyi szentmisére, és az áldozók száma 2. Ez egy nehézség. De a részleteket nem ismerem, nem tanítottam az iskolába, úgyhogy nem tudom megmondani. A hitoktatók missziós területnek és komoly lelki pásztori feladatnak értékelik az iskolákat. Ha ennyi iskolánk van, talán jó lenne, hogyha több mondjuk állandó diákonus lenne az iskolában, akik hitoktatással is foglalkoznak, és nem is ez a lényeg, hanem hogy megkereshetők a fiatalok által. Jelen vannak a fiatalok életében valami módon. Egy-egy nyári tábor nagyon sokat számít. Egy-egy kézes kirándulás, egy zarándoklat, egy filmnézés. Nagyon szerettem Szeged alsóvárosi plébános koromban, hogy a kolostor tetőterébe 23 egyetemista lakott. Én egy héten 3 este fölmentem hozzájuk, leültem közéjük a konyhába, néha ettünk egy szalámit, máskor csurdítottunk a kertbe, egyetlen hittanórát nem tartottam nekik. Néha olyan filmeket néztünk meg, hogy nem is tudtam, hogy ilyen film van. De megnéztük együtt, mert éppen az érdekelte őket, és ha kérdésük volt, akkor feleltem nekik. Egyáltalán jelen voltam az életükben, mindenkivel tegeződtünk, mindenki fölhívhatott telefonon, küldhetett egy e-mailt, problémájával fölkereshetett, örömével fölkereshetett. Egyetlen hittanórát nem tartottam, csak jelen voltam az életükben. Semmi többet nem tettem. De az később kiderült, hogy ennek nagyon örültek.
3: Lehet, hogy ez a jelenlét, ez a valódi jelenlét, ez fontosabb volt, mint hogyha egy 3-4 hittankönyvet végigvesztek, ami az ő korosztályuknak.
4: Ugyanakkor jó egy hittankönyvet is végigvenni, mert olyan kérdések vannak benne biztos, ami őket érdeklő téma, de ezt én később aztán tovább vittem, hogy jelen legyek mondjuk Gyöngyösváros életében, vagy a Gyöngyösi Helytörténeti Klubban, vagy a Honismereti Szövetségnek a gyűlésein jelenlétemmel. Tudnak, ismernek, megszólítanak. Például Gyöngyös városába nehéz úgy végigmenni, hogy hárman, négyen ne állítsanak meg, és ne beszéljenek arról, hogy a Vahot verskörben mi lesz a következő téma, a Gyöngyösi helyi értéktárban mi lesz, a Jász helytörténeti körbe mi lesz a következő kirándulás. Tehát, hogy így meg tudnak szólítani olyanok is, akik egyébként nem is ismertek volna. Vagy visszajelzés arról, hogy korábban a Gyöngyös városában megjelent Kékes magazinban ezeket a cikkeimet olvasták, és akkor ezt tapasztalták benne, hogy milyen jó volt ez. A Kékes magazinban 2023-tól egészen mostanáig majdnem minden hónapban írtam egy-egy cikket.
3: Beszéltünk a te hivatástörténetedről, tapasztalataidról. Nézzük egy kicsit a magyarországi ferenceseket. 14 rendházatok van ma Magyarországon?
4: Igen.
3: Hányan vagytok szerzetesek?
4: Nem olyan régen számoltam, hogy 1995-ben, amikor elvégeztem a novíciátust, akkor 191 magyar ferences volt a két rendtartományban, most pedig 94-en vagyunk, ebből 50-en betegek vagyunk, és a 44-en egészségesek körülbelül.
3: 94-en 14 rendházban.
4: Az azért bonyolultabb kérdés, mert például van 5 iskolánk. Azokban is jelen kell lenni, akár legyen az óvoda, vagy Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Érdekes, amikor 99 tájékán voltak ezek az akkreditációs bizottsági összejövetelek, hogy minden főiskolát elemeztek, akkor összefogott a Bencés, meg a Piarista, meg a Ferences rend, hogy közösen létrehozzanak egy főiskolát. És mesélte a Jakab atya, hogy elkészítették a terveket, és vitték Rómába, hogy jóvá hagyassák, és akkor mondták, hogy jó, rendben van. Most van nyomdába, hogy a szerzeteseknek kötelező közös főiskolát létrehozni, ezt még olvassátok el, és dolgozzátok bele. Úgy látszik, hogy mi megelőztük saját magunkat, de nem újdonság ez, mert ez 1940 valamikor is felvetődött már, hogy kellene egy ilyen közös főiskolát, ugyanis három rend könnyebben kiállít egy tanári kart, több diákot tud megmozgatni, de hát 99-ben a Ferences Hittudományi Főiskolának volt vagy 10 hallgatója. Az nem egy igazi főiskolai létszám, most a Szapienciának biztosan több van.
3: Ha meg lehetne fogalmazni, minden szerzetes közösségnek van valamilyen karizmája. Mi a ferencesek igazi, valódi karizmája?
4: Remélem, hogy Szent Ferenc egyszerűségével veszünk részt minden intézményünkben, akár megszólíthatóságot, elérhetőséget, kérdését tekintjük. Tehát Szent Ferenc egyszerűségével, derűjével, vidámságával, még akkor is a különböző nehéz helyzetek mindig alakulnak minden intézményben, mert olyan intézmény még nem volt, amiben valami nehézség ne lett volna. De hát, ha ezzel a ferences derűvel és egyszerűséggel, imádságos, Istennek elkötelezett élettel tudunk részt venni ezeken a helyeken.
3: És hogyha ezt a 14 rendházat nézzük, lefeditek teljesen a társadalom, legfiatalabb óvodásokat említettél, legfiatalabb generációját egészen az idősekig, betegekig, erre is értettem, hogy mi a karizmátok, hogy mindenféle pasztorációs tevékenységet folytattok a 14 rendházhoz közel álló területeken.
4: Igen. Hát ugye nyilván az iskolák meg az óvodák, oktatási intézmények magukban hordozzák a saját karizmájukat, de egy-egy plébánián vannak gyerekek is, meg nyugdíjasok is. Tehát a kettő között minden előfordul, de van köztünk kórházlelkész is, meg szóval sokféle hivatásba tevékenykedünk mi. De mindenben meg lehet élni a ferences lelkiséget.
3: Nagyon fontos és nagyon nélkülözhetetlen színfoltja a ferences szerzetes közösség az egyháznak. Milyen hagyományt vett át az egyház a ferences szerzetesektől, vagy kifejezetten Szent Ferenctől?
4: Ferencesek fontosnak tartották mindig a Jézus nevének a tiszteletét, akár Szent Bernardin, Kapisztrán, Szent János életét, ha nézzük, de gondoljunk csak arra, hogy Szent Ferenc volt az, aki fölállította az első Betlehemet, Grecsóban, az is több egyház közösség életében jelen van. Bevezettük a keresztutakat, Jézus szenvedéséről való elmélkedést. Szent Ferencnek is nagyon fontos volt, gondoljunk csak, hogy Alverna hegyén megkapja a stigmákat. Ezek biztosan. Ugyanakkor a történelem folyamán a ferencesek mindig is mindenféle területen jelen voltak, a népmisszióktól az egyetemek életében. Szóval minden területen jelen voltak.
3: Többszörös jubileumot ünnepelt a ferences közösség az elmúlt pár évben. Gyöngyösen kifejezetten hogyan ünnepeltétek ezeket a jubileumokat? Volt külön, vagy központilag tartottátok meg ezeket?
4: Hát először is a központban mindig voltak meghirdetett programok, de például Szent Ferenc stigmatizációjának az ünnepén szeptember 17-én Gyöngyös Alsóvárosi templomban is elimádkoztuk a zsolozsmát, szentmisét mutattunk be annak teljes mi voltjáról, cikket írtam az újságba, tehát hogy megünnepeltük például. A ferences jubileum most van Szent Ferenc halálának ugye az évfordulója, 800. évfordulója, meghirdettünk országosan zarándoklatokat, előadásokat, programokat, meg hát már előre meg van hirdetve, hogy október 3-án Esztergomban egy nagy ferences családi összejövetel lesz ezen az alkalommal a tranzitusról való megemlékezés kapcsán. De Mátra Verebély Szentkútra is visszük az embereket, és ott is egy nagyobb közösségi programba tudok őket belevonni.
3: Az elmúlt hetekben sok-sok cikk, írás, vagy akár rádióműsor született arról, hogy lezárul egy korszak. Nagyon-nagyon sok, azt mondom, hogy egyházhoz közelálló és kevésbé közelálló lakó, hívő is kifejezte a fájdalmát a tekintetben, hogy lezárul ez a korszak, megszűnik a ferences rendház Gyöngyösön. Ti a ferences közösségen belül, és te személy szerint hogyan tekintesz erre a korszakra, ami itt lezárul?
4: Minden változás, meg úgy negatívum vagy bezárás fájdalommal érinti az embert, akár ferences, akár nem ferences. Mert akkor le kell zárni. Befejeződik valami. Ugyanakkor én azt is látom a rendben saját magam életében is, meg az egész közösség életében, hogy lassan elfogyunk, egyre kevesebb az erőnk.
3: Mondja ezt úgy valaki, aki egy 94 fős szerzetes közösséghez tartozik. Sok-sok szerzetes közösséggel beszélgetek hazánkban, van, ahol 10 sincsenek egy közösségen belül. Tehát azt mondom, hogy a ferencesek az egyik legnagyobb taglétszámmal bíró közösség hazánkban.
4: Igen, de sokféle munkát is vállaltunk.

0: sok energia és sok imádság és sok feladatot jelent. De egy plébánián is sokféle feladat van, amint említettem, Magyarország is, meg Európa is missziós terület. Hogyan szólítjuk meg azokat, akik nincsenek a közelünkben? Hogyan erősítsük meg azokat, akik a közelünkben vannak? Ezek súlyos és nehéz kérdések. Mi pedig kevesebben vagyunk, öregszünk, betegszünk és elfogyogatunk.
1: Mi az, amit te személy szerint ebből a 2x6 éves időszakból, amit Gyöngyösön töltöttél, ezt így örömmel viszed magaddal a következő évekre is?
0: Minden városnak és minden egyházközségnek megvan a saját karizmája. Gyöngyösen is vannak kiváló emberek, akiket megismertem az elmúlt időben, akik valamilyen karizmával rendelkeznek akár a társadalom javára, akár az egyházközség javára. Ezek, mint helyi értékek, jelen voltak és jelen vannak is mindig az egyház életében. Számomra ebből két dolgot szeretnék kiemelni, hogy nekem nagy példa volt a ferencesek 1709 és 10-ben a pesztis járvány idején életüket áldozták a gyöngyösi hívekért. Mindig volt egy vagy két testvér, aki ápolta a betegeket, és harangozásra jelezte, hogyha ő is megkapta a betegséget, és akkor a rendházból jött a következő testvér, és 25-en meg is haltak. Másik nagyon fontos példa számomra Páter Kis Szaléz, a hét ferences vértanú egyike, és Gyöngyösről vitték el, Gyöngyösen tartóztatták le, nyilván nem ott halt meg, hanem valószínű Sopron-Kőhidán, de hogy az ő élet példája is kitartott a legnehezebb diktatúra éveiben is. Na most, ezek a ferencesek együtt éltek több más olyan emberrel, akik szintén példamutató életet éltek, akár a városban, akár az egyházközség életében. Most nyilván nem a vértanúságnak ideje van 2026-ban Gyöngyösen, de hogy most is ott vannak. Egyet ki tudok még emelni, nem olyan régen készítettem interjút dr. Lovász Teréz ferences világirendivel. Március 30-án volt az orvosoknak a világnapja, és az ő élete, keresztény élete, világirendi élete, orvosi hivatása egy jó életpélda, nem csak az én számomra, hanem mások számára is. Természetesen sokkal több mindent lehetne még elmondani, de ahhoz egy egész rádióműsor is kell is.
1: Tavaly ünnepelted ezüstmisédet, erre a 25 évre hogyan tekintesz vissza? Mi az, ami úgy különösen ott van a szívedben? Akár korábban tervként, vágyként, álomként megfogalmazódott, és még nem sikerült elérni, hogy még van idő, és akkor ez a közeljövőben ez remélhetőleg megvalósul, és mi az, amire így hálával gondolsz vissza?
0: Az új misé szentképemen és az ezüstmisén is szerepelt a következő mondat, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak, és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt hozzatok. 25 év alatt megerősödtem ebben a mondatban, hogy Jézus hívott el erre a szolgálatra, nem azért, mert bás akármilyen szolgálat vagy hivatás rossz vagy rossz lett volna, hanem mert így gondoltál az én életemet. Ebben 25 év alatt megerősítettem, akár milyen szolgálaton is voltam, akár plébánosként, káplánként, iskolalelkészként, vagy helytörténeti kutatóként, vagy akármiként dolgoztam is az elmúlt 25 évben. Ez számomra egy fontos megerősítés. Ferences hivatásomban egyre több olyan könyvet olvasok, hogy a Szent Ferencnek a lelkiségében, gondolkodás módjában el tudjak mélyülni még jobban. Az ő életszentsége, az ő élethivatása nem olyan, hogy elolvasottam egy könyvet, és már mindent is tudok. Hanem bármit olvasok el, vagy gondolok át, mindig egy-egy gondolattal beljebb jutok. Szent Ferencnek fontos gondolata volt az, hogy ő és a testvérei ne a világban különböző fontos vezető tisztségeket lássanak el, hanem beosztottaként, egyszerűségben, kisebb testvérként legyenek jelen a világban. Fontos számomra, hogy a különböző szolgálatokat, amiket ellátok, abban kisebb testvérként vegyek. Részt megszólítható és elérhető legyek. Másik, ami egyre jobban megragad Szent Ferencből, nem gyűjtötte maga köré a világ dolgait és tárgyait. Könyvtáros létemre 3 saját magántulajdonú könyvem van. Az elmúlt 25 évben egy csomó mindent leadtam a rendház könyvtárba, a plébánia könyvtárba, a városi könyvtárba, a minisztránsoknak kiosztottam, a kiskorúsnak vagy akárkinek, nincs szüksége.

0: annyi holmira, annyi dologra. Rendszeresen kell menjek bevásárolni is, és tudom, hogy hiába vannak azok a dolgok oda kirakva, hiába vannak azok oda elém téve, akkor is azt kell megvennem, amire pont szükségem van. Lehet, hogy esetleg vágyom egy-két dologra, hogy ez aztán nagyon fontos lenne, hogy megszerezzem, mert ez aztán tényleg aztán az a ferences életet, a lelkipásztora életet is mind föllendítené, aztán rájövök, hogy nem kell ezekre. Szükségem volt, most kellett leselejtezzem a notebookomat, mert 2011-es gyártmányú volt. És bizonyos funkciókat már képtelen volt előállítani, már pedig a könyvek írásához kezelnie kell egy notebooknak bizonyos dolgokat. De vettem egy 4 éveset, vagy 5 éveset, az is még ki fog tartani másik 10 évig. Ugyanakkor a legújabb minőségű laptopok, meg se gondoltam, hogy nekem olyat kellene venni.
1: Többször is hangsúlyoztat Szent Ferenc egyszerűségét, meg azt a szolgálatkészséget, amivel ő az emberekhez szólt, az emberek felé fordult. Valahol az egyháznak is ez a küldetése. Ez az egyszerűség, meg ez a szolgálatkészség, nem? Vagy ez külön ferences karizma?
0: Biztosan valamilyen módon igen. Én azonban nem tudok más papok vagy hívek fejével gondolkozni, mert mindenki más karizmát kapott az egyházban. Azt mondjuk, hogy a 7 ajándékú Szentlélek, a 7-es szám az egyházban a teljességet fejezi ki. Lehet, hogy ez 32.322.512. Mindenki másra karizmát. Vajon szerepel a Szent Pál apostolnak az első korintusi levélben a Szent István rádió? Nem, konkrétan így nincs megírva, hogy sajtó, de mégis háttérben jelen van, hogy van, akik arra kapnak hivatást. A másik, többször voltam egy rendházban gazdasági vezető, ökonomusnak mondják nálunk ezt. De hogy én a számokkal mindig hadilábon állok, az biztos. Viszont biztos vagyok benne, hogy vannak az egyházban olyan karizmával rendelkező emberek, például ebben az épületben is, ahol rádióadást fölvesszük, akik örülnek, hogyha végre valahára számokat látnak, és azt összeadhatják, meg kivonhatják, meg a kiadási és bevételi pénztár bizonylatot megírhatják. Én pedig akkor rendeztem ünnepet, amikor leváltottak az ökonomusi hivatásról.
1: Kamil testvér, nagyon-nagyon hálás vagyok neked minden megosztásért, amit most így elmeséltél nekem, rádióhallgatóknak. Mit kívánhatnék? Te mit kívánnál magadnak?
0: Szent Ferenc példájára az evangéliumot, Jézus Krisztus követését még a következő 25 évben is jó sikerüljön megvalósítani.
1: Vagy egyre jobban. Legyen így. Én is ezt kívánom számodra. Köszönöm neked a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, de a rádióhallgatóknak is kívánjunk ilyeneket. Hogy az evangéliumban minél jobban előre tudjanak haladni.
1: Legyünk eszközök ennek elősegítésében. Köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
2: Varga Kamil Ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
4: Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
5: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én szombaton. Az Egyházmegye, a Tiszáninneni Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók. Áhítattal és gyermekprogramokkal is várják majd az érdeklődőket. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Mai adásunkban a tavalyi esemény történéseit elevenítjük fel. Tartsanak velünk!
5: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
6: Bevallom, rég jártam már ezen a vidéken, és mindig rácsodálkozom, milyen festői környezetben fekszik Abaújvár, az abaúji dombok, és már messziről az utcáról látni az abaújvári műemlék református templomot. Tóth Viktória, református lelkipásztorral beszélgetünk, a tűző napsütéstől vonultunk el egy kicsit árnyékosabb helyre. Miért van szükség arra, hogy a református egyház lelkesítse az embereket?
7: Reméljük, hogy nem a református egyház lelkesíti az embereket, hanem rajtunk keresztül az Isten tud bennünket lelkesíteni. Azt vettük észre itt az elmúlt években, évtizedekben, hiszen 25 éve szolgálunk itt már ezen a vidéken a férjemmel együtt, hogy elfogynak a gyülekezeteink, és hogyha nem lépünk ki a templom falakon kívül, akkor nem is lesz utánpótlás, hiszen azok az idősek, akik templomba jártak, most már vagy meghaltak, vagy annyira legyengültek, hogy nem tudnak templomba járni, és nem nagyon van utánpótlás. A környék sajátosságából adódóan nincs sok lehetőség arra, hogy legyen utánpótlás, hiszen a kihalt idősek házait szlovákiai magyarok, vagy éppen szlovákiai szlovákok vásárolják meg. De én hiszem azt, hogy Isten nem akarja, hogy itt még vége legyen ennek a küldetésünknek és ezeknek a gyülekezetnek az életének, hanem szeretnénk, hogyha egy kicsit fiatalosabb lendülettel, megújult lélekkel, szemlélettel, de mégis az ige talaján maradva tudnánk hirdetni az Isten üzenetét.
6: Milyen célokat vállaltak akkor, amikor elindították az abaúji lelkesítőt, hiszen ez már a 6. alkalom, akkor is hasonló célok fogalmazódtak meg, vagy azért menet közben ez egy kicsit formálódott?
7: A célunk nem változott, a cél ugyanaz maradt, Isten üzenetét eljuttatni a résztvevőkhöz minden szintéren és minden korosztálynak. Ez nem változott. A látásunk, a tapasztalataink változott, hiszen mi nem lelkesítő 6-ig gondolkoztunk, hanem a lelkesítőben gondolkoztunk, hogy egy évben ezt megszervezzük, de Isten olyan csodálatosan munkálkodott, hogy adta egyik a másikat. Egyedül a Covid alatt volt egy ilyen megtorpanás, ami mindenhol tapasztalható volt, de hogy utána pedig újra beindult, és tavaly már nem volt kérdés, hogy legyen a lelkesítő 6, mert hisszük, hogy ezáltal nagyon-nagyon sok embert tudunk elérni az Isten szeretetével.
6: Annyi mindenük van, egy gyönyörű műemlék református templom, van egy közösségi házuk, van egy imasétányuk, van egy bábszínházuk, van egy termelői közösségük, és még szerintem sorolhatnánk. Mire van még szükségük?
7: Csak arra, hogy ezeket már csak van tudjuk tartani, mert ugye egyre idősebbek vagyunk, egyre kevesebb az mi energiánk is, tehát hogyha ezeket fent tudjuk tartani, akkor már hálásak vagyunk Istennek. Persze vannak még terveink, arról talán majd egyszer beszélek, de az, hogy minden évben meg tudjuk ezt a lelkesítőt szervezni, úgyhogy templomba járó aktív gyülekezeti tagjaink száma 20-at nem haladja meg a két gyülekezetben. Úgy gondolom, hogy ez magáért beszél, hogy egy közel 1000 fős rendezvényt, egy több mint 100 fős önkéntes segítői csapattal tudunk megvalósítani, akik nem helybeliek, hanem Kárpát-medence minden részéről érkeznek hozzánk.
6: A lelkészeknek is szükségük van lelkesítésre?
7: Szerintem nekünk van a legnagyobb szükségünk a lelkesítésre, hiszen mi magunk is, hogyha nem leszünk lelkesek, akkor nem fogjuk tudni lelkesíteni a gyülekezeteinket.
6: Ez egy családi nap. Emiatt rengeteg programmal készültek az idei lelkesítőre is. A teljesség igénye nélkül tudná említeni olyan programokat, amiken részt vehetnek a mai napra ide látogatók?
7: Igazából az egész napunk tematikája ugyanúgy áll össze, mint a kezdet-kezdetén, csak más tartalommal van megtöltve, más bizonságtevőkkel, szolgálókkal, hiszen minden évben püspök úr áhítottával indítjuk, és utána bizonyságtételek következnek. Most jelenleg 4 dicsőítő zenekar fog egész nap folyamán fellépni. Este záró evangelizáció, késő délután 17 órától záró evangelizáció és záró áldásra kerül majd sor. És a gyerekeknek emellett párhuzamosan reggeltől estig van program. Most ebben a pillanatokban evangéliumi gyerekfoglalkozás van nekik a Hűs templomban, aztán egy kicsit helyet cserélünk a délután folyamán, mert hogy a felnőttek mennek majd be, például egy kanapi beszélgetésre, aminek most a jövő egyháza lesz a témája, mert az egész családi napunknak a témája az ifjúság, és ezzel szeretnénk kapcsolódni a Magyarországi Református Egyházunk tematikus évéhez, ami az ifjúság szolgálatának az éve.
6: Körbenézünk, akkor meg hét pillanatokat láthatunk, összefogást és megélését annak, ami most éppen a nagy színpadnál történik. Mit gondol, mi a legnagyobb ereje ennek a mai rendezvénynek? Mi az, ami ennyi ideje ide hívja és itt tartja a résztvevőket és önöket is, mint lelkipásztorok?
7: Megint ismétlem magamat, de nem tudok mást mondani, az Isten szeretete. Tehát itt az emberek úgy járkálnak, hogy mosolyognak egymásra, megölelik egymást, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy nem. Barátságok alakulnak, vagy éppen régi barátságok vannak felelevenítve. Tehát találkozások vannak, nem csak egymással, hanem Istennel is, és ez nagyon-nagyon csodálatos, de igazából a kérdésre én magam sem tudok tényleges választ adni, mert nekünk csak egy csoda, hogy évről évre egyre többen jönnek, és hogyha még ezt megoszthatom a hallgatókkal, hogy hihetetlen számú olyan ember regisztrált, akik még soha nem voltak lelkesítőn, és ők hittek valakinek, akiket ők tisztelnek, szeretnek, hogy ez egy jó program lesz, ezért utazzanak el akár Szigetszent Miklósról ide.
6: Azt lehet tudni, hogy nagyjából hányan vagyunk itt a mai napon?
7: Ezt most még nem tudhatom pontosan, de 980-an regisztráltak be. De egészen biztosan lesznek olyanok, akik nem regisztráltak, de itt vannak, és olyanokról is tudunk, akik betegség miatt nem tudtak eljönni.
6: És a határon túlról is, ahogy említette.
7: Így van, Erdélyből 600 km távolságból érkeztek többen is tegnap este. Kárpátalja, nagyon-nagyon sokan jöttek Kárpátaljáról, neki külön lesz egy találkozások sátra kárpátaljaiaknak, ahol majd tudnak találkozni. Felvidékről is érkeztek, és Angliából és Skóciából is lesznek a mai nap vendégeink.

0: Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke néhány perccel ezelőtt tartotta meg a nyitó elhitatát itt az Abaújvári lelkesítőn. Példamutatás, erről beszélt az ige hirdetésében. Püspök úr, hogyan lehetünk példák ma a 21. században?
1: Ez évi téma az az ifjúság, de arra gondoltam, hogy hát itt nem csak ifjak lesznek, hanem idősebbek is, de úgy gondolom, hogy ez a felszólítás, hogy légy példa, ez ifjúkorunktól fogva érvényes ránk, minden Krisztus követő ember érvényes, hogy nyomot hagyjunk ebben a világban, és az a nyom olyan legyen, amely Krisztushoz vezet, amely azt az fajta igaz emberséget, ami Krisztusban látható, az Isten képnek a tisztasága, amire tulajdonképpen minket Isten megteremtett, az láthatóvá legyen a világban, mert tulajdonképpen az, hogy a mai korunkban azt vallja, hogy nincsen egy út, ami igazán jó, tehát ezért példát sem akar adni, karakteres példákat, hanem azt mondja, hogy ha te így gondolod, így érsz, az is jó. Másfelől pedig mégiscsak terelgetnek minket influencerek ebben a világban, hogy valamivé lenni. Már pedig nekünk egy mélyrövő vágyunk, hogy menjen előttünk valaki, aki megmutatja tulajdonképpen azt, hogy hogyan kell élni. Mert amikor példát keresünk, azt jelenti, hogy hogyan kellene élni. Mióta tulajdonképpen mi elhagytuk az Édent, amikor azt mondtuk Istennek, hogy köszi, nekem nem kell az, hogy te mutasd meg, hogy hogyan kell élni, hogy a jó. Én majd ugye a jó és rossz tudásának a fájáról szakadott az ember. Én majd fogom tudni, mi a jó és rossz, el fogok tudni igazodni. Megvalósítom önmagam, és akkor ez az összetört Isten képűsége, hogyan megvalósítja magát, azt látjuk a tulajdonképpen a világtörténelemben, annak eredménye sok-sok háború és minden. És akkor Isten elküldi azt, aki példa lesz. Mert hogyha valaki megmutatja nekünk egy eszköznek a használatra, ez egészen más, mikor a használt tudostást kell elolvasni.
0: Az influencereket említette, erről jut eszembe, hogy kiből lehet ma valódi és igazi példakép, mert hogy a Bibliában példának lenni nem dicsekvést, hanem inkább alázatot jelent. De egy kicsit, mintha a közösségi médiában valahogy teljesen máshogy lenne.
1: A közösségi média olyan lehetőség, ahol ami eddig soha nem volt a történelem folyamán, hogy ennyi emberhez eljutni, bár nagyon sok emberhez lehet eljutni, és nem is példává lenni, hanem látszani. És a kettő között valami ilyesmi, például a Krasznohorkai várban van kiírva, hogy non-vivere sed esse,
0: nem elég példának lenni, annak is kell látszani.
1: Én azt fordítom mondanám, tehát inkább ma a látszatok világát éljük, és úgy látszik valaki, hogy befolyásol embereket, de valójában talán nem mutatja meg azt a helyést, azt ahogyan jó élni, és inkább látszatok világa van, és erre nézve nagyon figyelmeztető ez a régi mondás, hogy lenni kell. Lenni viszont példává kell lenni.
0: Azt is mondta az ige hirdetésében, hogy az a példakép, akinek vannak rövid távú, illetve hosszú távú céljai. Milyen céljai vannak az egyházkerületnek az abaúji lelkesítővel, amit idén már 6. alkalommal tartanak meg, és ön a fővédnöke?
1: Célunk egy nagyobb, tágabb ölelés, hiszen a gyülekezet találkozónk az a kerület gyülekezeteit várja alapvetően. Ez az alkalom pedig szélesre tárja a kaput tulajdonképpen az ország református, sőt a határon túl élő reformátusok előtt is. Ez ennyiben mindenképpen más. Ez az alkalom. A helyszín is egyedivé teszi, hiszen gondolkodtunk azon is, hogy hogyan lehetne közelebb vinni a kerületen belül másokhoz, mert eléggé szinte mindenkitől távol van itt a határ szélén, a Szlovákia mellett ez a Bolyvár, ami festői szépségű, és erre az alkalomra, hogy ilyen 8-900 embert is akár befogadjon, arra tökéletesen alkalmas.
0: Kell az embereknek lelkesítés? Szükségük van támogatásra?
1: Mindenképpen ez a légy példának a egyik módszere, lehetősége. Ahogyan eljönnek gyülekezettagok, de talán olyanok is, akik keresők, akik érdeklődnek, még keresik az útjukat, azoknak is megmutatni, kicsit kilépve itt is a templomból, és az igét és a bizonyságtételt közelebb vinni hozzájuk.
0: A nagy színpad zajától egy kicsit félre vonulva Balogh-Forgó Eszterrel a diófa ölelésében egy ima sátorba érkezünk, ahol el lehet csendesedni a résztvevőknek. Itt, ha körbenézzünk, akkor találunk egy kis asztalt, az asztalon egy kis bibliát, egy kis virágot és két fotelt, ahol akár beszélgethetnek is a résztvevők. És egyáltalán miért van szükség egy ilyen sátorra, egy ilyen nagyszabású és egy picit hangos rendezvényen?
2: Ez igazából a szervezőknek, vikiéknek volt az alapötlete. szerették volna, hogyha igen, a nagy kavalkádban van idő lecsendesedni egy kicsit, hogyha valaki bátorításra, imádkozásra, tényleg csak egy kis lecsendesedésre vágyik, akkor ennek is legyen egy megfelelő kerete, és igazából ehhez biztosítunk itt lehetőséget.
0: Légy egy kis áldott csendben. Vágynak az emberek az elcsendesedésre, a meghitt pillanatokra?
2: Mi azt tapasztaltuk tavaly, hogy akik eljöttek hozzánk, nekik kifejezetten áldásos volt, és a mi számunkra is, hogy tudtuk őket bátorítani, tudtunk együtt imádkozni, voltak nagyon tartalmas mély beszélgetések, és ezért szerettük volna, hogyha idén is van erre lehetőség. Bízunk benne, hogy élnek vele, és hogy valóban ez is egy eszköze lehet az Úrnak, hogy áldássá váljunk.
0: Itt inkább az a jellemző, hogy valaki leül, imádkozik, egy kicsit megragadja a pillanatot, és elcsendesedik, vagy akár szívesen beszélgetnek és megosztanak gondokat, terheket, problémákat önökkel.
2: Tavaly teljesen változó volt. Volt, aki azt kérte, hogy mi imádkozzunk érte, és ő csak csendben ült és elmondta a problémáját. Volt, akivel együtt imádkoztunk. Volt, aki csak néhány percig állt, meg egy 10 percig. Volt olyan, aki fél óráig beszélgetett. Tehát ez teljesen változó. Mi reméljük azt, hogy mindenki megtalálja azt, amire szüksége van.
0: Mire van szükségük az embereknek?
2: Az Úrra.
0: Az abbaúj lelkesítő éppen ezt a célt szolgálja immár 6. alkalommal. Ön hanyadik alkalommal vesz részt?
2: Én 4. alkalommal vagyok itt.
0: És miért szereti a lelkesítőt, miért jön el erre a programra?
2: Számomra mindig nagyon áldott, egyre jobban belekapcsolódtam én is a szervezési feladatokba, és egyrészt az a háttérmunka, az a családias készülődés, az nekünk is nagyon-nagyon sokat ad, és azt látjuk, hogy az Úr valóban használja ezt az alkalmat, használ minket, és ez meg számunkra is áldás, és nagyon nagy ajándék.
0: Odébb állunk az imasátorban, itt önkéntesekkel találkozunk, akik segítik az imasátornak a lebonyolítását. Milyen feladataik vannak a mai napon?
3: Gilei Zoltán vagyok, harmadszor vagyok itt a lelkesítőm. Nekem az imasátor a fő feladatom, direkt ezt választottam, mert én úgy érzem, hogy számomra ez a legtesthez állóbb.
0: Miért érzi testhez állónak?
3: Én nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni, és szerintem nagyon fontos, hogy az embereket is oda vezessük, hogy Istennel beszélgessenek, és lehetőséget adjunk nekik, hogy ha kell, akkor az emberekkel is tudjanak beszélni.
0: Miről lehet beszélgetni egy ilyen rendezvényen? Ilyen témákkal keresik meg önöket?
3: Hát általában az, ami legjobban nyomja a lelküket, akik valamit szeretnének megosztani, az Istennel és emberrel. Tehát...
0: Önnek milyen feladata van?
4: Gilei Biborka vagyok. Hasonló feladatom van, mint férjemnek, de gyakorlatilag itt az imasátorban találkozunk emberekkel és Krisztussal, és ugye ezen keresztül a magunkkal. És igazából, amit még így mellette a börtönkurziós sátorban teljesítek szolgálatot, mert ebben a szolgálatban is dolgozom.
0: Itt, ahogy körbenézek, azért látszik, hogy próbálták meghitté tenni ezt a környezetet.
4: Igen, ez egy cél volt, de igazából ezt a környezetet mi tettük, ez így nem igaz pontosan, mert Eszter volt az, aki ezt az egészet így kitalálta, úgyhogy őt dicséri a dizájn. Alapvetően itt az elvonulás, az, hogy egy kicsikét belsőségesen tudjuk lenni, ahhoz kell ez a keret.
0: Mellettünk pedig az üstben már fő az ebéd, úgyhogy ez is talán egy kicsit ide vezetheti az embereket ebbe a sátorba.
4: Igen, ez fantasztikus, mert ugye az illatok kapcsán motivációnk van arra, hogy azért ne húzzuk el túlzottan a beszélgetést. És így azért több ember tud az imasátorban imádkozni, gondolkodni együtt.
0: Milyen lehetőséget látnak ebben a rendezvényben az emberek megszólításában?
4: Én azt gondolom, hogy a Jóisten mindenkinek ad egy lehetőséget, és megpróbálja őt megszólítani, és egy ilyen alkalom lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, önmagunkhoz és az Istenhez. És amikor így együtt vagyunk közösségben, akkor ezt a szeretetet meg is tudjuk élni egymás között.
0: Önök is személyesen meg tudják élni?
3: Hát igyekszünk, természetesen igen.
0: Ebben segíthet egyébként az imas séta is, ami nem messze tőlünk található. Eszterrel elindulunk és egy kicsit áttekintjük, hogy mi mindennel találkozunk ezen az ösvényen. Meg is érkezünk Eszterrel, itt a parókia kertjében található imasétára, hálaadás imaséta ez a elnevezése ennek a kis helyszínnek. Gondold végig minden állomáson, hogy az adott témában miért és hogyan adsz hálát Istennek.
2: Igen, ez egy 9 állomásos imaséta, amit a kezdő és a záró állomáson kívül mindenki szabadon végigjárhat. Mindenhol van egy-egy gondolat, egy-egy téma, amiért hálásak lehetünk az életünkkel kapcsolatban, a családunkért, a közösségünkért, a természetért, és mindig van egy-egy gondolatmélyítő, vagy gondolatindító a kis állomásokon, ami alapján le lehet csendesedni egy kicsit.
0: Mit tapasztal tudnak az emberek hálásak lenni, és tudnak hálát adni a jó dolgokért, mert annyit panaszkodunk a mindennapokban, de talán azért néha fontos megállni, és felfelé tekinteni, hogy mennyi mindenünk van.
2: Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb keresztény emberként is, hogy igen, hogy néha megálljunk és körülnézünk, hogy a rengeteg nehézség között, ami mindannyiunkat körbevesz, mennyi mindenért lehetünk hálásak.
0: Van még egy fontos tanács itt az indulásnál, mert azt mondja a tábla, hogy ne rohanjunk végig a sétán, hagyjunk időt magunknak, és elmélkedjünk az egyes témákon. Mert ha elbohóckodjuk, ugye ez is szerepel rajta, akkor nem lesznek ránk hatással, tehát komolyan kell venni.
2: Azt tudom elmondani, hogy más alkalmakkor, amikor ima sétát szerveztünk, volt olyan testvérünk, aki 50 percig bent volt egy teremben, amikor ilyen zárt térben volt, és azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon fontos volt ez az idő, hogy szabadon ő ott eltölthette ezt, és hogy valóban tényleg tartalmasan telhetett, és hogy jó volt, hogy hosszabban elidőzött.
0: Eszter szerint milyen a jó imádság?
2: Szerintem nagyon fontos pontosan a hálaadás, hogy azzal kezdjük és azzal zárjuk, hogy kihez szólunk, hogy elmondjuk azt, hogy ki a mi Istenünk, és hogy miért fordulunk hozzá, és hogy tényleg erre legyen kihegyezve. És persze elmondhatjuk azt, amiben segítséget kérünk, de szerintem nagyon fontos az, hogy azzal kezdődjön és azzal záródjon, akihez hozzáfordulunk.
0: Ez a két helyszín, amelyen most jártunk, tehát az ima sátor, illetve az ima sétány, ezek segíthetnek ennek a féle vagy fajta imádságnak a megélésében, megtapasztalásában?
2: Én bízom benne, hogy igen. A saját tapasztalat az, hogy nagyon jó az, amikor kilépünk az adott tanult imáknak a keretéből, és szabadon fordulunk az Úrhoz, és ez szerintem nagyon sokat tud adni, személyesebbé teszi a mi kapcsolatunkat az Istennel.
0: Egy résztvevőbe is belebotlunk. Egy bemutatkozást hagy kérjek. Miért kereste fel ezt a helyszínt itt a lelkesítőn?
5: Benyó Márta vagyok, és nem csak résztvevőként, hanem segítőként is vagyok jelen, és pont a segítő minőségemben szerettem volna felkeresni most az imasátrot, hogy ha valaki imádkozásra vágyik, akkor tudjam, hova küldjem.
0: Ezek szerint a segítőknek is szükségük van néha segítségre?
5: Igen, igen, igen, erről van szó.
0: És hol kaphatják meg ezt a segítséget?
5: Hát azt a fajta segítséget, amivel ezen a rendezvényen, ezen a helyszínen eligazítanak, ezeket a kék pólósoktól kaphatják meg, de azt a segítséget, amit az imasátorba igyekvők keresnek, azt hiszem, hogy a Szentlélektől kaphatják meg, és szintén kék pólós segítőkön keresztül.
0: Mert hogy a segítők egy kék pólót viselnek, egy különleges jelképpel a szívük felett, Simon András őt vélem felfedezni az illusztrációban.
5: Igen, igen, igen, és a lelkesítő program ezt választott a szimbólumául.
0: Egy emberalak, talán absztraktabb ábrázolásban, és egy szív ábrázolódik ki ennek az emberalaknak a közepén. Mire utal ez a jelkép?
5: Hogy személyesen engem mire emlékeztet, engem a béna embert, amikor meggyógyul, én így képzelem el az ő ugrándozását.
0: És hogyha megfordul, akkor lelkesítők, tehát a segítő önkéntes csapat táborára utal a póló.
5: Igen, igen, igen. Tehát...
0: Szívesen viseli ezt a pólót a mai napon?
5: Jaj, nagyon szívesen, ma kaptam először ilyen pólót.
0: És a csapatban is hasonlóan lelkesedéssel vesz részt, mint amilyen lelkesedéssel érkeznek ide a résztvevők?
5: Igen, igen, olyan jó érzés, hogy befogadtak ebbe a közösségbe, segítőnek, háttérembernek, és egyszerre vagyok résztvevő, és egyszerre tudok eligazít szolgálni.
0: Ha már résztvevőként is itt van a mai napon, milyen programokon vesz majd részt szívesen? Mi az, amit semmiképpen nem hagy neki?
5: A Gyökösi Intézetnek a bemutatkozását, azt mindenképpen szeretném látni, hallani.

0: Számos dicsőítő zenekar fellép itt a mai napon az Abaúji lelkesítőn. Köztük van a For the King zenekar, egy 5 testvérből álló dicsőítő formáció, a Miskolc helyű Csabai református gyülekezetből. Rendszerint ifjúsági, énekeskönyvi énekek feldolgozásával szolgálnak, és ezeket viszik tovább a gyülekezetekbe. De hogy mivel érkeztek a mai napra, erről kérdezzük a formáció két tagját, Jobbágy Dánielt és Jobbágy Domonkost. Tehát mi a mai kínálat itt Abaújváron?
1: Áldás békesség, hát mindezeten eljöttünk ide a lelkesítőre, és hoztunk ifjúsági énekeket, illetve hoztunk énekeskönyvi énekeket is, ahogy már a felvezetőben hallható volt. Mi nagyon-nagyon szeretjük az Ararát dicsőítő zenekart, tőlük hoztunk több dalt, illetve majd fel fog csendülni az Ójai Immanuel című ének is.
2: Így van, egyaránt ifjúsági és énekeskönyvi énekeket is szoktunk játszani.
0: Domonkosnak a fülhallgatója éppen kilóg az ing nyakán keresztül. Így hangolódsz a mai koncertre? Ez egyfajta átszellemülés a fellépésre?
2: Így van, testben és lélekben mindig ott kell lenni fejben.
0: Mindig ott van a zene az életetekben?
2: Igen, mindig is ott volt. Kiskoromtól kezdve szüleink bevontak a dicsőítésekbe, ezáltal vált életünké ez a létforma.
0: Mennyivel más a fellépni egy ilyen szabadtéri színpadon, mint mondjuk egy református templomban? Más ennek a hangulata?
1: Sokkal másabb. Más dalokat is szoktunk ilyen helyzetekre hozni. A templomok inkább bensőséges hangulatot sugároznak, bensőségesebb az egész dicsőítési forma. Itt viszont járnak, kelnek az emberek, nem feltétlenül figyelnek azért, és itt próbálunk olyan pörgősebb dalokat hozni, vagy figyelemfelkeltőbb dalokat hozni, amikkel meg tudjuk ragadni. Hát ezek más dicsőítési formák, ahogy említettem, de nagyon szeretjük a szabadtéri alkalmakat is.
0: És másabb repertoárt hoztok egy ilyen rendezvényre? Egy picit átírjátok, átalakítjátok a már megszokott műsorrendet, vagy tulajdonképpen ugyanazokat a dalokat éneklitek el itt most a mai napon, amit egyébként is elszoktatok?
1: 50%-ban megszokott maradni általában a repertoárunk. Most 8 dalt hoztunk el, ha jól emlékszem, és ebből kb. 4 dal van, amit direkt erre a helyzetre hoztunk el, így szabadtéri dicsőítés miatt.
0: Tudatos munka, hogy hogyan rakjátok össze a dalokat?
2: Így van, természetesen szoktunk készülni rá, és mindig igyekszünk a korosztálynak megfelelő dicsőítésekkel érkezni.
0: Talán ez lehet a legnehezebb, nem? Mert hogy annyiféle korosztály van ma itt a gyerekektől egészen az idősekig, és lehet, hogy nem minden szólít meg mindenkit. Ebben van arany középút?
1: Ezért is próbáltuk azt megcsinálni egyébként azt, hogy mi alapvetően fiatalok vagyunk, mi az ifjúsági énekeket szeretjük, viszont direkt feldolgozunk olyan énekeskönyvi énekeket, amik nekünk tetszenek, és olyan formában adjuk elő ezeket, hogy meg is maradjon az új jellege ennek, és ezekkel is szoktunk direkt úgy készülni, közönség specifikusan, hogy ez nekik is tetszen, és ők is halljanak valami újat, de mégis olyan színvonalon tudjuk ezt közvetíteni, ami hozzánk hű, hozzánk, tehát ami megszokott tőlünk.
0: Egy domonkos létformát említettél az előbb. Miben másabb egy keresztény zenész a színpadon?
2: Úgy gondolom, hogy nekünk valamilyen szinten, mivel az Urat képviseljük, ezért egy olyan magatartásformát kell nekünk mutatni az adott pillanatban a közönségnek, hogy ez tényleg az Urat szolgálja.
1: Nagyon fontos, hogy ezt szeretem kihangsúlyozni több helyen is, hogy ha megyünk egy-egy ilyen kisebb gyülekezetbe, akkor talán nem úgy fogják fel a nénik, bácsik azt, amit mi csinálunk a színpadon, mint ahogy kéne, és ezt szoktam mondani, hogy mi most nem műsort adni jöttünk ide, nem sót készülünk adni, hanem dicsőíteni készülünk, és ennek teljesen más a lelkülete, teljesen más a célja. Mi nekünk egyetlen célunk van, az, hogy Isten dicsőítsük a dalokon keresztül, amiket mi eléneklünk.
0: Egyébként minden dalon keresztül lehet dicsőíteni Istent? Minden dal alkalmas erre?
1: Nem gondolom. Még a keresztény könnyűzenében sem. Nagyon-nagyon sok olyan dal van, amit mi csak így bekategorizálunk, hogy ez csak keresztény zene, de nem dicsőítő zene. Egy dicsőítő zene arról szól, hogy Istent helyezzük a középpontba, és Istenre mutassunk fel. Lehetnek olyan tartalmú énekek, amik talán keresztény értékekkel bírnak, vagy olyan motivumok jelennek meg benne. Rengeteg olyan zenekar van most is a világban, akik nem feltétlenül dicsőítő énekeket játszanak, de valójában bibliai tartalmú és bibliai középpontú történeteket adnak át a hallgatóságnak, és ezzel egyébként kicsit viccesen mondva becsapva a közönséget, mert ők talán nem arra készülnek, hogy itt keresztény tartalmú énekek lesznek, de mégis aztán belevezetjük őket ebbe. Szóval, hogy igen, vannak kategóriák, mi kifejezetten csak a dicsőítő dalokra vagyunk fókuszálva.
0: Nem sokára jön a fellépés, egy utolsó kérdés. Izgultok minden színpadra menetel előtt?
2: Én kifejezetten szoktam izgulni.
0: Ezt látom is rajta, ezért is tartottam fontosnak megkérdezni.
2: Igen, viszont a többiek egészen jól kezelik, és ezáltal valamennyire én is meg tudok nyugodni, ahogy rájuk nézek.
0: De talán kell is egy kis izgalom, nem, Dániel?
1: Persze, az egészséges izgalom az sosem árt. Meg hát, ahogy említettem, mi próbálunk egy bizonyos színvonalat mindig képviselni, és az elengedhetetlen az izgulás.
0: Mit vártok a mai fellépéstől?
1: Hát nagyon remélem, hogy a dicsőítés az át fog érni a hallgatóságnak is, illetve hát remélem, hogy velünk együtt fognak énekelni egy-két éneket, amik ismerősebbek.
3: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
0: Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
4: Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
5: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Egy óra.
5: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Pap és diakónus szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egriesek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvényértelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosításáról. Az MTI-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tisza párt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi kardcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
6: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
7: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk múlt heti témánkat Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal a kisgyerekek csúfolódásának témakörében. Elmondja, mi az az átkeretezés, és miért hasznos ennek elsajátítása, továbbá azt is, mi számít egyáltalán szóbeli bántásnak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
8: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt az EGRI stúdióban, Sipos Gál Eszter óvodapszichológust, akivel folytatjuk múlt heti témánkat itt a csúfolódás, a verbális bántás és a cyberbullying témakörében. Azért is folytatjuk ezt a témát, mert ez egy elég nagy merítés, egy elég sok mindent átfogó terület, és hát úgy gondoltuk, hogy közösen gondoltuk így, hogy érdemes erről még egy kicsit tovább beszélgetni, főleg azért, mert hogy ugye kimaradtak itt szereplők is, és néhány dolgot nem említettünk még meg ennek a témakörében, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ismét.
9: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat és téged is.
8: Ahogy említettem, kimaradtak szereplők ebből a témakörből, azon kívül, hogy a szülők és a gyerekekről már beszéltünk, mint a bántalmazottakról. Kik vannak még jelen ezekben a helyzetekben?
9: Igen, ugye nagyon gyakori, hogy a bántalmazás során a bántalmazó és az áldozat foglalkozunk, nyilván egyértelműen rájuk kerül a fókusz, de fontos megemlíteni, hogy azért ennek a bántalmazásnak, akárhogy is és akármilyen formában történik iskolában vagy óvodában, mindig vagy legalábbis az esetek többségében vannak szemlélői, akik általában inaktívak. és azért, hogyha egy bántalmazást próbálunk kezelni, akkor nagyon fontos, hogy ne csak a közvetlen érintettekkel, hanem a szemlélődőkkel is foglalkozzunk. Mert azért számukra is egyrészt megterhelő lehet ez a helyzet, másrészt esetleg egy kicsit rossz irányba is terelheti a viselkedésüket, gondolkozásukat a témával kapcsolatban. Úgyhogy alapvetően ennek a megoldása mindig preventív módon a leghatékonyabb, hiszen ha már beszélünk ilyen helyzetekről, és tudják, hogy ez előfordulhat, és tudják, hogy ilyenkor nekik van lehetőségük arra, hogy reagáljanak, az ő szokott segíteni. De az is, ugye nyilván ez egy nagyon idealizált mondat volt, hiszen közben azért be kell látnunk, hogy az ilyen prevenciós kis előadásokon az iskolában a gyerekeknek a 80%-a azért nincs ott annyira fejben, mint kéne. Tehát ebben is szerintem még érdemes gondolkodni, hogy egy ilyen preventív előadást mondjuk az iskolában egy olyan személy tartson, akire a kisiskolások, kamaszok, serdülők felnéznek, egy olyan híresség például, aki számunkra fontos, és ilyenkor nagyon tudom javasolni, hogy őket kérdezzük meg, ne pedig mi gondolkozunk, mert szerintem mi felnőttek már nem tudjuk, hogy kire néznek fel, úgyhogy érdemes a véleményükre támaszkodni. De lényeg a lényeg, hogy ez egy nagyon érdekes folyamat, ami lejátszódik ilyenkor a szemlélődőkben, mert javarészt azt gondolom, hogy sokuk azért hallgat, amikor egy ilyesmit tapasztal, mert ők maguk is félnek a bántalmazótól, és gyakorlatilag megfigyelhető az, hogy a bántalmazónak igyekszik megfelelni a csoport nagyon sok tagja azzal, hogy elkerülje saját maga a bántalmazást, illetve még az is szóba jöhet ilyenkor, hogy előbökön a társas lazsálás jelensége, hogy várjuk, mivel sokan vagyunk, akik ezt a kis vészhelyzetet így megfigyeljük, azt várjuk, hogy majd a másik fog reagálni és lépni. És hát ugye az a tapasztalat, hogy ha már ezekben a helyzetekben legalább egy gyerek mer felszólalni, vagy ellenszegülni, az nagyon sokat segíthet a többieknek is abban, hogy ők összefogjanak is, és esetleg így megvédjék a bántalmazottat.
10: Akartam még itt kérdezni, közbeszúrni egy kicsit, hogy most a szemlélődők akkor tulajdonképpen ők maguk választják azt, hogy ott legyenek és figyeljenek, vagy egyfajta nyomás van akkor a bántalmazó részéről, hogy nekik valahogy ott kell lenni?
9: Én azt gondolom, hogy ez leginkább spontán alakult, tehát ez nem hiszem, hogy választás. Elképzelhető persze, hogy amikor mondjuk egy ilyen nagyon tervezett cselekvés, nem pedig egy ilyen hirtelen odavetett félmondat, vagy odaszúrt fizikai bántalmazás, akkor van egy olyan kisköre a bántalmazónak, akik ilyen, ezt egyébként szerintem filmekben...
10: Ez a holdudvar.
9: Igen, ilyen, meg mesékben is láthatjuk, de most akár elég ilyenekre van, egy Harry Potterben is, ugye ott van a Draco Malfoy, akinek ott van az a két tagba szakadt fiú, aki mindenhová kísér őket. Tehát nyilván van egy ilyen alapvető kör, akik abszolút a megfelelésből vannak ott, de van, aki csak egyszerűen jelen van a helyzetben, hiszen arra felé beszélget, vagy éppen ott tanul mellettük, és akkor ő is ugyanúgy belekeveredik ebbe a szituációba.
10: És őt ez ugyanúgy traumatizálja? Hogy látja azt, hogy bántják a másikat? Szóban nyilván itt most arra helyezzük a hangsúlyt.
9: Természetesen igen, mert egyrészt ugye az is benne van, hogy ez vele is megtörténhet, másrészt meg az is, hogy igazából lehet, hogy szeretett volna szólni, de nem mert. És akkor egy hatalmas elégedetlenség érzése van saját magával, meg az én hatékonyság érzése csökken ezáltal. Úgyhogy az óvodában pedig speciálisan azért is traumatizálhatja a szemlélődőt egy ilyen helyzet, mert ugye még amikor ők először mennek közösségbe, akkor egyáltalán nincsen tapasztalatuk, és van egyfajta bizodalmuk a világnak az igazságosságában, ami hát ilyenkor azért megdőlhet, úgyhogy egyáltalán maga a jelenség, hogy ilyesmi előfordulhat, és hogy valaki mondjuk hangos, vagy durva, vagy csúnyát mond a másiknak, az önmagában is még egy pici gyereknek, aki most ismerkedik a világgal sok. Tehát, hogy nyilván életkoronként máshogy, de mindenképpen traumatizálhatja, illetve ha nem is traumatizálja, de nyomot hagy benne. Ha pedig egyáltalán nem, az meg nagyon szomorú, mert az azt jelenti, hogy nagyon sok ilyet nézett már végig, és deszenzitizálódott, tehát hogy nem váltja már ki bele azt a természetes érzelmi reakciót, ami ilyenkor meg kell, hogy történjen.
10: A múlt heti adásban fejtegettük, hogy kikből is lesz bántalmazó személyiség, és itt ugye még van egy szereplőkör, akikről nem beszéltünk, és tulajdonképpen ez is választ ad majd arra, hogy kikből lehet még.
9: Igen, ugye itt vannak a bántalmazó áldozatok, akik szerintem nagyon gyakran megfigyelhetőek iskolai meg óvodai környezetben, akik először bántalmazásnak voltak az áldozatai, és ezáltal váltak ők maguk is bántalmazóvá. Most ennek nagyon sok rétege is lehet. Elsősorban ugye van az, amikor a család maga bántalmazó, ahonnan ő jön a közösségbe, és mivel ő a szüleitől, aki neki az elsődleges szocializációban segítenek, azt látja, hogy a problémát úgy oldom meg, hogy kiabálok, ütök és egyéb dolgok. Természetes, hogy ő is azzal fog majd próbálkozni. És leggyakrabban ugye azt a tapasztalat, hogy nyilván olyan gyerekek felé, akit ő saját maga gyengébbnek észlel magától, vagy kisebb, vagy korban, vagy termetben kisebb, vagy van valami gyengesége, különlegessége. Most ugye igazából ugyanez a folyamat helyezhető hát az iskolára is, vagy a másodlagos szociális közegre, tehát iskolára, óvodára is, hogy ha valakit bántalmaz valaki, akkor ő ugyanúgy tovább, tehát a társai közül, nem a családjából, akkor azt ő ugyanúgy továbbadhatja majd a tőle gyengébbeknek. Egyrészt azért is, hogy megfeleljen a bántalmazónak, hogy megmutassa, hogy na hát ezt a viselkedést én is tudom produkálni, másrészt meg a frusztrációját így próbálja ugye kiadni magából, hogy úgy érezze, hogy na hát ez tehát hogy én mondjuk vele szemben nem merek szembeszállni, mert őt erősebbnek észlelem, de akkor már én is valahová csatornázzam ezt ki, ami ugye megint csak egy nagyon szerencsétlen helyzet, és hogyha egy olyan végében kapjuk el a bántalmazó áldozatot, ahol már csak a bántalmazás részét észleljük, az úgy nagyon félre is csúszhat, mert akkor az ő megsegítése az elmaradhat.
10: Nem beszéltünk arról az előző műsorban, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a fajta bántalmazás? Tehát honnantól számíthatjuk azt, hogy egy kisgyerek már vélhetően ezt a tettet viszi véghez?
9: Ez nagyon jó kérdés, meg szerintem fontos is, mert mióta egy kicsit nyitottabb erről a kommunikáció, azért én is észlelem, hogy vannak félreértések ebből, ugyanis például, hogyha a fizikai részét nézzük, azért vannak olyan életkorok, ahol a konfliktus kezelésnél bizony megjelenik a fizikai reakció. Tehát az, hogy mondjuk az óvodában valaki elveszi a másik játékát, mert nagyon megtetszik neki. Az nyilvánvalóan egyfajta ingergátlás éretlenségével adódik, és természetes. Vagy hogyha a másik visszaüt, mert elvették a játékát, vagy egy-egy konfliktus helyzetet így kezelnek, az természetes. De az, amikor szándékos az, hogy a másikat bántja, és láthatóan élvezettel, elégedettséggel tölti el a bántalmazót az, hogy ez történik, akkor már azt gondolom, hogy ez a kategória. Ezt a gyerekeknek azért elég nehéz megmagyarázni. Szerintem óvodában azért ez kicsit ugye erős kísérlet is, de azt mindig fontos vitatni, hogy miért történhetett ez. Tehát, hogyha most akárha beszéltünk a fizikalitásról, de nyilván a verbális az egy kicsit jobban körülhatárolható már óvodában is, amikor ugye olyan megjegyzéseket tesz a másikra a gyermek, ami bántó lehet. Itt is azt gondolom, hogy a szándékosság azért még mindig vitatható, mert vannak olyan gyerekek, akik vélt sérelem, vélt vagy valós sérelem hatására mondanak ilyen bántót a másiknak. Tehát ugyanúgy most, hogyha megcsapja az egyik kicserek a másikat, és visszaszól, hogy csúnya vagy, akkor ez megint csak, tehát hogy nagyon-nagyon kényes a kérdés, most én is ezt próbálom itt hebegni-habogni, hogy eldöntsük, hogy miről lehet szó. Azt gondolom, hogy a rendszeressége is fontos itt, tehát hogy egyszer-kétszer megtörténik, megbeszéljük, és utána elmarad, az megint más kérdés, mint az, hogy rendszeresen szánt szándékkal fordul elő. Nagyobbaknál szerintem már ezt meg is lehet vitatni, és meg is, és biztosan is lehet a másikat arra, hogy esetleg így gondoljon bele, hogy miért csinálta azt a másik. Tehát hogy lehet akár ilyen, szerintem a példák mindig segítenek, hogy mondjuk van két barátnő, elmennek vásárolni, és azt javasolja az egyik a másiknak, hogy szerintem ezt a ruhát ne vedd meg, mert nem áll jól. Az nem egy bántalmazás, de ha elmegyek az iskolába, és valaki, aki esetleg érzel, meg nem tartozik semmilyen módon hozzám, azt mondja, hogy Jézus, milyen ruhába jöttél. Az, tehát, hogy igazából a jelentése nagyjából hasonló a kettőnek, de mégis azért az egyik az egy jó tanács, jó szándéka, a másik pedig azért egy, leginkább egy megalázás céljával történő megjegyzés. Szerintem erre már azért úgy ráéreznek a nagyobbak, meg a kisiskolások is, akár főleg, hogyha kapnak hozzá ilyen kis kapaszkodókat.

említettük az óvodáskort, és ugye nagyjából vélhetően ekkortól kezdődik el ez a folyamat. Nagyon jó programok is vannak annak megsegítésére, hogy hogyan lehet ezt kezelni, ezt a folyamatot.

0: témakört érintenek, az, hogy például ő külsőre más, mint a többiek, és hogy hogy bánunk vele, vagy a kiközösítés, hogy ugye ő egy új személy, és még nincs itt barátja, és hogy fogadjuk, tehát arra ösztönzégyeket, hogy fogadják be őt, ne pedig azért, mert még ismeretlen, ne hagyják ki a csoportból. Szerintem nagyon fantasztikus, és akkor utána az a jó benne, hogy ő ugye, tehát van egy ilyen bevezető hét, és utána ő ott marad velük mindig, ott a kis űrhajójával, és elő tudják venni különböző helyzetekben, meg segít abban, hogy jelezni tudjanak a gyerekek. Tehát, hogy már van egy fogalmunk arról, hogy mi az, hogy bántjuk a másikat, meg mi a másiknak a bánt, és onnantól kezdve ők tudnak jelezni, akár egy, ha jól tudom, de nem akarok rosszat, mert egy csengőjük van, és akkor azt kell megnyomni. De a lényeg az, hogy van egy folyamatos vizuális emlékeztető a gyerekeknek arra, hogy ilyenkor hogyan érdemes viselkedni, illetve folyamatosan visszatérhet az életükbe. Tehát amikor olyan esemény történik, akkor ott van ez a Szepi nevű kis masdakó, és akkor hozzá tudnak fordulni, és az óvónénik is be tudják illeszteni más projektekbe is az óvodában, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fantasztikus és jó kis program.
1: Milyen érdekes ez a csengő megoldás. Gondolom itt az is fontos, hogy ők megtanulják, hogy jelezni érdemes, és lehet, sőt kell is.
0: Igen, abszolút. Meg a csengőben én azt is nagyon támogattam, hogy ez egy hangos valami. Tehát, hogy ez egy olyan inger, ami mindenkit kizökkent, ugye nem értne az iskolába, és azért csengednek, igen, hogy most már vegyék észre magukat a gyerekek, hogy vissza kell menni a tanterembe. De hogy ha ez nem áll rendelkezésre, azért én szoktam javasolni a szülőknek, hogy gyakorolják nyugodtan a gyerekekkel, hogy kiáltsanak egy hatalmasat, hogy állj. És akkor az is azért, akkor nem kell szaladni semmihez, hanem a hangunk az velünk van mindig, és tudjuk használni.
1: Mi a helyzet, sokszor említettük ezt a prevenciót, mi a helyzet azzal, hogy hogyan tudja a szülő felkészíteni a gyerekét arra, hogy hogyan kezelje ezeket a helyzeteket, honnantól érdemes ezt elkezdeni mondjuk?
0: Alapvetően szerintem, amikor közösségbe megy, és először tapasztal ilyet, akkor már közvetlen beszélgetéssel szerintem még erőteljes kezdeni, de vannak olyan kis mesekönyvek, amik abszolút az óvodai életet, vagy hát bölcsődei lehet mondani, de szerintem inkább tényleg az óvodához érdemes ezt kötni. Az óvodai életet mutatják be, ahol már azért vannak ilyen jelenetek, amik elindíthatnak egy-egy ilyen beszélgetést, vagy csak simán az erről való gondolkodást a gyermekben. Nagyon jó a Janikovszki Ivának, Vadadi Adriennek vannak ilyen óvodáról szóló kis könyve, amit szeretettel tudok ajánlani egyébként is, meg ezzel kapcsolatban is.
1: Nagyon sokszor hallani azt különböző szakemberektől, hogy a gyerek mintáz, ugye a szülőt mintázza. Mi az a viselkedés mód, amivel mondjuk észrevétlenül belekeveredünk ebbe a folyamatba, és olyan rossz mintát adunk át, vagy rossz viselkedés módot, amiről nem is tudunk?
0: Ugye a múltkor, amikor itt voltam, akkor már említettük ezt, hogy hogyan beszélünk másokkal, akár szülőtársak egymással is, de van egy másik nagyon fontos aspektusa ennek, hogy az ember saját magáról hogy gondolkodik, mert ezt is nagyon szépen tudja örökíteni a gyermekébe, és azt gondolom, hogy ebben most én, mint nő, így akár a nőtársaknak kiszólva is eltudom, hogy szerintem mindannyian beleesünk néha, hogy úgy, én biztos, hogy úgy nyilatkozunk saját magunkról, ami degradáló.
1: Ebbe beleesünk.
0: Most a klasszikus példa az, hogy hogyan beszélünk magunkról a tükör előtt. Min kéne változtatni, mi, ami nem tetszik, mi az, ami túl nagy, túl kicsi, túl ilyen, túl olyan. Ezt azt gondoljuk, hogy talán észre sem veszik a gyerekek, de nagyon jól jegyzik. És onnantól kezdve, hogy de ugyanúgy tehát most szegény apukák hirtelen kiszorultak, de nem szeretném kiszorítani őket, ugyanúgy bármi olyan helyzetben, amikor mondjuk valamit elhibázunk, leejtjük, és akkor ugye hát főleg szerintem a generációban a fiúk voltak ennek kifejezetten kitéve, hogy olyan sokszor minősítették őket, hogy de ügyetlen vagy, két bal között, stb., és hogy ezt megőrizték, és akkor hallom a mai napig, akár most a munkától függetlenül társaságokban, hogy lehet valamit az ember, és akkor ú, de béna vagyok, ugye, egyből így reagál. Nyilván egyszer-kétszer beleférte, hogy a gyerek ezeket mind jegyzi, és onnantól kezdve, hogy a szülő saját magáról degradálóan szól, az fogja gondolni, hogy

0: hogy ez belefér és rendben van, és ő saját magáról is akár így kezd el gondolkozni, és ez azt eredményezi, hogy ha valaki úgy szól neki, ahogy ő egyébként magáról gondolkodik, már nem fogja annyira igazságtalannak érezni. Sőt, elképzelhető, hogyha mondjuk valaki, tehát hogyha egy olyan szülő, aki az önértékelésében erősen sérült, nagyon könnyen eredményezheti azt, hogy ugye a gyermeke is sérült lesz, és akkor viszont már ugye az a szomorú végkifejlete is előfordulhat ennek, hogy ő kifejezetten olyanokhoz vonzódik, akik mondjuk kritizálják őt, hiszen azt hitelesebbnek tartja. Tehát, hogy jobban el tudja hinni, mint mondjuk valakit, aki úgy szereti őt, ahogy van. Nyilván ez a véglet, és ezzel nem riagadni akarok, de hogy a lényeg, amit szerintem mindannyian elfelejtünk néha, én biztos, hogy saját magunkról is, és fontos, hogy úgy vélekedjünk, és a saját hibáinkat is úgy apostrofáljuk, mint olyan dolgok, amik beleférnek és előfordulnak, és ezzel bele se tudunk gondolni, mennyit tudunk segíteni a gyermekünknek. Ha mi magunk is küzdünk egy olyan helyzettel, hogy valamit másként észlelünk magunkban, vagy kaptunk már ugye hideget, meleget, hiszen egyébként ezek sajnos ilyen generáción át hordozó dolgok szoktak lenni, hogy a bántalmazott, meg áldozat szerepben lévőknek a gyermeke is ugye áldozat szerepbe kerül, mert hogy ugye ő az áldozat úgy gondolkodik magáról, hogy fontos az, hogy át tudjuk keretezni ezeket a gondolatokat saját magunkkal kapcsolatban. Ha például most nagyon-nagyon banális dolog jut eszembe, de ha úgy gondoljuk, hogy kövérek vagyunk, akkor ne egy folytában arra gondoljunk, hogy milyen kövérek vagyunk, hanem mondjuk át tudjuk keresztezni, úgyhogy hát akkor nem fogok annyira fázni a hidegben. Most ez egy nagyon-nagyon kis banális példa volt, de arra jó, hogy segítse az embert abban, hogy, tehát, hogy az, ami mondjuk nekünk nehézség, azt egy új színbe helyezzük, ezt ugyanúgy a szülő saját magával kapcsolatban, meg a gyerekekkel kapcsolatban is használhatja. Tehát, hogyha mondjuk egy kislány sírdogál, hogy azért bántják, mert hogy ő milyen kis picike még, ugye nem nőtt olyan nagyra, mint a társai, akkor lehet neki mondani, hogy igen, de mondja azt, hogy legalább én beférek oda is, ahová te nem.
1: Milyen frappás.
0: Tehát, hogy ezeket nyugodtan be is lett. Az átkeretezés az úgy működik, hogyha sokat gyakoroljuk. Akkor, amikor nem vagyunk annyira érzelmileg involválódottak meg olyan lesújtott helyzetben, hanem amikor még úgy higgadtabban át tudjuk gondolni, és ha sokat gyakoroltuk, akkor elő tudjuk kapni akkor is, amikor egy kicsit fájdalmasabb.
1: És akkor még a gyerekkel is tudjuk gyakorolni közösen együtt, és hát ha ő ezt viszi magával pakként a továbbiakban.
0: Hát igen.
1: Eztán nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk, újabb hasznos információkat kaptunk, gondolatokat tőled, és szerintem a gyakorlatban nagyon jól használhatóak lesznek ezek. Remélem, hogy a hallgatóknak is tudtunk segíteni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
0: Hát én is bízom benne, és köszönöm a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk a csúfolódásról és a verbális bántásról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat is.
4: Hát fiatal korod ellenére egy társulatot vezet, rendezel, és nagyon sok mindent csinálsz, mellette persze tanuló is vagy. Nemrég volt egy bemutatótok Egerben. Mi volt ez pontosan? Hogyan állt össze? Mit tudsz elmondani erről?
5: Június 6-án szombaton mutattuk be a Koldus és Királylány című előadást, aminek a története a Mártvén Koldus és királyfián alapul, de egészen más szereplőkkel, és egy kicsivel régebbi történelmi korban játszódik, és ezt is ugye én írtam a színkörnek, és egy elég hosszú próba folyamaton vagyunk túl, igazából januárban kezdtük el próbálni, és most így nyára sikerült annyira a színpadra állítanunk, hogy be tudtuk mutatni.
4: Gratulálok ezúton is.
5: Köszönjük szépen.
4: Ez volt egyébként az első olyan bemutató, ami mondjuk városi keretek között bemutatásra került?
5: Nem, Egerben és Ostoroson ugye szoktunk előadni, ugyanis van egy Szociosíta nevű program, amin most már 2 éve mindig részt veszünk, ami az Egerben forrásban szokott lenni, és ott sérült embereknek és sérült emberekkel dolgozóknak mutattuk be mindig a darabjainkat. Ugye mi Ostorosra készítünk előadásokat, itt tudjuk bemutatni a közösségi házban, de mindig nagyon szívesen visszük, hogyha hívnak minket valahova.
4: Menjünk akkor vissza egy kicsit az időben. Honnan is jött neked ez az egész indítatás, hogy színészkedsz, rendezel, mikor fogott meg téged ez a színházi világ?
5: Szerintem engem már nagyon hamar megfogott, a színház mindig is része volt az életünknek, de így konkrétan talán azt tudom mondani, amikor negyedikben még általános iskolában megalapult az angol színjátszókör egy versenyre, egy ilyen színjátszó fesztiválra, ahol angol nyelvű darabokat adtunk elő, ilyen kis zenés, angolos darabok, és onnan jött az, hogy akkor ezt szeretem csinálni, mert ugye annak teljesen bele voltunk vonva az alkotó folyamatába, hogy milyen zenét vegyünk elő, milyen koreográfiát tegyünk bele. Uh-huh. És így ezt így nagyon megszerettem.
4: És mint olyan színészkedés, az is ekkor alakult ki? Vagy ez egyébként óvakorában már érezted, hogy színpadon is szeretnél lenni?
5: Nekem volt egy nagyon jó barátnőm általános iskolába, aki gyerekszínészként dolgozott, és így vele nagyon sokat jártam próbákra, és az előadásait is mindig néztem, meg mindig elhívták az osztályunkat is, és így akkor már ez bennem megjelent, hogy na hát ezt én is nagyon szívesen csinálnám. Uh-huh. De azt is éreztem, hogy nem feltétlenül színészkedni, vagy nem feltétlenül csak a színészkedés, hanem így az egész színház, amit zajlik azzal, hogy készül el egy teljes előadás, és ez engem mindig nagyon érdekelt.
4: Ugye említetted, hogy a családból is hozod ezt a mintát, ezek szerint támogatnak. Mit lehet esetleg róluk elmondani? Van a családban művész?
5: Hát igazából hivatásos művész nincsen. Anyukám is foglalkozott régen így amatőr színészkedéssel még az egyetemi évei alatt, és neki van egy csomó ilyen különböző művészettel foglalkozó diplomája, de hát annyira beszippantott őket a mi színkörünk is, hogy mióta megalapult itt Ostoroson a Szikra színkör. Apukám a hangtechnikusunk, tehát hogy ő indítja nekünk mindig a zenéket, anyukám pedig súgóként szokott részt venni az előadásokon. Mind itt vagyunk.
4: Hát ez nagyon jó, mintha egy családi vállalkozás lenne tulajdonképpen ez a színkör. Akkor meséljünk erről a színkörről, mit lehet tudni, mikor alapultatok meg, és hogyan jött létre?
5: A színkör az úgy kezdődött, hogy Ostoroson volt egy felhívás arra, hogy aki szeretne színjátszani, az most tud lenni, mert alapul egy színkör Ostoroson. Ez a Pajta Színházi produkcióra alapult 2023-ban, amivel el is jutottunk a Nemzeti Színházba. Ott ugye kaptunk támogatást arra, hogy elkészüljön ez a darab. ez anyagi támogatás volt, és szakembereket is kaptunk, akik segítették ebben a munkánkat, és ott mondták azt a megnyitón, hogy nagyon örülnének neki, hogyha ezek a falusi színjátszó körök megmaradnának, de ugye, hogy már nem volt egy szakmai ember a hátunk mögött, aki tudja, hogy mit kell csinálni, így azért benne volt az is, hogy hát ebben nem lesz semmi. Így az akkori tagokkal beszéltük meg azt, hogy ezt jó lenne folytatni, és próbáljuk meg, a magunk módján kevésbé profin, de szívvel, lélekkel próbáljuk meg, és azóta működik is.
4: Mit lehet tudni a tagokról?
5: Hát ugye ez állandóan változik, évközben nem, de amikor egy előadásnak ugye kész van a próbafolyamat, bemutattuk, akkor megvan a lehetőség arra, hogy új tagok érkezzenek hozzánk, vagy a régiek mondják azt, hogy most már nem fér bele az életükbe az, hogy itt legyenek minden pénteken, és csináljuk a próbát, meg vigyük az előadásokat, de egy ilyen átlagosan 10-15 fővel működik a színkörünk. Igazából jó is ez, mert tudunk mindenkinek szerepet adni, és tudunk mindenkinek lényegi szerepet adni, és nem az van, hogy van egy főszereplő, többiek meg őt segítik, hanem tényleg így csoportosan tudunk működni.
4: Milyen korúak a tagok?
5: Nagyon vegyes. A legfiatalabb tagunk 10 éves, és vannak 50 pluszosak is, tehát hogy tényleg nagyon vegyes, és vagyunk mi is ez ilyen 20 évesek is páran, úgyhogy tényleg ez azért jó, mert tényleg tudunk karakterekkel dolgozni az előadásokban.
4: Ugye azt említetted riporton kívül, hogy az önkormányzattól kaptok annyi segítséget, hogy igazából itt egy próbatermet biztosítanak számotokra. Ezen kívül egyébként mindent magatoktól oldotok meg?
5: Igen, ugye a darabokat én szoktam megírni, de ugye abban is számítok a színkörtagokra, hogy jó-e így, variáljunk-e valamit, tényleg mindenkinek megfelelő a szerep. Aztán elolvassuk együtt, megnézzük tényleg a szerepeket, hogy illik-e az emberekhez, és akkor elkezdődik a próba folyamat, állítsuk be, hogy ki mit csináljon, melyik jelenetben, milyen zenéket használjunk fel a darabhoz. Aztán az, hogy milyen jelmezeink legyenek, az is igazából mindenki kinyitja a gardrobját, és megnézzük, hogy mi az, amink van. És kellékeket is otthonról szerzünk be. Aztán, hogyha valami meg nincs, akkor azt elkészítjük magunk. Úgyhogy tényleg az egész előadás a sajátunk, és tényleg mindent mi készítünk benne.
4: És honnan inspirálódsz, amikor elkezdesz írni egy darabot? Hogyan áll össze mondjuk a forgatókönyv, és az egész folyamat? Mennyi időt vesz igénybe neked, hogyha meg kell írnod egy darabot?
5: Valahogy a megírás az mindig nagyon gyorsan jön. Ugye én szeretem a kereteket, és azt, hogy tudom, hogy hány embernek írunk, mi a fiú-lány arány, mi a korban levő arány, és így körülbelül a történet, hogy milyen történetet dolgozzunk fel. Legtöbbször ezek teljesen sajátok, most ez egy ritka alkalom, hogy egy meglévő történetet dolgoztam fel, de ennek meg az volt az oka, hogy a Magyar Színházban láttam a Koldus és Királyfit, és abban tetszett meg ez az egész csavar, hogy milyen belelátni a másik ember életébe, és hogy mennyire tudunk helytállni a másik ember életébe, vagy inkább legyen az, amit mi ismerünk, és akkor azt legalább tudjuk, hogy milyen. De azon kívül igazából egy hónapon belül meg szokott lenni a darab, amikor írok egyet. Utána szoktam megmutatni a csapatnak, hogy ők mit gondolnak róla.
4: Kicsit beleszólhatnak, ők is formálhatják, vagy az ötleteket is szívesen fogadod esetleg?
5: Persze, szívesen szoktam fogadni, meg amikor mondanak olyasmit, hogy ez mondjuk nem működne olyan jól, vagy a mi színpadunkon nehezebben tudjuk megvalósítani, de van olyan is, hogy kérdezek, hogy ez a jelenet, ez olyan bonyolult, hogy ezt hogy rakjuk most színpadra, akkor ők is nagyon szívesen segítenek.
4: A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulsz, és ott dráma és angoltanár szakos vagy most. A tanulmányaidat tehát teljes mértékben tudod hasznosítani, és ezzel is képzeled el akkor a jövődet, gondolom.
5: Igen, és szerintem az a legviccesebb ebben, hogy hamarabb volt a színkör, mint hogy én ebben kezdtem el tanulni, és inkább a színkör volt segítségemre abban, hogy hova tovább, és hogy hol tanuljak tovább, mert, és most is továbbra is a tanulmányaimban nagyon sokszor van az, amikor beszélnek színtársulatokról, vagy egy próbafolyamatról, és akkor rögtön beugrik, hogy igen, ezt mi is csináltuk, meg ezzel nekünk is volt gondunk, és akkor így világosodok meg, hogy ezt most már tudom, hogy kell majd legközelebb megcsinálni, amikor ilyen probléma felmerül.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetünk.
1: Ugye léteznek a darabjaink, amik legtöbbször ilyen komédiák, mert azért a falusi amatőr társulattól inkább olyanokat várnak el, amihoz eljönnek a nézők, és akkor jól szórakoznak egy előadáson, de ezen felül ilyen oktató feladatokat is látunk el. Felkért minket a Norma Alapítvány, hogy vegyünk részt egy projektben, amiben különböző bűnmegelőzési programokon vettünk részt, hátrányosabb helyzetű faluk iskoláiban és óvodáiban, és erre készült egy teljesen interaktív bűnmegelőzési előadás, amiben nem az egész csapat vesz részt, hanem kevesebben, hogy ezzel jobban tudjunk utazgatni, ami tényleg sok előadást megélt már. Ezen felül most egy felkérést arra is kaptunk, hogy egy drámapedagógiai foglalkozást vigyünk iskolába, ami azért érdekes számomra, mert ebben a fél évben az egyetemen erről tanultunk, hogy hogyan kell létrehozni ilyen foglalkozásokat, és hogy tud egy óra lemenni egy drámapedagógus segítségével, úgyhogy még gyakorlom is azokat, amiket megtanulok az egyetemen.
0: Hogy néz ki az, amikor kimentek egy ilyen kis településre, és bevonjátok interaktívan a közönséget, a gyerekeket akár?
1: Ez azért érdekes számomra, mert mindig más. Tehát nagyon sok mindentől függ a gyerekek korától is, de éppen attól a csoporttól is, ahová éppen megyünk, hogy mennyire nyitottak arra, hogy mi most beszélgessünk velük, vagy csak szimplán mennyire bátrak ahhoz, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre, vagy feljöjjenek akár a színpadra. Én azt érzem, hogy sikerül mindig aktivizálni a gyerekeket, és ők is együttműködnek, egymással is, és velünk is, és tényleg azok a visszajelzések szoktak jönni, mert én azért szeretek gyerekekkel dolgozni, mert tőlük rögtön jön egy visszajelzés, hogy most tetszett nekik, vagy ha már nagyon kácsonganak a széken, akkor látszik, hogy ez az unalmas számukra, és az szokott visszajönni, hogy nevetnek, és mondják a gondolataikat, segítik a történetet, és akkor így közösen eljutunk a végére, a boldog befejezéshez.
0: Mik azok a darabok, amik már mögötted vannak, és esetleg mi az, amin most dolgozol?
1: 4 darabunk volt eddig, ami tényleg a Szikra Színkörnek a produkciója volt. A legelső, annak az volt a címe, hogy Családi Csavar, ami egy család életét dolgozta fel, ahol 7 lány volt a családban, és az édesapát már fiatalon elvesztették, és az volt a csavar, hogy megérkezett az anyós, aki egy eléggé maradi hölgy, és nehezen viselte a családnak a dolgait, pedig teljesen átlagos 10-20 éves lányok voltak a családban, de tényleg azért kicsit olyan sarkított karakterekkel, amit a nagymamának nehéz volt elviselni. Ez nagyon vicces volt, tényleg az volt róla a visszajelzés, hogy nagyon jól szórakoztak, és hogy nagyon érezték ezeket a mai dolgokat, amit a mai generációkban látnak, hogy milyenek tudnak lenni ma az emberek. Ezt el tudtuk vinni, ezt is Egerbe, és Ostorosan is előadtuk, és Székesfehérvárra elvittük egy amatőr színházi ilyen találkozóra, ott kaptunk is erre egy külön díjat. Az volt a neve, hogy a jövő alkotói. Annak is nagyon örültünk ott.
0: A közösségeteknek, ugye én azt vélem felfedezni a mondataidból, hogy nagy ereje van. Ez a csapatszellem, ez nálatok elég jól működhet. Ezen kívül is egyébként találkoztak, vagy tényleg ezt a kohéziót próbáljátok erősíteni, akár szabadidőtökben is, a színjátszáson kívül is barátok vagytok és találkoztok?
1: Igen, én azt érzem, hogy szinte mindenkivel barátok vagyunk a csoportban, de például most az előadásunk premierje után elmentünk együtt fagyizni, hogy akkor most beszéljük ki, hogy mi történt az előadáson, mi az, ami jól sikerült, mi az, ami kevésbé sikerült jól. De ezen felül is több olyan tagunk van, akik mondjuk testvérek, vagy van egy anya-lánya párosunk is rajtunk kívül is a színkörben. Úgyhogy azért tényleg sokszor eljárunk mondjuk enni együtt, vagy ilyesmi, de nagyon sokszor szóba jön a színkör, és ez már itt tényleg, ez még jobban összetart minket, az, hogy mi közösen dolgozunk.
0: A Koldus és Királylány című előadást láthatja-e valamikor még a közönség, akár itt, vagy akár a környéken?
1: Szeptemberbe fogjuk behozni Ostorosra, akkor lesz az ostorosi bemutatója, szeptember 12. Annak a próba folyamata majd még augusztusban, visszatérünk ide felújító próbákkal, de nagyon kíváncsian várjuk, és az ostorosi nézőink is mondták, hogy örülnének, hogyha jönnénk Ostorosra is, mert sokan vannak visszajáró nézőink, akik nagyon megörültek annak, hogy Ostoroson is működik egy ilyen kulturális program, mert legtöbbször, tehát szinte mindig be kell menni Egerbe, hogy bármilyen kulturális vagy színházi dologgal találkozzanak lakók. Ez egy ilyen dupla küldetés tudat számomra, mert nagyon szeretnénk megmutatni minél több embernek, hogy megismerjék a színházat, például ezek a gyerekek, akikről beszéltem ezeknél a településeknél, hogy van olyan, aki még soha nem is járt színházba, se tudja, mi az, hogy előadás, és hogy nekik is megmutatni. A másik oldala pedig mi magunk, a színkörösök, hogy közösen alkossunk, és meglegyen az a lehetőség, mert azért a felnőtt tagok nem ezzel foglalkoznak, mindenkinek van egy civil munkája, sokan tanulunk például, és akkor megvan az, hogy most az a feladatunk, hogy az egyetemen jól teljesítsünk, a kisebbek ugye általános és középiskolában, de hogy mégis van egy ilyen plusz, hogy mégis érezhetjük, hogy milyen az, amikor közösen dolgozunk egy projekten, vagy az, hogy milyen kiállni emberek elé, és megmutatni azt, amin eddig dolgoztunk.
0: És van esetleg köztük olyan, aki ezzel szeretne majd tovább menni?
1: Igen, pont van egy lány, aki most felvételizik, és több helyre is szeretne bekerülni, ami ezzel foglalkozik, és én ezeket nagyon szeretném támogatni, az ilyen ötleteket, és legjobb tudásom szerint próbálom mutatni, mert azért én is sokat tapasztaltam már egy a színházzal. Gyerekek közül volt most, aki elment az Egri Színháznak a gyerekcastingjára, aztán van egy másik gyerkőc, aki Pesten van bent ilyen casting cégekben, és akkor ő neki reklámja volt most legutóbb, és én akkor mindig olyan büszke vagyok, hogy ha megkérdezik tőlük, hogy hol tanulnak drámát, vagy színjátszást, akkor el tudják mondani, hogy velünk.
0: Egyébként ezzel kapcsolatban van célod, hogy magántanárként készíts fel gyerekeket akár színművészeti főiskolára, egyetemre?
1: Gondolkoztam rajta, igen, de azért még nekem elég gyerekcipőben jár ez a drámaoktatás, hogy az egyetemre felkészítsek valakit, de próbálok igen mindig segíteni. Aztán az én képzésem, amire én járok most, azzal akár színjátszó társulatokat tudok majd gyerekeknek létrehozni, de akár iskolákban is tudom ezt tanítani. És még ez nagyon kérdőjeles bennem, hogy inkább iskolai környezetben vagy magánkörnyezetben szeretnék ezzel foglalkozni, de mindenféleképpen a színház és a gyerekek, az nekem így mindig is a fejemben volt, hogy ez az irány, amiben én tényleg jól érzem magam, és ezzel szeretnék foglalkozni.
0: Mi az, ami téged a legjobban megfog akár tantárgyakban, akár egy-egy olyan pedagógus, aki kíséri a munkádat, akire fel tudsz nézni, vagy a legtöbbet jelent számodra, van ilyen?
1: Ez ugye egy osztatlan tanárképzés, úgyhogy egyszerre vannak angol óráink, dráma óráink és pedagógiai óráink, ami ez egy nagyon széles skála, amit megtanulunk, és az első év az inkább az alapozásról szólt, hogy így megismerjük a szaktárgyainkat, és legyünk egy közös szinten. Például drámából drámatörténetet tanultunk, ilyen drámajátékos gyakorlatokat tanultunk, meg így a modern színházról is tanultunk, és magáról a drámapedagógiáról, hogy az mit jelent, mert nekem ez egy nagyon újdonság volt, hogy nagyon sok minden belefér, de a pszichodrámán keresztül ilyen tanítási dráma is, hogy nagyon sokféle dolog van, amivel majd mi fogunk tudni foglalkozni. És én azt érzem, hogy jelenleg minden tanárom olyan, akikre fel lehet nézni, és a drámapedagógia oldaláról a legtöbb tanárunk könyveket is adott ki, sőt, ezekből tanulunk, és de tényleg az, hogy bármerre megyek az országban, és így megemlítem a tanáraim nevét, aki ért a drámapedagógiához, az tudni fogja, hogy kik ők, mert tényleg ők így az alapja a magyarországi drámapedagógiának.
0: Érintettük már itt a mai generációt, a te korosztályodat, a 20 éveseket. Te mit tudnál elmondani róluk? Hogyan állnak ők a színházhoz, a művészetekhez? Mennyire járnak ők színházban, mennyire tudják befogadni, értelmezni, és mennyire van szükségük erre, vagy inkább mondjuk a filmek világa, vagy az online média világa viszi el őket? Mit tapasztalsz?
1: Most pont azt érzem, hogy elkezdett újra menő lenni a színház, és hogy az emberek szeretnek így úgy kikapcsolódni, hogy tényleg egy-két órára mással nem foglalkozni, csak arra, ezért is jöttek be ezek a filmek is, mert azt is érzem, hogy emiatt a sok online dolog miatt, meg ezek a rövid videók, amik megjelennek, már nem tart addig a koncentrációnk. De én is érzem magamon, hogy egy másfél órás előadást én nem tudok végigfigyelni, mert elvonja a figyelmemet minden más. És én látom a színházakon, hogy van, aki már elkezdett ebbe az irányba elmozdulni, hogy magát a közönséget nem fogjuk tudni megváltoztatni, de el tudjuk érni, hogy olyan előadások szülessenek, amik tudják érdekelni ezt a közönséget, és egyre több olyan színházi előadást látok, ami tényleg lefoglalja a mai fiatalokat, de ezen felül én például dolgozom most egy pesti színházban, így mint nézőteres ültető, és ott meg inkább az idősebb korosztályra vannak így kiélezve, és inkább nekik készítenek darabokat, de azok is nagyon jók, csak egy fiatalabb generációba tartozó ember azt mondhatja, hogy hú, hát ez unalmas volt, nem történt igazából semmi, csak elmondták a történetet, ami régen elég volt, meg már egy idősebb korosztálynak teljesen elég az, hogy mondják el a történetet, szépen énekeljenek, és kész. Viszont a fiatalabbaknak tényleg kell az. Például szerintem ezek az interaktív előadások nagyon jók erre, mert az is egy ilyen dolog, amit ma észreveszek a korosztályomon, hogy nagyon szeretjük, ha be vagyunk vonva valamibe. És hogyha nem csak az van, hogy ott történik valami, én meg itt vagyok, hanem ez így összevonulik ez a kettő, és én is nagyon sokszor csinálok ilyet az előadásokba. Például már csak annyi, hogy a nézőteren keresztül jön be a szereplő a színpadra, és például mostanél a Koldus és Királylánynál a nézőtér az két szerepet is kapott, mert például a londoni utca résznél ők az utcai polgárok, akik kint vannak és hallgatják a híreket, és ilyesmi. Aztán, amikor bemegyünk a kastélyba, ott meg ők a vendégsereg, akik részt vesznek az ünneplésben, és meg is kínáltuk őket kekszel, pezsgővel, szóltunk hozzájuk, és szerintem ezeknek mind olyan jó visszajelzésé voltak, hogy örültek neki, hogy nem csak nézték, hanem részesévé váltak az egész előadásnak.
0: Hogyha meg kellene fogalmaznod, hogy számodra mit jelent a színház világa, akkor mit tudnál elmondani?
1: Nekem a közösség, aztán a közös alkotás és a kreativitás.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetett a szerkesztő Szajko Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Kettő óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egriesek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvény értelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsolják,